0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en Mári Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a

0: Hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Méri Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűz fényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Épp

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
0: Trend Night.
1: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Megnyílt az élő népművészet kiállítás Debrecenben. 104 pályázó, 678 alkotása látható az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a Hagyományok Háza és a Szövetség pályázatára bárki jelentkezhetett, nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. Idén a több mint 20 régiós díj mellett a város felajánlásának köszönhetően két díjat is ki tudtak adni az Észak-Alföldi régióban, a városi fődíjat Hutkai László bőrműves, míg a városi díjat Veresné Demjén Andrea bútorfestő kapta. A pályázók többsége amatőr és az idősebb korosztályból való. A tárlaton többek között hímzések, fazekas tárgyak, szőttesek is megtalálhatók. A kiállítás megnyitóján Kemercsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, biztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőinek. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrása, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat augusztus 27-ig látható.
0: Esemény.
1: India különleges világát, a természetközeli életmódot, a vegetáriánus gasztronómiát és a lelki feltöltődést kínálja az érdeklődőknek a Krisna völgyi búcsú, amely július 17-e és 19-e között lesz Somogy-Vámos határában. A magyarországi Krisna tudatú hívők közössége a Facebook oldalon azt írta, hogy Magyarország egyik legnagyobb spirituális és kulturális élmény fesztiválján a látogatók bepillanthatnak az ökofalu mindennapjaiba. Tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvég egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő. A szombaton és vasárnap 12 órától tűzceremóniával bemutatott látványos szertartás betekintést enged a több ezer éves védikus hagyományokba és India ma is élő kulturális örökségébe. A völgy étterme autentikus indiai menükkel. Falatozója indiai street food különlegességekkel, büféje indiai és magyaros vegetáriánus fogásokkal is készül a háromnapos eseményre. A szervezők korábbi tájékoztatása szerint a Krisna völgyi ökofalu és spirituális közösség több mint 3 évtizede áll fenn. Kezdetben néhány tucat lelkes fiatal néhány hektáros földterületen gazdálkodott, hogy gyakorlatba ültesse az egyszerű életmód emelkedett gondolkodás mottóját. A Krisna völgy azóta 320 hektárossá nőtt. A völgynek saját iskolája, tehénvédelmi központja, ökokertészete és fóliasátras termőterülete van. Egyedi szennyvíztisztító rendszert működtet, megújuló energiákra épít és szinte teljesen független a közművektől. Bár a völgy egész évben látogatható, a legnagyobb élményt a Krisna völgyi búcsú nyújtja. Az első ilyen eseményt még 1996-ban a templom beavatásakor rendezték meg.
0: Koncert.
1: Július 18-án a Veszprém Fest színpadán Pink Martini lép fel. Ez egy több nemzetiségű együttes, dalaikat pedig 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben, azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. Ben Harthoz hasonlóan a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban.
0: Esemény.
2: Színházi bemutatóval és koncertekkel várja a közönséget júliusban az Óbudai Társaskört kerti programsorozata, a Kulturfröccs. Július 9-én a Sárik Péter Trió jazz koncertjét hallhatja a közönség Koszorús Krisztina közreműködésével. Az est során népdalok, jazz feldolgozások, magyar, román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények is elhangzanak majd. Július 11-én Behumi Dória jazz meg az egykori énekese, a Budapest Bár szólistája, saját zenekarával, a Dórika és a Rombolókkal érkezik, az együttes amerikai jazz klasszikusokat és saját dalokat ad elő. A fesztivál záró eseménye egy újabb színházi premier lesz, a Vadító éjszakák című végjátékot először adják elő Magyarországon július 17-én, az Orlai produkció közreműködésével. A történet középpontjában két szomszédos házaspár találkozása áll, amely váratlanul fordulatokat vesz. Az előadásban Péter Kata, Sruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes szerepel, a rendező Pacolai Béla. A produkciót július 18-19-én, illetve 21-én is műsorra tűzik. A Kulturfröccs programjaira online és a helyszínen egyaránt kaphatók jegyek.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacsehi berekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, úszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacsehi berek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa látogatóközpont recepcióján vehetünk át.
5: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte. A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Elmondása szerint Donald Trump-al is találkozott, akivel kezet fogtak, és az amerikai elnök gratulált neki. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelynek egy része civil fejlesztésekre is fordítható.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenéssel 100

0: Egyes 6%-os alapbéremelést, minden év végén megtartandó bértárgyalásokat, új javadalmazási csomag kidolgozását, az uniós bérátláthatósági irányelv alkalmazását, valamint a kollektív szerződés megkötését célzó 2027 eleji tárgyalások megkezdését kérik. Az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt.
1: Időjárás jelentés.
0: A változó vastagságú felhőzet csökkenését követően sok napsütés várható, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok is. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
1: Nem csak pénzügyi érthetőségről, hanem tudatosságról, illetve hátrányos helyzetű családok támogatásáról is szó volt, és ezzel is folytatjuk a 7:30-as híreket követően Juhász Noémivel, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Vállalati és Közösségi Kapcsolatok vezetőivel, illetve Varga Zsuzsannával, az MBH Bank CSR vezetőivel. Aki esetleg lemaradt róla, még 7:30 előtt arról beszéltünk, hogy van ez az úgynevezett sorsfordító ház, ahol egy család kezdhette meg a talpraállását. Több mint egy évig

0: Van talprálni, vagy mennyi körülbelül?
1: Ez egy hosszú távú program, amivel támogatjuk a hátrányos helyzetű családokat. Először egy családok átmeneti otthonában kezdik el a talpraállást, ott másfél évig tartózkodhatnak, és hogyha azt látják a szakembereink, hogy képesek most már az önálló életvitelre, akkor pályázhatnak arra, hogy ilyen sorsfordító házakban vagy külső férőhelyeken folytassák a jövőjüket, és igen, itt még másfél évig tudnak élni, és ami fontos, hogy ilyenkor sem engedjük el a kezüket, tehát hogy ugyanúgy jogi, pszichológiai, szociális tanácsadás vagy támogatást kapnak a segélyszervezettől, a gyerekek részt vehetnek a gyerekfejlesztő, felzárkóztató programokban, tehát még szorosan a segélyszervezet felügyelete és segítsége mellett állnak, vagy mögött állnak.
0: Előfordulhat, hogy egyébként az MBH Bank nem utoljára támogatott ilyen sorsfordító házat, hanem még esetleg, ha alkalmas rá egy-egy épület, akkor ebbe beszállnak?
2: Mindenképpen, mivel láttuk, hogy ez mekkora siker saját szemünkkel, ez most egy olyan produktum volt, amit támogattunk, ami azonnali segítséget tudott nyújtani egy családnak, míg mondjuk egy pénzügyi tudatossági tábor, vagy pénzügyi tudatosság oktatások, vagy egy energetikai beruházás, ezek mind hosszú távú megtérülésekről van szó, vagy hosszú megtérülést jelentenek, de egy ilyen háznak a felépítése és egy család beköltöztetése az viszont azonnali siker és azonnali segítség, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszett nekünk, úgyhogy biztos, hogy még fogunk tudni segíteni ilyen és hasonló projektekben.
0: 3 éve tart ugye az együttműködés nagyjából a segélyszervezet, illetve a bank között. Ezeknek mik a tapasztalatai, hogyha mondjuk egyáltalán van egy ilyen együttműködésnek tapasztalata, hova lehet ezt fejleszteni még?
2: Mindig van tapasztalat, tehát évről évre felülbíráljuk a saját magunk által, vagy közösen létrehozott programot, éves programot, lemérjük, tehát nagyon komoly mérőszámok vannak, hatást mérünk, illetve komoly esetszámokat számlálunk össze. Ez mindig ugye egy sikernek a mérvadója, hogy hány emberhez értél el, hány embernek tudtál segíteni, az hány családot jelent, ez milyen pénzösszeg, ez mennyi megtakarítás, és akkor ezekből csodálatos számok születnek a nap végén, és ugye a bankban mi ezt látjuk, de én nagyon sokat vagyok lent terepen is, vagy igyekszem minél többet lemenni terepre, hogy ezt saját szememmel is megtapasztaljam. Ez nagyon-nagyon fontos, mert van egy dolog, hogy látom a számokat a minden havi jelentésben, és az éves nagy összefoglaló jelentésben, de amikor valamit átadunk, valamikor ott vagyunk, vagy szembesülök egy családnak a sorsával, vagy bemegyek egy átmeneti otthonba, és ott tudok találkozni a családokkal, kifejezetten anyákkal és az ő gyermekkel, akkor az mindig egy sokkal személyesebb benyomás, és ez alapján állítjuk össze, tehát a személyes benyomás is ott van felelve a kérdésedő, illetve ott vannak az asztalon a számok is, és akkor ez a kettő együtt hatása az, hogy mi hogyan megyünk tovább, mifele fejlesztjük ezt az együttműködést.
0: Magának a segélyszervezetnek egyébként túl azon, hogy nyilván nem csak ez a programja van, hanem számtalan más is. Melyik a nehezebb terep? Az aprófalvas térség, mint amilyen Somogy vagy Baranya, vagy esetleg mondjuk a borsodi régió? Egyáltalán lehet-e különbséget tenni a két terület között?
1: Nem lehet különbséget tenni. Tehát, hogy reagálva Zsuzsára, ugye a számok mögött nálunk emberek vannak, és emberi sorsok, és mindegy, hogy az országnak melyik régiójában élnek, mi ugyanúgy fordulunk feléjük. És nagyon jó ez az együttműködés, ami van az MBH Bankkal, mert hogy

0: Az, hogy 1000 hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatását valósítjuk meg, akkor legyen, élesszünk be egy ilyen elemet, hogy ott a tábor idején is mondjuk a pénzügyi tudatosságot be tudjuk hozni. Úgyhogy ez a szinergia, ami van a segélyszervezet és az MBH bank között, teszi sikeressé, ami együttműködésünket.
1: Igen, és ez a vállalati kultúrának amúgy is egy része kell, hogy legyen. Tehát, hogy azon kívül, hogy ez benne van a társadalmi fenntarthatósági programunkban, társadalmi felelősségvállalási stratégia részét képezi, és ezt ilyen nagyon szépen, szép ezt kimondani nekem a vállalat részére, nekem az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy felelős, hogy bevonjam a munkatársakat, hogy ott legyenek, hogy lássák, hogy tényleg emberek vannak a programok mögött. Elmegyünk, segítünk, tanszert gyűjtünk, elindítjuk a gyerekeket az iskolába, karácsonykor meglepjük őket karácsonyi ajándékkal. Ezt mind nagyon nagy szívvel készítik és csinálják a munkatársak, és ez egy ilyen nagyon jó visszacsatolás. Úgymond, de van kidolgozók, nem tudnak ott lenni minden nap egy segítségképpen. Természetesen mindenki ott segít a hétköznapokban rászorulóknak, ahol tud, de hogyha vállalati szint is be tudnak ebbe kapcsolódni. Én úgy látom, hogy nagyon hálásak tudnak lenni ezért.
2: Korábban, amikor segélyszervezeti programokról hallott az ember, akkor mindig az egyik legkomolyabb problémának a tél tűnt. Fűtés miatt nyilván az embernek nagyobb energiaigénye is van az élelmiszerek terén. Most viszont megjelent szerintem, vagy mindenképpen számolni kell vele, hogy a nyár is nagyon komoly probléma lehet. Például vízhiány miatt, például azért, mert 40 fok fölött, hogyha nincs légkondicionálás, nem olyan valakinek a háza, agyuramisten nincs is háza, hogy akkor hogy oldja meg azt, hogy egyáltalán életben maradjon egyébként 40 fok fölött. A segélyszervezet találkozott most nyáron ilyen jellegű problémákkal, amelyek így kezdenek előjönni, tipikusan ilyen rendkívül magas hőmérséklet felett?
0: Alapvetően a segélyszervezet valóban a téli időszakban, ugye ilyenkor van az adventi segélyakcióink, amikor ételosztás van, tűzifa segélyakció, tehát ez évek óta tartó intenzív időszak, viszont a nyár is, tehát hogy nem csak ebben a mostani melegebb időszakban, hanem például nagyon nehéz megoldani a gyerekeknek az ellátását a nyári időszakban. Ezért van a hátrányos helyzetű gyermekeknek a táboroztatása, mert már az egy nagy segítséget jelent a családoknak, hogy mondjuk biztosítva van az étkezésük már a tábor alatt, vagy nem az utcán csellengenek, hanem felzárkózó fejlesztő programokon vesznek részt. Tehát, hogy nálunk a nyári időszak gyakorlatilag ugyanolyan intenzív, mint a téli évek óta, vagy évtizedek óta most már, úgyhogy mi egész évben nem engedjük el a családok kezét, és mindegy, hogy milyen idő van, mi az aktuális helyzethez igazodunk.
2: Hát köszönöm szépen, hogy bent voltatok. Az elmúlt 2x10 percben Juhász Noémivel, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Vállalat és Közösségi Kapcsolatok vezetőivel és a Varga Zsuzsannával, az MBH Bank CSR vezetőivel beszélgetünk. Reméljük, hogy legközelebb is fogunk már más program esetében.
1: Köszönjük szépen!
3: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Továbbra is korlátozásra kell számítani baleset miatt a fővárosban, Zuglóban, a Fogarasi úton, a Nagy Lajos Király útja közelében. A H5-ös hév Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és az Aquincum állomáson változatlanul mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Várhatóan délután 1:45-ig nem működnek a jelzőlámpák a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsak-Bégi út csomópontban áramszünet miatt, ezért ott a forgalmat rendőrök irányítják. Torlódást tapasztalhatnak a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út is csak lassan járható a Blahaluza térig. Ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Nagykörút előtt szintén nehéz az előrejutás. Lassú a haladás a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és tovább a Hegyalja úton is szakaszonként. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten azzal, hogy nagyon úgy tűnik, hogy újra élesedik a konfliktus Irán és az Egyesült Államok között. A hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az amerikai légierő Donald Trump elnök utasítására újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen még tegnap kora este, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága.
4: A művelettel Washington felelősségre vonja Teheránt a Hormuzi szorosban tapasztalt alaptalan agresszióért, amellyel a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztette. Az amerikai erők egy nappal korábban már 80 iráni célpontot bombáztak, a tegnapi támadás pontos részleteit és a célba vett objektumokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
3: Irán képviselői sürgős megállapodási szándékkal keresték meg az Egyesült Államokat tegnap, ez Donald Trump közölte.
4: Az elnök újságíróknak elmondta, hogy még nem tudja, érdemes-e Teherán az egyességre, vagy hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult-e, de figyelmeztetett, hogy az amerikai haderő 20-szoros erővel torolja meg az iráni támadásokat, utalva a legutóbbi 80 iráni célpontot érő válaszcsapásra.
3: J.D. Vance alelnök megerősítette, hogy Washington elkötelezett a Hormuzi szoros átjárhatóságának biztosítása mellett, és kemény katonai fellépést ígért, ha Irán továbbra is hajókat támad a térségben.
4: A feszültséget jelzi, hogy amerikai katonai források szerint jelenleg 20 hadihajó és 20 ezer tengerész gyalogos áll készenlétben az Arab-tengeren, még további 4 haditengerészeti egység a Földközi-tengeren várakozik.
3: Az iráni forradalmi gárda a drón és rakéta támadásokat indított kuvaiti és bahreini amerikai katonai támaszpontok ellen közvetlenül válaszul a Washington által végrehajtott iráni légicsapásokra.
4: A teheráni állami televízióban ismertetett közlemény szerint Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. A katonai eszkalációval párhuzamosan az iráni parlamenti elnök és főtárgyaló az X-en azt írta, a Hormuzi szoros kizárólag iráni feltételek mellett és nem az amerikai fenyegetések nyomására fog megnyílni. Hozzátéve, hogy a megfélemlítés és az amerikai kötelezettségvállalások be nem tartása a jövőben már nem marad meg torlatlanul.
3: Enyhén, de csökken a kőolaj világpiaci ára, $77.91 a Brent típusú, az amerikai könnyolaj $73.36 jár. Venezuelában 3811-re emelkedett a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma, között a parlamenti elnök.
4: A katasztrófában 16.740-en sérültek meg, 6.500 embert mentettek ki a romok alól, és csaknem 18.000-en maradtak fedél nélkül az ország északi részét sújtó 39 másodperces különbséggel bekövetkező földmozgások után.
3: Az Egyesült Államok új humanitárius légi folyosót nyitott, a földrengés sújtotta Venezuelába, hogy felgyorsítsa a segélyszállítmányok célba juttatását.
4: Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint ezentúl hetente indulnak humanitárius járatok. A szállítmányokat a Venezuelában dolgozó segélyszervezetek igényei alapján állítják össze, emellett katonai eszközökkel is támogatják a mentési munkálatokat.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 140.842 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.
4: Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra, az OTP 1%-kal csökkent és 45.350 forintot ért. A Magyar Telekom 0,2%-kal esett vissza 2670 forintra, és a Richter 2,2%-kal gyengült 12.010 forintra.
3: Komoly mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
4: A londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 2,4, a párizsi CAC-on 2,2%-kal gyengült.
3: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 1,1%-kal esett vissza, az S&P 500 0,3-del lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,2%-kal emelkedett.
3: Jelenleg az arany 4088 dolláron. Ázsiában vegyes hangulatú a tőzsdei kereskedés, a japán bőrze 0,5%-kal erősödik, Hongkong 0,8%-kal gyengül 24.001 ponton, a Shanghai tőzsde 0,5%-os pluszban jár, az indiai 0,6%-del emelkedik, Dél-Korea 0,6%-os mínuszban, Szingapúr viszont 1%-os pluszban jár, 1,1433 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Kismértékben erősödik a forint, 359 forinton az euró, a dollár 313,90, a svájci frank 389 forint 30 fillére. A Reuters szerint az augusztus végéig elkészülő költségvetési csomag lehet a magyar kormány első komoly gazdaságpolitikai hitelességi tesztje.
4: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a piacok konszolidációt, hiánycsökkentést és az euróbevezetés irányába mutató lépéseket várnak, miközben a kormánynak a választási ígéreteit is teljesítenie kell. Pásztor Szabolcsot hallják.
5: Én úgy gondolom, hogy a szupermérföldkövek teljesítésén dolgozik a kormányzat, ugye intézményrendszer átalakítása például, annak érdekében, hogy ezek a források megérkezhessenek Magyarországra. Aztán ezzel párhuzamosan és ezután nagyon fontos lesz a költségvetésnek a konszolidációja, illetve a kormányzás előtt a választási hajrában tett ígéretek betartása, teljesítése. Ez az a szűk keresztmetszet, ami tulajdonképpen most szegélyezi a kormányzat útját. Nincs egyszerű költségvetési helyzetben a kormányzat, mert ugye egyszerre kell korábban is emlegetett vállásoknak megfelelni, konszolidációt végrehajtani, és ugye egy távlatos célt is szem előtt tartani, az euró bevezetését.
3: Érinkült a vállalati összeolvadási és felvásárlási piac Magyarországon.
4: A Deloitte Magyarország összefoglalója szerint tavaly 88 tranzakciót zártak, ami 16%-kal haladja meg az előző évi adatot. Szektor szinten az IT-szegmens vált a magyar tranzakciós piac legaktívabb területévé. A hazai befektetők aránya 54%-ról 65%-ra emelkedett, ami az elmúlt évek legmagasabb szintje.
3: A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. Ezt az aratási koordinációs bizottság ülését követően mondta az agrárgazdaságért felelős államtitkár.
4: Molnár János István hangsúlyozta, a tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ugyanakkor a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása mintegy 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szakemberek szerint Dél-Amerikában jelentős terméskiesés várható, ami komolyan befolyásolhatja a gabonapiaci árakat világszerte.
3: Egy új tanulmány szerint a felhők tengeri sóval történő mesterséges kifehérítésével megállítható lenne az El Niño időjárási jelenség globális pusztítása, ám a módszer komoly technológiai és klímakockázatokkal jár.
4: A Chicagói Egyetem kutatói modellekkel igazolták, hogy a reflexió növelése visszafordítaná az extrém felmelegedést, a kivitelezéshez viszont a globális repülőgép flotta 2%-ára lenne szükség. A technológia ráadásul veszélyes mellékhatásokkal bír, miközben a célzott területeket hűteni a szimulációk szerint nem várt módon Európa és Ázsia felmelegedését okozná, hosszú távú hatásai pedig kiszámíthatatlanok.
3: A Commerzbank független befektetőinek kevesebb mint 2%-a fogadta el az UniCredit felvásárlási ajánlatát a Reuters információi szerint.
4: A német bank közleménye alapján a Commerzbankban szintén tulajdonos német kormány az ajánlatot agresszívnak és ellenségesnek minősítette, ezzel együtt az olasz pénzintézet a hónap elején lezárult folyamat végére 47,6%-os részesedést szerzett.
3: Rekordévet zárta a kifli.hu.
4: Árbevétele mintegy 25%-kal nőtt az elmúlt pénzügyi évben, a növekedés nem lassult az előző évhez képest, és a tervek szerint ezt az ütemet szeretnék tartani a következő két évben is. A cég éves árbevétele legutóbb meghaladta az 57 milliárd forintot.
0: Időjárás jelentés.
4: A változó vastagságú felhőzet csökkenését követően sok napsütés várható, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. Az északi, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Márton Viviana vezeti a friss taekwondo világranglistát és olimpiai rangsort. Az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kiutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Bújtosról Zoltán minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezésével negyedik lett sprintben a genovai tájfutó világbajnokságon. Bújtosról Zoltán egyébként jó előjelnek tartja a kieséses szám előtt, hogy versenyben volt a legjobbakkal, és ez extra motivációt ad számára. Magát a számot egyébként a norvég Kasper Fosser nyerte, a második a francia Wilhelm Zserov, harmadik a finn Tomas Heikkilä lett. A labdarúgó NB2-ben érdekelt videóton Fehérvár leigazolta a korábbi válogatott Nagy Dominikot. A 31 éves középpályás elmondta, hogy Nikolic Nemanja sportigazgató személye meghatározó volt számára, hogy ide szerződött. A 10-szeres Nagy Dániel korábban játszott már a Pécs, a Kozár Mislány, a Ferencváros, a Légia Varsó, a Palatinaikos, a Honvéd, a Mezőkövesd és a Nyíregyháza színeiben is. Az NB1-ben 142 bajnoki lépett pályára, ezeken 14 gólt jegyzett, a lengyel élvonalban 60 találkozón 11 gól a mérlege, az NB2-ben 45 meccsen 12 gólt szerzett. Antal Dávid aranyérmet szerzett 200 méter pillangón az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A 17 éves nyírbátori versenyző 1 perc 57 másodperc 40 század másodperccel a teljes mezőnyt nagy fölénnyel maga mögé utasítva diadalmaskodott, egyszer s mint megvédte számban a tavalyi EB-n szerzett címét.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:09, jó reggelt kívánunk. Itt maradt velünk a stúdióban Somodi Evelin hírszerkesztő, aki egyébként az adást is szerkesztette, és kiegészülünk, és hát beszélgetni fogunk Böhm Kornéllal, a kommunikációs és PR szakértővel. Méghozzá arra vállalkozunk, hogy a közmédia átalakításáról beszélünk, ami nyilván időszerű volt, nyilván az elmúlt 16 év nagyon furcsa volt közmédia szempontjából, de ezt vajon így kellett kezdeni, hogy egy hónapra leáll a hírszolgáltatás? Mit gondoltok erről?
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elhívtatok ebbe a témába beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy picit mesterséges cezúra volt azért az, amit itt az elmúlt napon láthattunk, ezzel a leállással, a fekete képernyővel, ezzel a nagyon szimbolikus aktussal, vagy aktusokkal tulajdonképpen, mert maga ez a ugye 56-os szlogenre utaló szöveggel, a 1956-kor újrainduló adással, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos és tényleg egy jól észrevehető cezúrát akart létrehozni a jelenlegi kurzus abban, hogy ezt mindenki észlelje. Hozzáteszem azt, hogy ugye az ígéretek között, vagy a vállalások között szerepelt, hogy azonnal leállítják a közmédiát, vagy legalábbis a hírszolgáltatást, ugye ez nem történt meg azonnal, tehát már csak azért is talán szükséges volt ez a fajta nagyon észrevehető, figyelemfelkeltő akció, hogy lehessen ehhez kötni.
1: Evelin, mit szólsz a leállításhoz?
3: Hát biztosan hatásos antré volt ez az új átmeneti vezetés részéről. Azt gondolom, hogy azért így elég nagy visszhangot is kavart. Nyilván minden pólusú médiák rengeteget beszéltek erről, a közösségi média tele volt mémekkel, illetve tele van még most is mémekkel. Rengeteg olyan fórumot, beszélgetést látok erről az interneten, hogy tényleg úgymond médiához nem kapcsolódó embereket is megmozgatott a téma, mert ez tényleg azért mindenkinek egy rendkívüli, egy felkavaró esemény volt, amire nem számítottak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg médiatörténeti pillanat volt. Ezt ritkán tudjuk mondani. Ez most azt hiszem, hogy egy ilyen volt. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul ez a következő hetekben. Ugye a Kossuth Rádión is leállt az adás, most a Bartók Rádiótól vesznek át információkat, és ha jól tudom, augusztus 15-éig ez most így is marad, ami számomra például egy meglepő pillanat. Ti mit gondoltok erről a majdnem egy hónapos különbségről? Szükség lehet ekkora szünetre egy átálláshoz?
1: Szerintem nagyon hosszú. Én azért voltam részese átalakításoknak, egy év 8 hónapot ott dolgoztam a közszolgálati híradónál, akkor az átalakulás az úgy zajlott, hogy a végén én kerültem kapunk kívülre, de most ez egy másik történet, de ezt menet közben meg lehet csinálni, tehát nem érti az ember, hogy miért kell ezért teljes leállást elindítani, ráadásul, hogyha a vezetőket lecseréli, azokat a vezetőket, akik fogalmazzunk úgy, hogy a szigorított hírszolgáltatásért felelősek voltak, tehát a nagyon-nagyon sarkos kiszolgálásért, gyakorlatilag propagandisztikus hírszolgáltatásért. Az ott maradt kollégák, emberek valószínűleg tudták volna a hírszolgáltatást csinálni, aztán persze el lehet azon gondolkodni, hogy ki marad, ki lesz az új arc, de hogy ezért egy hónapra leállni, jól néz ki, hangzatos, de feleslegesnek érzem.
2: Hát ha onnan nézzük, nem tudom, ezzel nem, őszintén szóval nem gondolkozom, mennyi idő egy ilyet újraindítani, de hogyha abba belegondoltok, hogy amikor az ember egy új csatornát indít el, mert lényegében picit erről van szó a hírszolgáltatás tekintetében, tehát nem csak arról van szó, hogy kiszerkesszen aznap, meg hogyan álljon össze a híradó, hanem arról van szó, hogy tulajdonképpen egy új műsor struktúrát és egy új adás szerkezetet kell kitalálni, amihez egyébként valóban tud több idő kelleni, lehet azt gondolni, hogy egy ilyen hosszabb átgondolás, hosszabb összerakása a műsorrendnek, az valóban időt igényel, és ha azt nézzük, hogy ugye most három ideiglenes vezető került tulajdonképpen oda az intézménynek az élére, az, hogy ők ezt a ideiglenes helyzetet megoldják, és jól átgondolják, és úgy tudjanak elindulni, hogy na most akkor egy startpisztollyal augusztus 15-én egy teljesen új struktúra feláll, ehhez kellhet idő, és lehet, hogy nem csak ilyen gyors talpaló módon akarták megoldani, hogy akkor jövő heti beosztás gyorsan megcsinálják, és megy minden tovább, tehát ez indokolhatja talán.
1: Meg hát valószínűleg egyébként nagyon komoly költség megvágások lesznek, vannak, Notabene egyébként egy hónap nyilással spórolni is lehet, és hát át kell gondolom szerződéseket nézni, nem csak munkaügyi szerződéseket, hanem azt is, hogy akkor mik vannak folyamatban, akár együttműködések, nagyobb külső szolgáltatókkal, tehát rengeteg sok minden más is előkerülhet, akár digitális arculatfrissítés is. Nyilván a meglévő technika valószínűleg mindenre alkalmas, mert azt láttuk, hogy egy kicsit majd mindjárt erről is beszélünk, hogy a propagandisztikus közlési kényszer sok mindent elbírt, tehát valószínűleg a technika alkalmas arra, hogy ha bármit kitalálnak, azt megvalósítsák. Még egy picit erről az átállásról, és aztán nyilván egy kicsit a múltról is beszélnénk. Vannak tippeitek, hogy ki vállalja, ki meri elvállalni a hírvezető hírfőnök szerepét, mert nagyon nagy kihívás elé néz. Egyrészt 16 évnyi deficitet kéne ledolgozni, a hitelességi deficitet. Másrészt valószínűleg mindenképpen kap támadást majd, hogy miért így, miért úgy, miért amúgy. Egyáltalán helyre lehet-e 16 évnyi, vagy kicsit megengedő vagyok egy 6-7 évnyi ilyen működést állítani.
3: Én nevek becslésébe vagy tippelésébe nem bocsátkoznék, de nyilván adja magát, hogy nem kockáztathatnak azzal, hogy egy kicsit is megkérdőjelezhető kollégát ültetnek ebbe a székbe. Tehát biztosan egy nagyobb múltú, megbízható újságíró kolléga ülhet majd oda, én így képzelem.
2: Én azt gondolom, hogy nem annyira elrettentő, sőt, ez a pozíció az elég vonzónak tűnik abból a szempontból, és itt csatlakozom én is ehhez, hogy mondjuk a Facebook ismerőseimet nézve elég sok olyan közismert és egyébként elfogadott újságíró van, aki azért utal arra, hogy őt érdekelni, hogy a közmédiánál most mi fog történni, meg hogyan lesz. Tehát ha csak ezt a népsort nézem, akkor azt gondolom, hogy kifejezetten lesz ambíció arra, hogy olyan kollega kerüljön oda, aki egyébként vállalja ezt a megmérettetést, és hitelesnek számít. Még egy gondolatra visszatérek a kérdés másik részére, hogy itt 16 évet vagy 8 évet jóvá lehet-e tenni, hát azért ebből a szempontból fontos ez a cezúra, amiről az előbb beszéltünk, hogy itt ugye nem azt mondják, hogy folytatjuk, csak jobban fogjuk csinálni, hanem azt mondják, hogy itt egy új vonal kezdődik, és új műsor lesz, új vezetőkkel, tehát igazából nem a 16 évet akarják kifocizni jobban, hanem azt mondják, hogy most egy új élet kezdődik tulajdonképpen.
1: Egy hónapnyi leállás az nem totális néző, hallgató, online odafigyelő ember elvesztése?
2: Hát ugye az össznéző számról sosem mondtunk nagyon nagy számokat, tehát hogy azt nem gondoljuk, hogy ez egy olyan nagyon nagy brutális visszaesés lenne. Egyébként a spórolás kapcsán eszembe jutott, hogy én bennem is benne volt, hogy a szabadságolásokat milyen jól meg lehet például oldani.
1: Azt simán.
2: Egy hónap alatt. Én azt gondolom, hogy ha új tartalom jelenik meg, ami vonzó és érdekes, akkor oda fognak találni a nézők, tehát most nem az a kérdés, hogy az a 4-5%-nyi elszánt közmédia hallgató néző az visszatalál-e vagy ott marad-e, hanem hogy van-e olyan műsorkínálat, amire egyébként oda mennek a nézők, hallgatók, és biztos az elején lesz egy érdeklődés is, tehát azok is meg fogják találni a tévékapcsolón az egyest, akik eddig kerülték, tehát hogy biztos, hogy lesz egy érdeklődés az elején.
3: Én is azt gondolom, hogy inkább kifejezetten népszerű lesz, talán a parlamenti közvetítésekkel lehetne egy párhuzamot vonni, hogy teljes átalakulás jön ezen a téren is, és hát biztos, hogy megváltozik a műsorstruktúra, ugye a hírszolgáltatás felépítése, úgyhogy én azt gondolnám, hogy sőt ellenkezőleg a nagy kivárás után inkább fokozott érdeklődést tudnék elképzelni. De ha már említettük a nézőszámokat, itt hozzáfűzném, hogy a leállás idején, amikor megjelent a most már mindenki által ismert üzenet, amiben elnézést kért a ideiglenes vezetés, hát a hazugságokért, illetve változást ígértek, akkor összesen a nézőbecslése szerint 50 000 néztek bele az adásba, de volt olyan mérésük is, ami szerint volt, hogy mindössze 193 fő nézte az adást, tehát ez is érdekesség, és egyébként mindezt megelőzően, úgymond a békeidőkben, mikor még nem tudtuk, mi következik, akkor átlagosan 23 000 nézőt ért el a csatorna. Ez például közvetlen a megszakítás előtti adatból is látszik, ami nagyjából ilyen 1,4%-os közönség aránynak mondható. Szerintem ez is érdekesség. Illetve érdekes lesz majd összevetni, hogy akkor egy bő hónap múlva milyen adatokat láthatunk.
1: ez olyan annyira alacsony szám, ha ez a 23 ezer igaz, hogy ez egy ilyen podcastnál is egy átlagos videónak a megnézése, ha jobb a videó, akkor magasabb szokott lenni, plusz egy átlagos, mondjuk budapesti tematikus rádiónak a hallgatottsági, heti hallgatottsági szintjével összevethető, ami...
3: Nem biztos, hogy ezekkel hasonlítanám össze, de igen, azért érdekes a platformok közötti különbség.
1: De gyatra. Tehát, hogy mi nézettségi szám, hogyha ez így van, akkor ez tényleg nagyon gyatra. Fél kilenckor majd elmondjuk a híreket, de még előtte egy rövid körkérdés van. Nektek az a pillanat, amikor azt gondoltátok, ha véletlenül rátévedtetek az M1-re, hogy hoppá, na ezt most már tényleg nem, szóval hogy ez tényleg az a pillanat, amikor mindenki helyettük szégyeli magát, volt az a pillanat nektek, vagy igazából ez egy pillanatok összessége volt az elmúlt évben, években?
2: Hát én az a médiafogyasztó vagyok ebben a tekintetben, aki a foci meccsek szüneteiben szembesült az egyperces iradókkal, tehát én nekem amúgy nem vagyok egy tévénéző, tehát hogy nem volt mihez összehasonlítanom, de ezek a fajta rövid híradások azért az sok esetben olyan volt, hogy aki ezen nem lát át, vagy ezt komolyan veszi, az tényleg nagyon komoly kihívásokkal küzd a médiaértés tekintetében, és hát tudjuk, hogy a többség ilyen, tehát nem akarok nagyon pozitív lenni ebben a tekintetben, de mondjuk ezek az összeállítások azok sokkolóak tudtak lenni valóban.
3: Hát én itt elmondanám, hogy 30 éves vagyok, tehát az elmúlt 16 évben nagyjából fokozatosan ébredtem tudatomra a médiával kapcsolatban, és ebben az időszakban vált intenzívé igazán a médiafogyasztásom. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy az én korosztályomat kicsit beleszoktatták egy bizonyos médiagépezetbe, és igazából csak szerintem sokan most kezdik azt látni, hogy ez mennyiben torzulhatott, vagy mennyiben lehet majd esetleg másképp. A személyes tapasztalatomnál most leginkább talán az ukrajnai háborús tudósítások jutnak eszembe, hogy ott is voltak bizony azért helyreigazítási ügyek, illetve a bucsai mészállás, amikor ott voltak félreinformálások, talán nekem most ez a legemlékezetesebb.
1: Hát és meg annyi példát lehetne sorolni, de majd a fél kilences hír összefoglalat követően ezekről meg is emlékezünk, majd Böhm Kornél a kommunikációs és PR szakértővel, illetve Somodi Evelinnel.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban a Fogarasi úton a Nagy Lajos Király útja közelében. A H5-ös hév viszont Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és az Aquincum állomáson változatlanul mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg áramellátási hiba miatt. Várhatóan délután 1-2-ig nem működnek a jelzőlámpák a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban áramszünet miatt, ezért ott a forgalmat rendőrök irányítják. Torlódást tapasztalhatnak a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út is csak lassan járható a Blahalujza térig. Ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Nagykörút előtt szintén nehéz az előrejutás. Lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és tovább a Hegyalja úton is szakaszonként. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az amerikai légierő Donald Trump elnök utasítására újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen még tegnap kora este, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága.
3: A művelettel Washington felelősségre vonja Teheránt a Hormuzi szorosban tapasztalt alaptalan agresszióért, amellyel a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztette. Az amerikai erők egy nappal korábban már 80 iráni célpontot bombáztak. A tegnapi támadás pontos részleteit és a célba vett objektumokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
1: Irán képviselői sürgős megállapodási szándékkal keresték meg az Egyesült Államokat tegnap, közölte Donald Trump.
3: Az elnök újságíróknak elmondta, még nem tudja, érdemes-e Teherán az egyességre, vagy hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult-e, de figyelmeztetett, az amerikai haderő 20-szoros erővel torolja meg az iráni támadásokat, utalva a legutóbbi 80 iráni célpontot érő válaszcsapásra.
1: Az iráni forradalmi gárda drón és rakéta támadásokat indított kuvaiti és bahreini amerikai katonai támaszpontok ellen, közvetlen válaszul a Washington által végrehajtott iráni légicsapásokra.
3: A teheráni állami televízióban ismertetett közlemény szerint Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. A katonai eszkalációval párhuzamosan az iráni parlamenti elnök és főtárgyaló az X-en azt írta, a hormuzi szoros kizárólag iráni feltételek mellett és nem az amerikai fenyegetések nyomására fog megnyílni. Hozzátéve, hogy a megfélemlítés és az amerikai kötelezettségvállalások be nem tartása a jövőben már nem marad megtorlatlanul.
1: A NATO tagállamok több milliárdos védelmi megállapodásokat kötöttek az ankarai csúcs találkozón.
3: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta, Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt téma, de az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa nagyobb részt vállalna ebből. Magyarország a SZÉF nevű európai védelmi finanszírozási programban is részt vesz, ugyanakkor az ukrajnai háborút külön kell kezelni, Rejle Zsoltot hallják.
6: Ez egy 150 milliárdos alap, mondhatjuk úgy, hogy egy olcsó kölcsönfelvételét biztosítja európai országok számára, fegyverbeszerzésre, illetve a fegyveripar fejlesztésére. Ebben Magyarország azok között, az európai államok között van, amely lehívja ezt a kölcsöt. Külön kell kezelni az orosz agressziót, lehetséges veszélyt Európába, és a jelenlegi szituációt Ukrajnában. Ukrajna ugye nem NATO tag, nem EU ország. Itt eltérnek a külpolitikai vélemények, hogy mennyire szükséges beállni Ukrajna mögé. Jelzésértékű azért, hogy az európai országok többsége támogatja Ukrajnát. Magyarország egy kicsit konzervatívabb megítélést fogalmazott meg ezen a területen. Elképzelhető, hogy a jövőben ez változni fog.
1: Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte.
3: A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Elmondása szerint Donald Trump-al is találkozott, akivel kezet fogtak, és az amerikai elnök gratulált neki. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelyek egy része civil fejlesztésekre is fordítható.
1: Friss információ, hogy az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, legalábbis így látja Sándor Palota az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnök szavait tolmácsolva, a köztársasági elnöki hivatal azt írta, hogy alkotmányos szerepéből fakadóan a köztársasági elnök önálló politikai felelősséget nem viselő hatalmi tényező a fékek és ellensúlyok rendszerében, aki mint ilyen nem cselekedhet a kormány vagy más hatalmi ágak helyett, és azt is írták, hogy Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva küldenének el, távolítanának el hivatalából. A közlemény egyébként nem írja, hogy ha elfogadják az alaptörvény módosítást, akkor Súlyog Tamás vajon aláírja-e azt.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 140.842 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.
3: Az olajpapír 1,4%-kal erősödött 3.948 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 45.350 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-kal esett 2670 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12.010 forintra.
1: Komoly mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 2,4%-kal, a párizsi CAC-on 2,2%-kal gyengült.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
3: A Dow Jones 1,1%-kal esett, az S&P 500 0,3%-kal, emelkedett a Nasdaq 0,2%-kal.
0: Időjárás jelentés.
3: A változó vastagságú felhőzet csökkenését követően sok napsütés várható, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok is. Az északi-északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8:40 perc van, folytatjuk Böhm Kornéllal, illetve Somodi Evelinnel a közszolgálati média átalakításáról szóló beszélgetésünket. Az elmúlt 16 évet egy picit érintettük, azt is, hogy mik voltak a nagy propagandisztikus média pillanatok, kinek mi. Nekem egy ilyen személyes dolog jutott eszembe, most mindegy is, hogy kiről van szó, egyébként egy családtag, hogy mennyire tudják az emberek félreérteni, vagy másképp dekódolni a médiát. Ilyen közös beszélgetésünknél mindig visszatérő volt az, hogy amikor politikára teredett a szó, hogy mit akar ez a nagyfejű. És akkor nem is értettem, hogy ki nagyfejű, micsoda, és akkor hát tudod, az a nagyfejű. De, és akkor visszakérdeztem a végén már, hogy kiről van szó? Soros Györgyről. És ugye a propaganda annyira súlykolt ezeket a dolgokat, hogy az aztán végképp nem jutott az ember eszébe, hogy nem csak a mondani valót dekodolják egyesek furcsán, hanem azt is, hogy milyen plánban van valakinek a feje, akár a teste, akár hogyan jelenik meg a hanghordozása. Erre akár lehetne példa az, hogy az ukrán elnök tipikusan rekettes hangját hogyan lehet akár agresszívként beállítani. Tehát rengeteg olyan eszköz van, amit nem is gondolna az ember, hogy média hatásként éri azt, aki egyszerűen nem tudja ezt elkülöníteni. Mennyire gondoljátok azt, hogy ebből rengeteg mindent láttunk az elmúlt 16 évben, amire nem is gondoltuk volna, hogy ezt így is fel lehet használni?
2: Hát a média az egy manipulatív műfaj, ezt mindenki azt hiszem, hogy tudja vagy értheti, tehát végtelen számú azoknak a technikáknak a sora vagy lehetősége, hogy valamilyen módon befolyásolják az elhangzottakon túl, tehát a tartalmon túl a hallgatót vagy a nézőt, és igen, tehát minél gátlástalanabb mondjuk egy szerkesztői gyakorlat, annál több ilyen technikát, manipulatív eszközt lehet bevetni. Elég csak egyébként a plakátokra gondolni, tudom, hogy most alapvetően a közmédiáról beszélgetünk, de ahol tényleg nincsen külön hang, meg nem mozog a kép, hanem egyáltalán csak egy álló pillanatot mutatnak, hát ott is elég sok nagyfejű ember fordult meg az elmúlt 16 évben.
1: Meg bohóc
2: ráadásul, tehát végtelen mennyiségben lehet sorolni ezeket, akár csak a képi manipulatív eszközöket.
3: Hát igen, ugye ez a médiának az ördögi köre, hogy ugye úgy dolgozunk a figyelemmel, hogy próbálunk figyelemfelkeltőek lenni. Ennek érdekében mindig kiemelünk információkat, próbáljuk megtalálni a leginkább hát hatást kiváltó információt, ami leginkább közérdekű, ami a mi hallgatói, olvasói, nézői bázisunk szempontjából a legmegfelelőbb, a tematikánknak megfelelőbb. Ennek ugye sok árnyalata van. Ennek egyik árnyalata az, amikor a politikai indítatás határozza meg a szerkesztő ujjainak mozgását. És hát igen, én is találkoztam ilyen véleményekkel, hogy például van, aki meglátja egyáltalán fotón Magyar Pétert vagy Zelenszkijt, és tehát láthatóan a düh elönti, tehát hogy igazából már nem úgy nagyon lehet akár...
1: Életében nem találkozott vele valószínűleg.
3: Hát feltételezem nem, de hogy nagyon érdekes, hogy én is találkoztam olyan többi közt M1-et is néző ismerőssel, aki például ezen az állásponton van. Nem feltétlenül egyébként ez csak az M1 nézése miatt lehet, de hát azért olvasunk bőven ilyen média elemzéseket, mi is látjuk, hogy mi volt adásban, tehát azért érdekes összefüggések vannak, és hogy tényleg vannak olyan vélemények, akik ennyire meghatározó élményként tekintenek egyes szereplőkre, akiknek látják az arcát, és nagyfejűnek hívják, vagy tényleg ez ennyire felháborítja, hogy meg se kell szólaljon már, egy bizonyos érzés teljesen a hatalmába kerinti.
2: Hát ez a kondicionálás, amiről most beszélünk, megbeszélgettek, tehát az, hogy egy inger azonnal képes megjelenni egy felmutatott kép kapcsán, vagy akár egy hang kapcsán. Ez ugye pontosan erre megy ki a propagandának a fő tevékenysége, hogy képes legyen kiváltani, tulajdonképpen különösebb indok meg érvelés nélkül már kondicionált érzelmeket, úgyhogy ez erre megy ki a játék.
1: Egyébként propagandisztikus hatásra nekem még igazított eszembe, hogy a menekültválság, migrációs válság tetején, de utólag lecsengve is, gyakorlatilag elnéptelenedő zsákfalvak lakói rettegtek attól, hogy megtámadják őket majd a menekültek százai, ezrei, vagy nem tudom, olyan területeken, ahova nem nagyon tévedt oda idegen ember, de nem is nagyon volt rá esély, hogy oda megy, ez képest sikerült média súlykolással elérni azt, hogy legyen egyfajta természetes tartás, vagy rettegés ettől. Evelyn, igen, valamit szerettél volna mondani?
3: Igazából én szerettem volna visszaterelni ezt a MTVA házatájára, hogy Kornél hogyan látja majd itt az átalakulást. Most ugye elkezdtük a hibákat megbeszélni, hogy például ez a fajta kondicionálás miben alakulhat át. Szerinted mennyire drasztikus változásra van lehetőség egy hónap alatt, vagy igazából az újságírói garnitúra lecserélése az már erre akár garancia lehet? Milyen módszertani változásokban látod esetleg a kulcsot?
2: Azt gondolom, hogy a műsornak a felépítése, meg akár a híreknek a hangvétele, hogy alapvetően most a hírműsorokról beszélünk, nem a sportközvetítésről.
1: Már ott is volt érdekesség.
2: Igen, ott is meg lehetett találni ezeket az elemeket. Tehát alapvetően azért itt a vezetői elvárásoknak, meg a vezetői felfogásnak, azoknak az elveknek az érvényesülése tulajdonképpen nyomja rá a bélyegét arra, hogy milyen lesz a végtermék, mi az, ami a nézők szem elé kerül. Tehát ilyen értelemben én nem hiszem, sőt, hát azért

0: tisztességesen ellátták az előző feladatokat, nem beszélve ugye a világosítókról, berendezőkről és más technikai személyzetről, akinek meg egyébként igazából édes mindegy, hogy milyen tónusban szólalnak meg azok a műsorok. Tehát azt gondolom, hogy itt valóban a vezetésnek a felfogása és akár a példamutatása vagy a szigora az, ami befolyásolni tudja azt, hogy a végtermék az milyen.
1: És szervezeti szempontból itt a belső kommunikáció terén, hogy látod, mi az, amit jól lehet ilyenkor csinálni? Azért most ez egy válsághelyzet állt elő, krízisnek is mondhatnánk, hogyha szaknyelven akarunk a kommunikációról beszélni. Hogyan lehet megnyugtatni például az amíg ott maradókat, illetve hogyan lehet ezt egy egészként kezelni, hiszen itt azért rengetegen dolgoznak?
0: Ezt a részét ennek a válságnak valóban érdemes szervezeti szinten nézni. Tehát itt, ha úgy nézzük, hogy nem ami kikerül a szerkesztőségbe, nem ami látható, hallható, hanem ami belül, mint cég, mint szervezeti felépítés működik, azt ugyanúgy kell megközelíteni, mint bármely más vállalat esetében, ahol a dolgozókat egy súlyos felfordulás éri tulajdonképpen. Ilyenkor az elsődleges kérdés az a mi lesz velem. Ugye ez a fő kérdés, ami bármilyen változás kapcsán előjön a gyártól a tanácsadó cég tetejéig, tehát mi lesz a fizetésemmel, mi lesz akár a szabimmal egyáltalán, tehát azok a fajta emberi kérdések, amikre most, hogyha így a közmédiáról beszélünk, mi a közmédia szerepe, meg ilyenek, kevésbé gondolunk, de hogyha szervezetként nézed és úgy kérdezed, akkor valóban itt a belső kommunikációnak abszolút arra kell irányulnia, hogy részben megnyugtassa a kedélyeket, részben pedig, hát így új elvárások, pont az előbb beszéltünk róla, új elvárásoknak a megfogalmazása, tehát olyan fajta attitűd megkövetelése, ami esetleg az eddigiekben nem volt jellemző. Tehát igen, a dolgozói közegnek a kezelése kommunikációs szempontból is az egy elsődleges kihívás, abszolút így van.
1: Erre a megnyugtató hangnemre egyébként van kilátás szerinted? Azért igazából volt egy hatásos belépése az átmeneti vezetésnek, voltak látványos lefejezések, itt több újságíró elküldésével vannak is, még valószínűleg lesznek is. Szóval, hogy ez nem igazán sugall olyan hangulatot, vagy elképzelhető, hogy ezután majd ez lesz a megfelelő irány.
0: Hát ez is a váltásnak, meg a változásnak a kommunikációja, azért mondom, hogy tényleg párhuzamosan lehet nézni más szervezetekkel, hogyha egy nagy változás van, akkor utána viszont azt lehet mondani, hogy eddig tartottak a lefejezések, most hívjuk így, tehát most ezzel a garnitúrával, aki itt marad, ezekkel akarunk tovább menni, és tőletek várjuk el azt a kemény munkát, és azt a minőségi munkát, amivel meg akarjuk jeleníteni az új közmédiát. Tehát bizonytalanságban hagyni őket, vagy lebegtetni azt, hogy bárki kikerülhet innen, az úgy nem lehet céget vezetni. Tehát, hogy a szervezetnek muszáj egy nyugodt, működési sebességet elérő szervezetté válni ahhoz, hogy mindenki a saját munkájára tudjon koncentrálni.
2: Nekem egyébként két nagy kérdésem van, amire majd remélhetőleg a működésben választ kapunk. Az egyik az, hogyha olyan emberek is ott maradnak, nyilván fognak, akik a korábbi időszakban dolgoztak, átadják a saját gondolataikat, a saját tudásukat egy olyan munkamódszerre állítani, ami elfogadott lenne, hogy nem utasítások alapján készítek híranyagokat, hanem vannak saját gondolataim, saját szerkesztői riporteri elképzeléseim. Magyarán, hogy ez hogy fog menni egyeseknek. A másik pedig az, hogy vajon az első mostani kormányzattal szembeni konfliktus, mert nyilván lesz, ezt hogyan fogja reagálni a politika? Láttok-e arra garanciákat, akár a mostani médiatörvény átalakításnál, akár a felálló új szervezeti egységeknél, ami erre garanciát adhat, hogy jó, persze most volt egy nagy leállás, majd lesz egy remélhetőleg újraindulás, de hogyha lesz konfliktus, hogy akkor az kinek a felelőssége lesz, vagy egyáltalán vannak-e arra garanciák, hogy tényleg nem ismétlődik meg, hát ha nem is szó szerint ugyanaz, mint ami 16 évig, de kicsiben, mint ami 90 óta gyakran megismétlődött egyébként.
1: Hát igen, szerintem is ennek az a nagy veszélye, hogy ez a ló másik oldalára esik át esetleg a tájékoztatás, gondolom erre is céloztál a kérdéseddel, és hát erre tényleg nehéz most garanciákat mondani, ezt tényleg a gyakorlatban fogjuk meglátni szerintem. Én azt látom, hogy azért vannak olyan irányok, a kommunikációban látunk olyat, ami akár bíztató is,

0: lehet, de ez tényleg csak a gyakorlat fogja eldönteni szerintem.
1: A kérdésed első felét sem feledve, azért én emlékszem arra, amikor az RTL összerúgta a port a kormánnyal, és egyszer csak elkezdtek rendes híradót gyártani, és akkor kiderült, nem emlékeztek erre?
2: De.
1: Első hír ugye az volt, hogy Orbán gázszerelője hogyan gazdagodott meg, és kiderült, hogy hát tudnak híradót készíteni ott ezek a kollégák, csak eddig a kétfejű borjú volt az érdekes.
2: Meg a baleset.
1: És ugyanez igaz egyébként a G-nap környékén, most már nem emlékszem, előtte vagy utána, de esetre kiderült a Magyar Nemzetről és másokról
2: is, hogy tudnak ők
1: műsort csinálni megfelelő módon, hogyha az a cél, vagy az az elvárás, ha nem az, akkor pedig nem. Tehát ez szerintem, aki eddig más csinált, de megvan a szaktudása, az tudja jól is csinálni igazából, igazodik az elvárásokhoz. Tehát én ebben nincsen kétségem, hogy ő esetleg nem tud felpörögni arra a szintre, el fogja tudni látni a feladatát, hogyha jó szakember. A kormánykritikus közmédia témakörében pedig én azt gondolom, hogy az első időszakban mindenki nagyon fog vigyázni arra, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy kézi vezérlés van, vagy kiszolgálnák a kormányt. Tehát az első pár alkalommal szerintem a politika is óvakodni fog attól, hogy belefolyjon a működésébe. Itt teszek egy zárójelet, hogy azért az rögtön egy furcsa üzenet volt, hogy Magyar Péter tudta, hogy mi lesz az első film, amit a közmédia le fog adni. Ugye ez akár, ha úgy veszük, akkor miért kéne tudnia, pláne egy Ankarában, NATO csúcson lévő miniszterelnöknek. Tehát ez pont átengedhette volna az új vezetésnek, zárója bezárva. És szerintem a közmédia is ellen fog tartani egy ideig befolyásolási kísérleteknek. Tehát nem az első lesz az érdekes szerintem, hanem talán a harmadik.
2: Kell ekkora szervezet szerintetek ennyi csatornával, ennyi működési területtel, vagy pedig ezt már meghaladta a kor?
1: Én azt gondolom, és aztán Evelyn is kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy amiről viszonylag keveset beszélnek most a közmédia kapcsán, és borzasztó fontos, az a hírszolgáltatás, az MTI. Tehát én azt gondolom, hogy amiről a kicsit elfeledkezünk, miközben én azt gondolom, hogy a legnagyobb súlya tulajdonképpen annak van, hiszen a legtöbb média az a MTI hírekből tájékozódik. Az egy dolog, hogy a Magyar Péter Facebook bejegyzései rögtön mindenkihez eljutnak, hogy miért kell a közmédiát eljutni, de nem csak a miniszterelnök kommunikál, hanem önkormányzatok is kommunikálnak, szervezetek is kommunikálnak, civilek is kommunikálnak, akiknek nem elég egy Facebook bejegyzést tenni. Tehát az a nagyon nagy szakembergárda számossággal, amikre részben kérdezel, azok a hírszolgáltatását látják el teljes Magyarországnak, és azt gondolom, hogy például az ő szerepüket nagyon fontos kihangsúlyozni. Nyilván nagyon számít az, hogy milyen stílusú, meg típusú híreket szállítanak, de ott rögtön megjelenik egy komoly szakembergárda igény, és nyilvánvalóan iszonyatosan túlfinanszorozott és túl staffolt, tehát túl sokan dolgoznak úgy általában az MTVA-ban, de vannak kifejezetten emberigényes feladatkörök is, és van olyan is, amihol meg elfolyik a pénz, ez nyilvánvaló.
2: Pont az MTI-t egyébként nem állították le bölcs döntéssel, hanem folyamatos a hírszolgáltatás, mert az egy teljes, ahogy mondod, egy országos gépezetet akadályozott volna meg a normális hírtájékoztatásban, például kisebb helyi rádiókat, de akár kisebb lapokat is. De hát igazából a fő oldalak is dolgoznak azért rengeteg MTI hírrel, gazdasági portálok, nagyobb hírportálok. Evelyn?
0: Igen, érdekes, amit Kornél felvetett itt például a közösségi média bejegyzések kapcsán, hogy ugye a politika, illetve a vállalatok most már egyre inkább megtalálják ezt a csatornát, és ugye egyúttal így megszűnik a média szerepe, gyakorlatilag itt közvetlenül tudnak a hétköznapi emberekkel kommunikálni, és egyre inkább a sajtó is inkább egy követői jelleget vesz fel. Mi is lekövetjük ugyanezeket a közösségi média oldalakat, és ezekről összegezve számolunk be, de ettől függetlenül szerintem fontos, hogy legyen ilyen központi hírszolgáltatás, nem feltétlenül akár csak egy, de persze erre ettől függetlenül szükség van. A szervezeti méretre visszatérve pedig, itt még a mesterséges intelligenciát hoznám be, ha csak nagyobb példákat nézünk, a BBC is emiatt most jelentős létszámcsökkentésbe kezdett, mert hogy egyszerűen tényleg kezdenek lenni olyan feladatkörök, amiket nagyban átalakít, leegyszerűsít a mesterséges intelligencia, úgyhogy én elképzelhetőnek tartom, hogy akár egy ilyen irányú fejlesztés, ha folyamatban van, vagy elkezdődik jobban a közmédiánál, akkor inkább emiatt csökkenhet ott is a szervezeti létszám, de ez inkább én a háttérmunkákban látom, mint sem újságírói létszámban.
2: Facebook oldalról, meg közösségi oldalról egyébként mindig az itt az eszembe, főleg a politikusíról, hogy hát ez nem tud visszakérdezni. Tehát, hogy kiváló, hogy elmondják, ugyanarra a propagandisztikus zenére, mint egyébként az előző kormány, tehát valahogy az új miniszterek is erre rászoktak, de egyébként nyilván ott nincs egy visszakérdezés, hogy jó, akkor ez most hogy, miből, hogyan, meddig.
1: Kontextus teremtés, tehát minden, ami a sajtónak a feladata marad egyébként a jövőben is, az az, hogy az egészet értelmezze, lehozza, megszólaltasson más feleket is ugyanarról a témáról. Tehát igen, a bejelentéseket most már nem sajtótájékoztatón tartják feltétlenül, hanem a Facebookon, de hogy ez összeálljon egy egységes képpé, az a média szerepe marad, ez egészen biztos.
2: Így összegezve már, hogy lassan sajnos kifogyunk a műsoridőből, meglepődnétek, hogyha mondjuk egy év múlva totálisan ugyanaz a MTVA felállás lenne, ugyanazzal a csatornával, ugyanannyi létszámmal, vagy pedig tényleg nagy átalakításokat vártok?
0: Én ezt most elképzelhetetlennek tartom innen nézve.
2: Hogy ugyanazzal a létszámmal, ugyanazzal a csatorna kiosztással?
0: Igen, hát vagy legalábbis arculatilag, formátumilag én azt gondolnám, hogy azért teljesen újra gondolnak most itt nagyon sok dolgot.
1: Hát meg egy nagyon komoly online szerkesztő érkezik, ugye, vagy legalábbis ideiglenesen Mészáros Zsófia szemében, úgyhogy ő biztos, hogy a digitális dolgokat, ha más nem is, abszolút racionalizálni, meg felfordítani fogja. Még egy azért hangozzék el itt a szűkös műsoridőben, hogy amit a közmédiától én például várok, azok olyan nem annyira kifizetődő, de nagyon fontos értékteremtő műsoroknak a létrehozása, mint a egykori tévéjátékok, rádiójátékok, színház közvetítések, ne adj Isten, klasszikus zenének a megjelenése, ami sehol máshol nem elérhető, tehát hogyha valamire érdemes a költségvetést fordítani, akkor az talán ilyen feladatok.
2: És hát mondjuk sok mindent lehetne még itt egyházi műsorokat ide citálni, vagy akár kisebbségi műsorokat, abból is azért volt, de lehet, hogy több azért elférne. Hát még rengeteg gondolat motoszkált az ember fejében, gondolom a tietekben is, de sajnos elfogyott a műsoridőnk. Köszönjük Böhm Kornélnak, hogy itt voltál, és hát Somodi Evelin kolléganőmnek is köszönjük, de csak egy percre, mert jövünk vissza a legfrissebb hírekkel.
3: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban, a Nagyszülős utcában befelé a Budaörsi út után. Emiatt ott, illetve a Budaörsi úton is jelentős lassulásra kell számítani. Tart a villamos pályakarbantartása a Hungária körúton, emiatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással. Továbbra is csak a két külső sáv járható, és onnan egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig továbbá az utcából, mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kijutni. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait engedik át. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kaputér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Ma lezárják a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 9-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák friss fejleményeit a hírszerkesztőnk Somodi Evelin.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az amerikai légierő Donald Trump elnök utasítására újabb légi csapásokat hajtott végre Irán ellen még tegnap kora este, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága.
0: A művelettel Washington felelősségre vonja Teheránt a Hormuzi szorosban tapasztalt alaptalan agresszióért, amellyel a kereskedelmi hajózást és a civil legénységet veszélyeztette. Az amerikai erők egy nappal korábban már 80 iráni célpontot bombáztak, a tegnapi támadás pontos részleteit és a célba vett objektumokat még nem hozták nyilvánosságra.
2: Az iráni forradalmi gárda drón és rakétatámadásokat indított kubaiti és bahreini amerikai katonai támaszpontok ellen közvetlenül válaszul a Washington által végrehajtott iráni légicsapásokra.
0: A teheráni állami televízióban ismertetett közlemény szerint Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. A katonai eszkalációval párhuzamosan az iráni parlamenti elnök és főtárgyaló az X-en azt írta, a Hormuzi szoros kizárólag iráni feltételek mellett és nem az amerikai fenyegetések nyomására fog megnyílni, hozzátéve, hogy a megfélemlítés és az amerikai kötelezettségvállalások be nem tartása a jövőben már nem marad megtorlatlanul.
2: A NATO tagállamok több milliárdos védelmi megállapodásokat kötöttek az ankarai csúcs találkozón.
0: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta, hogy Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt téma, de az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa nagyobb részt vállalna ebből. Magyarország a SZÉF nevű európai védelmi finanszírozási programban is részt vesz, ugyanakkor az ukrajnai háborút külön kell kezelni. Rejle Zsoltot hallják.
5: Ez egy 150 milliárdos alap, mondhatjuk úgy, hogy egy olcsó kölcsönfelvételét biztosítja európai országok számára fegyverbeszerzésre, illetve a fegyveripar fejlesztésére. Ebben Magyarország azok között az európai államok között van, amely lehívja ezt a kölcsönt. Külön kell kezelni az orosz agressziót, lehetséges veszélyt Európába és a jelenlegi szituációt Ukrajnában. Ukrajna ugye nem NATO tag, nem EU ország. Itt eltérnek a külpolitikai vélemények, hogy mennyire szükséges beállni Ukrajna mögé. Jelzésértékű azért, hogy az európai országok többsége támogatja Ukrajnát. Magyarország egy kicsit konzervatívabb megítélést fogalmazott meg ezen a területen. Elképzelhető, hogy a jövőben ez változni fog.
2: Magyar Péter szerint sikeres volt az ankarai NATO csúcs, ahol a legfontosabb eredménynek a szövetség egységének megerősítését nevezte.
0: A miniszterelnök közölte, a tagállamok teljesítették vállalásaikat és növelik védelmi kiadásaikat. A kormányfő több kétoldalú egyeztetést is folytatott, egyebek mellett a finn elnökkel, a német kancellárral, az albán és a kanadai miniszterelnökkel, valamint nyugat-balkáni vezetőkkel. Elmondása szerint Donald Trump-al is találkozott, akivel kezet fogtak, és az amerikai elnök gratulált neki. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig a GDP 5%-ára kell emelnie védelmi kiadásait, amelyek egy része civil fejlesztésekre is fordítható.
3: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 4,5 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza, 1%-kal megy felfelé a BUX, 140.899 ponttól jár, a forgalom 258,5 millió forint, 3%-kal csökkennek a MOL részvények, 3.936 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal emelkedik, 45.590 forinttól jár, a Richter 0,8%-kal megy lefelé, 11.910, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2672 forint, a Forage 4%-kal emelkedik 1959 forinton. Jelenleg az euró 358 forint 60 fillére jár. Európában a főbb indexek enyhe erősödéssel indulnak. Ázsiában már vegyesebb volt a kereskedési hangulat. A japán tőzsde 1,4%-ot emelkedett, Hongkong 8%-kal gyengült, Shanghai 1,7%-os plusszal fejezi be, India 7%-kal erősödik, Dél-Korea gyakorlatilag stagnál, a szingapúri tőzsde 1,2%-os pluszban. Csökken a kőolaj jegyzése, igaz, mindössze össze 3,1%-kal, a Brent $77.81, az amerikai könnyűolaj $73.32-en jár. Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja a továbbra is feszült üzemanyagpiacot, jelentette be Alekszandr Novák miniszterelnök helyettes.
0: Az exporttilalom már a dízel üzemanyaggyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag teljes körű korlátozás lépett életbe, kivéve a kormányközi megállapodások alapján teljesített szállításokat. Novák szerint az ukrán támadások következtében több finomító is megrongálódott, ami visszavetette a benzintermelést. A helyzet enyhítésére Oroszország még júliusban megkezdi az üzemanyag importját, elhalasztják a finomítók tervezett karbantartásait, valamint növelik az 54%-ról 65%-ra emelkedett, ami az elmúlt évek legnagyobb szintje.
2: Komoly problémákat okozhat, ha nem kapja meg Magyarország az uniós forrásokat, így véli az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
0: Ebben az esetben az eddig látott piaci hatások hamar romolhatnak, így a legfontosabb kérdés most az uniós források megszerzése. Pásztor Szabolcsot hallják.
6: Igazából az uniós források nagyon kellenek a magyar kormányzat számára. Ugye erre a piacok számítanak, és azt is lehet mondani, hogy be is árazták az uniós források megérkezését. Emiatt a kormány gőzerővel dolgozik a háttérben a szupermérföldköveknek a teljesítésén. Az előző kormányzatnak ugye az egyik legnagyobb anomáliáját az jelentette, hogy nem érkeztek meg ezek a források, és nem tudták érdemben befolyásolni a gazdaság növekedését, és nem tudták kifejteni az úgynevezett multiplikatív sokszorozó hatásukat. Ezzel mindenféleképpen számol a Tisza kormányzat, megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a források megérkezzenek. Mert hogyha például ez nem történik meg, akkor arra a devizapiacok azonnal reagálnak, és szerintem a forint az komoly gyengülésnek indulhat.
2: A Pest vármegyei kormányhivatal megkezdte a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását egy közérdekű bejelentés nyomán. A hatóság helyszíni szemlét tart, és szükség esetén mintát is vesz a területen.
0: Az ügyre Kisberg Szabolcs Gyömrő polgármestere hívta fel a figyelmet. Tájékoztatása szerint egy állami tulajdonú elhagyott raktárépületben több mint egy évtizede csak nem 98 tonna veszélyes, valamint 66 tonna nem veszélyes hulladék található. A tárolt anyagok között egyebek mellett 1300 liter dimetilamin, 12000 liter akrilamid polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav is szerepel. A polgármester szerint a hulladék egy a 2010-es évek elején felszámolt olasz tulajdonú vállalat után maradt hátra, és állítása szerint az előző városvezetés már 2017-ben tudott a problémáról, mégsem intézkedett az elszállításáról.
2: A bevizsgált USB-töltők 80%-a nem felel meg a termékbiztonsági előírásoknak.
0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a kifogásolási arány különösen magas a távol-keleti kisboltokból és harmadik országbeli online platformokról származó termékeknél, míg a hazai műszaki áruházakban és szakkereskedésekben jóval kedvezőbb a helyzet. Összességében 10-ből 8 terméket, tehát kockázatos használni, azok akár áramütést okozhatnak, vagy ki is gyulladhatnak. A hatóság sajtófőnökét, Eitmann Norbertet hallják arról, milyen hibákat találtak.
7: Az idei évben eddig 92-féle töltő laboratórium vizsgálata fejeződött be, azért mondom ezt így, mert folyamatban vannak további vizsgálatok, és ebből a 92 termékben 74 nem felel meg a szabály követelményeinek, a termékek 80%-on megbukott a teszteken. Egyébként rendkívül széles körűek a problémák, ugye amit vizsgálunk, az a szigetelés megfelelősége, a csatlakozó dugó mérete, az úti átalakítóval kombinált termékekre azok kialakítása, és hát a kollégák laboratórium vizsgálatok között azt állapították meg, hogy nem felelnek meg a szigorú uniós és magyar termékbiztonsági szabályoknak ezek a termékek, azaz veszélyesek, kockázatosak, mivel áramütés veszélyesek ezek a termékek.
3: Időjárás jelentés.
0: A változó vastagságú felhőzet csökkenését követően sok napsütés várható, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk északkeleten, ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
2: Márton Viviana vezeti a friss taekwondo világranglistát és olimpiai rangsort.
8: Az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kiutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Bújtosó Zoltán minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezésével negyedik lett sprintben a genovai tájfutó világbajnokságon. Bújtosó Zoltán egyébként jó előjelnek tartja a kieséses szám előtt, hogy versenyben volt a legjobbakkal, és ez extra motivációt ad számára. Magát a számot egyébként a norvég Kasper Fosser nyerte, a második a francia Wilhelm Zserov, harmadik a finn Tomas Heikkilä lett. A labdarúgó NB2-ben érdekelt Videóton Fehérvár leigazolta a korábbi válogatott Nagy Dominikot. A 31 éves középpályás elmondta, hogy Nikolić Nemanja sportigazgató személye meghatározó volt számára, hogy ide szerződött. A 10-szeres Nagy Dániel korábban játszott már a Pécs, a Kozár Miszlány, a Ferencváros, a Légia Varsó, a Palatinaikosz, a Honvéd, a Mezőkövesd és a Nyíregyháza színeiben is. Az NB1-ben 142 bajnoki lépett pályára, ezeken 14 gólt jegyzett, a lengyel élvonalban 60 találkozón 11 gól a mérlege, az NB2-ben 45 meccsen 12 gólt szerzett. Antal Dávid aranyérmet szerzett 200 méter pillangón az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A 17 éves nyírbátori versenyző 1 perc 57 másodperc 40 század másodperccel a teljes mezőnyt nagy fölénnyel maga mögé utasítva diadalmaskodott, egyszer s mint megvédte számban a tavalyi EB-n szerzett címét.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
2: 13 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés. Hogy nyitottunk idehaza, meg persze Európában? Kérdezem Rigó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét. Szervusz, jó reggelt!
9: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát lehetne úgy hívni, hogy a tegnapi jelentősebb esés után egy picit próbál magához térni, mint a magyar tőzsde, mint pedig az európai, a BUX az jelenleg plusz 0,5%-kal van a tegnapi zárulás fölött, ez 141.527 pontot jelent, és ezzel szinkronba a nagyjából a magyar fontosabb részvények is pozitívban nyitottak. Az UBS közel 1%-os pluszban van, 45.760 forint környékén, a MOL az 0,3%-os pluszban 3.960 forint környékén, a Richter, ami egy picit lemaradó, hogy mínusz fél százalékra kezdte mai napi kereskedést, 11.950 forint környékén, illetve a Telekom az ez a közel fél százalékos pluszban 2.680 forint környékén, és ahogy említettem már, ugyanez igaz az európai tőzsdékre is, hogy a ma tegnapi azért elég jelentős esés után ma az Eurostox 10 közvetlen legnagyobb európai részvényt tömbösítő index plusz 1,04%-ban van, a DAX is 1%-os plusz környékén van, a francia tőzsde 0,5% környékén, és a brit tőzsde az ilyen a tegnapi záróár környékén van, de egyébként mind az olasz vagy a spanyol tőzsde próbálja visszahozni a tegnapi napnak legalább egy részét az esést.
2: Kimondható szerintem, hogy újraindult az Egyesült Államok és az Irán közötti háború. Megmondom, hogy miért. Mert hogy az iráni egészségügyi minisztérium nemrég közölte, hogy legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van az amerikai erők utóbbi két napban végrehajtott légicsapásainak. Tehát nem csak elvont katonai célpontok ellen volt támadás, hanem úgy tűnik, hogy ennek nagyon súlyos, komoly következményei vannak. Vannak egyébként iráni ellencsapások és amerikai támaszpontokra, Bahrainre, illetve Kuwaitra, azt még nem tudjuk, hogy milyen hatással. Hogyan reagált mindenre a kőolajára? Egyáltalán mennyire dolgozhatja át ez most a úgy egyébként megnyugvó piaci célkapcsolatos forgatókönyveket?
9: Kettő dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt azért a kőolajár az nyilvánvalóan emelkedett. Itt az elmúlt három napban nagyjából hétfőn kezdődött el ez a újraeszkaláció, hogyha szabad így fogalmazni. Most egyébként jelenleg a VTI típusú kőolaj az 73,32 dolláros hordónkénti áron mozog. Az nagyjából egy 8-9%-kal van feljebb, mint ami volt itt az előző hét végéhez képest, és akkor ezzel lefedünk mindent. Illetve főleg a kötvénypiacon volt látható így a piacokban, illetve a részvénypiacokban a tegnapi napon nyilván, ahogy távolodunk a háború gócpontjától, úgy egyre kevésbé, tehát az amerikai piacon már alig lehetett érezni a hatását, az európai piacra azért jelentősen negatívabb képet festett. És Trump az, a piaci elemzők azt mondják, hogy itt egyébként egy több napos, akár több hetes újabb támadási periódus is készülhet Amerika. Még amit nagyon fontos az, hogy ebből az eszkalációból esetlegesen lesz-e valamiféle szándéka a megnyugvásra, egyelőre ezt most nehéz megmondani. Egy kicsit szerintem a piacokat is váratlanul érte az, hogy Irán nem mondta a semmiből, újra kezdte ezt a konfliktust, és ennyire komolyan veszi azt, hogy a hormuzi szoros felett a teljes felügyeletet megszerezze, ami nyilvánvalóan itt a főleg amerikánok nem fog tetszeni. Ez szinte biztos, úgyhogy nehéz megmondani. Itt talán a legérdekesebb része az az európai kamatperiódus és az ahhoz kapcsolódó döntések. Ugyebár az LKB már a legutóbbi kamat döntésén, ahol már egyszer kamatot vágott idén, és legutóbb ugyebár nem emelt kamatot, de talán az elmondható, hogyha ez az állapot fennmarad, és itt ez az inflációs nyomás, ami az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, főleg az energiaárakon keresztül, az magasabban lesz, akkor ez ismét felpörgetheti az európai kamatemelési várakozásokat. Ez látszott az elmúlt pár napban is. Egyelőre az LKB részéről nem érkezett még konkrét kommentár, hogy mi a tervük egy ilyen új helyzetben, szerintem egy picit még egy kis kivárásra játszanak, megnézzék, hogy ez mennyi ideig fog tartani, illetve az energiárakra milyen hatása lesz hosszabb távon a konfliktus újraindulásának. Amennyiben ez bekövetkezik, hogy a konfliktus tovább kitart, akkor azért elmondható az, hogy itt a kamatemelések azok valószínűleg ismét meg fognak történni.
2: Csak Európában, vagy Amerikában is lehet ebből még kamatemelés?
9: Amerikában egyelőre nehéz megmondani, ott sokkal inkább a belső fogyasztásra épül maga a teljes amerikai gazdaság, illetve egyelőre mind a munkaerőpiacon, a munkaerőpiacon, de már pont a legutóbbi adat azt mutatta, hogy lehet, hogy annyira mégse szép az élet Amerikában, és az infláció az bár magasan van, de egy ilyen, a deriváltja az már elkezdett csökkenni, tehát hogy az emelkedés üteme az lassult. Amerika sokkal kevésbé kitett itt a különböző energiaárváltozásoknak, illetve azért, tehát hogy ott kevésbé kiszámítható, és kevésbé fog ennyire ettől a konfliktustól függni. Egyelőre azt mutatják a várakozások, hogy ott nem számítanak, hogy kamatemelésre a következő időszakban.
2: Rigó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát neked, szia!
9: Köszönöm, viszont hallásra!
3: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Granit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Az elmúlt két napban újabb légicsapás sorozat volt az Egyesült Államok részéről Irán ellen. Irán erre válaszul, lőtt drónokkal, rakétákkal, amerikai támaszpontokat, azt nem tudjuk milyen hatásossággal, de azt igen, hogy az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint 14 halálos áldozata minimum van Iránban az újabb légicsapás sorozatnak. Ez tulajdonképpen egy újabb szakasza már az Irán és az Egyesült Államok közötti háborúnak, vagy azért még ennyire nem éles a helyzet? Kérdezem Szájfó Márta, a Migráció Kutatóintézet kutatóját. Jó napot!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az Egyesült Államok és Irán között június 17-én jött létre ez a 60 napos időablak, amelynek a keretében szüneteltetik megállapodások szerint a harcot, és ez alatt folytatják, pontosabban megkezdik a tárgyalásokat. Ehhez képest már pár nappal később, június 25-én is folytatódtak ezek a harcok, amikor Irán egy szingapúri zászló alatt hajózó kereskedelmi hajót támadott a Hormuzi szorosban. Ennek az oka meglehetősen egyszerű volt iráni részről, mégpedig az, hogy a tárgyalásoknak az egyik fontos tétje Irán számára, hogy formalizálni tudja-e valamilyen módon az ellenőrzését a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalom felett. Ehhez képest ez a szingapúri hajó délre az ománi vizek felé került, ezzel Irán számára egy veszélyes precedens teremtett arra, hogy adott esetben megkerülhető az ő szerepe ebben az ügyben, erre támadott, amire az amerikaiak visszatámadtak, és amit most látunk, ez végső soron ennek az eszkalációs sorozatnak a legutóbbi eleme, hogy az Egyesült Államok támadta Iránt, amire Irán válaszul amerikai bázisokat támadott Bahreinben és Kuwaitban. Ugyanakkor az ablak továbbra is nyitva van. Tény és való, hogy Donald Trump meglehetősen határozottan fogalmazott, őrülteknek nevezte az iráni vezetőket, és arról beszélt, hogy itt részéről akkor vége van a tűzszünetnek. Az irániak ennél sokkal óvatosabban nyilatkoznak. Ők amit tettek, ők ezt egy arányos, méltányos válaszként keretezik, de diplomáciai folyosók részükről továbbra is nyitva vannak.
1: Akkor ez nem azt jelenti, meglátása szerint, hogy összeomlott volna a béke folyamat, vagy a tűzszünetről szóló tárgyalási folyamat?
2: Ilyen esetekben mindig érdemes megnézni az olajvilágpiaci árának az alakulását. Azt látjuk, hogy hozzávetőleg egy 1%-os növekedés volt a nyersolaj hordónkénti árában a világpiacon. Eszerint a piac beáraszta ezt a jelenlegi konfliktust, és úgy véli, hogy a korábbi, pontosabban a háborúnak az első kinetikus szakaszához nincs visszatérés. Egyébként erre nyilván lenne lehetőség, fennáll a kockázat, hogy a felek visszatérjenek oda, illetve az erőszak spirál önálló életre keljen, de összességében, ha megnézzük a jelenlegi érdekeket, azt látjuk, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak nem áll érdekében az, hogy végső soron egy ellenőrizhetetlen lefolyású háborút folytasson egymással szemben.
1: Hát ugyanakkor a béke folyamatoknak olyannyira nem is ágyaz meg, vagy legalábbis az intenzívebb tárgyalásoknak. Mitől függhet az, hogy majd valamelyik fél egy picit visszább lép, és nem súlyosbítani akarja a helyzetet, hanem inkább a megoldás felé mozdul el? Ez leginkább az irániakon múlik, vagy azért az amerikaiakon is?
2: Ez mind a két félen múlik. Itt fontos megnézni, hogy milyen tétjei vannak a jelenlegi tárgyalásnak. Az látszik, hogy az Egyesült Államok retorikában legalábbis folyamatosan előtérbe helyezte az atomprogramnak, az iráni atomprogramnak a kérdését. Valójában azonban Donald Trump, mondhatjuk, hogy kvázi megvásárolná a békét. Tehát felvetődött, és egészen konkrétumok is elhangzottak arról, hogy feloldanák az Iránnak a birtokában lévő, de befagyasztott hozzávetőleg 100-120 milliárd dollárnyi vagyonnak a hozzáférését, ebből 24-25 milliárdot oldanának fel első körben. Emellett szó van a már említett ellenőrzési jogról a Hormuzi szoros felett, ez nem egy kizárólagos iráni jog lenne, itt valami még egyelőre nem körvonalazott konstrukció alakulna ki. Emellett szó volt egy 300 milliárdos jóvátételi alapról is. Ezt Irán követeli a háborús károknak a helyrehozására. Az természetesen borítékolható, hogy Donald Trump, az amerikai adófizetők nem fognak a zsebükbe nyúlni. Ugyanakkor a hormuzi szoros feletti hajóforgalom megvámolása egyfajta módja lehetne ennek a jóvátételi alapnak a felduzzasztására. Tehát itt elsősorban gazdasági kérdésekről van most szó, nem feltétlenül az atomprogramról, nem Iránnak a proxy hálózatáról, nem a balisztikus rakéta programról, márpedig a gazdaság az mindkét fél számára húsba vágó. Donald Trump továbbra is közeledik a novemberi szélidős választásokhoz. Iránban meglehetősen rossz a helyzet, a lakosságnak 40%-a immár a szegénységi küszöb alatt él, a középosztály gyakorlatilag eltűnt, a háború kezdete óta az infláció 70%-os volt, a bizonyos élelmiszereknek az ára pedig megduplázódott, ami igaz, hogy erősen tartja magát a jelenlegi iráni rezsim, gyakorlatilag nincs belső ellenzéke, ugyanakkor a társadalmi elégedetlenség és a szegénység erodálhatja a rezsimnek a legitimitását Iránban.
1: Ki irányíthat most Iránban? Ugye Ali Khamenei ajatollah meghalt, temetik, és hát az utódját talán egyszer haláltuk, vagy egyszer sem, és egyre többet hallani arról, hogy az iráni forradalmi gárda kommunikál, amikor támadnak, akkor ezeket ők jelentik be, minthogyha egész egyszerűen ők irányítanának, de lehet, hogy ennél jóval bonyolultabb az ország politikai vezetése. Én most csak az érzéseimet mondom ezzel kapcsolatban. Inkább a forradalmi gárda látszik, hogy irányít, vagy azért a háttérben ott van a vallási vezetés is.
2: Már az új legfőbb vezető Khamenei ajatollahnak a fia Mojtaba Khameneinek a megválasztása is gyanús körülmények között zajlott, már akkor sejteni lehetett, illetve erről egészen nyíltan beszéltek a nemzetközi térben, hogy itt végső soron a forradalmi gárdának a jelöltje lett az, akit megválasztottak. Azóta Mojtaba Khamenei nem jelent meg a nyilvánosság előtt, mint ahogy az édesapjának a temetésénél sem jelent meg, ahol a testvérei egyébként ott voltak. Különböző pletykák terjednek az ő egészségi állapotáról, információk keringnek arról, hogy megsérült egy támadásban, megégett a testének egy jelentős része, de erről nem tudunk gyakorlatilag semmit. Azt tudjuk, hogy ő Ahmed Vahidin a forradalmi gárdának a vezetőjén keresztül kommunikál a világgal, és ebből már sejthetjük azt, hogy valójában kitartja a kézben a gyeplőket Iránban.
1: Akkor ez a forradalmi gárda egyértelmű.
2: Ez teljesen egyértelmű. Tehát a teokrácia továbbra is tartja magát Iránban, tehát a vallási klérusnak továbbra is van egy rezsimet legitimáló szerepe. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a forradalmi gárda, amely már a háború előtt is meglehetősen erős volt, hiszen van hozzávetőleg 200 000 fegyverese, háromszor ennyi tartalékosa, a Basij, egy paramilitáris szervezet, szintén 600 000 taggal végső soron hozzájuk tartozik, tiszteket delegálnak a hadseregbe, párhuzamos állami struktúrát tartanak fenn, a gazdaságnak 30%-a a kezükben van, az olajexportnak meg 50%-a, tehát eddig is egy nagyon erős szervezet volt. A háború óta azonban az újjáalakult iráni politikában végső soron azt mondhatjuk, hogy az ő kezükben van az irányítás. Természetesen továbbra is megvannak különböző hagyományos erőcsoportok, de a klérusnak, a vallási elitnek jelentősen csökkent a szerepe, pontosabban a klérusnak az a része van előtérben, amely hajlandó legitimálni a forradalmi gárdának a térnyerését, illetve az ő politikai céljukat.
1: Hát meglátjuk, hogy majd a következő napok, hetek, vagy akár hónapok hogyan alakulnak egyeztetési tárgyalási szempontból. Az elmúlt két napban inkább a fegyvereké volt a szó. Szaifa Umárral, a Migráció Kutató Intézet kutatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. További jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél 10, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében azzal vádolta meg Áder János volt köztársasági elnököt, hogy 2018-ban 55 millió forintnyi közpénzből finanszírozta a családja Egyesült Államokbeli nyaralását. A kormányfő nyilvánosan felszólította Áder Jánost, hogy számoljon el a magyar adófizetők felé az utazás részleteivel.
4: Magyar Péter arra várja a választ, hogy a magyar emberek pénzéből fizették-e az elnöki lakosztályokat Miami-ban és Orlandóban, a helikopteres városnézést New Yorkban, valamint a család több százezer forintos belépőjegyeit az amerikai Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, nyilatkozzon arról, hány hasonló magánprogramot állt még az állam.
1: A Reuters szerint az augusztus végéig elkészülő költségvetési csomag lehet a magyar kormány első komoly gazdaságpolitikai hitelességi tesztje.
4: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a piacok konszolidációt, hiánycsökkentést és az euró bevezetés irányába mutató lépéseket várnak, miközben a kormánynak a választási ígéreteit is teljesítenie kell. Pásztor Szabolcsot hallják.
5: Én úgy gondolom, hogy a szupermérföldkövek teljesítésén dolgozik a kormányzat, ugye intézményrendszer átalakítása például, annak érdekében, hogy ezek a források megérkezhessenek Magyarországra. Aztán ezzel párhuzamosan és ezután nagyon fontos lesz a költségvetésnek a konszolidációja, illetve a kormányzás előtt a választási hajrában tett ígéretek betartása, teljesítése. Ez az a szűk keresztmetszet, ami tulajdonképpen most szegélyezi a kormányzat útját. Nincs egyszerű költségvetési helyzetben a kormányzat, mert ugye egyszerre kell korábban is emlegetett vállásoknak megfelelni, konszolidációt végrehajtani, és ugye egy távlatos célt is szem előtt tartani, az euró bevezetését.
1: A Pest vármegyei kormányhivatal megkezdte a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását egy közérdekű bejelentés nyomán. A hatóság helyszíni szemlét tart, és szükség esetén mintát is vesz a területen.
4: Az ügyre Kisberg Szabolcs Gyömrő polgármestere hívta fel a figyelmet. Tájékoztatása szerint egy állami tulajdonú elhagyott raktárépületben több mint egy évtizede csak nem 98 tonna veszélyes, valamint 66 tonna nem veszélyes hulladék található. A tárolt anyagok között egyebek mellett 1300 liter dimetilamin, 12000 liter akrilamid polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav is szerepel. A polgármester szerint a hulladék egy a 2010-es évek elején felszámolt olasz tulajdonú vállalat után maradt hátra, és állítása szerint az előző városvezetés már 2017-ben tudott a problémáról, mégsem intézkedett az elszállításról.
1: Az esti hajnali órábeli áremelkedés után némileg korrigál a kőolaj pár centtel, a Brent $77.89, az amerikai könnyolaj $73.50 jár. Irán képviselői sürgős megállapodási szándékkal keresték meg az Egyesült Államokat tegnap, ezt közölte Donald Trump.
4: Az elnök újságíróknak elmondta, még nem tudja, érdemes-e Teherán az egyességre, vagy hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult-e, de figyelmeztetett, az amerikai haderő 20-szoros erővel torolja meg az iráni támadásokat, utalva a legutóbbi 80 iráni célpontot érő válaszcsapásra.
1: az iráni forradalmi gárda drón és rakétatámadásokat indított kuvaiti és bahreini amerikai katonai támaszpontok ellen közvetlenül válaszol a Washington által végrehajtott iráni légi csapásokra.
4: A teheráni állami televízióban ismertetett közlemény szerint Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. A katonai eszkalációval párhuzamosan az iráni parlamenti elnök és főtárgyaló az X-en azt írta, a hormuzi szoros kizárólag iráni feltételek mellett és nem az amerikai fenyegetések nyomására fog megnyílni. Hozzátéve, hogy a megfélemlítés és az amerikai kötelezettségvállalások be nem tartása a jövőben már nem marad megtorlatlanul.
1: Az elmúlt két nap amerikai légicsapásai iráni közlés szerint legkevesebb 14 halálos áldozattal és 78 sebesülttel jártak. Arról, hogy az irániak a saját drón és rakéta támadásaikkal sebesítettek-e meg valakit, erről egy nem igazán jött ki információ.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 0,5%-a megy felfelé, 141.540 ponttal a BUX, a forgalom 1.670.000.000 forint. 9,1%-a drágulnak a MOL részvények, 3.984 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-os pluszban jár, 45.780 forint, a Richter kerek 12.000 forinton, 1,1%-os mínuszban, a Magyar Telekom 1,1%-kal emelkedik 2.674 forint, a 4iG 1,1%-kal gyengül 1931 forint, jelenleg az euró 358 forint 20 fillér, Európában pedig nyitás óta a főbb mutatók inkább felfelé mennek, a londoni tőzsde az egy kivétel, amely 4,1%-os mínuszban, a többi fél és 1% közötti pluszban jár.
0: Időjárás jelentés.
4: A változó vastagságú felhőzet csökkenését követően sok napsütés várható, ugyanakkor gomoly felhő képződésre is számíthatunk északkeleten, ott előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: A Reuters szerint az augusztus végéig elkészülő költségvetési csomag lehet a magyar kormány első komoly gazdaságpolitikai hitelességi tesztje. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a piacok konszolidációt, hiánycsökkentést és az euró bevezetés irányába mutató lépéseket várnak, miközben a választási ígéreteket is teljesítenie kellene a kormánynak. A központi alrendszer hiánya az első fél év végére már az éves cél több mint 80%-ánál járt, bár júniusban a jelentős többlet azért javította az összképet. A friss devizakötvény kibocsátás erős befektetői kereslete bizalmi jelzés, de a magyar állam finanszírozása továbbra is drágább a korábbinál. Pásztor Szabolcs, Kecső Richárd készített interjút.
2: A Reuters szerint az augusztus végéig elkészülő költségvetési csomag lehet a magyar kormány első valódi gazdaságpolitikai hitelességi tesztje. Miért pont ez a csomag ennyire fontos Magyarország számára, főleg így a költségvetési hiány, főleg mindenféle ilyen költségvetési szempontból?
3: Azt lehet tulajdonképpen mondani, hogy a piacnak felfokozott várakozásai vannak. Nagyon örült egyébként a Tisza választási győzelmének, és erre például egy kedvező forint-euró árfolyammal reagált, és konszolidációt vár a piac egyébként az új kormányzattól, költségvetési konszolidációt, és egyébként az euró bevezetését, hogyha ez már sokszor elhangzott. Ehhez pedig nyilván az szükséges, hogy a költségvetés hiányát lefaragják, a költségvetést konszolidálják, és azért van nehéz helyzetben az új kormányzat, mert közben tett komolyabb választási ígéreteket, amelyek bizony költségvetési vonzattal járnak. Úgyhogy egyszerre kell konszolidációt végrehajtania a kormányzatnak, a hiányt csökkentenie, illetve bizonyos választási ígéreteit megtartania. Ez nem egy egyszerű feladat.
2: Ezeket a választási ígéreteket teljesíteni, és ezzel együtt visszaszorítani is a vártnál nagyobb hiányt, mennyire összeegyeztethető gazdaságilag?
3: Meg lehet egyébként tenni, de rendkívül megfontolt, kimunkált döntést igényel. Egyébként azt lehet tudni az elemzésekből, hogy az euró valós bevezetéséhez és a konszolidált fiskális pályához milyen jellegű költségvetés lefaragásra lenne szükség. Nyilván abban az esetben, hogyha ez túlzottan nagy, akkor az növekedési áldozattal járna, hogyha pedig túlzottan kicsi, akkor pedig az euró bevezetését kell elengedni, legalábbis arra a dátumra, ami alapvetően elhangzott. Ugye ez azért nehéz helyzet Magyarországon, mert ugye tudjuk azt, hogy a költségvetés a GDP-nek nagyjából az 50%-át osztja újra, ezért bármilyen kiadás növelés, az ugye megjelenik például az növekedési oldalon, hogyha például ez a fogyasztást ösztönzi, bármilyen kiadás csökkentés pedig növekedési áldozattal járhat, és hát nyilván akkor is, hogyha a költségvetés ilyen szempontból megjavul vagy konszolidálódik.
2: Beszéljünk egy kicsit a központi alrendszer hiányáról, amely az első fél év végére 3382 milliárd dollár lett, ami az éves hiánycélnek a több mint 80%-a. Ez aggasztó?
3: Hát igazából erre mondhatnám azt, hogy igen, és azért nagy részt azt is mondom, hogy igen, viszont azt érdemes tudni, hogy a költségvetés az év első felében mutat mindig nagyobb hiányt, hiszen ekkor vannak jellemzően a kifizetések, nyugdíjkorrekció, most ugye az Orbán kormányzat vállalt több egyéb juttatást is, a választáshoz illeszkedően, és a költségvetés második fél évét tekintve konszolidáció látható, hiszen ekkor folynak be az adóbevételek, és például itt lehet látni azt is, hogy most júniusban volt egy tetemes többlet. Ez több mint 424 milliárd forint volt, és tavaly is többletes volt már ebben a hónapban a költségvetés, de akkor a mostani 424 milliárdhoz képest csak egy elenyésző értékkel. Szóval azt lehet mondani, hogy a költségvetésben hullámzanak a kiadások és a bevételek. Azt azért ne kendőzzük el, hogy ez a 80% Nálunknál is nagyobb, 6 hónapos és GDP arányos hiány ez nagy, ez tetemes, de mindig jellemző volt tehát, hogy az év első felében megugrik a hiány.
2: Júniusban ugyan több mint 400 milliárd forintos többlet keletkezett, ez azért egy viszonylag erős adatnak számít, ez mennyire tudja javítani az összképet, vagy adott esetben ez inkább csak egy ilyen egyszeri hatás?
3: Én azt gondolom, hogy ennek most kimondottan jó üzenete lehet a piacok felé, hiszen azért a piacok azt pásztázzák, hogy hogyan ténykedik az új kormányzat. És az, hogy egy évvel ezelőtthöz képest azért egy jelentős szuficitet tud felmutatni, azt eredményezi, hogy azért most többen hisznek a költségvetési konszolidációban, és látják ennek a lehetőségét. És hogyha historikusan nézzük, akkor is kiugró alapvetően ez az adat, és pont emiatt lesz nehéz helyzetben a kormányzat, hiszen egyszerre kell költségvetési konszolidáció, és egyszerre kell valamilyen struktúra átrendezés a költségvetésen belül, mert hogyha még el is kezdődik egyfajta konszolidáció, akkor is az Európai Bizottság szerint nagyjából 6%-os lesz a költségvetési hiány, majdnem ennyi 2027-ben is, és hát hogyha nem történik érdemi változás, ezeknél a számoknál majd csak nagyobb mutatókat láthatunk.
2: Friss devizakötvény kibocsátásról is van itt most szó, Magyarország 3 milliárd eurót vont be, miközben csak nem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett. Ez mennyire jelent erős bizalmi jelzést a piacoknak a részéről, mennyire bíznak a magyar piacban?
3: Ugye van egy olyan olvasat ilyenkor, hogy már a Tisza rögtön eladósítja ugye Magyarországot, és ugye hitelt vesz fel a nemzetközi piacokról. Egy ilyen olvasatot természetesen mindig fenntartás

0: a költségvetési konszolidáció miatt tud majd csökkenni a finanszírozási teher, és akkor lesz olcsóbban finanszírozható a magyar állam. Lényeges itt még figyelembe venni azt, hogy a költségvetési hiány mellett azért követni kell az államadóság pályájának alakulását is. A 2025-ös adat az 74,6% volt. Az Európai Bizottság hát azt várja, hogy ez növekedhet ebben az évben 75,1%-ra, és mi a rákövetkező évben ebből még 76,8% is lehet. Úgyhogy alapvetően azt lehet mondani, hogy a euró bevezetéséhez, a költségvetés mellett az államadóság pályát is érdemes figyelni, és a konszolidáció irányába tett lépéseket tenni.
1: Azért nagyon fontos kiemelni, hogy itt nagyon sok minden forog a körül, hogy a magyar kormány szeretné lehívni az uniós forrásokat is, azért többek között ezért is vannak itt a devizakötvény kibocsátások, és egyébként is sorolhatnám az összes többi intézkedést is. Viszont hogy állunk most az uniós források lehívásához szükséges feltételekkel, főleg a pénzügyi gazdasági oldalon?
0: Pont ez a lényeg, amit most ide szúrt a kérdése végén. Igazából az uniós források nagyon kellenek, eddig is kellettek, de nagyon kellenek a magyar kormányzat számára. Ugye erre a piacok számítanak, és azt is lehet mondani, hogy be is áraszták az Európai Uniós források megérkezését. És én azt gondolom, hogy emiatt a kormány gőzerővel dolgozik a háttérben a feltételek teljesítésén, ugye ezeknek a szupermérföldköveknek a teljesítésén, mert a növekedés generáló és a növekedés ösztönző hatás a szakirodalomból is jól ismert, ez nyilván Magyarországon is működik, és az előző kormányzatnak ugye az egyik legnagyobb anomáliáját az jelentette, hogy nem érkeztek meg ezek a források, és nem tudták érdemben befolyásolni a gazdaság növekedését, és nem tudták kifejteni az úgynevezett multiplikat sokszorozó hatásukat. Ezzel mindenféleképpen számol a Tisza kormányzat, és erőn felül itt a nyári időszakban is megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a források megérkezzenek. Mert hogyha például ez nem történik meg, akkor arra a devizapiacok azonnal reagálnak, és szerintem a forint az komoly gyengülésnek indulhat.
1: Pont ezzel a gondolattal akartam eljátszani, hogy mi van abban az esetben, hogyha az EU-s források nem érkeznek meg akár a várt ütemben, akár egyáltalán, mennyire tudja ez az egész átírni a költségvetési és a finanszírozási pályát?
0: Hát nem csak a költségvetést, a finanszírozást, hanem még az államadósági pályát is átírhatja, hiszen itt az előző kérdésnél is beszélhettünk volna például arról, hogy abban az esetben, hogyha erősödik a forint, akkor a forintban jegyzett adósság állomány az természetesen csökkenhet. Mert nyilván van egy euróban, dollárban jegyzett adósság állomány, de hogyha kevesebbel kell megszoroznom, akkor ugye én kevesebb forinttal tartozok összességében. Szóval azt tudjuk vélelmezni, vagy azt látjuk, hogy korábban az Európai Uniós források hazahozatalának hírére már is erősödött a forint, és azért senkinek ne legyen kétsége afelől, hogyha ezek a források elakadnak, nem annyi, és nem olyan sebességgel érkezik, mint ahogyan az korábban várt volt, vagy ahogyan arra korábban számítottak, akkor ez gyengítheti a hazai fizetőeszközt sok más egyéb tényező mellett.
1: Több elemző szerint is a 2030-as euróbevezetési célnak a hitelessége is azon múlik, hogy mekkora fiskális kiigazítást vállal a kormány. De ön szerint mekkora hiánycsökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy ezt a piac komolyan vegye?
0: Hát ugye az ön által is emlegetett elemzésben elhangzott egy 1% körüli GDP korrekció, és az elemzések most arról szólnak, hogy egy 0,6-1% közötti konszolidációra lenne szükség, hogy ez a hitelesség megmaradjon. Én azt gondolom, hogy ezt az 1% körüli átstruktúrálást lehet ezt egyébként megszorításnak, vagy egy konszolidációnak hívni. Nem biztos, hogy vállalja majd a kormányzat, éppen azért, mert ennek népszerűségi, meg politikai kockázata van, hanem én azt gondolom, hogy egy ilyen észszerű átrendezéssel, konszolidációval próbálkozik majd, és ugye pásztázza majd a piaci reakciókat, illetve természetesen a politikai reakciókat is. Az biztos és bizonyos, hogy most a piacoknak van türelme a magyar kormány kapcsán, és hitelességet is látnak, azonban ezt a hitelességet meg kell őrizni egyértelmű olyan lépésekkel,

0: amelyek például az euró majdani bevezetése irányába mutatnak.
1: Összességében mire kell most figyelnünk, mi a legnagyobb kérdés ahhoz, hogy itt az augusztusban esedékes csomag rendben legyen, rendben elő tudjuk készíteni az uniós források lehívásához szükséges feltételeket, és minden igazából pozitív végkimenetel ez a jó majd le.
0: Én úgy gondolom, hogy a szuper mérföldkövek teljesítésén, meg a mérföldkövek teljesítésén dolgozik a kormányzat, ugye intézményrendszer átalakítása például, annak érdekében, hogy ezek a források megérkezhessenek Magyarországra. Aztán ezzel párhuzamosan és ezután nagyon fontos lesz a költségvetésnek a konszolidációja, illetve a kormányzás előtt a választási hajrában tett ígéretek betartása, teljesítése. Ez az a szűk keresztmetszet, ami tulajdonképpen most szegélyezi a kormányzat útját. Nincs egyszerű költségvetési helyzetben a kormányzat, mert ugye egyszerre kell korábban is emlegetett vállásoknak megfelelni, konszolidációt végrehajtani, és ugye egy távlatos célt is szem előtt tartani, az euró bevezetését.
2: Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. Jelenleg az euróért 358 forint 20 félért kell adni, a dollár árfolyama 313,30, a svájci franki 388,40.
3: Reggeli Monitor.
1: A nyári utazások idején sok magyar választ olyan európai úti célt, ahol a hazai mobil csomag a megszokott feltételekkel használható. Ugyanakkor nem minden népszerű nyaralóhely tartozik az uniós roaming zónába. Albánia, Montenegro, Szerbia és Törökország esetében már eltérő díjszabással kell számolni, erre hívja fel a figyelmet a Jettel. Hasonló a helyzet azoknál is, akik a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseire utaznak az Egyesült Államokba, Kanadába vagy Mexikóba. Utazás közben ma már szinte folyamatosan használjuk a mobiltelefonunkat. Navigációra, jegyek kezelésére, szállásfoglalásra, térképhez vagy a családdal való kapcsolattartásra. Nagy sporteseményeken ehhez még hozzájönnek a digitális belépők, a helyszíni közlekedés és az esetleges programváltozások miatti folyamatos online jelenlét. Éppen ezért érdemes még indulás előtt ellenőrizni, hogy az adott ország melyik roaming zónába tartozik, és szükség esetén megfelelő adat vagy roaming csomagot választani. A mobil szolgáltatók tapasztalatai szerint a nyári időszakban jelentősen nő a roaming adatforgalom, különösen a népszerű nyaralóhelyeken és a nagy nemzetközi események helyszínein.
3: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Budapest belvárosában lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélyelhárítás miatt. Baleset történt a Nagykörúton a Petőfi híd felé. A Rákóczi híd előtt a külső sáv nem járható, és továbbra is baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a Nagyszőlős utcában befelé a Budaörsi út után. Óbudán mától lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárják az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. A 8. kerületben mára lezárták a József utcát a Rigó utca és a Német utca között daruzás miatt, a Rigó utcából csak balra a Nagykörút felé tudnak kihajtani. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 1:45-ig a Bartók Béla út, Tényi út, Karolina út, Hamzsabégi út csomópontban áramszünet miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, például a köztársasági elnök álláspontját az alkotmánymódosítással kapcsolatban. A hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: A stúdióban Somodi Evelin és Nagy Károly. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Súlyog Tamás köztársasági elnök éles kritikát fogalmazott meg az alaptörvény tervezet 17. módosításával kapcsolatban, amely a Sándor Palota közleménye szerint számos ponton sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elveit.
3: Az államfő szerint a módosítás zéró rendelkezései közé illesztett egyértelműen személyre szabott szabályokkal egy hivatalban lévő köztársasági elnököt távolítanának el politikai okokból, ami nyíltan sérti az intézmény autonómiáját biztosító alkotmányos garanciákat. Súlyog hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnöki poszttól való megfosztására kizárólag az alkotmánybíróság lenne jogosult szándékos törvénysértés vagy bűncselekmény esetén.
2: A köztársasági elnök figyelmeztetett, hogy a tervezet elfogadásával a mindenkori államfő a politikai többség fogjává és egyfajta politikai kinevezetté válik, akit bármikor elmozdíthatnak, ha nem szolgálja az uralkodó hatalom céljait.
3: Szerinte a módosítás veszélyes precedens teremt, amely a független szervek vezetőinek egyedi elmozdíthatóságával hatalomkoncentrációhoz és önkényhez vezet. Súlyog Tamás a kialakult közjogi konfliktus jogállami feloldásához a nemzetközi szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének figyelembevételét javasolta.
2: Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében azzal vádolta meg Áder János volt köztársasági elnököt, hogy 2018-ban 55 millió forintnyi közpénzben finanszírozta a családja Egyesült Államokbeli nyaralását. A kormányfő nyilvánosan felszólította Áder Jánost, hogy számoljon el a magyar adófizetők felé az utazás részleteivel.
3: Magyar Péter arra várja a választ, hogy a magyar emberek pénzéből fizették-e az elnöki lakosztályokat Miami-ban és Orlandóban, a helikopteres városnézés New Yorkban, valamint a család több százezer forintos belépőjegyeit az amerikai Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, nyilatkozzon arról, hány hasonló magánprogramot állt még az állam.
2: A Reuters szerint az augusztus végéig elkészülő költségvetési csomag lehet a magyar kormány első komoly gazdaságpolitikai hitelességi tesztje.
3: Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a piacok konszolidációt, hiánycsökkentést és az euróbevezetés irányába mutató lépéseket várnak, miközben a kormánynak a választási ígéreteit is teljesítenie kell. Pásztor Szabolcsot hallják.
4: Én úgy gondolom, hogy a szupermérföldkövek teljesítésén dolgozik a kormányzat, ugye intézményrendszer átalakítása például, annak érdekében, hogy ezek a források megérkezhessenek Magyarországra. Aztán ezzel párhuzamosan és ezután nagyon fontos lesz a költségvetésnek a konszolidációja, illetve a kormányzás előtt a választási hajrában tett ígéretek betartása, teljesítése. Ez az a szűk keresztmetszet, ami tulajdonképpen most szegélyezi a kormányzat útját. Nincs egyszerű költségvetési helyzetben a kormányzat, mert ugye egyszerre kell korábban is emlegetett vállásoknak megfelelni, konszolidációt végrehajtani, és ugye egy távlatos célt is szem előtt tartani, az euró bevezetését.
2: Irán képviselői sürgős megállapodási szándékkal keresték meg az Egyesült Államokat tegnap, eszközölte Donald Trump.
3: Az elnök újságíróknak elmondta, még nem tudja érdemes-e Teherán az egyességre, vagy hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakulhat-e, de figyelmeztetett, az amerikai haderő 20-szoros erővel torolja meg az iráni támadásokat, utalva a legutóbbi 80 iráni célpontot érő válaszcsapásra.
2: Az iráni forradalmi gárda drón és rakéta támadásokat indított kuvait és bahreini amerikai katonai támaszpontok ellen, közvetlenül válaszol a Washington által végrehajtott iráni légicsapásokra.
3: A teheráni állami televízióban ismertetett közlemény szerint Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. A katonai eszkalációval párhuzamosan az iráni parlamenti elnök és főtárgyaló az X-en azt írta, a hormuzi szoros kizárólag iráni feltételek mellett és nem az amerikai fenyegetések nyomására fog megnyílni. Hozzátéve, hogy a megfélemlítés és az amerikai kötelezettségvállalások be nem tartása a jövőben már nem marad megtorlatlanul.
2: Elkezdett csökkenni a kőolaj ára 1,2%-kal, $77.03 a Brent típusú jegyzése, az amerikai könnyűolaj $72.70 jár, az arany jelenleg $4,117.90.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde egy enyhe 4%-os mínuszban, a német DAX 6%-kal erősödik, a francia tőzsde szintén ekkora mértékben megy felfelé, az olasz tőzsde 9%, a spanyol 1,2%-os emelkedésben. 1,1436 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az euróért 358 forintot kell adni, a dollár 313 forint 10 fillér, a svájci frank 388,20. A hazai tőzsde 7%-kal erősödik, 141.809 ponton a BUX, a forgalom 3.028.000.000 forint. 7%-kal erősödnek a MOL részvények, 3.976 forinton jegyzik őket, az OTP 1,1%-kal drágul, 45.850 forint, a Richter 4%-os pluszban 12.060, a Magyar Telekom 1%-kal emelkedik 2.674 forinton, 1,6%-kal esik a 4iG 1920 forinton, érdemi még a forgalma a CIG Pannóniának, amely 3,6%-kal drágul 317 forinton, 3,1%-kal emelkedik a Rába 2500 1500, a Waberers 1%-os pluszban 4920 forinton, csökken viszont a Panergy 2%-kal 2390 forinton jár. Az Egyesült Államok új humanitárius légifolyosót nyitotta, a földrengés ütött a Venezuelába, hogy felgyorsítsa a segélyszállítmányok célba juttatását.
3: Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint ezentúl hetente indulnak humanitárius járatok. A szállítmányokat a Venezuelában dolgozó segélyszervezetek igényei alapján állítják össze, emellett katonai eszközökkel is támogatják a mentési munkálatokat.
2: A fejlődő ázsiai és csendes-óceáni országok hazai össztermékét az áprilisban várt 5,1% helyett 4,9%-kal nő az idén. Az Ázsiai Fejlesztési Banknak ez a legfrissebb előrejelzése.
3: A prognózis rontását a közel-keleti konfliktus okozta energiapiaci zavarok indokolják, amelyek a térség inflációs várakozásait is 3,6-ről 4,3%-ra emelték. Kína növekedési kilátásai változatlanul 4,6%-on maradtak, Indiájét viszont a megugró költségek miatt 6,6%-ra mérsékelte a bank. A szakértők szerint a jövő évi kilátások már kedvezőbbek, a régió egésze 5,1%-os, India pedig 7,3%-os GDP bővülésre számíthat 2027-ben.
2: Egy új tanulmány szerint a felhők tengeri sóval történő mesterséges kifehérítésével megállítható lenne az El Niño időjárás jelenség globális pusztítása, ám a módszer komoly technológiai és klímakockázatokkal jár.
3: A Chicagói Egyetem kutatói modellekkel igazolták, hogy a reflexió növelése visszafordítaná az extrém felmelegedést, a kivitelezéshez viszont a globális repülőgép flotta 2%-ára lenne szükség. A technológia ráadásul veszélyes mellékhatásokkal bír, miközben a célzott területeket hűtené, a szimulációk szerint nem várt módon Európa és Ázsia felmelegedését okozná, hosszú távú hatásai pedig kiszámíthatatlanok.
2: Az influencerek többsége továbbra sem jelöli megfelelően a reklámokat egy nemzetközi fogyasztóvédelmi ellenőrzés szerint. A vizsgált online tartalmak mindössze 1/5 felelt meg teljesen az átláthatósági követelményeknek.
3: Bár a tartalomkészítők 52%-a alkalmazott valamilyen megjelölést, ezek sok esetben túl kisméretűek voltak, vagy egyszerűen beleolvadtak a környezetükbe, a saját termékek promóciójakor pedig rendszeresen elmaradt a kereskedelmi jelleg feltüntetése. Az MI eszközökkel dolgozó influencerek 70%-a pedig egyáltalán nem tájékoztatta a fogyasztókat a tartalom szintetikus eredetéről. Jól lehet, a reklámok 12%-ában már teljesen mesterségesen létrehozott arcok vagy hangok jelentek meg.
0: Időjárás jelentés.
3: A változó vastagságú felhőzet csökkenését követően sok napsütés várható, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk északkeleten. Ott előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. Az északi, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: A vizsgált USB töltők mintegy 80%-a nem felelt meg a termékbiztonsági előírásoknak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság főként szigetelési hibákat, nem megfelelő csatlakozó és átalakító kialakítást, valamint áramütés veszélyt állapított meg. A kifogásolási arány különösen magas a távol-keleti kisboltokból és harmadik országbeli online platformokról származó termékeknél, míg a hazai műszaki áruházakban és szakkereskedésekben jóval kedvezőbb a helyzet. A hatóság sajtófőnöke azt javasolja, hogy elektronikai termékeket lehetőség szerint magyar szaküzletből vagy megbízható hazai webáruházból vásároljanak a fogyasztók. Eitmann Norberttel Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálaton. Milyen hibákat találtak pontosan, illetőleg mely fajta USB töltőkről van szó?
3: Sajnos számtalan hibát találtunk, és a korábbi évek tapasztalata is azt, hogy rendkívül magas a kifogásolási arány az USB töltők tekintetében. Az általában 80% fölötti a megbukott termékek aránya, de volt olyan év egyébként, ami 90% fölött is volt. Az idei évben eddig 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata fejeződött be, azért mondom ezt így, mert folyamatban vannak további vizsgálatok, és ebből a 92 termékből 74 nem felelt meg a szabvány követelményeinek, a termékek 80%-on megbukott a teszteken. Egyébként rendkívül széles körűek a problémák, ugye amit vizsgálunk, az a szigetelés megfelelősége, a csatlakozó dugó mérete, az úti átalakítóval kombinált termékeknél azok kialakítása, és hát a kollégák laboratóriumi vizsgálatok között azt állapították meg, hogy nem felelnek meg a nagyon szigorú uniós és magyar termékbiztonsági szabályoknak ezek a termékek, azaz veszélyesek, kockázatosak, mivel áramütés veszélyesek ezek a termékek.
2: Ezek a hibák mennyire jelentenek közvetlen veszélyt a fogyasztókra? Ugye azért tényleg olyan hibákról beszélgetünk, amik akár súlyos következményekkel járnak.
3: Ezek a hibák potenciálisan veszélyt okozhatnak. Tehát nem szabad azt nekünk megengedni, hogy egyáltalán ezeket a termékeket megvásárolhassák a fogyasztók, mert előfordulhat tényleg áramütés, égési veszély, égési következmény. És épp ezért vonjuk ki ezeket a termékeket a forgalomból, most már évről évre. Egyébként azt mondjam el, hogy nagyon különbözőek a mintavételi helyszínektől függően a kifogásolási arányok. Tehát még egy műszaki áruházban, szakkereskedésben sokkal alacsonyabb a problémák, addig egy távol-keleti üzemeltetési kisboltban vagy pláne egy harmadik országbeli online beáruháznál vagy online platformnál sokkal magasabbak a kifogásolási arányok, közelít a 100%-hoz a problémás termékek aránya. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom a kedves hallgatóknak és fogyasztóknak, hogy ilyen termékeket és bármilyen elektronikai terméket elsősorban magyar műszaki áruházban vagy szaküzletben vásároljanak meg.
2: Egy átlagos vásárló ránézésre hogy tudja megállapítani, hogy egy adott USB töltő biztonságos, mire kell figyelnie?
3: Ránézésre ezt nagyon nehéz megállapítani. Nyilván, hogyha műszaki áruházban vásárol, szakkereskedésben, akkor meg tudja nézni a csomagolást, meg tudja nézni a CE jelölést, meg tudja tekinteni a különböző gyártási adatokat, a gyártó nevét, elérhetőségét, a megfelelőségi adatokat, tehát ilyen szempontból könnyebb ez. Ráadásul, hogyha a műszaki áruházban vagy szakkereskedésben vásárol, akkor az eladót is meg tudja kérdezni, hogy honnan van az a termék, hogyan kell használni adott esetben, tehát a használati utasítást is érdemes megnézni. Még ha mondjuk egy távol-keleti webáruházban rendel egy ilyen terméket, ránézés az interneten keresztül ezt nem lehet megállapítani, illetve ha megérkezik a termék, akkor sem biztos, hogy megfelel mindenfajta termékbiztonsági előírásnak, azért, mert ránézésre biztonságosnak tűnik vagy tűnhet.
2: Itt a vizsgálat nem csak a távol-keleti kisboltokra, hanem műszaki áruházakra és webáruházakra is kiterjedt, onnan is vettek mintákat. Ennyire általános lenne ez a probléma így a piacon?
3: Mondhatni, hogy általános, de ahogy említettem is, a kifogásolási mértékek azok nagy mértékben eltérőek. A műszaki áruházban, a szakkereskedésben azt látjuk, hogy jóval alacsonyabbak a kifogásolási arányok. Ráadásul ott ténylegesen, amennyiben megtörténik a piacfeletti eljárás, leveszik a polcokról azokat a termékeket, többé nem árusítják. Mi ezt ismételten utóellenőrzés keretében mindig ellenőrizzük, és ezeket a szabályokat betartják ezek az üzletek. Ugyanakkor nyilván, hogyha egy harmadik országból online platformon vennünk egy ilyen terméket, még hogyha meg is állítjuk azt a terméket, ott esetben a vámhatáron vagy kereskedelmi forgalomból kivonjuk a forgalomból, akkor is a sok esetben a harmadik országbeli online platformok továbbra is árusítják. Ezekkel szemben nehéz fellépni. Egyébként mind Európai Uniós szinten is történnek ezzel kapcsolatos próbálkozások, de azért valljuk be, nagyon nehéz fellépni egy harmadik országbeli webáruház egy online platformon szemben, amelynek sok esetben nem ismert az üzemeltetője sem. Úgyhogy csak vissza tudok kanyarodni arra, amit korábban is elmondtam, hogy lehetőleg elektronikai cikkeket ne ilyen helyekről vásároljuk, hanem inkább hazai műszaki áruházakból vagy szakkereskedésekből.
2: Ilyenkor itt a gyártói a felelősség, vagy az adott platformé piacé, aki ezt a terméket árusítja?
3: Mind a kettő a felelősség, elsősorban a gyártói természetesen, ugyanakkor az online platformnak is, hogyha tudomására jut az, hogy az nem megfelelő az a termék, termékbiztonsági szempontból veszélyes, ha erről kap egy felszólítást akár egy piacfelügyeleti hatóságtól, akkor nekik úgy a kötelesség ezt a terméket törölni a honlap vagy a platform a kínálatából, tehát ilyen szempontból a felelősség vele szemben is megáll. Ettől függetlenül a gyártónak vannak nagyon fontos termékbiztonsági előírásai, uniós és hazai szinten egyaránt.
2: Van-e itt ilyenkor adott esetben bírság? Ha igen, akkor kik kapják, vagy a gyártó kapja, vagy éppen a forgalmazó, vagy esetleg mindkettő, és ez mennyire tud visszatartó erő lenni?
3: Természetesen bírság kiszabásának helye van, különösen súlyos jogszabálysértés esetén, vagy ismételt jogszabálysértés esetén. Nyilvánvaló az, hogy életveszélyt okoz az adott termék, a súlyos jogszabálysértésnek minősül, tehát bírság kiszabásának ilyenkor helye van. Mi a teljes ellátási láncot és forgalmazási láncot vizsgáljuk, tehát a gyártótól kezdve az importőrön keresztül a forgalmazót. Nyilván minden ügy egyedi, és a piacfejleti hatóság megvizsgálja mindegyik szereplőnek a szerepét az adott ügyben és az adott termék forgalmazásában, de akár az is előfordulhat, hogy több gazdasági szereplőre is kötelezettséget szab ki, vagy adott esetben bírságot szab ki a hatóság.
2: Mit tehetnek azok az emberek, akik már megvették az adott töltőt, és utólag kiderül róla, hogy veszélyes vagy nem megfelelő?
3: Ilyenkor mindenképpen a vásárlás helyszínére vigyék vissza ezt a terméket, arra hivatkozással, hogy ez veszélyesnek minősül. Pontosan tudom, hogy ez sokkal egyszerűbb, hogyha műszaki áruházból vagy szakkereskedésből vásároljuk, hiszen egy tényleges fizikai helyről van szó, és ezért is mondjuk azt, hogy inkább innen vásároljuk. Ha a harmadik országból rendeltünk egy online platformmal, vele szemben akár fogyasztóvédelmi, akár piacfejleti kérdés felmerül, egyszerű fogyasztóként nagyon nehéz fellépni, tehát akár a jótállási szavatossági jogaink, a belállási jogunk érvényesítése is problémákba ütközhet, és termékbiztonsági szempontból nem megfelelő termék, aznak történő visszaküldése is adott esetben jelentős költség, és a vételár visszaszerzése is okozhat problémát, úgyhogy egy újabb indok, én azt gondolom, hogy elsősorban elektronikai cikket ne ilyen helyekről vásároljunk.
2: Milyen helyzet a gyors töltőkkel, vagy a nagyobb teljesítményű töltőkkel, meg az úti átalakítókkal, amikor ezeket mondjuk kombináljuk?
3: Természetesen ezeket is vizsgáljuk termékbiztonsági szempontból. Azt tudni kell, hogy minden vizsgálatunk kiterjed az adott egységben a táphálózati részek és a törpefeszültségi részek elválasztására, illetve hogy a szigetelés megfelelő villamos szirátsága rendben van-e, annak folytonossága, és a vezető részek megfelelő távolságban való elhelyezése. Ezeket vizsgáljuk elsősorban, valamint a dugórész kisebb méretét és az úti átalakítókkal kombinált töltőknél az átalakító ajzatainak nem megfelelő kialakítását. Ugyanis ez is áramütést okozhat. Nagyjából a kifogásolási arányok itt is ugyanazok, amiket korábban említettem, tehát bőven 80% fölött vannak, de e tekintetben is ugyanaz igaz, amit korábban említettem. Ha műszaki áruházban, magyar szakkereskedésben vásárolik ezeket a termékeket, vagy magyar üzemeltetési internetes cégnél bemáruháznál, akkor jóval nagyobb az esélye annak, hogy termékbiztonsági szempontból megfelelő terméket kapjunk.
2: Amiről mi itt most beszélgetünk, ez egy első ütemes vizsgálatnak az eredménye. Várható esetleg második kör, ahol mondjuk kiderülnek még rosszabb eredmények, vagy esetleg jobb képet kapunk ott már a piacról?
3: Ennek a második vizsgálatnak az eredményét még várjuk, bízunk benne, hogy jobb képet kapunk, minden eset azt meg tudom erősíteni, hogy ez még csak az első kör volt, amit említettünk, folyamatban van már a második ütem, természetesen amennyiben eredményeket tudunk szolgálni, erről is tájékoztatni fogjuk a főszéreményt, én nagyon bízom azért abban, hogy 80% jelentősen csökkenni fog, meglátjuk és természetesen tájékoztatni fogjuk ezeket is erről.
1: Eitmar Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották. Zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel folytatjuk, 10:30-kor pedig a reggeli monitor végére elmondjuk a legfrissebb híreket.

0: Reggeli Monitor.
1: Szombaton hajnalban a nyári ég egyik legszebb szabadszemes jelenségét lehet megfigyelni. A vékony, fogyó holdcsarló szorosan a Fiastyúk, vagyis a Plejádok csillaghalmaz mellett ragyog majd a keleti ég alján. A különleges együttállást már hajnali fél három körül érdemes keresni, a megfigyeléshez tiszta, kitakarásmentes látóhatárra lesz szükség. A látvány azért is ígérkezik különlegesnek, mert a vékony holdcsarló fénye kevésbé zavarja a halványabb csillagokat, így szabad szemmel is jól látható lehet a hold sötét oldalán. Finom derengése, az úgynevezett hamuszürke fény, mellette pedig a Fiastyúk legfényesebb csillagai is előtűnhetnek. Binokulárral még szebb lesz az összkép, egyetlen látómezőben látszódhat a hold sarlója, a nagyobb hold kráterek, valamint a Fiastyúk kékes csillagai. A páros nagyjából hajnali fél négyig lesz igazán jól megfigyelhető, addigra már magasabbra emelkedik az égen, ugyanakkor a hold lassan távolodni kezd a csillaghalmaztól. Távcsővel a hold sarló déli részén két hatalmas kráter is megpillantható lehet. A hajnali égbolt másik érdekessége a Mars lesz, amely a Bika csillagkép fejét kirajzolódó Hiádok fölött látszik. A vöröses bolygó és a narancsvörös Aldebaran szabad szemmel is feltűnhet, a Hiádok V alakú csillagcsoportjához viszont már jól jöhet egy binokulár. A svábhegyi csillagvizsgáló rendhagyó hajnali programmal is készül a hold és a Fiastyúk látványos tallakozásának megfigyelésére.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:11, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok az elmúlt órák legfrissebb híreivel, a híreket Somodi Evelin állította össze. Sólyog Tamás köztársasági elnök szerint az alaptörvény tervezett 17. módosítása sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalom megosztást, mivel a személyre szabott szabályokkal politikai okokból távolítanák el őt a hivatalából. Az államfő hangsúlyozta, hogy a tisztségétől kizárólag az alkotmánybíróság foszthatná meg törvénysértés vagy bűncselekmény esetén. A tervezett módosítás viszont a mindenkori elnököt a politikai többség kiszolgáltatott fogjává tenni. Súlyog Tamás figyelmeztetett, hogy a független vezetők önkényes elmozdíthatósága veszélyes precedens teremt és hatalomkoncentrációhoz vezet. A közjogi konfliktus feloldására pedig a Velencei Bizottság véleményének figyelembevételét javasolta. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében azzal vádolta meg Áder János volt köztársasági elnököt, hogy 2018-ban 55 millió forintnyi közpénzből finanszírozta a családja Egyesült Államokbeli nyaralását. A kormányfő nyilvánosan felszólította Áder Jánost, hogy számoljon el a magyar adófizetők felé az utazás részleteivel. Magyar Péter arra várja a választ, hogy a magyar emberek pénzéből fizették ki az elnöki lakosztályokat Miami-ban és Orlandóban, a helikopteres városnézés New Yorkban, valamint a család több százezer forintos belépő jegyeit az amerikai Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder János nyilatkozzon arról, hogy hány hasonló magánprogramot állt még az állam. Irán képviselői sürgős megállapodási szándékkal keresték meg az Egyesült Államokat tegnap, közölte Donald Trump. Az elnök azt mondta, hogy még nem tudja, érdemes-e Teherán az egyességre, vagy hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult-e, de figyelmeztetett, hogy az amerikai haderő 20-szoros erővel torolja meg az iráni támadásokat, utalva a legutóbbi 80 iráni célpontot érő válaszcsapásra. Az iráni forradalmi gárda drón és rakétatámadásokat indított kubaiti és bahreini amerikai katonai támaszpontok ellen, közvetlenül válaszol a Washington által végrehajtott iráni légicsapásokra. A teheráni állami televízióban ismertetett közlemény szerint Irán kilátásba helyezte a csapások kiterjesztését a régió más államaira is, amennyiben az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. A katonai eszkalációval párhuzamosan az iráni parlament elnöke és főtárgyaló, az X-en azt írta, hogy a hormuzi szoros kizárólag iráni feltételek mellett és nem az amerikai fenyegetések nyomására fog megnyílni, hozzátéve, hogy a megfélemlítés és az amerikai kötelezettségvállalások be nem tartása a jövőben már nem marad megtorlatlanul. Venezuelában 3811-re emelkedett a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a parlamenti elnök. A katasztrófában 16.740-en sérültek meg, 6.462 embert mentettek ki a romok alól, csak nem 18.000-en maradtak fedél nélkül, az ország északi részét sújtó 39 másodperces különbséggel bekövetkező 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgások után. Az Egyesült Államok új humanitárius légifolyosót nyitotta a földrengés sújtotta a Venezuelába, hogy felgyorsítsa a segélyszállítmányok célba juttatását. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint ezentúl hetente indulnak humanitárius járatok. A szállítmányokat a Venezuelában dolgozó segélyszervezetek igényei alapján állítják össze, emellett katonai eszközökkel is támogatják a mentési munkálatokat.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában a főbb indexek közül a londoni börze 4,1%-kal gyengül, a többi index viszont felfelé megy 0,5% és 1% közötti mértékben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1437. A hazai értéktőzsde 1%-os pluszban jár, 142.301 ponton a BUX, a forgalom 4.284.000.000 forint. 6,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.970 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,7%-os emelkedésben 46.120, a Richter 9,1%-kal drágul 12.120 forinton, a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2.676 forinton, a devizapiacon az euróért most 357 forint 70 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
2: Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél-délkelet felé. Sok napsütésig érkezik, ugyanakkor gomoly felhők képződésre is számítani kell. Északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Ez volt a reggeli monitor. Az adást és a híreket is Somodi Evelin szerkesztette. A zenei szerkesztőnk Bukovszki József volt, a technikusunk Ballai Tamás. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. Akkor már M. Szűcs Péter számít a figyelmükre. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: Jó napot kívánok! 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van Iránban az utóbbi két nap amerikai légicsapásainak, közölte az iráni egészségügyi minisztérium szóhívője. A tájékoztatás szerint tegnap óta 5 iráni tartományt ért támadás, a sebesültek közül 47 embert jelenleg is kórházban ápolnak. Az amerikai erők azután indítottak újabb megtorló hullámot, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, majd rakétákkal és drónokkal csapást mért a Kuwaitban és Bahreinben működő amerikai katonai támaszpontokra. A NATO következő csúcs találkozóját Albániában rendezik meg, de egyelőre nem biztos, hogy már 2027-ben sor kerül rá. Mark Rutte szerint még nem döntöttek az időpontról. Diplomáciai források szerint a halasztás mögött részben az állhat, hogy az Egyesült Államok és több európai szövetséges is kevesebb csúcs találkozót szeretne, emellett Albánia védelmi kiadásai is elmaradnak a NATO elvárásaitól. Az ankarai csúcson Donald Trump ismét bírálta a szövetségeseket, amiért szerinte nem támogatták megfelelően az Egyesült Államokat és Izraelt az Irán elleni konfliktusban. Emellett újra szóba hozta a Grönland iránti amerikai igényeket, valamint kifogásolta, hogy több NATO tag továbbra sem fordít elegendő forrást védelemre. Venezuelában 3811-re emelkedett a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a parlamenti elnök. A katasztrófában csaknem 17 ezeren sérültek meg, 6500 embert mentettek ki a romok alól, és csaknem 18 ezeren maradtak fedél nélkül az ország északi részét sújtó 40 másodperces különbséggel bekövetkező földmozgások után. Az Egyesült Államok új humanitárius légifolyosót nyitott a földrengés sújtotta Venezuelába, hogy felgyorsítsa a segélyszállítmányok célba juttatását. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint ezentúl hetente indulnak humanitárius járatok. A szállítmányokat a Venezuelában dolgozó segélyszervezetek igényei alapján állítják össze, mellett katonai eszközökkel is támogatják a mentési munkálatokat.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-kal emelkedik 142.407 pontra, a részvénypiac forgalma közelíti az 5,5 milliárd forintot. Emelkednek a blue chipek, a legkisebb mértékben most a Magyar Telekom mindössze 1/10-del 2672 forintra, 1% a plusz a Richternél, ami 12.130 forinton, az OTP 1,4%-ot emelkedik, kerek 46.000 forintra, 1,8%-a plusz a MOL-ban, ami 4.020 forintot ér jelenleg. Az európai bőrzéket elnézve inkább enyhén pozitív az összkép, kivétel a londoni FTSE, ami 0,5%-ot gyengül, 0,1 a plusz a német DAX-nál, 0,5%-ot emelkedik a francia CAC-on, 0,9%-ot az olasz mutató, 0,9-del megy feljebb a spanyol bőrze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 358 forint 35 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 59 fillért kell fizetni. Egy új tanulmány szerint a felhők tengeri sóval történő mesterséges kifehérítésével megállítható lenne az El Niño időjárás jelenség globális pusztítása, ám a módszer komoly technológiai és klímakockázatokkal jár. A Chicagói Egyetem kutatói modellekkel igazolták, hogy a reflexió növelése visszafordítaná az extrém felmelegedést, a kivitelezéshez viszont a globális repülőgép flotta 2%-ára szükség lenne. A technológia ráadásul veszélyes mellékhatásokkal bír. Miközben a célzott területeket hűtené, a szimulációk szerint nem várt módon Európa és Ázsia felmelegedését okozná, hosszú távú hatásai pedig kiszámíthatatlanok.
0: Időjárás jelentés.
2: Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél és délkelet felé, sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. július 9-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban arról beszélgetünk, hogy mit jelent valójában a longevity szemlélete, miért érdemes az egészségünkre hosszú távú befektetésként tekinteni, és milyen szerepe van mindenben a megelőzésnek, vagyis a prevenciónak, miért várunk még mindig túl sokáig, mielőtt orvoshoz fordulnánk, melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyeket a legtöbben még mindig halogatnak, és hogyan segíthetnek a modern technológiák, illetve a mesterséges intelligencia abban, hogy tudatosabban vigyázzunk a saját egészségünkre. Erről lesz szó ma itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
3: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Mit értünk az egyre többet emlegetett longevity kifejezés alatt? Tényleg csak az számít, hogy meddig élünk, vagy inkább az, hogy mennyi időt tölthetünk egészségben, és hogyan lehet a megelőzés a hosszú, aktív élet egyik legfontosabb eszköze? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan kapcsolódik össze a longevity szemlélete a valamint az egészségbiztosítás. Erika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit, szép napot.
3: Egyre többet halljuk azt a gondolatot, hogy nem elsősorban az a cél, hogy minél tovább éljünk, hanem hogy minél több évet tölthessünk el egészségben. Erre használják majd egyre akrabban azt az előbb említett longevity kifejezést, de szerinted miért értékelődött fel ennyire már az öngondoskodás és a megelőzés szerepe?
4: Hát ez a kettő szorosan összefügg egymással, hiszen pont azzal, hogy tovább élünk, és ebben az időszakban minél több mindent szeretnénk megcsinálni, mondjuk nyugdíjba megyünk, és nem az a vágyunk, hogy otthon üljünk a négy fal között, akkor ahhoz nagyon fontos az, hogy minél inkább egészségesek legyünk, hiszen akkor tudjuk igazán jól eltölteni az időnket, foglalkozni az unokákkal, és aktív életet élni. Ezért ez összefügg tulajdonképpen az, hogy tovább élünk, egyre magasabb a születéskor várható életkor, sőt, ugye az az életkor, amit nyugdíjba vonuláskor várható életkor, az is nagyon megnövekedik, tehát aki eléri a 65-öt, az már valószínűleg 80 év fölé fog érni életkorban. Hát itt meg nagyon fontos szempont, hogy ott minél aktívabbak lehessünk.
3: Hát és a kiszolgáltatottság elkerüléshez.
4: Egyértelmű, hogy ez a longevity, vagy a hosszú és egészséges élet, az egy fontos szempont lett az életünkben.
3: És hát majd beszéljünk arról is, hogy mi mindent tehetünk mindezért. A COVID-járvány sokakat rádöbbentett arra, hogy az egészség nem magától érhetődő. Viszont arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ti szakemberként hogyan látjátok, ez a szemléletváltás tartós maradt, vagy az elmúlt években azért egy picit visszatértünk a régi szokásainkhoz.
4: Hát ez utóbbiban is van valami, hogy azért elkezdünk visszatérni, ahogy például abban is, hogy rengeteget utazunk. Ugye volt egy idő a COVID után, amikor egy kicsit visszafogottabb volt a külföldre utazás, most visszatértünk, sőt, talán még fokozódott is. Ugyanígy a szokásainkban is van egy kis visszaesés, de én erősebbnek érzem azt a hatást, hogy jobban odafigyelünk az egészségünkre, mert nagyon megéreztük a COVID alatt, hogy ez sok sokat számít, és hogy csak egy apró szösszenet a mi tapasztalatainkból, biztosítós tapasztalatainkból, egyértelműen láttuk, hogy sokkal rosszabb volt mondjuk a halálozási statisztika azon ügyfelek körében, akik nem annyira egészségesek voltak. Tehát sajnos a Covid-ban azért több egészségesen is lehetett komoly problémába ütközni, de a statisztikák alapján egyértelmű, hogy a nem annyira egészségeseket jobban érintette, és ez szerintem egy nagyon intőjel, hogy ezt a társadalom azért fölfogta, hogy na, foglalkoznom kell magammal, hogy jobban védettebb legyek, erősebb legyen az immunrendszerem, kevésbé legyek stresszes.
3: Hát igen, ez ilyen szempontból jó, hogy egyfajta tapasztalat, ami hosszú távon kihathat a jól létünkre, az egészségünkre. Én úgy tudom, hogy többször felhívtad a figyelmet arra, hogy az egészségünkre sokszor már csak akkor figyelünk oda, vagy akkor kezdünk el költeni, amikor már ott van a baj, vagy amikor nagy a baj. Mi kellene ahhoz, hogy a megelőzésre is ilyen természetességgel tekintsünk, és ugyanígy befektetésként tekintsünk?
4: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó, amit mondtál, hogy befektetésként tekintsünk, mert most inkább költségként tekintünk arra, hogy hú, hát ez is pénzbe kerül erre, és most miért adjak ki, amikor látszólag én teljesen egészségesnek érzem magam, semmi problémám, akkor miért menjek el egy szűrésre? Tehát ez egy ilyen gondolkodás változás kell, hogy jelentsen, hogy az a befektetés, hogy én egészségesebb vagyok, hogy esetleg kisebb problémák kiderülnek, és még időben tudom kezelni, és szerintem, hogyha valaki ilyennel találkozik, mi kell hozzá, hogyha akár a környezetébe, akár maga tapasztalja azt, hogy egy-egy kisebb probléma gyorsan megoldunk, és utána élhetem tovább a szuper egészséges életemet, az segíthet abban, hogy ez fontos. Ebben mind nekünk biztosítóknak is nagy felelősségünk van, hogy ezt az edukációt ebben segítsük az embereket, hogy igenis ez milyen fontos, és egy biztosítás nem csak arról szól, hogyha valami nagy probléma van, akkor segítünk, hanem a megelőzésben is segítünk, és sokkal inkább ez kellene, hogy domináljon. Tehát ezzel tudjuk ezt a befektetési szemléletet mi transzparensen támogatni.
3: Miért vesszük rá olyan nehezen magunkat erre? Mit láttok?
4: Hát ez egy nagyon erős pszichés késztetés az, hogy én nem akarok kiadni pénzt, tehát ez az egyik. Ez az egyik legfontosabb, hogy miért adjak ki most erre pénzt. A másik
3: hiszen
4: az...
3: Hiszen nincs rövid távú megtérülése.
4: Hiszen nincs rövid távú. Uh-huh. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy igen, van egy kis probléma, akkor elmegyek, veszek magamnak egy helyes topot, vagy valamit, mert akkor attól jobban érzem magam. Itt úgy adok ki pénzt, hogy igazából akkor abban a pillanatban nincs visszacsatolás. Ezért inkább várom, hogy majd valami olyanra költhessek, ami rögtön örömet okoz. Tehát a hosszú távú öngondoskodásnál mindig ez a legnagyobb gát, hogy hogyan tudjuk azt plasztikussá tenni, hogy ennek már most is nyeresége van, és nekem az nagyon tetszik az a felfogás, hogy a longevity-nek az is egy előnye a biztosítás öngondoskodás szempontjából, hogyha én gondoskodok magamról, tudom, hogy ha bármi történik, van mellettem valamilyen anyagi segítség, az csökkenti a stressz szintemet. Tehát közvetetten egy biztosítás megkötése is pozitív hatással van a longevity-re.
3: Tehát visszahathat az
4: visszahat,
3: egészség.
4: És nem csak az egészségbiztosítás, még akár egy kaszkó is, nem? Hiszen ha probléma van az autómmal, akkor van, aki gondoskodik, és nem kell azon stresszelnem, hogy most akkor véletlenül megkarcoltam, vagy valami lett, és ez most mennyibe kerül nekem.
3: Láttok egyébként különbséget az egyes generációk között? Tehát adott esetben akár a fiatalok tudatosabban gondolkodnak az egészségükről, vagy nekik még nagyon távoli az az időszak, amikor esetleg mások segítségére szorulhatnak?
4: Nagyon érdekes, hogy az első várakozásunk az volt, hogy hát a fiataloknál majd nem lesz olyan igénybevétel, meg hát őket nem is érdekli annyira az egészségbiztosítás, hiszen még kevésbé találkoznak problémával, de nem ez történt, hanem a fiatalok körében is, akár a kollégáinkon is látjuk, hogy népszerű, és egy kicsit tudatosabbak ebben, hogy elmennek a mentális problémáikkal, az egészségi problémáikkal, szerintem sokkal jobban foglalkoznak, mint a 40-50 éves korosztály, úgy, hogy egyébként ugye azért átlagosan nekik kevesebb bajuk van. A másik, amit ők nagyon jól használnak és odafigyelnek, ugye a digitális eszközök, tájékozódnak, látják, hogy milyen lehetőségeik vannak, de azt is látják, hogy bizonyos ponton meg igenis segít az, hogyha egy orvossal találkoznak, vagy egy konkrét ellátásra el tudnak menni.
3: Ugye szóba került a prevenció, és a prevenció kapcsán az egészségbiztosítások, ahogy említetted, amire eddig azért úgy tekintettünk, mint egy segítség. segítségnyújtásra a baj esetén. Ma viszont ugye egyre inkább a megelőzés egyik fontos eszközévé vált, ahogy te is említetted. Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
4: Az, hogy alapvetően a nagyon nagy részében az egészségbiztosításoknak ott van egy prevenciós szűrési csomag, egy szűrési lehetőség az ügyfélnek, amit azért egyre jobban ki is használnak. Tehát most már több éves, akár több tíz éves tapasztalatunk is van, és látszik, hogy a használata nem csak az ellátásoknál, amikor már valami konkrét problémára keresek megoldást, akkor van, hanem a szűrésre is egyre többen elmennek, és például, hogyha én egy ugyanannál a szolgáltatónál vagyok évekig, mert le tudja követni az orvos is, hogy na akkor tavaly mi történt, tavaly előtt mi volt a szűrés eredménye, és akár egy apró változásból tud segíteni abban, hogy mondjuk egy életmódváltoztatással is tudok eredményt elérni, és nem kell feltétlenül konkrét beavatkozásra gondolni. Ez egyértelműen segít, és igyekszünk minél több szolgáltatásunkba kínálni ilyen lehetőséget, tehát nem feltétlenül kell egy egészségbiztosítás, hanem van egy olyan kockázati biztosítás, ami bizonyos pénzösszegben segít, hogyha valami problémám van. Ott is adunk már olyan lehetőséget, hogy az ügyfelek el tudjanak menni egy-egy szűrésre, vagy olyan árazást alakítunk ki egyes esetekben, ahol az egészséges életmódot, a sportot jutalmazzuk valamilyen módon.
3: Ugye rendszeres szűrővizsgálatok szóba kerültek, életmód tanácsadásról is beszélhetünk, illetve az egészségügyi szolgáltatások könnyebb eléréséről. Ezek valóban képesek változtatni az emberek egészségmagatartásán?
4: Egyértelműen azt látjuk, hogy ezek jelentős hatással tudnak lenni, és a tapasztalatunk az, hogy aki rendszeresen részt vesz ezeken, hogy neki sokkal könnyebb beépíteni a mindennapjaiban azt, hogy ha változásra van szükség, akkor ő azt megtenje. Azért azt is hozzáteszem, hogy a mai információ dömpingben nagyon sok információt kapunk, és nagyon sok hasznos információt kapunk arról, hogy hogyan alakítsuk úgy az életünket, hogy az egészséges életmód az minél inkább része legyen, vagy a miénk legyen, és ne csak része legyen akár az életünknek. És ez is segít abban, hogy a biztosítás, egy ilyen biztosítás is abszolút beilleszthető ebbe a körbe, hiszen az ad egy visszajelzést, hogy egy okos óra ad visszajelzést arról, hogy milyen a pulzusom, hányat léptem, mennyi energiát fogyasztottam el aznap. Egy szűrési protokoll meg ad visszajelzést arra, hogy a szervezetemben ezek az aktivitások hogyan változtatják meg akár egy vérvétellel ellenőrizve a különböző leleteimet.
3: Hogyha már a szűréseknél tartunk, sokszor halljuk azt ugye, hogy járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, de ez nagyon általánosan hangzik, és nem is feltétlenül tudjuk, hogy milyen szűrővizsgálatok ezek. Létezik egy olyan szűrési alapcsomag mondjuk, amely gyakorlatilag minden egészséges felnőttnek érdemes lenne évente elvégeznie? Hogyan látjátok?
4: Igen, most azt látjuk, hogy van egy ilyen nagyon alap kínálatunk, amiben most az, hogy egy vérképet megnézem valaki, legyen egy EKG-ja, és egy belgyógyász ránézzen, ez egy ilyen nagyon alap. Az, hogy legyen egy szűrés, mondjuk egy bőrgyógyászati szűrése, a mai világban már ezt is egy alapszolgáltatásnak gondoljuk. Ezen kívül pedig természetesen a különböző női problémákra való szűrés, az is, ugye életkortól függően lehet ez éves, két éves, itt azért mindenképp azt gondolom, hogy az orvosi ajánlás nagyon fontos. Tehát mi, mint biztosító, meg tudjuk mondani, hogy mi az alapszolgáltatás, és az az irány, amiben mi tartunk, az kell, hogy legyen, hogy az orvos pedig ki tudja ezt egészíteni, és minél inkább személyre szabni, mert lehet, hogy nekem nincs szükségem minden évben, nem tudom, terheléses EKG-ra, mert az orvos javaslata alapján nem feltétlenül kell ezt évente, bár mondjuk egy biztosítási csomag lehetőséget ad, tehát igyekszünk úgy rugalmasan alakítani, hogy életkorhoz és egyéb kórelőzményekhez kiegészítve lehessen megtenni a vizsgálatokat.
3: És akkor adja magát a kérdés, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeket a legtöbben hajlamosak elhalasztani, pedig éppen ezek segítenének mondjuk a betegségek korai felismerésében?
4: Hát azt látjuk, hogy a nagyobb, komolyabb problémára rámutató vizsgálatok, mondjuk egy nőgyógyászati szűrések, azoknál mély levegőt vesznek.
3: Vagy akár egy urológiai
4: vizsgálat. Vagy akár egy urológia férfiaknál is, de nőknél is lehet. Ezek a szűrések, ugye félünk attól, hogy valami bekövetkezik. Tehát én is nem egy ügyféllel beszéltem, aki azt mondta, hogy ő nem megy el, mert addig jó, amíg nem tud róla. És ez még nagyon általános. Természetesen ahogy az elmúlt évek így a COVID hatásáról is beszéltünk, én ebbe is érzek egy kis javulást, mert hogy azzal, hogy többen mennek el szűrésre, az egy visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, és át tudjuk lépni, vagy át tudják az emberek is lépni. Ez tényleg egy nagy korlát, hát melyikünk akar szembesülni azzal, hogy problémája van. De ha azt látjuk, hogy sok olyan példánk van, ahol sikerül egy nagyon korai fázisban megtalálni egy betegséget, annak meg akkora hozadéka van, és ilyen jó példákkal igyekszünk mi is támogatni az ügyfeleket, hogy lássák, hogy ennek mennyi előnye van, hogyha időben elmegy.
3: Amit hirtelen eszembe jutott, hogy beszéltünk a generációkról, illetve a generációk közötti egészség magatartás beli különbségekről. Mi a helyzet a nők és a férfiak vonatkozásában? Mit tapasztaltok? Kik az egészség tudatosabbak? Kik azok, akik hajlamosabbak a prevencióra gondolni vagy költeni?
4: Ez nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondoltam, hogy mindenképpen a nők viszik a prímet abból, hogy a szolgáltatást igénybe veszik, de most a legutóbbi statisztikáink szerint azért nincs ilyen nagy különbség,
3: férfiak hanem a férfiak is,
4: igen,
3: egészség, talán tudatosság szempontjából.
4: Amikor igénybevételről van szó, talán lehet, hogy egy picit magasabb a férfiaki, viszont amikor a döntésről van szó, és arról, hogy erre szükség van, ott azért sokszor a női döntéshozatal, vagy a nők jobban érzik azt, hogy az öngondoskodásra szükség van, és kell egy ilyen támogató hozzáállás abban, hogy na igen, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni.
3: Mennyire látják egyébként, hogy családon belül mennyire ragadós úgymond az egészségtudatosság, hogyha egy családtag adott esetben, ahogy ön is említette, esetleg a hölgy rendszeresen jár szűrésre, és vagy életmódot vált, akkor az mennyire lehet hatással a közvetlen környezetére?
4: Abszolút hatással van, és sokszor ugye a gyermekeket is bevonják egy-egy ilyen egészségbiztosításba. Ott azért a szolgáltatási paletta lehet, hogy egy kicsit szűkebb, hiszen még kevesebb, szerencsére kevesebb problémával találkozunk, de egyértelmű, hogy a családi indítatás ott van. Ugye nagyon sok céges szerződésünk van, ahol a munkavállalóknak köt a cég biztosítást, és itt nagyon sok esetben kínálnak lehetőséget a cégek, hogy saját büdzséből a munkavállaló behozza a családtagjait is, és nagyon sok ilyen szerződésünk van, nagyon sokan kiegészítik és bevonják a családtagjaikat, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben a használat is erősebb, hiszen egy nagyon tudatos magatartás van mögötte, hogy jó, rólam gondoskodik a cégem, de akkor én is gondoskodom a család többi tagjáról, és egyértelmű, hogy ez a kör, ez egy nagyon tudatos használó, és foglalkozik az egészségével.
3: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen szerepe lehet a munkáltatóknak abban, hogy a dolgozók hosszabb ideig egészségesek maradjanak, de hát nem tudom, hogy melyik az a cégméret, ahol ez jellemző, mit tapasztaltok?
4: Hát először mindenképpen a nagyobb cégek kezdték ezt el, és a nemzetközi cégek, ahol már volt tapasztalat, hogy ez egy nagyon jó szolgáltatás, és a nagyobb cégek teszik ki szerintem a piac jelentősebb részét, de elindult egy szerencsére egy olyan irány is, ahol a kisebb cégek is már gondolkoznak ezen, és így is gondoskodnak a munkavállalóikról. Már egy olyan juttatás lett, ahol én már látom néha, hogy egy-egy interjúnál a jelentkező, amikor arra kíváncsi, hogy milyen juttatási csomag van a cégnél a béren kívül, akkor ez egy fontos szempont, hogy van-e egészségbiztosítás, mert ha egy olyan cégtől jön, ahol van, vagy egy olyan cégtől megy egy másikhoz, ahol van ilyen, akkor ő neki az már egy
3: alap
4: lesz.
3: Lenne,
4: az visszalépés lenne, hogy akkor ezt ezen túl nem kapom. Van olyan is, aki megkérdez minket, hogy jó, én most céget váltottam, és nem tudom továbbvinni, tudok-e külön csak magamra egyénileg kötni. Tehát olyan is van, aki bevállalja akkor, hogy saját maga köti, hogyha a cég nem száll erre külön. Hát azért a Magyarországon még a egészségbiztosítási piacnak a nagyon nagy részre 90%-a az a céges gondoskodásból származik, nagyobb cégek, de vannak már
3: tehát a
4: kisebbek
3: kis és középvállalkozások.
4: A kis és középvállalkozásból még kevesebb van, tehát ott, ahol lehet előrelépni, szerintem a kis és középvállalkozásoknak is ez egy nagyon fontos juttatási elem lehet, hogy ilyen módon is gondoskodjanak a munkavállalóikról.
3: Mit gondolsz, vagy mit gondoltok, hogy mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy Magyarországon természetes legyen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel? Milyen szemléletváltásra van itt még
4: szükség? Hát szerintem nagyon sok kommunikáció, nagyon sok pozitív példa, mert azzal tudjuk meggyőzni egymást, és itt nem egy valakinek az áldozatos munkája kell, hanem sok mindenkinek. Ahogy most itt beszélgetünk, ahogy a döntéshozók, az állami döntéshozók, a biztosítók, azok az értékesítő kollégáink, akik nap mint nap találkoznak ügyfelekkel, ők tudnak segíteni abban, hogy ez egy nagyon fontos eleme legyen az öngondoskodásnak, mert ez még egy ilyen kis testvér, mondjuk egy életbiztosítás, egy megtakarítás, vagy egy nyugdíjbiztosítás, ott már jelentős előrelépés történt. Természetesen, hogyha valamilyen támogatás lenne, ugye korábban volt állami támogatás, a cégek költségként el tudták számolni azt, amit egészségbiztosításra költenek a munkavállalóikra, és nem volt külön adózás, tehát nem kapcsolódott hozzá semmilyen személyi jövedelemadó. Ugye most más a helyzet, most 2019 óta van adófizetési kötelezettség, az egy picit visszavetette a piacot, de ez egy dolog a sok közül, amivel lehetne támogatni azt, hogy a cégek még tudatosabban gondoskodjanak a munkavállalóikról.
3: Tehát akkor azért még edukációra van szükség itthon Magyarországon. Most egy kis szünetet tartunk, de a folytatásban beszélgetünk arról, hogy melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyeket a legtöbben fontosnak tartanak, hogyan alakíthatja át a jövő egészség megőrzését a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hát mik azok a szűrővizsgálatok, vagy mik azok a vizsgálatok, amelyeket kifejezetten a nyári időszakban érdemes beterveznünk. Vendégem a stúdióban továbbra is Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Németország megállapodott az Egyesült Államokkal az amerikai gyártmányú Tomahawk manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről és németországi telepítéséről. A megállapodást az ankarai NATO csúcs találkozón véglegesítették, amellyel a német kancellár szerint egy kulcsfontosságú stratégiai részt zárnak be az ország védelmében, miközben párhuzamosan saját európai rendszerek fejlesztésén is dolgoznak. A fegyverek sorsa korábban kérdésessé vált, miután Donald Trump amerikai elnök májusban törölte a tervezett telepítést és elrendelte 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját, hogy növelje a belföldi ellátást és stabilizálja a továbbra is feszült üzemanyagpiacot, jelentette be Alekszandr Novák miniszterelnök helyettes. Az exporttilalom immár a dízelüzemanyaggyártókra is kiterjed, így gyakorlatilag teljes körű korlátozás lépett életbe, kivéve a kormányközi megállapodások alapján teljesített szállításokat. Novák szerint az ukrán támadások következtében több finomító is megrongálódott, ami visszavetette a benzintermelést. A helyzet enyhítésére Oroszország még júliusban megkezdi az üzemanyagimportját, elhalasztják a finomítók tervezett karbantartásait, valamint növelik az alacsonyabb minőségű üzemanyagok gyártását. Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, hogy az orosz energiarendszer jelentős tartalékokkal rendelkezik, ezért az üzemanyagellátási nehézségek átmenetiek.
0: Tőzsde hírek.
2: A Brent olaj ebben a pillanatban majdnem 1%-kal alacsonyabb szinten, $77.48-be kerül hordonként, az észak-amerikai könnyű olaj pedig $73 ebben a pillanatban. És akkor a tőzsdékről, Európában marad az összességében inkább pozitív hangulat, 1,1%-kal emelkedik a spanyol mutató, az olasz börze 0,8%-os pluszban, a párizsi Kakaron 0,3-del jön feljebb, a német DAX 0,2%-kal, gyengül a londoni FTSE 0,6%-ot. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,9%-os pluszban 142.060 ponton, a részvénypiac forgalma 6,3 milliárd forint. A vezető papírok mindegyik emelkedik, a MOL 1,3%-kal 3.998 forint, az OTP 1% plusz után 45.810 forinton, 0,8-del megy feljebb a Richter 12.100 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-os pluszban 2.674 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint, az amerikai dollárért 313 forintot és 39 fillért kell fizetni. Az influencerek többsége továbbra sem jelöli megfelelően a reklámokat egy nemzetközi fogyasztóvédelmi ellenőrzés szerint. A vizsgált online tartalmak mindössze 1/5-e felelt meg teljesen az átláthatósági követelményeknek. Bár a tartalom készítők 52%-a alkalmazott valamilyen jelölést, ezek sok esetben túl kisméretűek voltak, vagy egyszerűen beleolvadtak a környezetükbe. A saját termékek promóciójakor pedig rendszeresen elmaradt a kereskedelmi jelleg feltüntetése. Az MI eszközökkel dolgozó influencerek 69%-a pedig egyáltalán nem tájékoztatta a fogyasztókat a tartalom szintetikus eredetéről. Jól lehet, a reklámok 12%-ában már teljesen mesterségesen létrehozott arcok vagy hangok jelentek meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hideg rekord ma reggel, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma pedig változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél és délkelet felé. Sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor a gomoly felhő képződésre is számíthatunk. Északkeleten lehetnek záporok, illetve zivatarok. Az északi, északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban Saub Erika, a Generáli Biztosító Személybiztosításokért Felelős Igazgatósági tagja, akivel ott hagytuk abba, hogy fontosak a szűrővizsgálatok, fontos az egészségmegőrzés, fontos az egészségtudatos magatartás és a prevenció. Tehát ezek azok a kulcsszavak, ami hosszú távon biztosíthatja azt, hogy nem csak hogy éljünk, hanem hogy jól éljünk. Itt a longevity kapcsán indultunk el. És én azt gondolom, hogy folytassuk onnan, hogy ha már itt a nyár, és a nyári időszakról is beszéltünk. A nyáron, a nyár végén, ősszel milyen olyan a szűrővizsgálatok vannak, amelyeket tapasztalatotok szerint érdemes betervezni? Mire hívnád fel a hallgatók figyelmét?
3: Ugye a nyári időszak a napsugárzásnak, a hőségnek kitett szervezetünkre. Az első, ami nekem eszembe jutott, az mindenképpen egy bőrgyógyászati szűrés megnézni, hogy nincs-e jelentős változás a korábbi állapothoz képest. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy egy bőrgyógyászati szűrésen évente, főleg akinek olyan érzékenyebb bőre van,
1: annak mindenképp,
3: vagy anyajegyei vannak, azokat mindenképpen ilyenkor érdemes megvizsgáltatni. Nekem még ilyen egy, mondjuk egy szemészeti vizsgálat is lehet. Hát azért a szemünk is az erős napsugárzásnak ki van téve, tehát ott is egy nyár után, ha nem volt valaki az elmúlt időszakban, akkor meg különösen fontos, hogy erre ránézzem. Egy általános vérkép, vérvétel, hiszen itt is azért a nyáron, a szabadság alatt sokszor máshogy étkezünk, más életmódot folytatunk, ott is lehetnek olyan változások, amit érdemes megnézni és ránézni. De számomra ez az őszi időszak, a tél előtti időszak egyébként is egy fontos lett végig gondolni, hogy na akkor mi az, ami még hiányzik, mi az, amit még az évben nem tettem meg, hogy tudok fölkészülni a következő évre, és mik azok a szűrések, amire még szükségem van ebben az időszakban. Azért is különösen, mert utána azért a karácsonyi időszakban azt látjuk, hogy ott sokkal kisebb az igénybevétel. Egyébként az orvosok is szabadságon vannak sokan, tehát maga a lehetőség is, ahova el tudunk menni, azért az kisebb szokott lenni. Úgyhogy ezek a fő őszre tervezhető szűrések.
1: Ami még itt eszembe jut, és szerintem érdemes róla beszélni, hogy a digitális megoldások és a mesterséges intelligencia ma már ott van az egészség megőrzésben is, egyre nagyobb szerepet kap, egyre nagyobb szerepet játszik. Hogyan segítheti véleményetek szerint az embereket, hogy tudatosabban figyeljenek a saját egészségükre? Ez a fajta lehetőség.
3: Hát itt is, ugye ha már prevencióról beszélünk, akkor az életmódhoz kapcsolódó olyan digitális eszközök használata, mint akár egy okos óra, akár egy olyan applikáció, ami mondjuk abban segít, hogy mit eszem, mennyi zsír, szénhidrát, fehérje, rosttartalmút fogyasztok, ezek nagyon sokat tudnak számítani. Már tapasztalatból is mondom, hogyha van egy kisebb problémám, vagy koleszterin szint növekedés, akkor ha elkezdem mérni, már az ad nekem egy tükröt arra, hogy tényleg, hát én nem is gondoltam, hogy ilyen zsírosan étkezem. Ó, hát akkor mi az, amivel egy picit tudok segíteni, és fantasztikus eredményeket lehet elérni már egy ilyen kis módosítással, és ma, amikor az AI ott van nagyon sok helyen, ahol jól és okosan tudjuk használni, már egy fotó, egy ételfotóból nagyon sok mindent megmutat, és egy kis tapasztalattal, korrigálva ott, ahol nem biztos, hogy tökéletesen működik, nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy ezek a digitális eszközök, amik a prevenció köré gyűltek már össze, ezeket nagyon jó használnunk. És Ugye biztosítóként is azt támogatjuk, hogy minél inkább a digitális eszközöket használjuk, de például egy foglalásnál is, hogyha egy szolgáltatási igényem van, akkor is tudjak digitális felületen szolgáltatót keresni, megnézni, hogy ki az, aki a hozzám legközelebb van, aki az én ellátásomat a leginkább el tudja látni.
1: Elképzelhetőnek tartod egyébként, hogy néhány éven belül mondjuk a mesterséges intelligencia már arra figyelmeztet bennünket, hogy mikor lenne célszerű egy-egy szűrővizsgálat vagy kontroll?
3: Hát abszolút, ami most az orvosok fejében benne van, és amiről beszélgettünk az előző részben, hogy személyre tudjuk azt szabni, hogy mikor milyen szűrésre van valakinek szüksége, és nem az általános mindent is szűrök mindenkinél minden évben irányt veszem fel. Az, ami az orvosok fejében benne van, az ugyanúgy áttáplálható egy mesterséges intelligenciába is, de az nagyon fontos számunkra is, hogy ez kontrollált, orvosok által kontrollált, jóváhagyott, csak olyan eszközöket használjunk, ami mögött ott van az orvosi tudás és a lektorált felhasználás, mert ehhez azért az egészségünk nagyon-nagyon fontos, és abba az irányba semmiképpen nem szeretnénk belemenni, hogy bármi, ami az interneten felelhető, az majd tökéletes tanácsot ad nekünk arra, hogy mit csináljunk, és milyen szűrést végezzünk.
1: Igen, ezért is fogalmaztam úgy, hogy lehetőségként kell rátekinteni, egyfajta segítségre, de nem szabad akkor a szakembereket kihagyni.
3: Nem, abszolút, és erre például jó példa az is, hogy van már olyan szolgáltató partnerünk, aki mondjuk digitális felvételből digitálisan tud elemezni mondjuk egy bőr elváltozást, pont amiről az előbb is beszéltünk, hogy mennyire fontos egy bőrgyógyászati szűrés. Itt is már azt is meg lehet tenni, hogy én csak lefotózom, elküldöm, és hogyha nem olyan a probléma, akkor ezt akár, vagy egyszerű problémáról van szó, akkor akár egy telefonos telekonzultációval meg tudjuk beszélni, hogy mi a teendő, és nem minden esetben van szükség arra, hogy egy személyes orvos-beteg találkozó jöjjön létre. Tehát ez a telekonzultáció még rengeteg lehetőséget rejt. Én is nagyon örülök, hogyha az orvos fölhív és elmond néhány dolgot egy kisebb beavatkozás előtt, és nem kell csak azért bemennem egy rendelőbe, hogy elmondjam 5 mondatot, amit egyébként miért ne tehetne meg telefonon is, vagy miért ne lehetne akár, hogyha személyes kontaktust akarok, akkor egy online felületen.
1: Igen, ezek mind-mind jó lehetőségek. Egy biztosító rengeteg tendenciát lát. Mi az a változás, hogyha így akár az elmúlt 5 évre visszatekintünk, ami szerinted leginkább bizakodásra ad okot az emberek egészségtudatosságával kapcsolatban?
3: Ez egy picit úgy nekünk azt, a mi szempontunkból egy nem feltétlenül pozitív hatás az, hogy megnövekedik az igénybevétel, hiszen ugye többet fizetünk ki egy-egy ellátásra, de ez egy pozitív tendencia olyan szempontból, hogy ez nem azt jelenti, hogy egészségtelenebbek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy megnőtt a tudatossága a mi ügyfeleinknek, és ahhoz képest, ahogy pár éve elindultunk, szemmel látható az igénybevétel növekedés. Mondjuk egy-egy céges szerződésnél, ahol egy cég már sok éve velünk van, és látjuk, hogy évről évre a darabszám, a frekvencia növekszik, tehát nem mert van infláció, tehát a kifizetés összege azért az elmúlt években minden évben nőtt, de hogy a darabszám is nő, és ez azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, mert ez nem azért nőtt, mert nem vagyunk annyira egészségesek, hanem tudatosabbak vagyunk, a szűrések igénybevétele is nőtt. Ez szerintem egy nagyon pozitív. És a másik, amiről korábban beszélgettünk, az, hogy ez kezd elvárássá is válni akár a fiatalabbak körében, hogy az ő cége nyújtson egy ilyen plusz egészségbiztosítási szolgáltatást is.
1: Ami teszembe jut, és szerintem sokszor érdemes egy picit a személyes példákat is behozni, hogyha megengedett, hogy te vezetőként, elfoglalt emberként, vagy akár családanyaként, hogyan vigyázol a saját egészségedre?
3: Hát arról egy egész külön adást tudnék beszélni, mert én tudatosan odafigyelek, és az előbb említettem, hogy volt egy kis koleszterin problémám, megnövekedett egyikre a másikra, én akkor tudatosan odafigyelek, mi az, amit fogyasztani kell. Megbeszéltem az orvosa, utána néztem persze, még a ChatGPT mindent is használva, de hogy ez egy nagyon fontos dolog. A sport, az, hogy már azért 40-50 pluszosan az ember a mozgására, az izmaira is fordítson figyelmet, hogy ne csak futkározzak, vagy biciklizzek, hanem az egészségemet, minden, amilyen irányból csak lehet, gondoskodjak magamról, és az amellett, hogy az egészségemnek jót tesz, nekem magam is, hát egy jó szórakozás, egy jó időtöltés, és azt gondolom, hogy bizonyos dolgok mindenkinek bele tudnak férni, hiszen nem feltétlenül pénzkérdés, tehát nem a legdrágább sportokat kell űzni, és attól érezzük jól magunkat, vagy azt, hogy odafigyelek az étkezésemre, de normálisan, tehát ez nem azt jelenti, hogy én nem tudom, megsanyargatom magam, ezzel szerintem sokat segítünk, és a mentális egészség, amire én még felhívnám a figyelmet, hogy az nagyon fontos, és ugye, ha már Lonchevitivel kezdtük a beszélgetést, ott ugye az egyik alappillér az, hogy szociális hálónk legyen, emberek között legyünk, kapcsolatban legyünk, hasznosnak érezzük magunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
1: Van egyébként olyan szűrés vagy szokás, amelyhez minden évben ragaszkodsz?
3: Tehát minden évben elmegyek egy komplexebb szűrésre, ott azért a emlő nőgyógyászati szűrések, tehát a saját előzményű sajnos édesanyám és a nagymamám is nagyon fiatalon elhunyt daganatos megbetegedésbe.
1: Tehát itt a genetikai tényező.
3: És a genetikai tényező miatt én minden évben megyek, odafigyelek, tudom, hogy milyen lelki dolgok lehettek mögötte, tehát arra is külön odafigyelek, hogy én ne essek ugyanabba a hibába, vagy ugyanazokkal a problémákkal szembesüljek, mint ők, hanem egy kicsit ilyen komplexen, én azt gondolom, hogy komplexen érdemes nézni mindent, és ebben benne van az, hogy a saját mozgás, prevenció, az öngondoskodás, az, hogy áldozzak arra, hogyha később gond van, akkor legyen annyi megtakarításom, hogy akár egy drágább ellátást, vagy egy munkából kiesek hosszabb időre, akkor azt is tudjam finanszírozni, és már ez a megnyugvás sokszor hallani, hogy az, hogy nem félünk valamitől, hanem gondoskodunk előre, azzal már segítünk, hogy nem hagyjuk, hogy a félelem uralkodjon rajtunk, hanem megteremtjük azt a légkört, amiben biztonságban vagyunk.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy látjátok a tendenciákat, látjátok a változást, hogy mennyire haladunk egy másfajta életszemlélet, egy egészségtudatos magatartás irányába, amiért hajlandóak vagyunk tenni, amiben hajlandóak vagyunk befektetni. Viszont, hogyha akkor nézzünk előre, hogy mi várható akár 5-10 éves távlatban, mit láttok, hogyan fog kinézni az a szemlélet, amelyben a biztosítók már nem csak finanszírozói, hanem aktív támogatói is lesznek, vagy lehetnek az egészség megőrzésnek. Hova tudunk itt belátható időn belül eljutni?
3: Hát nekünk egyre jobban erősíteni kell azt a partnerséget, azt a partneri viszonyt, hogy mi tulajdonképpen élethosszig tartó partnerei vagyunk az ügyfeleknek, és minden élethelyzetükre tudunk megoldást adni, és nem azt gondoljuk, hogy most akkor valaki 30 éves, akkor adtunk neki valamit, ami jó 30 éveseknek, ami a 40, hanem adunk valamit, amit évről évre igazítani tudunk az élethelyzethez, az életkorhoz, az igényekhez. Ez az egyik fele. A másik, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, és ugye a biztosítókról általában az itt az embernek az eszébe, hogy na, hát ha baj van, akkor ott van a biztosító. Tehát ugye nehéz pozitív élményt, hiszen mindig akkor találkoznak velünk az ügyfelek, legyen ez egy autós káresemény, vagy beázik a lakáson, vagy nem tudom, kiégeti a nap valamit a berendezéseimet, hanem hogy tudunk pozitív élményekhez juttatni, és a szűrés, a prevenció, ezek mind ilyen elemek lehetnek, vagy lesznek is a biztosításban, és ezen felül szerintem az, hogy a digitalizációt még jobban magunkévá tegyük, és még jobban segítsük a digitális térben is eligazodni az ügyfeleket a biztosításaikkal, és a biztosításokhoz kapcsolt kiegészítő szolgáltatásainkkal. Szerintem ez a jövő, és szoros partnerségben, ha egészségbiztosításról beszélgetünk, ugye akkor a biztosító

0: készségesnek maradni, és ide kapcsolódik a következő gondolatom, hogy vannak-e arra vonatkozóan adatok, felmérések vagy kutatások, hogy az egészségbe való befektetés az hosszú távon hogyan tud megtérülni?
1: Hát ilyen konkrét ilyen típusú kutatásunk nekünk nincs, amire az előbb is utaltam, hogy arra azért közvetett tanulmányok vannak, hogy például mondjuk egy biztosítással való megtakarítás is milyen plusz megnyugvást tud adni, illetve egy hosszú távon, hogyha egy életbiztosításban mondjuk megtakarítunk, akkor az hogy tudja segíteni a nyugdíjba vonulás utáni életünket, és hogy tud ebben plusz támogatást adni, és plusz, ugye ahhoz, hogy nyugodt életet éljünk, valamilyen anyagi minimumra van. Nem attól leszünk nyugodtak, hogy milyen vagyont halmozunk föl, de egy minimumra szükség van, és az, hogy tartani tudjuk azt az életszínvonalat, amit mondjuk a nyugdíjas kor előtt elértünk, ahhoz kell az is, hogy gondoskodjunk a jövőnkről, és ezt azért már látjuk, hogy ennek mekkora pozitív hatása lehet.
0: Edukációról beszéltünk, arról, hogy nagyon fontos a szemléletformálás, a szemléletváltás és az előre gondolkodás. Hogyha valaki most minket hallgat és most határozza el, hogy szeretne tudatosabban odafigyelni az egészségére, akkor mik azok az első lépések, amelyekben érdemes gondolkodni?
1: Hát mindenképpen, amit eddig említettünk, a szűrés fontossága. Tehát azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye a prevenció, ez a következő, vagy talán ezt kellett volna először mondanom, hiszen el se jutunk a szűréshez, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy milyen módon élünk, és milyen módon használjuk el a szervezetünket. És az öngondoskodásnak az a formája, ahol kisebb összegekkel most biztosítani tudom, hogyha nagyobb gond van, akkor is legyen az, ami legyen valaki, aki ellát, aki gondoskodik rólam, legyen megfelelő anyagi fedezetem egy-egy nagyobb beavatkozáshoz. Ezek szerintem ilyen alap pillérei annak, hogy tudunk magunkról igazán. A jövőbeli magunkhoz, tehát valahogy én ezt a gondolatot hoznám be, hogy akkor tudjuk igazán befektetésként és nem költségként megélni, amit most az egészségünkre szánunk, hogyha abban gondolkodunk, hogy én most a 10 évvel későbbi Erikával, vagy az 5 évvel későbbi Erikával beszélgetek, és neki teszek jót, és arra gondolok, hogy majd milyen jó lesz neki akkor, és ezt én most tudom megtenni. Talán ez a gondolat, és ennek az edukációja egy nagyon fontos szempont, hogy képzeljük magunkat magunk helyébe.
0: Akkor legyen így, és nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, illetve a tanácsokat folytassuk még. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Sau Berika, a Generali Biztosító Személyi Biztosításokért Felelős Igazgatósági Tagja volt ma az Egészségkód vendége. Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést június végi határidővel. Sulyog Tamás köztársasági elnök szerint az alaptörvény tervezett 17. módosítása sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalom megosztást, mivel a személyre szabott szabályokkal politikai okokból távolítanák előt a hivatalából. Az államfő hangsúlyozta, hogy a tisztségétől kizárólag az Alkotmánybíróság foszthatná meg törvénysértés vagy bűncselekmény esetén. A tervezett módosítás viszont a mindenkori elnököt a politikai többség kiszolgáltatott foglyává tenné. Sulyog figyelmeztetett, hogy a független vezetők önkényes elmozdíthatósága veszélyes precedens teremt és hatalom koncentrációhoz vezet, a közjogi konfliktus feloldására pedig a Velencei Bizottság véleményének figyelembevételét javasolta.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 9%-ot emelkedik 142.070 pontra. A részvénypiac forgalma meghaladta a 7 milliárd forintot. A vezető papírok többsége emelkedik, csak a Magyar Telekom stagnál 2670 forinton. A Richter 7 tizeddel megy feljebb 12.090 forintra. Az OTP 1%-os pluszban 45.810 forinton. 1,6%-ot erősödik a MOL 4010 forintra. Európában pozitív az összkép, a spanyol börze 9%-ot emelkedik, az olasz mutató 8%-ot, a francia Kekaron 2%-ot, a német DAX is 2%-del megy feljebb, gyengül most a londoni FTSE 8%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 358 forint 11 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 34 fillért kell fizetni. Irán képviselői sürgős megállapodási szándékkal keresték meg az Egyesült Államokat tegnap, közölte Donald Trump. Az elnök újságíróknak elmondta, még nem tudja, érdemes-e Teherán az egyességre, vagy hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult-e, de figyelmeztetett, hogy az amerikai haderő 20-szoros erővel torolja meg az iráni támadásokat, utalva a legutóbbi 80 iráni célpontot érő válaszcsapásra. J.D. Vance alelnök megerősítette, hogy Washington elkötelezett a hormuzi szoros átjárhatóságának biztosítása mellett, és kemény katonai fellépést ígért, ha Irán továbbra is hajókat támad a térségben. A feszültséget jelzi, hogy amerikai katonai források szerint jelenleg 20 hadihajó és 20 ezer tengerész gyalogos áll készenlétben az Arab-tengeren, míg további 4 haditengerészeti egység a földközi tengeren várakozik. 75 éves korában egy portugáliai kórházban váratlanul elhuny Bonnie Tyler Velsi pop-rock énekesnő, miután állapota egy májusi sürgősségi műtétet követően válságosra fordult. A Gaynor Hopkins néven született világsztár 1977-ben az It's a Heartache című dallal robbant be a köztudatba, karrierje csúcsát pedig az 1983-as Total Eclipse of the Heart című világslágerével érte el. A rockballada idén lépte át az 1 milliárdos lejátszást a Spotify-on. Az énekesnő családja és menedzsmentje mély fájdalommal tudatta a hírt, és későbbre ígért részletesebb tájékoztatást.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél és délkelet felé, sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Észak-keleten lehetnek záporok, zivatarok, az északi, északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Életre szóló könyvek, emlékezetes olvasmányélmények és történetek, Olá Andrea műsora.
3: Köszöntöm a hallgatókat, én Olá Andrea vagyok. Az életre szóló könyvek testvérműsorában, a könyvben utazom adásaiban gyakran ajánlok üzleti könyveket, a legfrissebbeket, amelyeknek nagy hasznát vehetik vezetők, vállalkozók, kezdők és rutinosak. Ebben a mai beszélgetésben is főszerep jut ezeknek a kiadványoknak, ugyanis vendégem Kocsis Gábor leginkább ilyeneket írt fel élete meghatározó olvasmányainak listájára. Nyilván régebbi könyveket. Kocsis Gábor 2012 óta él az Egyesült Államokban, az ő nevéhez fűződik a legismertebb hazai egészségügyi portál, a házipatika.com. Egyébként ő az első között alapított internetes céget Magyarországon még 1998-ban két társával. Azóta is számos magyar webáruházat hozott létre, és Amerikában is folytatta ezt a munkát. 25 év tapasztalatára építve, két éve már coachként segíti a cégalapítókat, a vezetőket, a tulajdonosokat. Ő tehát a mai vendégem. Derüljön most ki, milyen könyvek hoztak számára fontos felismeréseket. Kezdjük azzal a beszélgetést, ami szerintem számára szembetűnő lehet, hogy komoly különbség van a között, ha egy magyar kezd vállalkozásban, mintha egy amerikai.
4: Hát tényleg hatalmas különbségek vannak. Én azt gondolom, hogy így a mentalitásra, hogy angolul mondják, a mindset az, ami nagyon más. Bár kétségtelenül változik szerintem Magyarországon, és kezd egyre inkább azért az amerikai stílushoz közeledni, de azért még mindig nagyon messze van. Én azt gondolom, hogy a leginkább a merészség, a bátorság, kockázatvállalás a legnagyobb különbség. Tehát, hogy az, hogy az USA-ban szinte boldog-boldogtalan hajlandó arra, hogy vállalkozzon. Nyilván nagyon sokan állás mellett csinálják, az egy kicsit kisebb kockázat, de egy nagyon becsülendő dolog. De nagyon sokan hajlandók arra, hogy ott hagyják az állásukat, és komoly kockázatot vigyenek. Olyan szintig, hogy hitelt vesznek föl az induló vállalkozásukra, a hitelkártyájuknak a limitjét felhasználják. Tehát, hogy szinte vakmerőnek nevezném. Európai szemmel ez már kicsit túlzásnak tűnik. De azért hozzá kell tenni, hogy az egész kultúra, meg a jogi környezet is sokkal segítőbb ehhez, és sokkal támogatóbb. Tehát az, hogyha mondjuk csődbe visz az ember egy céget, ez nem a világ vége. Nem úgy, mint hogy Európában. És ez így benne van az emberekben, hogy megpróbáltam, lehet, hogy nem sikerül, majd újraindítom, vagy visszamegyek állásba. Érdekes egyébként szerintem még kicsit hasonló, és jelzi azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, hogy ugye úgy ez a paycheck to paycheck, tehát csekkben fizetik még mindig nagyon sokaknak a fizetését, akik alkalmazásban vannak, és két hetenként. Tehát, hogy szerintem úgy ez az ilyen rövidtávú dolgok, ezek is jellemzőek, és ezek is nagy különbséget jelentenek, és mutatják azt, hogy ott gyorsabban változnak a dolgok, rugalmasabbak az emberek. Nem csak a vállalkozói létben jelenik meg ez a nagyon flexibilis dolog, hanem úgy az egész életre jellemző, ha az európaival hasonlítjuk össze.
5: Én nagyon sok üzleti könyvvel dolgoztam, amiben mindig ott van a hibázásnak a fontossága, hogy merj kockáztatni, és hogyha a harmadik vagy negyedik vállalkozásod is tönkre megy, akkor már annyira sok tapasztalatod lesz, és annyira sok tudásod, hogy a hatodik az majd sikerülni fog. Na most ezt Magyarországon szinte lehetetlen, mert sem ez elsőbe belebukik valaki, tényleg annyit veszít, hogy nagyon nehéz.
4: Az ügyfelemnek jelentős része magyar vállalkozók, és én hiába látom, hogy Amerikában mi zajlik, azért az nem egy az egybe átültethető a magyar viszonyok közé. Azért én nem merném az ügyfeleimnek ugyanazt a kockázatvállalási szintet javasolni Magyarországon. Mert tényleg sem a jog, sem a gazdaság, sem a kultúra, se semmi nem ezt a megközelítést támogatja. De a másik oldalon igen, van előnye annak, hogy egy picit lazább lehessen az ember, hogy egy picit több kockázatot vállaljon, mert ezen keresztül tanul. De azért rész nélkül nem lehet. Én azt gondolom, hogy Amerikának egyébként ez egy nagy helyzeti előnye az egész világgal szemben. És ez nem csak Magyarország, nem csak Európa val összehasonlítva, hogy azért tudnak gyorsabban fejlődni, mert egyrészt több kockázatot bevállalnak, sokkal több félre megy, de ez is oké. És az is érdekes, amikor kijönnek egy-egy szolgáltatással, termékkel, hogy az milyen állapotban van. Nekem ez az egyik vagy másik ilyen kvázi veszőparipám, vagy számomra is nagy meglepetés, amit Amerikában tapasztaltam, hogy olyan dolgokkal kijönnek, amit Európában nem mernének kihozni cégek. Amikor kijönnek egy ötlete, legyen ez egy szoftver, legyen ez akár egy kézzelfogható tárgy, amit létrehoznak, itt akkor még évekig bevizsgáltatjuk, még tüvengedélyt kérünk rá, még a tűzoltóság is fölgyújtja, háromszor eloltja, és leellenőrzi, hogy hányszor lehet ezt meg. Szóval, hogy megint csak, hogy az egész rendszer is másképpen működik, de az emberek beállítottsága is. Tehát, hogy Amerikában oké, csináljuk, kivisszük. Jó, hát az ügyfél visszajelzés azt mondta, hogy hát van egy-két negatív visszajelzés. Ugye Európában az lenne, hogy hú, hát elásom magam a föld alá, mert két ember azt mondta, hogy ez a termék, ez szar. Igaz, hogy másik 102 azt mondta, hogy jó, de a kettő miatt én elásom magam. Amerikában meg fordítva van, azt mondja, jó, hát kettő, azt mondja, jó, lehet, hogy van benne valami, majd javítgatok rajta. Ennek már azt gondolom, hogy a másik véglete, vagy ami nekem nagyon nem tetszik, az meg már az úgynevezett ilyen halolajárus szintre megy el, tehát amikor olyan termékkel jön neki, ami ad abszurdum, már az egészségre is veszélyes. És akkor ott mi történik? Az történik, hogyha elég jó volt a marketing, elég jó volt a sales, elég nagyra, és elég gyorsan növeltem ezt a céget, akkor annyi pénzt csináltam, hogy majd az ügyvédek úgyis kimosnak abból a kakiból, amit csináltam. Na most ez azért, mondom, főként Európából jövő, ez annyira nem elfogadható, de ez is benne van a pakliban. Tehát, hogy igen, szerintem több hóhányó van, mert engedi az egész piac azt, hogy legyenek ilyenek is. Eklatáns példa, mondjuk az Amazonra fölmegy az ember, és megnézi ezeket a, hát magyarul talán ilyen táplálékkiegészítő vitamin egyebeknek. Azoknál mindegyik úgy van, hogy azok nem FDA által ellenőrzött. Tehát elég annyi, hogy odaírja az ember, hogy az FDA ez nem ellenőrizte, és innentől kezdve, ha csak nem állítom, hogy a rák gyógyszere, de igazából a csillagos eget is lehazudhatom arról a termékről, gumicukrok és egyéb dolgok, és bármit ki lehet hozni. Szép, színes, szagos, jól van csomagolva, feleségem gyógyszerész, és időnként mutatom neki, hogy figyelj, vannak olyan adatok, amikor így mögé tudok nézni, hogy mekkora forgalmat csinálnak. És akkor mutatom neki, hogy nézd meg, egy év elindult ez, és mennyit adnak el, mekkora forgalmat. És akkor a gyógyszerész szemmel elkezdi megnézni az összetevőt, és azt mondja, hogy hát ez mekkora kókleség, hogy ezt hogy engedhetik, hogy egyáltalán így kikerüljön. És ugye hát valamilyen szinten ez megtévesztés, mert olyan szövegeket, olyan ábrákat, olyan sugallata van ennek az egésznek, amit a marketinggel köré terítenek, ami azt sugallná, hogy ez ezt vagy azt csinálja az emberre, abszolút nem bizonyított semmi, tehát hogy beletesznek háromféle vitamint, meg nem tudom, még két nyomelemet, és akkor kitalálják, hogy az most milyen szuper altató, vagy nyugtató, vagy egyebek. De hát ez nem bevizsgált, ez semmi. Még igazából az sem biztos, hogy annyi van benne, amennyit írnak az egyes összetevőkről. De ennek ellenére egy virágzó piac.
5: Elképesztő. És hogyha a személyes márkáról beszélünk, annak a fölépítéséről, ami ma már elkerülhetetlen, akár Amerikában él a vállalkozó, akár Magyarországon, és coachként nyilván ebben nagyon sokat tudsz segíteni. És hogyha a könyveket is sorra vesszük, amelyekről kértem egy listát előzetesen, mert ebben a műsorban mindenkitől kérek, hogy írja meg, hogy mik azok a meghatározó könyvek, amelyekről érdemes beszélnünk. Ugye itt van egy kócskönyv ebben a listában. Kócsoknak szól, tehát hogy hogyan legyél jó kócs, és hogyan tud te magadat is eladni, de hogy a lényeg az, hogy az ember a személyes márkát fölépítse, az akár kócs az ember, akár bármilyen más vállalkozó, ez fontos. Szóval mesélsz erről, hogy ebben van-e lényeges különbség a magyar klienseid és az amerikaiak között?
4: Van különbség, meg ahogy érdekes, hogy mondod, hogy iparági szinten is van különbség, tehát például az amerikai kócsoknak is egy nagyon nagy része nek szüksége van például erre a könyvre, vagy erre a tudásra, mert azért ott a kócsok jelentős része ugyanúgy egy sokkal inkább visszafogott személyiség, mint mondjuk ezek a gumicukrot árusító marketinges guruk. Uh-huh. Tehát volt egy-két ügyfelem, akik úgymond mental therapistetek, pszichológus, vagy valami hasonló háttérrel rendelkező, és akkor a saját praxisát kell, hogy fölépítsék. És a Litvin pont ebben segít, konkrétan ott a kócsoknak, mert hogy ezen a területen azért ott is a többség sokkal visszafogottabb, és sokkal nehezebben tudja magát eladni. De összességében ez egész USA-ra vonatkozóan egyértelműen sokkal nagyobb százalékban az emberek bátrabban kimernek állni, magukról olyan szinten beszélni, amit valószínűleg Magyarországon azért sokkal kevesebben mernek megtenni. Tehát van egy különbség egyértelműen ebben. Azt gondolom, hogy Magyarországon még inkább hátrébb vagyunk abban, hogy saját magunkat próbáljuk előre tolni, és saját magunkat eladjuk. Márpedig ezekben a szakmában ez szinte elengedhetetlen. Tehát ahhoz, hogy megismerjenek, ahhoz, hogy valami érzésük alakuljon ki arról, hogy én milyen vagyok. És itt aztán tényleg abszolút magamat adom el. Tehát nem arról van szó, hogy a gyárban legyártok valamit, és akkor én elbújhatok ott a háttérben. És a brandet nem muszáj egy személyhez építeni, mert kitalálok logót, egyebeket, és azt se tudják, hogy ki van mögötte. Ezeknél a szakmánknál, mint egy tanácsadás, mint egy coach, ott saját magamat kell eladni. És a Litvinnek a könyve szerintem azért érdekes, mert nagyon olvasmányosan teszi ezt meg, és...
5: Elmondod pontosan a címét, csak hogy aki esetleg jegyzetel.
4: Ezt ketten írtak, a Steve Chandler és a Rich Litvin, és a The Prosperous Coach az a címe a könyvnek. És a Litvint azért emelném ki, mert hogy ő szerintem ő egyébként a fiatalabb, és mind a mai napig nagyon sok anyag megtalálható fönt a YouTube-on ingyenesen. És nem csak ezzel a könyvvel kapcsolatban, hanem ott élő kócsolásokat is lehet nézni. Tehát ilyen case study szinten effektíve vannak fölvételek, amikor tudja az ember követni, ahogy ő kócsol, és van, amikor magát a kócsolását is ugye utána kommentálja. Tehát nagyon látványos és nagyon tanulságos anyagokat nagy mennyiségben föltesz publikusan. Aztán van nyilván olyan, ami fizetős is, de ami elérhető ingyenesen, az is rengeteg sok hasznos tartalmat ad. Uh-huh. Szóval egyébként ez a magyar kócsoknak is azt gondolom nagyon hasznos. A könyv is szuper, mert egy ilyen néhány fejezetben, mindegyik fejezet egy-egy altémát dolgoz föl. És az ő sztoria is egyébként érdekes, hogy egy angliai iskolában volt talán ilyen igazgató helyettes, és onnan kirúgták, és teljesen véletlen, hogy a kócskodásba belefutott, és ma egyébként ő világszár, tehát, hogy például azért hiteles, mert ő is ugyanígy saját magát végül is fölépítette. Ő a kócsok kócsa, elsősorban kócsokat kócsol, iszonyú összegekért. Egyébként ez is érdekes, hogy mennyire hajlandóak, mennyire mernek az emberek arról beszélni, hogy mennyit fizetnek nekik. Tehát, hogy egy óráért, vagy egy kurzusért, vagy egyebekért ki mennyit számláz.
5: Az átképzés egyébként is nagyon nehéz, szerintem minden vállalkozó számára, de így ilyen típusú szolgáltatás esetében még talán nehéz.
4: Igen, mert ugye hát én magamat hogyan árazzam, és akkor itt jön a szerénység, vagy az álszerénység. Most nyilván megint ez, hogy Amerikában azért nem azon a szinten vannak, mint Magyarországon. Persze a fizetőképes kereslet sem, de illetve az, hogy erről nyíltan beszéljenek. És Amerikában abszolút ez benne van, hogy elmondja, és lehet, hogy Magyarországon azt mondanák, hogy ezzel hencek, hogy most mondok, de tényleg ilyen nagyságrendileg, nem tudom, 5-10 dolláros óradíja van a manusnak. És ezt elmondja a publikus felületeken, és ettől még semmi nem történik, sőt. Tehát az a kevés ember, aki ezt meg tudja fizetni, az pláne még vonzódik hozzá, hogy na, nekem csak ő kell.
5: Hát és milyen presztízsértéke lesz, ha ezt el is mondja esetleg a saját cégével kapcsolatban, vagy a saját márkájával kapcsolatban, hogy ő az, aki engem kócsol, nem?
4: Tehát igen.
5: Nyilván ennek értéke
4: sok
5: is van. Neked mi volt az, amit tovább tudtál vinni ebből a könyvből, vagy ami a te munkádban valódi segítséget jelentett? Ez azért is fontos, mert hogy nem így indultál. Tehát, hogy cégeid voltak, és majd beszélünk arról is, hogy Magyarországon mi minden fűződik a nevedhez, tehát vállalkozóból lettél coach, és nyilván, hogyha egy ilyen könyvet olvasol, akkor van valami, ami konkrét segítség lehet.
4: Nem biztos, hogy ki tudok ragadni. Egyáltalán a hozzáállása az nagyon tetszett. Nekem egy kicsit olyan viccesnek is tűnt. Az egyik kedvenc sztorim, ami az ő könyvében van, és egyébként ügyfelemnek is el szoktam mondani, ami tulajdonképpen magam ellen beszél, az a rész, amikor ugye azt mondja, hogy hát a kócsolás az milyen jó, és mindenkinek igazából szüksége van arra, és hogyha nem tudsz megfizetni egy coachot, vagy bármi egyéb van, akkor ha annyit csinálsz, hogy a munka után hazamész, és mielőtt bemész a ház előtt álló oszloppal, vagy fánál megállsz, és 10 percig csak elmondod, ventilálod, hogy mi történt veled az nap, már az egy hatalmas fejlődést jelent. És ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek, amivel azt mondja, hogy hát akkor tök jó, nincs is rá szükségem. De ez azért érdekes, mert valóban azzal, hogy az ember kimond dolgokat, és ezt látom coachként is, tehát nagyon sokszor nekem nem kell beszélnem. Nagyon sokszor az ügyfél azzal, hogy elmondja a gondolatait, azzal, hogy elmondja a problémáit, egyrészt más struktúrába helyezi a sztorit, azzal, hogy valakinek el akarja magyarázni, ő maga is átgondolja, és nagyon sokszor ilyenkor rájön a megoldásra. Tehát anélkül, hogy én bármit is mondanék, bármit is kérdeznék, igenis segít ez, hogy csak egy picit a problémáimat kibeszélem. És nagyon sokszor kapásban rájövök, ahogy kimondtam, ahogy elmondtam, ahogy struktúráltam ezt a felmerülő nehézséget, sokszor tök egyedül rájövök arra, ja, igazából már akkor, vagy nem is akkor a probléma, vagy megvan a megoldás. Tehát ez az egyik ilyen sztória, így megmaradt bennem, mert hogy ez részben vicces, részben meg nagyon sok igazság van benne.
5: Arról mesélnél, hogy hogyan jött ez, hogy coach leszel és a tapasztalataidat kamatoztatod ilyen módon? Mert nyilván ez egy nagy váltás átülni a másik székben.
4: Hát ez egy érdekes történet, mert 14 éve élünk kint az USA-ban, Dél-Floridában éltünk, és egy pár évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy megnézzünk egy másik államot, és elköltözünk Bostonba. És amikor ezt kezdtük tervezni, akkor elakadtam, hogy majd én mit is kezdjek ott magammal, és gondoltam, hogy akkor keresek egy szakértőt, aki majd segít, és New Englandben, ugye, ahol Boston is van, Massachusetts, ott kerestem egy karriercoachot. Coacholt engem egy jó pár alkalmon keresztül, csináltunk egy-két tesztet, és igazából ő volt az, aki azt mondta, hogy, mert ugye a kérdés van az, hogy figyelj, amikor elköltözünk, akkor szerinted most mit kéne nekem ott csinálni? Próbáljak állást keresni, csináljak megint valamilyen amazonos céget, vagy mi van. És akkor ebből jött ki az, hogy azt mondta, hogy figyelj, szerintem neked üzleti coachnak kéne lenned. És ugye mögötte az volt, hogy egyrészt én ezt csináltam, nem tudtam, hogy így hívják, de nagyon sokszor jöttek ismerősök, meg ismerősei tudták, hogy már voltak üzleti vállalkozásaim, adtam el cégeket, és akkor, amikor ők hasonló helyzetbe kerültek, akkor megkerestek, és nagyon szívesen segítettem nekik, amennyire tudtam. Sőt, amikor a közgáz befejeztem utána, és gondolkodtam azon, hogy akkor nem kócsolásban, mert akkor még kvázi kutya nem tudta, hogy ez eszik-e vagy iszek.
5: Hányat írtunk akkor?
4: Hát az olyan, mint a 2000-es évek legeleje, hanem hogy akkor ilyen üzleti tanácsadás. Tehát izgatott ez a sztori, de aztán elvitt az élet, meg talán azért egy fokkal jobban izgatott az, hogy saját magam fölépítsek valamit, úgyhogy ezért jöttek ezek a cégépítések, de valahogy így összeálltak csillagok állása erre, hogy akkor nézzük meg ezt a üzleti kócsolást, úgyhogy mondta, hogy akkor szerinte ezt meg azt a tanfolyamot, kurzust, egyebeket, diplomát szerezzem meg erről, és akkor hajrá, hát ez hatalmas piac, és csináljam. Úgyhogy nagyjából így futottam bele, ez egy olyan jó 2 évvel ezelőtt volt, hogy elindultam hivatalosan, és hát azóta én ezt elég gyorsan átneveztem coach saltationnek, amit csinálok, mert hogy ez nem szimplán coaching, amit az ügyfeleimnek nyújtok. Már amikor a tanfolyamokra jártam, ott is nekem olyan fura volt, és próbáltam mindig rákérdezni, de sose kaptam igazán jó választ arra, hogy ugye a coachingnál azt mondja, angolul azt mondja, hogy don't be a fixer. Tehát, hogy kérdésekkel segítsek észrevenni dolgokat más perspektívában, és így tovább, de én nem mondjak dolgokat. És valahogy ez a life coachingnál ez teljesen érthető volt számomra, de az üzleti coachingnál ezt nem értettem, hogy hát, hogyha valamit nem tud a másik, de én ismerem, akkor most miért nem mondjam? És valahogy ennek a nyomvonalán elég gyorsan el is léptem ettől a tisztán coacholástól, és így jött ez az ötlet, hogy akkor amit én csinálok, egy coach consultation, tehát a coachingnak és a konzultációnak, üzleti konzultációnak a keveréke.
5: Hát hiszen az üzleti működésről te tudhatsz olyat a korábbi cégeid miatt, amit ő esetleg még nem tud. Tehát konkrét információt tudsz mondani.
4: Igen, tehát saját tapasztalat, más cégeknél, amit látok, megint csak, hogy az amerikai piacon mit látok, a magyar piacon mit látok, tehát egy csomó olyan dolog van, amit ha úgy alakul, akkor behozok, nyilván, hogy utána kezd vele, amit kezd, tehát nyilván senkire semmit nem erőltetnék rá, de én úgy láttam, hogy hatékonyabb, és sokkal inkább ezt igénylik. Tehát én hiába próbáltam mindig menni, hogy minél több legyen a coacholásból, nyilván próbálom irányítani, de azért igyekszem megtalálni ezt a helyes egyensúlyt, és ez teljesen esete ügyfele válogatja, hogy mikor, mennyire a coachingba megyünk, és tényleg akkor nekem ott semmi konkrétumot nem kell, és nem is szabad mondanom, és mikor van az, amikor hát azzal tudok neki többet segíteni, ha azt mondom, hogy figyelj, múlt héten láttam ezt és ezt a szoftvert, ismered-e? Ennyi. Hát most, ha nem ismerte, akkor tök feleslegesen kérdezgetem ott körbe, hát nem ismeri. Uh-huh. Hát ilyenekkel szerintem butaság az időt húzni, akkor persze. Én sokkal többet tudok segíteni ezzel, hogyha azt mondom, hogy vagy én ezt tapasztaltam, vagy azt látom a cégek többségénél, hogy. Úgyhogy ez egy érdekes, talán egy picit így helyzeti előnyöm is. Van sok olyan coach, aki nem épített céget, mondjuk pszichológus, ő valószínűleg erősebb ebben a coaching megközelítésben, de nincsen meg az üzleti, vagy a gazdasági, vagy a cégépítési tapasztalata. Én meg ebben vagyok erősebb, és valószínűleg olyan ügyfeleket is vonzok be, akiknek ez szükséges, akik szeretik ezt, hogy mellé teszem ezeket a tapasztalatból jövő információ morzsákat.
3: Kocsis Gábor amerikai és magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat segítő coach a vendégem ma. Az ő életre szóló könyveiről beszélgetünk, elsősorban üzleti könyvekről, néhány perc múlva folytatjuk majd.
0: Életre szóló könyvek, emlékezetes olvasmányélmények és történetek, Olá Andrea műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 00:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tibet ügye Kína belügye, amelybe egyetlen más országnak sincs joga beavatkozni. Ezt jelentette ki Mao Ning kínai külügyi szóvivő, miután az amerikai külügyminisztérium ismét felszólította Pekinget a dalai lámával való párbeszéd újraindítására. Washington azután reagált, hogy a múlt héten egy férfi tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székházánál és belehalt sérüléseibe. Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van Iránban az utóbbi két nap amerikai légicsapásainak, közölte az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője. A tájékoztatás szerint tegnap óta 5 iráni tartományt ért támadás, a sebesültek közül 47 embert jelenleg is kórházban ápolnak. Az amerikai erők azután indítottak újabb megtorló hullámot, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, majd rakétákkal és drónokkal csapást mért a Kuvaitban és Bahreinben működő amerikai katonai támaszpontokra.
0: Tőzsde hírek.
4: Európában változatlan az összkép, gyengül a londoni FTSE 0,7%-kal, a többi vezető index viszont emelkedésben. 0,2-del megy feljebb a német DAX, 0,3-del a francia CAC-on, 0,9%-kal az olasz mutató és 1%-ot emelkedik a spanyol börze. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,9%-os pluszban 142.076 ponton, a részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike emelkedésben, a Magyar Telekom is szépít most már 0,2%-kal 2674 forintra, 0,5%-kal jön fel a Richter 12.070 forint, az OTP 1,1%-os plusz után 45.860 forinton, és kerek 4.000 forintot ér most a MOL 1,3%-os plusz után. A bankközi devizapiacon az euróért 358 forintot, az amerikai dollárért 313 forintot és 30 fillért kell fizetni. . 75 éves korában egy portugáliai kórházban váratlanul elhunyt Bonnie Tyler, walesi poprock énekesnő, miután állapota egy májusi sürgősségi műtetet követően válságosra fordult. A Gaynor Hopkins néven született világsztár 1977-ben az It's a Heartache című dallal robbant be a köztudatba, karrierje csúcsát pedig az 1983-as Total Eclipse of the Heart című világslágerével érte el. A rockballada idén lépte át az 1 milliárdos lejátszást a Spotify-on. Az énekesnő családja és menedzsmentje mély fájdalommal tudatta a hírt, és későbbre ígért részletesebb tájékoztatást.
0: Időjárás jelentés.
4: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord ma hajnalban, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma pedig változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél és dél-kelet irányába. Sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az északi, északnyugati szél helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Életre szóló könyvek, emlékezetes olvasmányélmények és történetek, Olá Andrea műsora.
5: Hogyan irányítsd a cégedet, hogyan használd ki megfelelően az idődet, miként vont be a mesterséges intelligenciát a napi munkádba, hogyan építsd a brandedet? Számos lényeges kérdés szóba kerül ebben a beszélgetésben itt az Életre szóló könyvekben. Kocsis Gábor coach a vendégem, aki majd másfél évtizede Amerikába költözött, magyarországi internetes és üzleti sikereinek köszönhetően megkapta az Egyesült Államok kiemelkedő képességű személyeknek fenntartott vízumát, és immár online és webáruházak építésében és működtetésében szerzett 25 év tapasztalatára építve coachként segíti a cégvezetőket, a tulajdonosokat és a cégalapítókat. Speciális módszeréről a coachgabor.com oldalon többet is olvashattok. Folytatjuk most a beszélgetést a számára meghatározó üzleti könyvekről.
6: Arra emlékszel, hogy azok közül a könyvek közül szintén, amelyek ezen a listán vannak, melyek voltak, amik téged vállalkozóként segítettek? Tehát ugye itt a Lean, ami alapkönyv, vagy a Vásárold vissza az idődet, a Dan Martin könyv, tehát hogy ezért sok olyan van, ami szerintem alapmű sok mindenkinek. Nem tudom, hogy te hogyan találkoztál vele, egy kutatsz ilyenkor, keresed, hogy mi az, ami épít, vagy honnan tudsz ötleteket szerezni, ez hogy történik?
7: Valahogy nagyon sokszor volt, hogy mentem rendezvényekre, hekatonra, egyebekre, és akkor, amikor ott valaki mondja, hogy hú, és többször előjön, hogy olvastam ezt, vagy ezt azzal a témával kapcsolatban. Tehát emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt mentem kifejezetten a hekatonra, ami a Lean Startupra alapult. És akkor adta magát, hogy na, akkor elkezdem olvasgatni azokat a könyveket, amik ezzel kapcsolatosak. A másik az interneten, amiket olvasok. Tehát ott előjön valami. Manapság a YouTube szintén egy nagyon jó, vagy a podcastek egy nagyon jó források. Tehát, hogyha olyan valaki, akinek hallgatok a szavára, megemlít egy könyvet, akkor utána nézek, és hogyha az alapján tetszik, akkor megrendelem. Az a Dan Martin, ő relatíve új, tehát az elmúlt években tűnt föl, és nyilván is az elmúlt években kaptam rá, úgymond. Az ügyfeleimnek is nagyon szoktam ajánlani. Őt lehet, hogy amiatt is kedvelem, kiemeltem, mert hogy nagyon sokat tudok az ügyfeleimnek mondani abból, amit ő a könyvében, ebben a Buy Back Your Time nevű könyvben mond.
6: Az időhatékonyság, vagy az idő beosztásáról?
7: Igen, tehát arról, hogy mint cégvezető, tulajdonos, hogyan osszuk be az időnket, és hogyan éljünk. Tehát, hogy nyilván az alapja az, hogy egyedül egy dolog az idő, az, ami elment, és visszavásárolni nem tudjuk. Tehát, hogy az értéke az egy nagyon érdekes dolog, és hogy azt hogyan mérjük. És igen, ott, hogy akkor hogyan delegáljunk, mi az, amit delegáljunk, egyáltalán hogyan mérjük föl, hogy nézzük meg, hogy mivel megy el az időnk egy nap, és aztán, hogy állapítsuk meg azt, hogy abból mi az, amit nekünk kell csinálni, mi az, amit megéri, hogy mit csinálunk, és ahogy növekszik a cég, úgy ez hogyan változik. Ráadásul egy nagyon jó kommunikátor, tehát megint csak neki is rengeteget, szinte naponta jön ki videókkal, szinte minden nap, ilyen 10-20 perces anyagokkal. Picit kezd most már átmenni ebbe a guru pozícióba, amit én annyira nem szeretek, de még mindig szerintem nagyon sok hasznos dolgot mond. Most már nagyon megy el, mint majdnem mindenki az AI irányába. Tehát most mindenki AI-ban guru, de ezt most nézzük el neki. Szerintem a könyv az lehet egy ilyen alapkönyv. Tehát egyrészt, mert hogy olvasmányos, tényleg egy két nap alatt át olvassa az ember, és nagyon sok apró hasznos dolgot ki lehet szedni belőle. A Lean Startup, igen, az egy alapmű, inkább úgy, mint egy metodika szerint, és abban az volt a vicces, és azért fogott meg, mert hogy hogy én nagyon hajlottam erre amúgy is. Tehát amikor én a saját cégeimet építettem, akkor is...
6: Lelkeket?
7: Hát az első cég volt, az első egy internetes szoftverfejlesztő cég volt, ez a Mezonnet Kft. Volt, de aztán annak nagyon hamar jött egy oldalága, ez volt azipatika.com, ez amit többen ismernek. Aztán volt két e-commerce cég, amiben benne voltam, az egyik a petissimo.hu, ami kutya és macska, prémium tápokat, meg kiegészítőket forgalmaz. A másik e-commerce az pedig a játéknet.hu, ami egyértelműen játék webáruház, illetve most már nem csak webáruház, már nem vagyok tulajdonos benne, az új tulajdonosnak hagyományos boltjai is vannak, és a webáruház is van. Szóval hogy én azt gondolom, hogy manapság főként ilyen internet alapú cégeknél ez a lean metodológia, ez nagyon passzol. Tehát az, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb befektetéssel elkezdjük tesztelni, hogy az ötletünk az működik-e vagy sem. Van egy hipotézisünk, és húzzuk meg a határt, hogy akkor azt hogyan teszteljük, mint egy laborban hozunk létre egy laborkörnyezetet, és határozzuk meg, hogy na, ha az eredmény ez lesz, akkor az azt jelenti, hogy mehetünk tovább abba az irányba. Ha nem, akkor valamit újra kell szabni. És az AI, most meg talán az AI kapcsán lehet, hogy ez még erősebben így van. Tehát, hogy most hihetetlen az, hogy amit annak idején nem hogy 20 évvel ezelőtt, de még 5 évvel ezelőtt is kellett hozzá 2-3-4 különböző szakember, hogy meg tudjon csinálni valamit. Ugye kellett egy grafikus, egy webdesigner, egy HTML szerkesztő, egy programozó. Ezt most én, akinek semmilyen technikai háttere nincsen, az AI segítségével meg tudom csinálni. Tehát egyszerű weboldalakat, vagy nem is annyira egyszerű weboldalakat, ma már az AI meg tudok csinálni. Tehát innentől kezdve ez a lean metodológia megint csak felerősödik, mert tulajdonképpen egy nap alatt létre tudok hozni ilyen tesztkörnyezetet. És ki tudom tenni a piacra, és tudok futtatni rá valamilyen pár dolláros kampányt, és látom, hogy akkor most működik ez a dolog, vagy sem.
6: Nekem ez nem volt meg, ez a Traction című könyv, Gino Wickman a szerző. Ez miért fogott meg téged, és mikor találkoztál velem?
7: Ez, hát egy 4-5 évvel ezelőtt, és aztán kiemelten akkor kezdtem rongyosra lapozni, amikor megint csak elkezdtem coacholni. Mert hogy ez egy komplex struktúrát ad a vállalkozóknak, és lépésről lépésre segít abba, hogy hogyan tudunk egy folyamatosan növelhető, építhető céget létrehozni. Tehát ez onnantól kezdve, hogy a céges alapértékek egészen addig, hogy milyen fajta kommunikáció legyen a cégben, és azt hogyan kell fölépíteni, hogy milyen szervezeti rendszer legyen a cégben. Ezeket mind végigmegy, de egy olyan stílusban, ami kifejezetten kisvállalkozóknak szól, és könnyen érthető, és szerintem relatíve könnyen a mindennapi gyakorlatba átültethető. Ha nem is 100%-ig, de 80-90%-ban megcsinálja az ember, akkor szuper jó céget csinál. Mi, amikor a házipatikát építettük, és lehettünk körülbelül abban az állapotban, hogy olyan 10-13 fő volt a cégben, akkor mi szervezetfejlesztő céget, illetve cégeket bíztunk meg, hogy segítsenek nekünk. És tulajdonképpen rengeteg hasonlat van, tehát szinte ugyanarról szól ez a könyv, amit mi akkor ott vérrel és verítékkel, vagy 2 éven keresztül komoly segítséggel megcsináltunk. Ez most a, nem tudom én, ott a 200 oldalban nagyon klasszul le van írva, ha valaki veszi a fáradtságot, és mondom, csak egyes részeket elkezd beemelni a mindennapi cégépítésébe, az szerintem hihetetlen nagy segítség.
6: Annál is inkább, mert azért nagyon sok vállalkozó úgy kezdi el, hogy mondjuk korábban valamilyen beosztásban dolgozott, honnan kéne tudnia, hogy mennyire kell fegyelmezetnek lenni, hogy hogyan ossza be az idejét, hogy hogyan kommunikáljon a beosztottjaival, egyáltalán egy üzleti tervet megírni.
7: Szóval az egyik az, hogy amit mondasz, rengeteg olyan vállalkozás van, ahol nem üzletemberek, egyáltalán mi az, hogy üzletember, de mondjuk, tehát nekem annyi szerencsém volt, hogy én a pénzügyi számviteli főiskolát csináltam, a közgázt csináltam, tehát volt egyfajta ilyen hátterem. Valami köze van az üzletépítéshez, de az emberek többsége, aki ma vállalkozást csinál, ez a háttere sincsen meg. Másrészt pedig az is érdekes, hogy elég sok olyan ügyfélbe belefutok, akik meglepően sikeresek, mert jó sok éve léteznek, nagyon szép céget építettek, de mindig alapvető dolgok hiányoznak. Tehát csoda, hogy még ilyen szinten megy, de hogy ez nem megy a végtelenség. Tehát eljut arra a szintre, ahol olyan méretű a cég, ahol ez már nem működik. És az, hogy amit említett, hogy a cél meghatározás, ez is nagyon érdekes, még azok is, akik szépen struktúráltan vezetik a céget, őnálik is nagyon sokszor előjön, hogy ez kicsit ez a nem látom a fától az erdőt, hogy amikor úgy benne van a dologban, akkor nagyon nehéz kiszakítani azt az időt, amikor azt mondja, hogy na, akkor most negyed évente egy napra elmegyek, és csak a stratégiával foglalkozok. Átnézem a céljaimat, a személyes célomat, és ugye a traction. Térjünk vissza csak annyit, hogy ez egy komplett rendszer, aminek az a neve, hogy angolul ugye EOS, tehát Entrepreneur Operation System, amiről ugye beszéltünk, ez egy komplett rendszer, ami segíti a kis vállalkozókat, hogy hogyan építsék föl az egész szervezetét a cégnek, és hogyan bővítsék ezt.
6: Hogyha valaki most megkapná a listádat, akkor biztos ugyanúgy elkerekedne a szeme, mint az enyém, amikor az Üzletkötés művészete című könyvet meglátta, ami Donald Trump nevéhez fűződik, Tony Schwartz írta. Beszéljünk egy kicsit erről. Azt írtad nekem, hogy ez 20, kb. 20 évet láttad ezt a könyvet, vagy olvastad ezt. Igen. És emlékszem, amikor Magyarországon megjelent, akkor én is olvastam, és nagyon ambivalens érzéseim voltak ezzel kapcsolatban.
7: Nem tudom, ez csak így amikor kérdezted, hogy még milyen könyv, akkor gondoltam, hogy bedobok egy ilyen követ a vízbe. Mert hogy így visszaemlékeztem, hogy még milyen üzleti könyvek, és ez olyan botrányos volt, és nyilván azzal, hogy most ő az Egyesült Államok elnöke, és most már másodszorra. Tulajdonképpen egy csomó mindent megmagyarázni. Nekem nagyon visszataszító volt egyébként, amikor, tehát nagyon érdekes volt a könyv. Az elsők között volt, ami Magyarországon, magyar nyelven ilyen típusú amerikai üzleti életbe így betekintést nyújtott. És akkor ezt így olvasva egyrészt az volt, hogy érdekes, másrészt az, hogy ez a fickó mennyire visszataszító. És ez most se változott. Tehát, hogy...
6: De az az üzleti modell, vagy pedig a személyiségem? Mondjuk elválaszthatatlan ezeket.
7: Elválaszthatatlan. Szerintem nekem az marad meg bennem, hogy hirdette azt, hogy pofátlan és hogy átver embereket. Uh-huh. És hogy erre még büszke is. De hát, hogy ez nem. Ez nekem nagyon nem. És oké, értem, hogy Amerikában agresszívebb az üzletpolitika, vagy az üzleti élet, de azért nem ennyire. Tehát, hogy azért ott is vannak normák, és szeretném azt hinni, hogy azért a többség az nem így gondolkodik, és nem ezt az erkölcsi szintet viszi, mint amit ő ebben a könyvben leírt, és amit sajnos egyébként valóban csinál, tehát azóta, hogy eljelentek meg dokumentumfilmek, amik ugyanezt erősítették meg, hogy szúrt ki emberekkel, hogy úgy építette a céget föl, hogy nem fizette ki az alvállalkozókat, embereket ugye az ingatlanokból ellehetetlenített. Tehát, hogy ez számomra egyáltalán nem szimpatikus. És ezt nem egy pozitív példaként hoztam ezt a könyvet, csak egy ilyen érdekes. Nem hiszem, hogy ebből kellene tanulni.
6: És az, amit ő ír, hogy mindent nagyban, tehát hogy ez a megalomán hozzáállás, minél egyszerűbben, de hogy mindent nagyban. Ezt nem tudom, mennyire jellemző egyébként.
7: Van ugye ez a 10X, amit csomó könyv, csomó guru hirdet, ugye, hogy és ez kócsolásban egyébként érdekes, és van, amikor én is beszoktam kvázi dobni, amikor beszélünk a tervekről, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor idén ennyi volt, hát szerintem most 15% a jövőre, és akkor elbeszélgetni, és mondom, hogy jó, és akkor most gondolkodj, mit csinálna azon, hogyha mondjuk nem 15%, hanem 100% legyen a jövő évi terv. És ez egy érdekes gondolat, kísérlet és gyakorlat, és sokszor előjönnek olyan gondolatok, ami, tehát tényleg, hogy abban van benne, hogy jó, hát akkor növekszünk, és 15%, az annyira nem sarkal arra, hogy valami egészen, úgymond out of the box, vagy valami drasztikus dolgot, de amikor azt mondja, hogy figyelj, rendben van, de most nézzük meg, hogy mi lenne akkor, hogy tudnád azt megcsinálni, hogy duplázzuk az árbevételt jövő évre. Na akkor kinyílnak olyan csatornák, azt gondolom, amik amúgy nem. És lehet, hogy abból jön valami ötlet. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, akkor most eladunk kettővel, vagy még kettővel többet abból, hanem, hogy valami új szolgáltatás, valami új termék, valami új célcsoport. Igen, itt lehet igazán izgalmas dolgokat csinálni. Uh-huh. Csak megint csak, amikor benne van az ember az erdőben, akkor abban tud gondolkodni, hogy jó, hát akkor az előző évben léptünk ennyit, szépen akkor jövő évben a 15%, és tulajdonképpen azt csináljuk, csak picit nagyobban, picit több emberrel. És akkor utána jön egy ilyen provokatív gondolatkísérlet, hogy jó, de és duplázni hogy lehetne? És előfordul, hogy bejön valami ötlet. És lehet, hogy nem duplázás lesz, csak 70%, de 15%-hoz képest azért ez elég nagy ugrás.
6: akkor mégis valami haszna van ennek legalább.
7: Igen.
6: Írtad nekem, hogy olvasol szép irodalmat is magyarul. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami érdekel téged? Tehát mi az, amit esetleg az elmúlt évtizedekből magaddal vittél, és akárhol vagy a világban, neked az fontos?
7: Én egyébként így gondban vagyok általában a szerzőkkel és a címeket. A címeket abszolút nem szoktam megérezni a könyveknél. Igyekszem egy-egy könyvet elolvasni a mai magyar szerzőktől.
6: Ez ami friss.

0: érdekes, mint történelmi könyv is nagyon érdekes, szerintem nagyon szépen van megírva, nagyon olvasmányos is egyben, látszik, hogy utána nézett a szerző, és azok a leírások, azok a történelmi helyzetek, amiket gazdasági, történelmi helyzet, minden, azok picit utána, én is utána néztem, és azok tényleg tényszerű dolgok, amik abban vannak. Egyébként úgy van becsomagolva, hogy nagyon olvasmányos, tehát hogy nehéz letenni ezt a könyvet.
1: Vállalkozóként is éppen azon gondolkodtam, hogyha valaki úgy olvassa el, hogy mondjuk mit profitál belőle, szerintem így is lehet, mert az a bátorság, amit az ő korábban egy patika megszerzésével és aztán gyógyszerek fejlesztésével elkezdett, szerintem az nagyon, abszolút, nagyon izgalmas.
0: Abszolút. Tehát nagyon sokszor tényleg ilyen üzleti szemmel nézem, egyszerűen csak ez egy ilyen adottság. És akkor így elgondolkodom, hogy amikor írja, hogy nem tudom, 30-as években Dél-Amerikában, hát akkor jövő évben megnyitunk 6 dél-amerikai államban lerakatot. Atya úristen, hát ugye nem tudom, hajóval kellett még eljutni oda. Hogy a túróba tudta ezt megcsinálni, hogy tehát ez hihetetlen bátorság volt benne. Miközben jött egy nem tudom, Gyöngyös vagy mi melletti kis faluból. Szóval az egész élettörténete is hihetetlen. Nekem azért is érdekes, mert a feleségem gyógyszerész, tehát ott is van egy ilyen. A házipatika kapcsán is, ugye szinte az összes gyógyszercéggel kapcsolatba álltam, mondjuk ugye a magyaroknál a Béres, aki egy kapásból eszembe jut, és nyilván a Richter, a Kinoin, akinél ugyanúgy egy ember áll, egy alapító, egy nagy alapító állt mögötte, tehát ezek hihetetlen sztorik, hogy abban az időszakban, amikor nyilván sokkal nehezebb volt ilyen hatalmas cégeket létrehozni, hogy mégis ezeket így meg tudták csinálni a semmiből, ez hát tényleg ez ilyen példaértékű. Tehát az a bátorság, mit tudom, fölrobbant a gyógyszergyár, újraépítették, hogy hogyan bánt az embereivel, milyen felelősség tudata volt velük szemben, hogy foglalkozott az, hogy amikor nem tudott, már a háború volt, és hogy akkor is, ha nem pénzt, akkor ennivalót tudjon adni nekik, és így tovább. Tehát szerintem nagyon hasznos olvasmány mindenki számára.
1: Pocsként mennyire hiszel abban, hogy a könyvekből lehet konkrétan tanulni? A jól értesültség az üzleti szempontból nagyon fontos. Igen. Van, aki kivonatokat szeretne olvasni, mert akarja, hogy a legfrissebb információkhoz hozzájusson, de ideje nincs, igen, kedve nincs, vagy egyáltalán nem olvasós. Szóval csak kíváncsi vagyok, hogy te, amikor beszélgetsz.
0: Nehéz kérdés, mert egyrészt annyi információ van, hogy ennyi könyvet nem lehet elolvasni. Uh-huh. Amikor én elolvasok egy könyvet, nekem az önmagában élmény. Tehát nem azért olvasom szerintem, hogy üzletileg fejlődjek. Tehát valószínűleg az üzleti fejlődés az hatékonyabb az, hogyha nem tudom, a podcastet, meg gyorsítva, meg kivonat, meg nem tudom micsoda, de inkább ilyen saját magamnak jutalom az, amikor azt mondja, na jó, de most igenis akkor rászállom, és lehet, hogy akkor egy hónapig ott van az a könyv, de akkor azt végigolvasom, mert hogy úgy élvezem, szóval mást ad. A Buy Back Your Time-ot is nyilván podcastekben, meg egyebekben is végig tudtam volna hallgatni, és valószínűleg úgy is indult talán, hogy bele-bele hallgattam, de utána azt gondoltam, na ez annyira izgi, hogy ez megéri azt, hogy megvegyem, és akkor elolvassam. Ez például egy olyan, amit utána pedig az ügyfeleimnek mindig mondjuk, figyelj, ez, ha valamit, akkor szerintem ezt olvasd el, mert hogy ez érdemes. Szóval visszatérve a kérdésre, igen, azt hiszem, hogy manapság már papír alapon az inkább az élvezet, hogy elolvasom. A hatékonyság, az a podcastek, vagy a videók, és még megmondom őszintén, ott is nagyon sokszor nekem sincsen türelmem, és másfél-kétszeres gyorsításban hallgatom.
1: Tényleg.
0: Igen. Mert annyi minden van, amit szeretnék, tehát hogy ott le vannak nekem ott mentve, amik ket majd akarok, és az is szerintem 2 hónap lenne, hogy azokat végig. Tehát egy csomóra így sincsen időm. Most nagyon sokat az éjjel kapcsán nézek. De az annyira gyorsan jönnek a dolgok, hogy 2 hét múlva már elavult. Na hát ott például szerintem a könyvnek semmi értelme. Hát az nem jelenik meg az a könyv, ami alatt már az elavult.
1: Neked van ezzel terved?
0: Folyamatosan nézem, tényleg? Folyamatosan kísérletezem, folyamatosan használom az ügyfeleimnek, szoktam ajánlani bizonyos metódust vagy platformot, hogy mikre tudják használni, mert én az ismerő barátaimnak is már 2 évvel ezelőtt mondtam, hogy figyeljetek, kezdjetek ezt nézni, meg kísérletezgetni, mert hogy ez valami olyan változást fog hozni, amit nem tudtok elképzelni, és ha valaki ebben nincsen benne, akkor hihetetlenül lemarad.
1: Kocsis Gábor Amerikában élő, de magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat is segítő coach volt ma a vendégem. Az ő életre szóló könyveiről beszélgettünk. A coachgabor.com weboldalon minden információt megtalálhattok róla és az egyedi módszeréről.

0: A Spotify-on pedig, ahol visszahallgathatjátok ezt a beszélgetést, megtaláljátok azt a könyves listát is, amiről ebben az interjúban szó volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
1: Ez volt az Életre szóló könyvek Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Richárd.
2: Jó napot kívánok, egy óra van, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallják. Az elkövetkezendő fél órában szó lesz egyebek között arról, hogy mi újság Iránban és az Egyesült Államok és Irán közötti légicsapásokkal, valamint megnézzük azt is, hogy hát mennyit használjuk a légkondinkat, mert 6 év alatt megduplázódott itt az Európai Unió háztartásainak a hűtésre fordított energiafelhasználás mennyisége. Szakértővel beszélgetünk erről a témáról, de mindenek előtt a hírek, amelyeket Somodi Evelin állított össze. Elkezdődött egyébként, vagyis kezdődik a kormány szóvivői tájékoztató is, úgyhogy majd az adás közben is beszámolok erről.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az Egyesült Államok és Irán között újabb légicsapások és válaszcsapások történtek, de a Migrációkutató Intézet kutatója szerint ez még nem feltétlenül jelenti a tárgyalási folyamat összeomlását. Úgy látja, a június közepén megnyitott diplomáciai időablak továbbra is létezik, míg ha a felek közben katonai nyomásgyakorlásra próbálják is javítani a tárgyalási pozíciókat, Szájfó Márt hallják.
3: Ilyen esetekben mindig érdemes megnézni az olajvilágpiaci árának az alakulását. Azt látjuk, hogy hozzávetőleg egy 1%-os növekedés volt a nyersolaj hordónkénti árában a világpiacon. Eszerint a piac beárazta ezt a jelenlegi konfliktust, és úgy véli, hogy a korábbi, pontosabban a háborúnak az első kinetikus szakaszához nincs visszatérés. Egyébként erre nyilván lenne lehetőség, fennáll a kockázat, hogy a felek visszatérjenek oda, illetve az erőszak spirál önálló életre keljen, de összességében ha megnézzük a jelenlegi érdekeket, azt látjuk, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak nem áll érdekében az, hogy végső soron egy ellenőrizhetetlen lefolyású háborút folytasson egymással szemben.
2: Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van Iránban az utóbbi 2 nap amerikai légicsapásainak, ezt közölte az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője. A tájékoztatás szerint egy nap óta 5 iráni tartomány tért támadás, a sebesültek közül 47 embert jelenleg is kórházban ápolnak. Az amerikai erők azután indítottak újabb megtorló hullámot, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormozi szorosban, majd rakétákkal és drónokkal csapást mért a Kuvaitban és Bahrainben működő amerikai katonai támaszpontokra. Németország megállapodott az Egyesült Államokkal az amerikai gyártmányú Tomahawk manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről és németországi telepítéséről. A megállapodást az ankarai NATO csúcs találkozón véglegesítették, amellyel a német kancellár szerint egy kulcsfontosságú stratégiai rés zárnak be az ország védelmében, miközben párhuzamosan saját európai rendszerek fejlesztésén is dolgoznak. A fegyverek sorsa korábban kérdésessé vált, miután Donald Trump amerikai elnök májusban törölte a tervezett telepítést és elrendelte 5000 amerikai katona kivonását Németországból. 10 éves eljárást követően jogerősen 3 év börtönre ítélték a francia nemzeti tömörülés korábbi elnökét Marine Le Pent sikkasztás miatt. Ugyanakkor a politikus újra elindulhat a jövő évi elnökválasztáson, méghozzá komoly esélyekkel. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő, a franciapolitika.com szerkesztője hangsúlyozta, Le Pennek ténylegesen nem kell a rácsok mögé költöznie, hiszen büntetéséből 2 évet felfüggesztettek, 1 évre pedig házi őrizetbe kerül nyomkövetővel.
4: Ennek az idézőjeles lazaságnak az az oka, hogy a francia börtönökben rendkívüli telítettség van, ezért ezeket a rövid börtönbüntetéseket így hajtják végre. És van egy közügyektől eltiltás büntetés, amelynek egy részét szintén felfüggesztették, más részét pedig Marine Le Pen az első és a másodfokú ítélet között már letöltötte. A bíróság lehetővé tette azt, hogy elinduljon a 2027-es elnökválasztáson. Ezzel egyébként az Alkotmánybíróság egy útmutatását is figyelembe vette a másodfokú bíróság, amely kimondta, hogy az ilyen ügyekben figyelembe kell venni azt, hogy a demokratikus folyamatokba a bíróság milyen mértékben avatkozik be.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,7%-os emelkedéssel 140.767 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot, a vezető részvények mind pluszban. 1,2%-kal emelkedik a MOL 3.994 forintra, 0,8%-os pluszban az OTP 45.730 forinton, 0,3%-kal van följebb a Richter 12.050 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,1%-kal erősödik 2.672 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 358 forint és 70 fillérbe, 1 dollár 314 forintba kerül. Európában jobbára pluszban a tőzsde, kivéve Londont, amely 0,7%-ot gyengül, és Frankfurtot, amely gyakorlatilag stagnál. A párizsi CAC-on 0,2%-kal erősödik, a milánói tőzsde 6, a madridi pedig 0,8%-os pluszban. Ami az olajárakat illeti, némileg pluszban emelkednek az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI horonként 74,50 dollár, a Brent 79,10 dollár kerül. A tőzsdei ellenállásokról és részletesebben majd a fél időben beszélgetünk. Közel 1 éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság 2025 nyarán elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést június végi határidővel. Kulcskérdésnek tartja a hazai felelős vízgazdálkodás kialakítását és minél több környezettudatos megoldás alkalmazását a CEU professzora, egyben az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnöke. Ürge Warshatz Diana szerint még mindig számos lehetőség van a klímaváltozás negatív hatásainak tompítására, ami egyértelműen nemzetgazdasági érdek is.
5: A vízünk előbb-utóbb elfogy, nem lesz elég vízünk, márpedig ha nincs elég vízünk, az akármilyen gazdagok vagyunk, nem lehet gyártani, nem lehet vásárolni máshonnan nekünk, mert még aki esetleg tengerpart mellett van, az tud ott helyben sót aratítani, de nem tudunk annyi vizet behozni, amennyi egy egész országnak szükséges, vagy egy mezőgazdaságnak, vagy iparágainak. Nagyon vízigényes iparágat telepítettünk Magyarországon. Nem tudunk egy jelentősen melegebb klímában túlélni, a gazdaság nem tudja túlélni. Most még vannak jó megoldások. Regeneratív mezőgazdaság, a nullenergiás épületek akár megszüntethetik az energiára, vagy fűtésre szóló rezsinket gyakorlatilag. Minél hamarabb kell ezeket, minél szélesebb körben meglépni, hogy még meg tudjuk állítani időben az éghajlatváltozást azelőtt, hogy a gazdaságunkat alapvetően lábon lőnénk.
2: Súlyog Tamás köztársasági elnök szerint az alaptörvény tervezett 17. módosítása sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalom megosztást, mivel a személyére szabott szabályokkal politikai okokból távolítanák előtt a hivatalából. Az államfő hangsúlyozta, hogy a tisztségétől kizárólag az Alkotmánybíróság foszhatná meg törvénysértések bűncselekmény esetén. A tervezett módosítás viszont a mindenkori elnököt a politikai többség kiszolgáltatott fogjává tenni. Súlyog figyelmeztetett, hogy a független vezetők önkényes elmozdíthatósága veszélyes precedens teremt és hatalomkoncentrációhoz vezet, a közjogi konfliktus feloldására pedig a Velencei Bizottság véleményének figyelembevételét javasolja. Éles szóváltás alakult ki Magyar Péter miniszterelnök és Áder János között, miután a kormányfő azzal vádolta meg a volt államfőt, hogy 2018-as amerikai utazása során közpénzből finanszírozta családja magánprogramjait és Disneyland belépőit. Magyar Péter a kritikát annak kapcsán fogalmazta meg, hogy a volt köztársasági elnök beszédet mond az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett mai demonstráción. Áder János határozottan visszautasította a vádakat, kijelentve, hogy a látogatás hivatalos út volt, lányok utazási költségeit maguk állták, és felszólította a miniszterelnököt, hogy állításaért vállalja a jogi következményeket. A kormányfő erre reagálva közösségi oldalán megjegyezte, hogy a volt elnök nem cáfolta a luxus villájára és alapítványára vonatkozó korábbi bírálatokat. Áder János újabb válaszban úgy reagált, hogy Magyar Péter a hazugságait csak újabb hazugságokkal tudja tetézni. Az influencerek többsége továbbra sem jelöli megfelelően a reklámokat egy nemzetközi fogyasztóvédelmi ellenőrzés szerint. A vizsgálat online tartalmak mindössze 1/5 felelt meg teljesen az átláthatósági törvényeknek. Bár a tartalomkészítők 52%-a alkalmazott valamilyen megjelölést, ezek sok esetben túl kisméretűek voltak, vagy egyszerűen beleolvadtak a környezetükbe. A saját termékek promóciójakor pedig rendszeresen lemaradtak a kereskedelmi feltüntetése. Az AI eszközökkel dolgozó influencerek mintegy 70%-a pedig egyáltalán nem tájékoztatta a fogyasztókat a tartalom szintetikus eredetéről. Jól lehet, a reklámok 12%-ában már teljesen mesterségesen létrehozott arcok vagy hangok jelentek meg. Végül pedig arról, hogy 75 éves korában egy portugáliai kórházban váratlanul elhunyt Bonnie Tyler, Velsi pop rock énekesnő, miután állapota egy májusi sürgősségi műtétet követően válságosra fordult. A Gaynor Hopkins néven született világsztár 1977-ben az It's a Heartache című dallal robbant be a köztudatba, karrierje csúcsát pedig a 83-as Total Eclipse of Heart című világslágerével ért el. A rockballada idén átlépte az 1 milliárdos lejátszást a Spotify-on. Az énekesnő családja és menedzsmentje mély fájdalommal tudatta a hírt, és későbbre ígért részletes tájékoztatást.
0: Időjárás jelentés.
2: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord ma hajnalban, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, ez közölte a Hungaromet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél-délkelet felé, sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhő képződésére is számíthatunk, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok is. A szél helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 24 fok van.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Pierluigi Collina kiállt a világbajnokság játékvezetői mellett az Argentina-Egyiptom 8-a döntő után. A FIFA játékvezetői bizottságának vezetője szerint nincs helye alaptalan vádoknak, és senki sem kérdőjelezheti meg a VB bíróinak fedhetetlenségét. Az egyiptomi szövetség több vitatott ítélet miatt hivatalos panaszt nyújtott be, és François Le Tessier, valamint stábja kizárását követeli. Collina az egyik érvénytelenített egyiptomi gól kapcsán azt mondta, a VAR minden találat előtt ellenőrzi, hogy a labdabirtoklás szabályos volt-e. Hozzátette, nincs idő vagy távolsági korlát arra, meddig lehet visszamenni a szabálytalanság vizsgálatában. Végül pedig arról, hogy India megerősítette, hogy pályázna a 36-os nyári olimpia megrendezésére. Narendra Modi miniszterelnök szerint az ország teljes erejével készül a rendezésre, amelyet több város bevonásával bonyolítanának le. A központ Ahmedabad lenne, de Mumbai, Pune, Bhopal és Bhubaneswar is szerepet kapna egyes sportágak rendezésében. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2029 közepén dönt a 36-os játékok helyszínéről. A rendezési rend India mellett többek között Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
2: 13 óra 13 perc van. Az Egyesült Államok és Irán között újabb légi csapások és válaszcsapások történtek, de a Migrációkutató Intézet kutatója szerint ez még nem feltétlenül jelenti a tárgyalási folyamat összeomlását. Úgy látja, a június közepén megnyitott diplomáciai időablak továbbra is létezik, még ha a felek közben katonai nyomásgyakorlással próbálják is javítani tárgyalási pozícióikat. Iránban közben a forradalmi kárda szerepe látványosan megerősödött, és ma már lényegében ez a szervezet tartja kézben az ország irányítását. Mindenről Szajfó Omárral, Nagy Károly beszélgetett a reggeli monitorban.
6: Az elmúlt két napban újabb légi csapás sorozat volt az Egyesült Államok részéről Irán ellen. Irán erre válaszul, lőtt drónokkal, rakétákkal, amerikai támaszpontokat, azt nem tudjuk milyen hatásossága, de azt igen, hogy az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint 14 halálos áldozata minimum van Iránban az újabb légi csapás sorozatnak. Ez tulajdonképpen egy újabb szakasza már az Irán és az Egyesült Államok közötti háborúnak, vagy azért még ennyire nem éles a helyzet?
3: Az Egyesült Államok és Irán között június 17-én jött létre ez a 60 napos időablak, amelynek a keretében szüneteltetik megállapodások szerint a harcot, és ez alatt folytatják, pontosabban megkezdik a tárgyalásokat. Ehhez képest már pár nappal később, június 25-én is folytatódtak ezek a harcok, amikor Irán egy szingapúri zászló alatt hajózó kereskedelmi hajót támadott a Hormuzi szorosban. Ennek az oka meglehetősen egyszerű volt iráni részről, mégpedig az, hogy a tárgyalásoknak az egyik fontos tétje Irán számára, hogy formalizálni tudja-e valamilyen módon az ellenőrzését a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalom felett. Ehhez képest ez a szingapúri hajó délre az ománi vizek felé került, ezzel Irán számára egy veszélyes precedens teremtett arra, hogy adott esetben megkerülhető az ő szerepe ebben az ügyben, erre támadott, amire az amerikaiak visszatámadtak, és amit most látunk, ez végső soron ennek az eszkalációs sorozatnak a legutóbbi eleme, hogy az Egyesült Államok támadta Iránt, amire Irán válaszol, amerikai bázisokat támadott Bahreinben és Kuwaitban. Ugyanakkor az ablak továbbra is nyitva van. Tény is való, hogy Donald Trump meglehetősen határozottan fogalmazott, őrülteknek nevezte az iráni vezetőket, és arról beszélt, hogy itt részéről akkor vége van a tűzszünetnek. Az irániak ennél sokkal óvatosabban nyilatkoznak. Ők amit tettek, ők ezt egy arányos, méltányos válaszként keretezik, de diplomáciai folyosók részükről továbbra is nyitva vannak.
6: Akkor ez nem azt jelenti meglátása szerint, hogy összeomlott volna a béke folyamat, vagy a tűzszünetről szóló tárgyalási folyamat?
3: Ilyen esetekben mindig érdemes megnézni az olajvilágpiaci árának az alakulását. Azt látjuk, hogy hozzávetőleg egy 1%-os növekedés volt a nyersolaj hordonkénti árában a világpiacon. Eszerint a piac beárazta ezt a jelenlegi konfliktust, és úgy véli, hogy a korábbi, pontosabban a háborúnak az első kinetikus szakaszához nincs visszatérés. Egyébként erre nyilván lenne lehetőség, fennáll a kockázat, hogy a felek visszatérjenek oda, illetve az erőszak spirál önálló életre keljen, de összességében, ha megnézzük a jelenlegi érdekeket, azt látjuk, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak nem áll érdekében az, hogy végső soron egy ellenőrizhetetlen lefolyású háborút folytasson egymással szemben.
6: Ugyanakkor a béke folyamatoknak olyannyira nem is ágyaz meg, vagy legalábbis az intenzívebb tárgyalásoknak. Mitől függhet az, hogy majd valamelyik fél egy picit visszább lép, és nem súlyosbítani akarja a helyzetet, hanem inkább a megoldás felé mozdul el? Ez leginkább az irániakon múlik, vagy azért az amerikaiakon is?
3: Ez mind a két félen múlik. Itt fontos megnézni, hogy milyen tétjei vannak a jelenlegi tárgyalásnak. Az látszik, hogy az Egyesült Államok retorikában legalábbis folyamatosan előtérbe helyezte az atomprogramnak, az iráni atomprogramnak a kérdését. Valójában azonban Donald Trump, mondhatjuk, hogy kvázi megvásárolná a békét. Tehát felvetődött, és egészen konkrétumok is elhangzottak arról, hogy feloldanák az Iránnak a birtokában lévő, de befagyasztott, hozzávetőleg 100-120 milliárd dollárnyi vagyonnak a hozzáférését, ebből 24-25 milliárdot oldanának fel első körben. Emellett szó van a már említett ellenőrzési jogról a Hormuzi szoros felett, ez nem egy kizárólagos iráni jog lenne, itt valami még egyelőre nem körvonalazott konstrukció alakulna ki. Emellett szó volt egy 300 milliárdos jóvátételi alapról is. Ezt Irán követeli a háborús károknak a helyrehozására. Az természetesen borítékolható, hogy Donald Trump, az amerikai adófizetők nem fognak a zsebükbe nyúlni. Ugyanakkor a Hormuzi szoros feletti hajóforgalom megvámolása egyfajta módja lehetne ennek a jóvátételi alapnak a felduzzasztására. Tehát itt elsősorban gazdasági kérdésekről van most szó, nem feltétlenül az atomprogramról, nem Iránnak a proxy hálózatáról, nem a balisztikus rakéta programról, márpedig a gazdaság az mindkét fél számára húsba vágó. Donald Trump továbbra is közeledik a novemberi szélidős választásokhoz. Iránban meglehetősen rossz a helyzet, a lakosságnak 40%-a már a szegénységi küszöb alatt él, a középosztály gyakorlatilag eltűnt. A háború kezdete óta az infláció 70%-os volt, a bizonyos élelmiszereknek az ára pedig megduplázódott, ami igaz, hogy erősen tartja magát a jelenlegi iráni rezsim, gyakorlatilag nincs belső ellenzéke, ugyanakkor a társadalmi elégedetlenség és a szegénység erodálhatja a rezsimnek a legitimitását Iránban.
6: Ki irányíthat most Iránban? Ugye Ali Khamenei ajatollah meghalt, és hát az utódját talán egyszer haláltuk, vagy egyszer sem, és egyre többet hallani arról, hogy az iráni forradalmi gárda kommunikál, amikor támadnak, akkor ezeket ők jelentik be, mintha egész egyszerűen ők irányítanának, de lehet, hogy ennél jóval bonyolultabb az ország politikai vezetése. Én most csak az érzéseimet mondom ezzel kapcsolatban. Inkább a forradalmi gárda látszik, hogy irányít, vagy azért a háttérben ott van a vallási vezetés is.
3: Már az új legfőbb vezető Khamenei ajatollahnak a fia Mojtaba Khamenei-nek a megválasztása is gyanús körülmények között zajlott, már akkor sejteni lehetett, illetve erről egészen nyíltan beszéltek a nemzetközi térben, hogy itt végső soron a forradalmi gárdának a jelöltje lett az, akit megválasztottak. Azóta Mojtaba Khamenei nem jelent meg a nyilvánosság előtt, mint ahogy az édesapjának a temetésénél sem jelent meg, ahol a testvérei egyébként ott voltak. Különböző pletykák terjednek az ő egészségi állapotáról, információk keringnek arról, hogy megsérült egy támadásban, megégett a testének egy jelentős része, de erről nem tudunk gyakorlatilag semmit. Azt tudjuk, hogy ő Ahmed Vahidin, a forradalmi gárdának a vezetőjén keresztül kommunikál a világgal, és ebből már sejthetjük azt, hogy valójában kitartja a kézben a gyeplőket Iránban.
6: Akkor ez a forradalmi gárda egyértelmű.
3: Ez teljesen egyértelmű. Tehát a teokrácia továbbra is tartja magát Iránban, tehát a vallási klérusnak továbbra is van egy rezsimet legitimáló szerepe. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a forradalmi gárda, amely már a háború előtt is meglehetősen erős volt, hiszen van hozzávetőleg 200 000 fegyverese, háromszor ennyi tartalékosa, a Basij, egy paramilitáris szervezet, szintén 600 000 taggal, végsősoron hozzájuk tartozik, tiszteket delegálnak a hadseregbe, párhuzamos állami struktúrát tartanak fenn a gazdaságnak, 30%-a a kezükben van, az olajexportnak meg 50%-a, tehát eddig is egy nagyon erős szervezet volt. A háború óta azonban az újjáalakult iráni politikában végső soron azt mondhatjuk, hogy az ő kezükben van az irányítás. Természetesen továbbra is megvannak különböző hagyományos erőcsoportok, de a klérusnak, a vallási elitnek jelentősen csökkent a szerepe. Pontosabban a klérusnak az a része van előtérben, amely hajlandó legitimálni a forradalmi gárdának a térnyerését, illetve az ő politikai céljukat.
2: Az elmúlt percekben Szájfó Omárt, a Migráció Kutató Intézet kutatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Na majd ezt jól meg is tekintjük itt. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os emelkedéssel 141.750 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7 milliárd 994 millió forint. A vezető részvények egyébként mind pluszban. A MOL 1%-kal emelkedik 3986 forintra, egy kicsit visszakorrigált még itt az egyórai állások után. Az OTP 9%-os pluszban 45.750 forinton. A Richter 3%-kal emelkedik 12.040 forintig. A Telekom pedig 1%-os pluszban 2672 forinton. 1%-ot gyengül a 4iG, 1,2%-kal esik az Alteo, 1,1%-os mínuszban az Ány biztonsági nyomda. A Graphisoft Park 1,3%, az Opus részvényei 1,9%, a Panergy 2,1%, a Cvak 1,8%, a Rába pedig 4%-ot gyengül. Ezzel szemben erősödik az Appenin 2,8%-kal, a Cikk Pannónia 1,3%-del, a Dunahouse 1,2%-del, a Masterplast 1,9%-del van följebb, a Waberers pedig 4,1%-kal, a többi prémium kategóriás részvény pedig stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euró 358 forintba és 60 fillérbe, 1 dollár 313 forintba és 90 fillérbe kerül. A svájci frank 388 forint 60 fillér, az angol font pedig 420 forint 40 fillér. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1423, míg az euró font az 0,8531-en áll. Pillantás Európára. Ott a londoni FTSE 8,1%-kal gyengül, a többi index erősödik, a frankfurti DAX 1,1%, a párizsi kakaron 2,1%, a milánoi tőzsde 7,1%, a madridi pedig 8,1%-kal emelkedik. Ázsiában többnyire jó volt a hangulat, leszámítva Hongkongot, ahol a Hang Seng 7%-ot gyengült. A tokiói Nikkei 1,4, a Shanghai Composite 1,7%-kal emelkedett. Indiában a Sensex 3%, a dél-koreai Kospi 6%, a szingapúri mutató pedig 1,2%-kal zárt pluszban. Az olajárak emelkednek, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 74 dollár, a Brent 78 dollár 60 centbe kerül. Zajlik a kormány szóvivői tájékoztató is, röviden annyit, hogy 31,2 milliárd forint ment el a végleges törlésre, törlőkódokról van itt szó. Egy dokumentum szerint dokumentum a személyi titkárként a Fidesz.hu-ra végződő e-mail címen szerepel az egyik ember, aki rendre feltűnt Orbán Viktor fórumain. Feljelentést tesz a kormány 7 civil szervezet közötti összefonódás miatt. Felmerül a túlárazás gyanúja az Observer Media figyelővel kötött szerződéseknél. Egy év türelmi időt ad a kormány az e-beutalók kötelező használatára, átalakítja a minisztérium az agrárkamara működését, 26 milliárddal dobják meg a távfőkasszát, és Magyarország az uniós pénzekért vállalta az Arancs nevű uniós kockázatértékelő eszköz használatát. Eddig erről volt szó.
0: Monitor.
2: 6 év alatt megduplázódott az Európai Unió háztartásainak hűtésre fordított energiafelhasználás mennyisége. Még 2018-ban 40,5 ezer terazsúl energiát használtak fel erre a célra. 2024-re ez az érték 80 ezer terazsúlra emelkedett, ami jól mutatja, hogy a légkondicionálás egyre fontosabb szerepet tölt be az európai háztartásokban. A két éllovas, Málta és Ciprus, mindkét szigetországban a teljes fogyasztás 15%-a felett teljesített a mutató. Ürge Varsas Dianát, a CEU professzorát, egyben az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnökét, Németh László kérdezte a részletekről.
7: Hová vezet ez a folyamat, hogyha ebben a tempóban növekszik tovább ez a mutató?
5: Sajnos ez nagyon aggasztó szám, hiszen azt látjuk, hogy világszerte a hűtés az, ami az egyik legjobban növeli az energiafogyasztást. Jobban, mint a mesterséges intelligencia, ugye mindenki azon vannak abban, hogy hú, a mesterséges intelligencia milyen sok áramot fogyaszt, de még mindig a mesterséges intelligencia az adatközpontoknak energiafelhasználását csak egy részért felelős, és ennél jóval többért felelős a hűtés, vagyis a légkondicionálás. Nem tudjuk olyan mértékben növelni az energia ellátó kapacitásainkat, különösen nem a széndioxid mentes ilyen kapacitásainkat, tehát amik tisztán és nem a klímát tovább melegítve teszi ezt meg. Ráadásul senki nem szeret egy erőmű, akár atomerőmű közelségében lakni, akár szélerőművek közelségében lakni, tehát semmilyen energia termelő kapacitás nem egy boldogság. Tehát persze muszáj elfogadni, de azért jó lenne, hogy minél kevesebb légkondicionálásból minél jobb hőkomfortban legyünk. És ezt nagyon sokféleképpen meg lehet oldani még egy ideig légkondicionálás nélkül is. Egyik dolog az energiakapacitás, a másik probléma ugye a globális felmelegedés, hiszen az áramfelhasználást még jobban bocsátja ki a káros gázokat, amik melegítik az éghajlatot. Ráadásul a légkondicionálás helyileg is melegíti a lokális klímát, hiszen azt csinálja, hogy a szépen a lakásban meg az irodában levő meleget szépen kipakolja az utcára. Így a városainkból és településeinkből még nagyobb hőkatlant csinál. Tehát mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy megoldjuk, amíg csak lehet, addig még több légkondicionálás nélkül a hőséghullámoknak a kibekkelését.
7: Milyen megoldások léteznek erre?
5: Legfontosabb az úgynevezett városi hőszigetek kiküszöbölése. Itt arról van szó, hogy amikor szenvedünk a nagy hőségtől, akkor ugyan az igaz, hogy az éghajlatváltozás is eléggé rátesz erre, hiszen akik már kicsit idősebbek, azok már azt tapasztalták, hogy azért az életükben még ritkán voltak ekkora hőséghullámok, mint amik most jönnek. Bizony ez az éghajlatváltozás eredménye. De másnak is az eredménye, hiszen a településeinken, különösen általában a belvárosokban, meg az egyéb lebetonozott, letérkővezett területeken, akár 5-10, sőt 25 fokkal is melegebb van, mint a környező fás, ligetes, parkos, esetleg erdős területeken. Ugye most az előző belga hőséghullámmal erről különösen sok poszt és dokumentáció született, olyan fényképek, műholdképek, amiken egyértelműen látszik, hogy akár egymás mellett levő betontos lefedett területek és mellettük levő fás terület között 10-20 Celsius fok hőmérséklet különbség is lehet. Tehát bizony nagyon sokat számít, hogy ezeket a városi hőszigeteket megszüntessük. A városi hőszigetek részletek attól vannak, hogy ugye már említettem, sok beton aszfalt, a sötét felületbe szívja az energiát, csapdába ejti, és utána éjszaka meg ráadásul kisugározza, és amikor éjszaka amúgy lehűlne a levegő, tovább forrón tartja. Valamint ezek helyett, tehát a nagyon sötét városi felületek helyett minél több fát kellene ültetni, hiszen a fák azok, amik konkrétan légkondicionálják a külső teret. Nincsen gyakorlatilag semmi más, esetleg még tó folyó, de az is csak közvetlen környékén. Viszont a fák azok részben árnyékolnak, az is fontos, hiszen a közvetlen napsugárzás az még nagyobb veszélynek tesz minket, de a levélfelületükkel párologtatnak és így légkondicionálnak. Ugye tudjuk, hogyha nyáron kijövünk a Balatonból, vagy egy vízből, strandon kijövünk, és még akkor is fázunk egy ideig, amikor nagyon meleg van, addig, amíg megszáradunk, mert a száradás, vagyis a párologtatás az hőt von el, tehát hűt, ugyanígy hűtenek a fák, tehát aktívan légkondicionálnak, és ez nem kis hatás, hanem bizony itt akár, ahogy mondtam, 5-10-20 Celsius fokról is szó lehet, tehát minél több fát kellene ültetni, ami leárnyékolja az összes járdánkat, buszmegállót, villamosmegállót, tereket, parkolókat, ráadásul az olyan ablakokat, amik nyáron napot kapnak, hiszen a lakásaink is attól melegednek föl, hogy a napot az ablakok csapdába ejtik. Ha viszont le vannak árnyék, akkor jóval kevésbé melegednek föl. A másik, amit tudunk tenni, hogy tudatosítani az emberekben, hogyha éjjel, amikor dühös van, jól átszöröztetik a lakást, és hajnalban becsukják az ablakot, és napközben nem nyitjuk ki, hanem amikor csak tudjuk, kívülről leárnyékoljuk, de csak azokat kell árnyékolni, amik kívülről napot kapnak, és csak addig, amíg a nap oda süt, ha leárnyékoljuk az ablakokat, akkor nem melegszik fel annyira a lakás, mint a kinti levegő. Tehát lehet így is hűvösebben tartani, mint a kinti levegőt, tehát ha megtesszük ezeket a lépéseket, azért a magyar otthonok és munkahelyek nagy részében lehet élhető szinten tartani a hőmérsékletet.
2: Az elmúlt percekben Ürge Vorsasz Diánát, a CEU professzorát és az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnökét hallották, és ez volt az egyórai monitor. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kecső Rihárdot hallották. Pillanatokon belül jönnek a hírek, Kovács Gergő várja önöket itt a Trend FM-en. További jó napot kívánok!
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 2:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok és Irán között újabb légicsapások és válaszcsapások történtek, de a Migráció Kutató Intézet kutatója szerint ez még nem feltétlenül jelenti a tárgyalási folyamat összeomlását. Úgy látja, a június közepén megnyitott diplomáciai időablak továbbra is létezik, még ha a felek közben katonai nyomásgyakorlással próbálják is javítani tárgyalási pozícióikat. Szájfó Márt hallják.
3: Ilyen esetekben mindig érdemes megnézni az olajvilágpiaci árának az alakulását. Azt látjuk, hogy hozzávetőleg egy 1%-os növekedés volt a nyersolaj hordónkénti árában a világpiacon. Eszerint a piac beárazta ezt a jelenlegi konfliktust, és úgy véli, hogy a korábbi, pontosabban a háborúnak az első kinetikus szakaszához nincs visszatérés. Egyébként erre nyilván lenne lehetőség, fennáll a kockázat, hogy a felek visszatérjenek oda, illetve az erőszak spirál önálló életre keljen, de összességében, ha megnézzük a jelenlegi érdekeket, azt látjuk, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak nem áll érdekében az, hogy végső soron egy ellenőrizhetetlen lefolyású háborút folytasson egymással szemben.
8: Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést június végi határidővel. Éles szóváltás alakult ki Magyar Péter miniszterelnök és Áder János között, miután a kormányfő azzal vádolta meg a volt államfőt, hogy 2018-as amerikai utazása során közpénzből finanszírozta családja magánprogramjait és Disneyland belépőit. Magyar Péter a kritikát annak kapcsán fogalmazta meg, hogy a volt köztársasági elnök beszédet mond az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett mai demonstráción. Áder János határozottan visszautasította a vádakat, kijelentve, hogy a látogatás hivatalos út volt, lányuk hazájuk utazási költségeit maguk állták, és felszólította a miniszterelnököt, hogy állításaiért vállalja jogi következményeket. A kormányfő erre reagálva közösségi oldalán megjegyezte, hogy a volt elnök nem cáfolta a luxus villájára és alapítványára vonatkozó korábbi bírálatokat. Áder János újabb válaszában úgy reagált, hogy Magyar Péter a hazugságait csak újabb hazugságokkal tudja tetézni. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosság bejelentheti a hazai vagy ausztriai azbeszt-szennyezés gyanús helyszíneket. A kezdeményezés célja a helyzet átláthatóbbá tétele, a lakosság tájékoztatása és a döntéshozók figyelmének felkeltése, mivel a szervezet szerint jelenleg nem nyilvánosak a hivatalos azbesztügyi munkacsoportok döntései, és hiányzik egy országos intézkedési terv. A civil szervezet közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökséghez a kapcsolódó dokumentumok megismeréséért. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a burkolás vagy a vegyszeres kezelés helyett az azbeszt tartalmú kötetek szakszerű eltávolítására és megfelelő lerakókba vagy bányákba történő visszaszállítására van szükség.
0: Tőzsdehírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedésben 141.764 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL majd 1%-kal a pozitív tartományban 3.986 forinton. Az OTP szintén 1%-ot emelkedik 45.800 forintra. A Richter 3%-os pluszban 12.040 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal korrigál felfelé 2.674 forintra. Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 8%-os mínuszban, a többi tőzsdei mutató jól teljesít, a frankfurti DAX 1%-del a pozitív tartományban, a párizsi CAC-on 3%-del megy fölfelé, a milánói börze 7%, a madridi IBEX 9%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot, 1 amerikai dollárért 313 forintot, 1 svájci frankért 388 forintot kérnek. Az euró-dollár árfolyama 1,1425. 9%-ot emelkedik a Brent típusú kőolaj edzésára, $78.75, és enyhe 1%-ot emelkedik a VTI, az észak-amerikai könnyolaj $74.10. 6%-ot emelkedik az aranyára, egy unciáért $4110
0: Időjárás jelentés.
8: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hideg rekord ma hajnalban, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk. Sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Észak-keleten lehetnek záporok. A szél helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Kiállítás.
9: Megnyílt az élő népművészet kiállítás Debrecenben. 104 pályázó, 678 alkotása látható az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban. Hubert Erzsébet etnográfus a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a Hagyományok Háza és a Szövetség pályázatára bárki jelentkezhetett, nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. Idén a több mint 20 régiós díj mellett a város felajánlásának köszönhetően 2 díjat is ki tudtak adni az Észak-Alföldi régióban, a városi fődíjat Hutkai László bőrműves, míg a városi díjat Veresné Demjén Andrea bútorfestő kapta. A pályázók többsége amatőr és az idősebb korosztályból való, a tárlaton többek között hímzések, fazekas tárgyak, szőttesek is megtalálhatók. A kiállítás megnyitóján Kemercsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, biztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőinek. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrása, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban, napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat augusztus 27-ig látható.
0: Esemény.
9: India különleges világát, a természetközeli életmódot, a vegetáriánus gasztronómiát és a lelki feltöltődést kínálja az érdeklődőknek a Krisna völgyi búcsú, amely július 17-e és 19-e között lesz Somogy-Vámos határában. A magyarországi Krisna tudatú hívők közössége a Facebook oldalon azt írta, hogy Magyarország egyik legnagyobb spirituális és kulturális élményfesztiválján a látogatók bepillanthatnak az ökofalu mindennapjaiba. Tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvég egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő. A szombaton és vasárnap 12 órától tűzceremóniával bemutatott látványos szertartás betekintést enged a több ezer éves védikus hagyományokba és India ma is élő kulturális örökségébe. A völgy étterme autentikus indiai menükkel. Falatozója indiai street food különlegességekkel, büféje indiai és magyaros vegetáriánus fogásokkal is készül a háromnapos eseményre. A szervezők korábbi tájékoztatása szerint a Krisna völgyi ökofalu és spirituális közösség több mint 3 évtizede áll fenn. Kezdetben néhány tucat lelkes fiatal néhány hektáros földterületen gazdálkodott, hogy gyakorlatba ültesse az egyszerű életmód emelkedett gondolkodás mottóját. A Krisna völgy azóta 320 hektárossá nőtt. A völgynek saját iskolája, tehénvédelmi központja, ökokertészete és fóliasátras termőterülete van. Egyedi szennyvíztisztító rendszert működtet, megújuló energiákra épít és szinte teljesen független a közművektől. Bár a völgy egész évben látogatható, a legnagyobb élményt a Krisna völgyi búcsú nyújtja. Az első ilyen eseményt még 1996-ban a templom beavatásakor rendezték meg.
0: Koncert.
9: Július 18-án a Veszprém Fest színpadán Pink Martini lép fel. Ez egy több nemzetiségű együttes, dalaikat pedig 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben, azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. Ben Harthoz hasonlóan a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban.
0: Esemény.
10: Színházi bemutatóval és koncertekkel várja a közönséget júliusban az Óbudai Társaskört kerti programsorozata a Kultúrfröccs. Július 9-én a Sárik Péter Trió jazz koncertjét hallhatja a közönség Koszorús Krisztina közreműködésével. Az est során népdalok, jazzfeldolgozások, magyar-román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények is elhangzanak majd. Július 11-én Behumi Dória jazz meg az egykori énekese, a Budapest Bár szólistája, saját zenekarával a Dórika és a Rombolókkal érkezik, az együttes amerikai jazz klasszikusokat és saját dalokat ad elő. A fesztivál záró eseménye egy újabb színházi premier lesz, a Vadító Éjszakák című végjátékot először adják elő Magyarországon július 17-én, az Orlai produkció közreműködésével. A történet középpontjában két szomszédos házaspár találkozása áll, amely váratlanul fordulatokat vesz. Az előadásban Péter Katas Ruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes szerepel, a rendező Pacolai Béla. A produkciót július 18-19-én, illetve 21-én is műsorra tűzik. A Kultúrfröccs programjaira online és a helyszínen egyaránt kaphatók jegyek.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
11: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az orda cseh hiberekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, úszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacsehi berek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa látogatóközpont recepcióján vehetünk át.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Délután 2 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van Iránban az utóbbi 2 nap amerikai légi csapásainak, ezt közölte az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője. Tegnap óta 5 iráni tartományt ért támadás, a sebesültek közül 47 embert jelenleg is kórházban ápolnak. Az amerikai erők azután indítottak újabb megtorló hullámot, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, majd rakétákkal és drónokkal csapást mért a Kuvaitban és Bahreinben működő amerikai támaszpontokra. Németország megállapodott az Egyesült Államokkal az amerikai gyártmányú Tomahawk manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről. A megállapodást az ankarai NATO csúcs találkozón véglegesítették, amellyel a német kancellár szerint egy kulcsfontosságú stratégiai részt zárnak be az ország védelmében, miközben párhuzamosan saját európai rendszerek fejlesztésén is dolgoznak. Tibet ügye Kína belügye, amelybe egyetlen más országnak sincs joga beavatkozni, jelentette ki Mao Ning, kínai külügyi szóvivő, miután az amerikai külügyminisztérium ismét felszólította Pekinget a Dalai Lámával való párbeszéd újraindítására. Washington azután reagált, hogy a múlt héten egy férfi tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székházánál és belehalt sérüléseibe. Süyok Tamás köztársasági elnök szerint az alaptörvény módosítása sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalom megosztást, mivel személyre szabott szabályokkal politikai okokból távolítanák előtt a havi hivatalából. Az államfő hangsúlyozta, hogy a tisztségétől kizárólag az alkotmánybíróság foszthatná meg törvénysértés vagy bűncselekmény esetén. Süyok Tamás figyelmeztetett, hogy a független vezetők önkényes elmozdíthatósága veszélyes precedens teremt és hatalom koncentrációhoz vezet. A közjogi konfliktus feloldására a Velencei Bizottság véleményének figyelembevételét javasolta. Egy példátlan hőhullám következtében az ilyenkor megszokottnál csaknem 50%-kal többen haltak meg Belgiumban június második felében, ami messze meghaladja a 2020-as korábbi rekordot. A hőség Vallóniát sújtotta a leginkább, ahol 76%-os volt a többlethalálozás, és a tragédia a 80 év felettiek mellett a 15 és 64 év közötti korosztályt is súlyosan érintette. A legkritikusabb napon 150%-kal ugrott meg a napi halálozási arány. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosság bejelentheti a hazai vagy ausztriai szennyezésgyanús helyszíneket. A kezdeményezés célja a helyzet átláthatóbbá tétele, a lakosság tájékoztatása és a döntéshozók figyelmének felkeltése. A szervezet szerint jelenleg nem nyilvánosak a hivatalos azbesztügyi munkacsoportok döntései, és hiányzik egy országos intézkedési terv. Hangsúlyozták, hogy a burkolás vagy a vegyszeres kezelés helyett az azbeszt tartalmú kőzetek szakszerű eltávolítására és megfelelő lerakókba vagy bányákba történő visszaszállítására van szükség.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedés mellett 144.774 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 8,5 milliárd forintot. A vezető papírok jól teljesítenek, az OTP 1%-ot emelkedik 45.780 forintra, a MOL 1,1%-os pluszban 3.992 forinton, a Richter 0,3%-ot korrigál felfelé 12.040 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os emelkedésben 2.674 forinton. Nyugat-Európában is változatlanul vegyes a hangulat, a londoni FTSE egyedül a negatív tartományban 0,5%-kal, a többi mutató emelkedik, a frankfurti DAX 0,3-del, a párizsi CAC-on 0,2-del, a milánói börze 0,7, a madridi IBEX 0,8%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon is valamelyest erősödik a forint a főbb devizákkal szemben. 1 euróért 358, 1 svájci frankért 388, 1 amerikai dollárért 313 forintot kérnek. Egy cseh koronáért 14 forintot, egy lengyel zlotyért 83 forintot kell adni. 2,3%-ot emelkedik a palládium 1252 dollárra, az aranyára 8%-ot emelkedik, 4116 dollárt kérnek egy unciáért, 7%-ot emelkedik a Brent típusú kőolaj jegyzésára 78 dollár 60 centre, és 6%-kal a WTI is emelkedik 74 dolláron a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
1: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón 3,9 fokig süllyedt a hőmérséklet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos zápolókkal kísért északi szél váltotta ki. Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Észak-keleten lehetnek záporok, a szél helyenként megerősödik, a csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket. Ez itt a Digiturizmo, a turizmus és a digitalizáció érintkezési pontjait, határterületeit feszegető rádiós magazinműsor. Szeretettel köszönti az egybegyűlteket Ács Gábor.
2: És természetesen Prinzinger Péter.
1: Valamint köszöntjük kedves vendégünket, Sumicki Balázst, aki a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökének elnöke. És egyébként ő maga is a magánszállás piac egyik fontos szereplője. Ugye abban a sorozatban vagyunk most, amiben beszélgettünk a digitalizációról, nagy szállodalánc, közepes méretű szálloda, kisméretű szálloda, most pedig megnézzük a negyedik szegmest, a magánszállások világát, hogy ott hogyan működik, hogyan, milyen hatással van az egészre a digitalizáció. Ebben a műsorban általában föl szoktuk tenni a vendégnek azt a kérdést, hogy ő maga személyesen az életében mikor, hogyan találkozott először a digitalizációval, az online világgal, a számítógéppel, ez nálad hogyan történt?
3: Először is köszönöm a kedves hallgatókat, sziasztok, köszönöm a meghívást. Nekem édesapám számítógépe volt az első, egy 286-os, nem tudom én, IBM, egy VGA monitorral, bármit is jelentsen ez, de ezt annó az iskolában megtanultuk, hogy van VGA, XVGA, meg nem tudom, úgyhogy kisgyerekként mondhatom.
1: És mit csináltál azzal a számítógéppel?
3: Letöröltem olyan fájlokat, amik szerintem szükségtelenek voltak, ez volt az AutoExec.bat, a Command.com meg a Config.sys. Ezt eljátszottam pár hétig, utána apám elvette tőlem a számítógépet, mert hogy ugye leállt azonnal a rendszer, és mindig ki kellett hívni egy informatikust, aki újra rakta.
1: A kevésbé hozzáértők szemére mondjuk el, hogy ezek alapszoftverek működéséhez, beindításához szükséges.
3: Na, hát ezt nekem sem mondták el.
2: Úgyhogy így hát van. Teljesen érthető, olyan értelmetlennek tűnő.
3: Így van.
1: Szóval akkor nem játékkal, hanem rögtön a programok babrálásával kezdte el foglalkozni.
3: Kíváncsi voltam, hogy azok ott miért vannak, rákattintottam, úgy azt hiszem, nem történt semmiet, akkor az biztos fölösleges, úgyhogy így van.
1: Oké, és a felnőtt életedben, amikor már nem csak kárt tettél valamiben?
3: Hát én elmondom, hogy miket nyitottam meg először, de hogy a szakmánál maradjunk. Nem is tudom, hírolvasással kezdtem. Hmm. Az volt talán, ami megemlíthető. Ugye akkoriban még a... Bár nem hirdettünk websájtokat, úgyhogy egy-két híroldalt.
1: De nyugodtan, el lehet mondani. És akkor azok már digitális megoldások, ha működtek.
3: Így van, okay. Pontosan.
2: Tehát nyomtatott napi lapot soha nem olvastál, csak digitális formátumban faltad a híreket.
3: Jaj, nem, ez nem igaz. Hát meg volt itt az evolúció, de hogy nem, hát én is még ezek a nagy lepedőszerű újságokat járattam, persze. Meg hát a Forbes azt mindig kinyomtatott példányban, nyilván. De nem, hát később jöttek be az online híroldalak, és ugye ma már gyakorlatilag az ember bármikor van egy szabad perce, sajnos, vagy nálam is ez egyfajta ilyen függőség, akkor megnyitod és pörgeted, hogy na, mi történt a nagyvilágban, ott ez a FOMO effektus, hogy nehogy lemaradjon valami.
2: Szájtokat pörgetsz, vagy már csak Facebookot?
3: Nem, szájtokat.
2: Okay.
3: Facebook az méreg valahol.
1: Akkor nézzük a magánszállás kiadást. Most akkor kezdődjön a műsornak a teljesen komoly része. Hogyan alakította át, hogyan befolyásolta a magánszállás kiadás gyakorlatát a digitalizáció?
3: Hát szerintem rettenetesen és nagyon jó irányba minden negatív aspektusa mellett, hiszen rendkívül módon demokratizálta ennek az egész szállási típusnak a működését. Olyan Balatonon töltöttem kisgyerekkoromban a nyarakat, és hát jól emlékszem, hogy a magánszállásadók, azok álltak ott vagy a Tihanyi, vagy éppen a Szántódi Révnél a kis táblával a kezükben, és próbálták ugye befogni az NDK-s keletnémet turistákat.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez mikor volt időben?
3: Ez a 90-es évek. Aha. 90-es években. Annak, akinek meg mondjuk nem volt ott a parton, vagy nem tudom, ilyen nem volt ibusszal, vagy Turinformmal ezért kapcsolatban, annak lehet, hogy nehezebb dolga volt. Most mi, nyilván erről többet tudok beszélni, bármikor tudunk, akár saját honlapon, akár valamilyen szállásai közvetítő oldal segítségével nagyon könnyen úgymond reklámfelülethez jutni.
2: De ez nem demokratizálta, tehát ugyanúgy meg kellett küzdeni érte, csak könnyebbé tette és hatékonyabbá, nem?
3: Hát ha valamit könnyebbé teszel és jobban elérhető.
2: Bárki kiállhatott a címmelferi táblával az útszélére, mint ahogy most bárki megcsinálhatja.
3: Ez így van, de mondjuk Köcséről, egy köcsei házat akarsz kiadni, nem tudom én, és onnan kell begyalogolnod a Szántódi réphez, azért az egy kicsit más lehetőséget ad, mint bárki otthonról fel tudja rakni a saját ingatlanát.
1: Szerintem áruljuk el a kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek, hogy ma Magyarországon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált szálláshely alles zusammen minden szálláshely típusban körülbelül 51 ezer vagy 52 ezer van. Ebből, ami ténylegesen működik, az szerintem olyan 45-6 ezer lehet, és ebből a magánszálláshelyek az 42 ezer körül van. Tehát a túlnyomó többsége a piacon lévő szálláshelyeknek az magán vagy egyéb szálláshely. Ebben az értelemben én tökre egyetértek a Balázssal abban, hogy olyan értelemben a digitalizáció demokratizálta a szálláskiadóknak a kommunikációs lehetőségeit, hogy azelőtt felteszem, a nagyobb tőkeerővel rendelkező szállodák, panziók tudtak megjelenni a médiapiacon, és ha jól értem, akkor ez most azt jelentette, amit mondtál, hogy az újonnan nyílt lehetőségeknek köszönhetően az egészen picik, akikről azelőtt akár senki nem tudhatta, hogy ők egyáltalán léteznek, ők is megjelenéshez juthatnak.
2: De ők apró hirdetési újságban voltak akkor, most meg az interneten vannak.
3: Ne? Hát igen, de most rögtön ki tudtál lépni, bocsáss meg, a világpiacra is. Tehát te lehet, hogy feladtad, nem tudom, az Express magazinba az apró hirdetést, de most egyszer felrakod magad az egyik másik ilyen szolgáltatóhoz, és be tudod vonzani a nem tudom, német, osztrák, horvát, akármilyen nemzetiségű vendégeket.
1: Azt megkérdezhetem, hogy te, mint szolgáltató, most nem mint MAKE elnök, hanem mint szolgáltató, te hány ilyen közvetítő oldalon jelensz meg? Mekkora a potenciális küldőpiacod?
3: Én üzemeltetek Budapesten is, és vidéken a Balaton környékén is. Budapesten mi két oldalon vagyunk fent, ez az Airbnb meg a Booking, mint a két legnépszerűbb. Vidéken ott nagyon erős már a saját honlap, saját értékesítési felület.
1: Ennek mi az oka?
3: Egyrészt mi foglalkozunk különleges szálláshelyekkel, ahol ilyen erdei házikókkal bent a Balaton felvidéken, ahol kevesebb a versenytársunk. Ugye Budapesten van cirka, most, hogy Terézváros tönkretették, olyan 14-15 ezer magán és egyéb szálláshely. Azok mind lakások, azért azok mind hasonlítanak, egymásra hasonló dolgokat kínálnak. Azoknak létrehozni egy saját honlapot és versenyezni mondjuk egy Airbnb, Booking, Expedia marketing költségével, hogyha én németként beírom, hogy nem tudom én, szállás Budapest, és te meg akarsz jelenni a honlapoddal, az esélytelen. De hogyha csinálsz egy különleges szálláshelyet, amiből jóval kevesebb van, akár a környéken, akár országos szinten, arra te fel tudsz építeni olyan marketing tevékenységet, ami által a saját honlapod megjelenik a keresési találatok között.
1: Oké, tehát megint az egyediséghez jutottunk vissza.
3: Így van.
1: Hogyha a tied nagyon különbözik, nagyon egyedi, akkor több esélyed van az önálló kommunikációs sikerre.
3: Így van. Oké. Így van. Mondjuk azért az megint egy külön szakma, és nem lehet azt mondani, hogy azért, mert megspórolod a jutalékát mondjuk egy Airbnb-nek vagy egy Bookingnak, akkor te nyertél egy csomót, mert másik oldalról megkiadod ezt a saját honlapodnak, meg a marketing kommunikációs.
2: Mekkora most ez a jutalék?
3: Az Airbnb-nek vagy a Bookingnak nagyságrendileg 15-16% plusz áfa. Nem kevés.
2: Az itthoni, illetve magyar gyökerű nagy szállás közvetítő oldalt nem említetted, de ez miért van szándékos? Mert én úgy tudtam, hogy ők például kisebb jutalékkal is dolgoznak.
3: Nem dolgoznak már kisebb jutalékkal, jól tudom, ők is emeltek talán tavaly. Mindenkinek megvannak a maga preferenciái, hogy miért, vagy hol szeretne, vagy nem szeretne hirdetni.
2: Ez attól is függ, hogy milyen vásárlóközönséget szeretnél behozni?
3: Ugye anno a szállás.hu, mint magyar oldal, kifejezetten magyar piacra, célpiacra lőtt, és később váltak olyan regionális szereplők ki, hogy ma már gyakorlatilag Kelet-Közép-Európában nagyon erős potenciállal bírnak. Mi azt gondoltuk, hogy nekünk ez a kettő plusz a saját értékesítési csatornáink az elég ahhoz, hogy ne vesszünk el bennük.
1: Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, és most tényleg ilyen abszolút laikus kérdés lesz, abban, hogy vannak ezek a nagy utazás közvetítő oldalak, mi a jó és mi a rossz egy magánszálláshely szempontjából?
3: Magyarként kezdjük a rossz.
2: Rossz a magas jutalék.
3: Így van, tehát azért az nagyon nem kevés, főleg annak tükrébe gondoljatok bele, hogy ugye Magyarországon van egy Európa bajnok áfa, egy 27%. És a legtöbb magánszálláshely szolgáltató, a legkisebb szálláshely szolgáltatók, ők általában áfamentesek. Nem tudnak elszámolni áfát, mint olyat. Tehát nem elég, hogy fizetik ezt a 15-16%-nyi jutalékot, hanem erre még a 27% áfát is be kell fizetniük, és ezt nem tudják levonni a költségeikből. Ez borzasztó, illetve hát nyilván mivel ez egy oligopol piac, hiszen alig néhány olyan szereplő van, akik ilyen big playerek ezen a piacon, gyakorlatilag úgy módosítgatják a saját által szerződési feltételeiket, ahogy nem szégyelik. Ráadásul, mivel ezek transznacionális vállalatok, elképesztően nehéz velük szembe fellépnie mondjuk a magyar jogalkotóknak, a hatóságoknak, sőt, hát európai szinten is küzdködnek vele a jogalkotók, hogy mit lehet kezdeni a egyes problémás részükkel.
2: Amikor hónapokig elfelejtettek fizetni, ugye ez klasszikus példa volt. Nem
3: ez nem egy elfelejtett fizetni, a Bookingnál volt...
2: Tudom, hogy technikai hiba volt.
3: Nyilván ez a házigazdákat, akik ebből élnek, nem vigasztalja, de ilyen azt megelőző évben volt az Airbnb-nél is, csak az nem szólt akkor át, meg az Airbnb kicsit ilyen negatív felhanggal van jelen a magyar közbeszédben, és talán ez nem ért el az akkori politikusok inger küszöbét.
2: Miért van a különbség?
1: Ez a nem jó benne. Igen. Mi benne a jó? Azért azt is mondjuk el.
3: Hogy professzionálisak, tehát hogy olyan mérhetetlen összegeket költenek ők az általunk befizetett díjból marketingre. Például az Airbnb volt legutóbb, talán az olimpiának az egyik főszponzora. Annyira reklámozzák magukat, és ezáltal annyi potenciális utazót szívnak be magukhoz, amik lecsapódnak a házigazdáknál is. Tehát ha jól van egyébként menedzselve a saját profilod, meg jól menedzseled a szálláshely szolgáltatást, akkor ezek a platformok képesek elegendő számú vendéget küldeni hozzád a rentábilis működéshez.
2: Oké. Okay. Szóval nem csak egy rövid kérdés, hogy miért van ez a megítélésbeli különbség? Én nem annyira érzékeltem.
3: Tehát, miért
2: menőbb, mint az Airbnb? Miért lett lejáratódva, úgymond?
3: Köznevesült ez a főnév, vagy ez a tulajdonnév pontosabban.
2: Az Airbnb-zés.
3: Mint az Airbnb, ugye te is ezt mondod, Airbnb-zés, jogilag nincsen ilyen, én is ezt mondom, mert sokkal rövidebb, mint azt mondom, hogy magánszálláshely szolgáltatás, vagy ráadásul magán és egyéb szálláshely szolgáltatás. Ráadásul ugye Magyarországon korábban is volt természetesen a Zimmerfrei, ez amikor magánházakat adunk ki turistáknak, de az tény, hogy az Airbnb volt az a platform, amit kifejezetten azért hoztak létre Amerikába, San Franciscóba, hogy lakásokat, szobákat adják ki. A Booking.com, meg az elődeik, azok először hotelekre lőttek, ha én jól tudom. Igen. Hoteleknek készített programok voltak. Nem is tudtak sokáig mit kezdeni a magánszállásokkal a Bookingnál, és Magyarországra ez a platform, ez az Airbnb, ami magyar volt, tehát magyar nyelven elérhető volt szembe a Bookinggal, ami nagyon sokáig csak angol nyelven, ami rögtön lehetővé tette az elektronikus fizetés szembe a Bookinggal, ahol a magánszállásadóknál a legelején csak készpénzzel lehetett fizetni, vagy ilyen bonyolult virtuális hitelkártyákkal, azt sem tudom, hogy az mi volt. Az Airbnb egy nagyon egyszerű, primitív, jól használható rendszer tett össze, és ez robbantotta be, főleg Budapesten, ezt a magán és egyéb szálláshely szolgáltatói piacot. Ez vezetett egyik oldalról szerintem a turizmus budapesti aranykorához, ami az elmúlt években jellemző volt, de másfelől ez a fajta turizmus hozott magával új típusú problémákat is, akár a lakóknál, akár a közszolgáltatásoknál, akár a médiában legalábbis ez jelenik meg mondjuk a lakásárakra, hogy amilyen befolyással volt lakáspiacra. És nyilván emiatt köznevesült ez a főnév sokszor egyfajta negatív felhanggal.
1: Azért azt szerintem így a történeti hűség kedvére említsük meg, hogy eredetileg a sharing economy nem arról szólt, hogy üzletszerűen lakásokat adunk ki, hanem arról, hogy az átmenetileg szabadon lévő lakásomat felajánlom valaki másnak, én meg használom az övét, vagy valaki másét.
3: Hagyja, hogy csak ez nem teljesen igaz, mert az a coach surfing, tehát amikor én üres a lakásom, és jön ide bárki, akkor majd én kapok érte pontokat, én is elmegyek egy üres lakásba, az nem sharing economy, az egyszerűen abban nincsen pénz.
2: Mint de olyan. Az Airbnb neve is abból, hogy a felfújt ágyamat odadom, ha valaki betér.
3: Igen, de nem jótékony célból, ugye azért hozták létre, nem volt elég hely San Franciscóba, az odaérkező, nem tudom én, IT szakembereknek egy kiállítás, vagy vására, és felismerték azt, hogy nekik van szabad helyük ott a lakásban, egyébként. Az alapítók, leraktak erbedet, így van innen a név, tehát felfújható, és ebből ők csináltak maguknak bevételt. Aztán elérkezett az a evolúciós lépés, amikor már kiköltözik a tulajdonos a lakásból, és akkor az egész lakást, nem csak egy szobát adnak bérbe, de ettől hol a baj? Tehát nincsen olyan üzleti tevékenység, hogy nem ellen egy evolúciója.
1: Nem mondtam azt, hogy baj van
3: vele. Nem,
2: hogy gyökeres ez volt. Nem is mondtuk, és már ez az egész, már az indulás sem mehetett volna a digitalizáció nélkül. Ugye ez szerintem fontos, hogy onnan indulunk. És ehhez képest digitalizálunk tovább, de hogy már az egésznek a megszületése az ennek a következménye volt egyébként.
3: Így van.
1: Te egy ilyen technológia pozitív ember vagy, Gábor.
2: Úgy nézek én ki?
1: Hát amit mondtál, akkor nekem ez következik.
2: Hát az én kollégáim szerint én vagyok a legkevésbé az. Mármint a mi kis csapatunkban, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy még a műsor végén is.
1: Majd előcsalogatunk, hogy beöled ilyen pozitív gondolatokat.
2: Igyekszem.
1: Úgy, mint MAK elnök, úgy hogy látod a digitalizációnak a jelenségét általában a magánszálláshelyeknél? Az egész szektort úgy, ahogy van, berántotta, mindenki benne van, vagy azért itt vannak különbségek?
3: Nem, berántotta, mert aki ezzel nem tart lépést, az lemarad. Itt már csak a fokozatokról lehet beszélni, hogy ki mennyire használja ezt aktívan, mennyire él a különböző lehetőségekkel. Mondok egy példát, az, hogy ma felrakod a saját ingatlanodat mondjuk egy Bookingra, Airbnb-re vagy szállás.hu-ra, az az zéró pont. Az az zéró pont.
2: De az, utána, az a modell alapja.
3: Az a modell alapja, de hogy utána te mondjuk használsz-e árazó szoftvert, vagy úgy árazol, mint pont egyszer hallottam a szállodaszövetségnek az elnökét, hogy egy pár éve mondta, hogy néhány éve még a hotelek is sokszor nem dinamikus árazást követtek, azaz azt jelentett, hogy felraktak egy árat, legyen mint 40 ezer forint egy éjszaka, és az év 365 napjáért így áraztak. Ez még mindig jelen van a magánszálláshely szolgáltatói szektorban ez a probléma. Ugye a következő lépés, hogyha dinamikusan árazol, a kereslethez, kínálathoz igazítod az áraidat, hogyha figyelembe veszed a nagy rendezvényeknek a plusz keresletét, vagy a mellékszezont.
2: Ezt itt elfogadja a piac? Mert ugye a repülőjegyeknél elfogadta, tavaly meg az Oasis koncertnél akkora balhé volt a koncertjegyáraknál, hogy dinamikusan áraztak, és nagy keresletre fölment az égbe az ár, hogy akkor mindenki ezzel volt elfoglalva, a fél világ erről beszélt, hogy a dinamikus árazás az negatív, és tönkretesz bizniszeket.
3: De jó, hogy erről lemaradtam, mert én azt láttam, hogy azért Budapesten például a BL döntő idején, vagy akár amikor tavaly volt a Imagine Dragons koncert, és megtelt a város, aki követte a fejleményeket, vagy üzleti érzéke volt megáldva, az tudta jól, hogy ilyenkor emelt áron lehet értékesíteni a szobákat, a lakóegységeket. Ezzel a média egy-két ilyen extrém példával tele is volt a BL döntő idején, azok a lakások üresen maradtak zömében. Másik oldalról, aki dinamikusan áraz, az tudja azt is, hogy a mellékszezonban meg leviszed az árat, ha kell, radikálisan. És akkor a év végére remélhetőleg a zöld zónában lesznek a számok.
2: Azt mondtad, hogy a legértékesebb, vagy a legérdekesebb pillanatban jön el a 16. perc, úgyhogy itt kell egy kicsit megszakítanunk a műsorunkat, amikor egymás szavába vágunk Péterrel, és nagyon szeretnénk kérdezni az
1: eltávolítást. Nem fogom elfelejteni.
2: Zsumicki Balázs tehát a vendégünk, a Digiturizmó mindjárt folytatódik.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a Digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: 94.2. Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Ismét növekedési pályára állt a luxuspiac. A Boston Consulting Group számítása szerint a személyes luxuscikkek piaca idén 2-5%-kal bővülhet, a következő években pedig tovább gyorsulhat a növekedés. A luxuspiac mérete tavaly 1070 milliárd euróra nőtt, azonban az utóbbi 10 évben 70%-ról 50%-ra csökkent a luxuscikkeket csak alkalmanként vagy egyszer-egyszer vásárlók súlya. A luxuspiac felső szegmensét az évi minimum 50 ezer eurót költők jelentik. Az ő táboruk tavaly 700 ezer főre bővült, és fejenként átlagosan 400 ezer eurót költöttek luxuscikkekre. Ezzel a súlyuk a luxuspiacon a 2015-ös 13%-ról tavaly már 24%-ra nőtt. A mesterséges intelligencia a luxusvásárlás módját is átalakítja. A válaszadók csak nem 90%-a már rendszeresen használ AI alapú eszközöket luxus termékek vagy luxus élmények keresésére. Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van Iránban az utóbbi két nap amerikai légicsapásainak, közölte az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője. Tegnap óta 5 iráni tartományt ért támadás, a sebesültek közül 47 embert jelenleg is kórházban ápolnak. Az amerikai erők azután indítottak újabb megtorló hullámot, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, majd rakétákkal és drónokkal csapást mért a Kuwaitban és Bahreinben működő amerikai támaszpontokra. Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvény javaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is felkerült a New York Times stílusos hírességeket bemutató listájára. A listán 39 híresség található idénről, a tárcavezető azzal a képpel került a listára, amely a Kossuth téren a parlament lépcsőjén táncolva ábrázolja. A fotókkal illusztrált felsorolásban számos híresség között az Artemis 2 küldetés kék kezes lábasba öltözött űrhajósai, a félmeztelenül egy szál farmerben szobabicikliző Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter, Meryl Streep, a januári Davoszi Világgazdasági Fórumon napszemüvegben felszólaló Emmanuel Macron francia elnök és John Travolta is szerepel. Egyelőre az év első felének pillanatképeiből válogattak, a stílusos emberekről készült éves listájukat decemberben fogják kiadni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 141.741 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd 600 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom enyhe 1%-os mínuszban 2668 forinton, a Richter 3%-os pluszban 12.040 forinton, az OTP 1%-ot drágul 45.800 forintra, a MOL szintén 1%-ot emelkedik 3.988 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 8%-os emelkedés mínuszban, a frankfurti DAX 3%-os pluszban, a párizsi CAC-on 0,2-del korrigál felfelé. A milánói börze 8%-ot emelkedik, a madridi IBEX pedig 9%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 357 forintot kell adni, erősödik a forint. Az euróval szemben és a dollárral szemben is 1 dollárért 312 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 387 forintot. 0,5%-ot emelkedik a Brent típusú kőolaj ára 78,40 dollárra, a VTI hordonkénti edzésára pedig 73 dollár. 0,8%-os drágul az arany, egy unciáért 4116 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón 3,9 fokig süllyedt a hőmérséklet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Észak-keleten lehetnek záporok, a szél helyenként megerősödik. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Ez itt továbbra is a Digiturizmo, a jövő elkezdődött, folytatjuk a beszélgetést Sumicki Balázzsal, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökével, és akkor most nem rontottam el. Ott tartottunk, hogy a belépési pont az az, hogy valamelyik nagy szálláshely közvetítőn ott vagy. A következő érettségi vagy evolúciós szint az az, hogy már dinamikusan árazol, és akkor itt az árazásba bonyolultunk még a szünet előtt. Van, aki, most naív lesz a kérdés, vagy naívnak tűnik, van, aki nem dinamikusan áraz. Tehát megteszi azt, hogy fölteszi a szobát, ahogy mondtad, 32 000 januárban, és egész évben úgy hagyja?
2: Van. Az én üzemeltető cégemet nagyon sokszor megkeresik olyan később aztán ügyfélé váló, akkor még potenciális ügyfelek, hogy hát nem elégedettek a bevétellel, nem elégedettek azzal, hogy vagy ők csinálják, vagy ahogy adott esetben más üzemeltető csinálja, és hogy vegyük át. És amikor megnézem a naptárukat, nagyon sokszor előfordul, hogy már teli van. Adott esetben fél évre előre. És nézem, ugyanannyiért adta el a Forma 1-et, ugyanannyiért adta el mondjuk a BL döntőt, mint ami a januári ár volt.
3: Most hogy néz ki, most hogy kellene csinálni? Illetve ezt magad programozod bele, amikor nézed, egy szoftver az tudja az eseményeket? Tudja követni azt, hogy bejelentenek valamit Budapestre, vagy akkor te neked azért mégiscsak a saját tudásod alapján kell átárazni és följebb vinni az árakat, amikor bármi hirtelen történik Budapesten.
1: Illetve honnan jutsz adathoz, ahhoz, hogy az árakat módosítsd?
2: Azt hiszem, talán most ott tart az informatika, hogy nagyon jó javaslatokat ad, de azért a végső döntést azt te hozod meg, mint üzemeltető. Ez a te felelősséged, én sem mehetek az ügyfelekhez, hogy bocs, az AI még nem tudta, hogy mikor lesz, nem tudom, 2027-es Forma 1, és már most eladtam, mert valaki lecsapott rá. Úgyhogy ez a piacismeret, figyeled a híreket, írod fel magadnak, nyilván közösségekbe járunk, beszélgetünk, hogy mi várható.
3: De a 27-es Forma 1-et beblöffölöd, hogy mikor szokott lenni, és akkor megemered az árat?
2: Hát nem, szerintem az okos üzemeltető, az mondjuk most egész július, tehát 2027-ről beszélek, július közepe és 2027 augusztus vége között ad egy olyan árat, mint amiért a Forma 1-et vagy a Szigetet eladnám, mert most még, ha jól tudom, a versenynaptár az nincsen meg, azt mindig vagy kicsit később hozzá
3: nyilvánosságra. Akkor senki nem fog foglalni.
1: Foglalnak egyáltalán ilyen távol?
2: Foglalnak, erre van egy nagyon jó német szó, ez a kedvencem, a Schnäppchenjäger, ezek az ilyen akcióvadászok, és abban a pillanatban mondjuk nem tudom, egy német szurkoló, amikor kijön, hogy a Forma 1-en mikor van a verseny, azonnal befoglalja. És nyilván ők is a legjobbat keresik, tehát hogyha már most 2026, nem tudom én, szeptemberében eladom a 2027-es Forma 1-et egy átlagos lakásba, akkor valószínűleg azért azt nem biztos, hogy jól áraztam.
3: És ennek a követésében a digitalizáció, a technológiai fejlődés, a segített, az évről évre nagyobb segítséget kapsz?
2: Hogyne, hiszen ezek az árazó szoftverek, vagy a mögöttük álló program, algoritmusok is folyamatosan finomodnak, nyilván egyre több adattal dolgoznak. Én sem vagyok egy ilyen nagy informatikai ember, de azt látjuk, hogy egyre pontosabban lövik be. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos ilyet használni.
1: Üzemméret szempontjából van különbség, van jelentősége, hogy hol van az, ahol még, én úgy képzelem, de lehet, hogy nem jól látom, hogy egy pici szálláshelynél, aminek tök jól ismerem a célközönségét, tök jól ismerem az éves naptárt, esetleg vannak tapasztalataim az előző évekből, hogy melyik időszak, melyik hónap hogyan teljesít, úgy képzelem, hogy azt kézzel, aggyal be tudom állítani és változtatni az árat. Hol van az, ahol jobb, ha erről lemondunk, és valamilyen nálunknál okosabb szoftverre bízunk ezt a feladatot?
2: Inkább onnan közelíteném meg, hogyha van egy darab lakásunk, akkor van-e olyan piacismeretem, látok-e olyan piaci trendeket, mint azok, akik mondjuk kezelnek 30-40-50 vagy még több ingatlant? Rálátok-e annyira a versenytársakra, vagy sem? Uh-huh. És ebből a szempontból lehet, hogy egy kis lakás tulajdonosának, vagy egy kis magánszállási tulajdonosának még nagyobb szüksége lehet egy árazó szoftverre, mert nagyobb mögötte a know-how nálunk, hogyha azt látjuk, hogy valamelyik hétvége beindult, és elkezdtük eladogatni azokat a napokat, akkor tudunk rá időben reagálni, és a többi lakásnál ehhez igazítani a keresletet, vagy a kínálati árat, vagy pont árat csökkenteni, ha látjuk, hogy minden beragad. De ezt egy kis szállásról nem biztos, hogy tudja.
3: Mennyi? Hova lövitek be a foglaltsági rátát? Mert a légitársaságoknál, akkor dinamikus árazásra klasszikus példát hozzak, azért a fapadosoknál azért a 90% alatti töltöttség az már nagyon rossz. Inkább aki lehet, a Ryanair már küzd, meg a Wizz Air már 90 fölött, de a 92-93, tehát ők gyakorlatilag telerakják a gépet a végén, vagy akármikor, akár nagyon alacsony áru jegyekkel is. Ugyanez, hogy megy a ti bizniszetekben? Tehát akár last minute is leviszitek, tehát egy 90-et hovni kell, vagy 80, vagy városa is válogatja, hogy hol mennyi az ideális.
2: Szerintem ez üzemeltetési modelltől függ. Ugye főleg, hogyha te saját magad csinálod, és azért ez egy nagyon jelentős piac, hogy itt, vagy nagyon jelentős szegmens, aki amikor a tulajdonos fogadja a vendéget, vagy ő takarít, ő intézi az adminisztrációt, és egy csomó költséget, mondjuk az üzemeltetőnek a költségét, a takarító költségét meg tudja spórolni. Ő két dolgot mondhat emiatt. Egy, vagy nagyon leviszem az árat, mert nem kell kiadnom egy csomó pénzt egy üzemeltető cégnek, vagy éppen azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó levinni az árat egy bizonyos szint alá, mert egyszerűen nem jön ki az én saját munkaidőmnek az értéke. Uh-huh. Úgyhogy egy üzemeltető is mondhatja azt, hogy jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint, vagy egy másik azt mondhatja, hogy mi nem biztos, hogy a legolcsóbbak akarunk lenni, nem biztos, hogy azzal a minőséggel, azzal a vendég, azért a vendégért küzdünk, az meg fenntartja. Úgyhogy az üzemeltetési modelltől függ, az biztos, hogy nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a foglaltságért megyek rá, vagy pedig inkább az árat emelem, és így próbálom elérni ugyanazt a bevételt, mint amit alacsony áron, de magasabb foglaltságért elérnék. Ha jól tudom, akkor Budapesten az átlagos kihasználtság nagyjából olyan 63-67% között van magánszálláshelynél. Az ENTAK adatai alapján.
1: Lehetséges.
2: Nyilván ezen folyamatosan azon dolgozik mindenki, hogy növekedjen,
3: nálad,
2: illetve a bevétele.
3: Nálad mennyi?
2: Jó kérdés, mondasz. Nem átlag fölött vagyunk, nyilván most erre mondanék bármit. Nem, azért akadtam meg egy pillanatra, mert nemrég indítottunk Balatonon egy luxus szálláshelyet, és ott még azért a szám, ott azt még tanulnunk kell, hogy azt jól belőjük, de Budapesten bőven hozzuk az átlagot is.
1: Illetve, hogy mikor az előfoglalási adatok szerint, hogy mennyire előre töltődik, mennyire előre telítődik a magánszállás hely, ezt hogy kell elképzelni? Egy hónapra, két hónapra, három hónapra, négy hónapra előre.
3: Annyival egészteném, hogy változik-e az évek során, mert az idei évről ugye pont sokat halljuk, hogy kimondottan elmentek a későbbi foglalások, a geopolitikai bizonytalanság, tudjunk-e utazni, jaj, leszek-e az én hiány, és későbbre hagyták.
2: Így van,
3: változik
2: így van.
3: Évről évre?
2: Abszolút, és nyilvánvalóan ez összefügg azzal, hogy milyen lemondási feltételeket is kínálsz. Uh-huh. Tehát, hogyha csak azt kínálod, ha te egyszer foglaltál, és nem jössz, akkor elveszted a pénzednek az X százalékát, adott esetben a teljes foglalási díjat, akkor oda később fognak jönni a foglalások, az érkezési idősz közelebb eső dátumokra foglalnak. Ha egyébként rugalmasan lemondhatja a vendég, uh-huh. akár az érkezés előtt pár nappal, akkor nyilván bátrabban foglal előre, de így van, Gábor, ahogy mondod, annyi bizonytalanság, hogy mi azt látjuk, hogy nagyon sokan az utolsó pillanatban döntenek egyik oldalról, másik oldalról, ha Budapestről beszélünk, olyan bőséges a kínálat a magánszálláshely szektorban is, hogy adott esetben már a reptéren vannak a turisták, amikor foglalnak, mert még így is nagyon jó lakásokat, nagyon jó áron, nagyon jó lokációval tudnak kifogni. Nyilván vidéken, ha te kinézel egy hotelt, vagy egy magánszállás helyet, ahova azért mérsz, mert te azt a szállást szeretnéd, igen, akkor ott érdemesebb előre foglalni.
1: Nálad a labda?
3: Nagyon rövid lesz. Mekkora különbséget kell adni, hogy előre bejöjjön a pénz, és nem lemondható előrefizetőst foglaljanak?
2: Ezeket te állíthatod be.
3: De hogy ez mekkora mennyivel kell olcsóban adni, hogy rácsupanjanak?
2: 10-15% jellemzően.
3: Uh-huh. Oké.
2: Okay. És akkor már bekockáztatják.
1: Uh-huh. Az előbb beszéltünk repülőjegyről, beszéltünk foglalásról, vendégérkezésről. Most akkor a user journey, menjünk tovább, itt van már a vendég, már bent van a kibérelt magánszállás helyen. Akkor milyen digitális megoldások játszanak?
2: Még nincs benne,
3: még a bejutás, szerintem az egy érdekes kérdés.
2: Hagyjál a bejutás! Tehát, és egy kicsit ha sztorizzak, említetted itt a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot, ugye ez egy hatalmas adatbázis, hogy a hallgatók, nézők, akik nem ezzel foglalkoznak, értsék, hatalmas adatbázis, amiben minden egyes Magyarországon megszálló vendégnek az anonimizált adatait el kell küldeni. Ez egy borzasztó jó dolog, mert a hazai turizmus irányítás ebből tudja aztán a marketing tevékenységeit intézni. Másik oldalról nem anonimizált módon, ezeket az adatokat megkapja a rendőrség is. Tehát fontos, hogy felvigyük pontosan minden egyes vendégnek az adatát. És amikor ezt a rendszert kitalálták, akkor még szó volt arról, hogy azért, hogy mindenképpen azok a vendégek legyenek beengedve, akik elküldték a személyes adatokat, vagy akik lefoglalták a szállást, ezért személyesen kell őket fogadni a vendéglátóknak. És nagyon komoly beszélgetéseket kellett azért folytatni, hogy távolról is be tudjuk engedni a vendégeket, ugye ez főleg Budapesten, de most már vidéken is jellemző, hogy a vendégek valahol megkapják a kulcsot, vagy okorzárral mennek
1: és
2: be.
1: És maga a vendég végzi el a regisztrációt.
2: És maga a vendég végzi el a regisztrációt, vagy elküldje a szálláshely szolgáltatónak az adatokat, és akkor ezt a szálláshely szolgáltató felviszi. Na de hogyan győződünk meg arról, hogy azok az adatok igazak-e, amiket a vendég elküld
1: itt
2: nekünk.
1: Itt beszkennelt személyigazolványokra, meg lakcímkártyákra kell gondolni?
2: Így van.
1: Egyáltalán, bocs, még egy akkor egy előkérdés, visszaadom az előzőt, hogy a vendégek körében változik az adataik féltésének a gyakorlata?
2: Mindjárt lazán, megválaszolom, de hogy meglegyen, hogy ezt jelenleg hogyan kellene menedzselni hivatalosan, hogyha én nem személyesen engedem be a vendéget, nem kérem el tőle a személyi

0: Ha egyébként elvárnánk, hogy ott legyen a házigazda, mm-hmm. és hogy mit szólnak ez a vendégek. Az elején volt egyfajta megrökönyödés. Másik oldalról viszont a hotelekbe, ez mindenhol egy bevett gyakorlat, hogyha oda megyek, nem csak Magyarországon, hanem külföldön, elkérik az útlevelemet, vagy a személyimet, és akkor beszkennelik.
1: Csak ott van állandó személyzetrecepció.
0: Vagy rögzítik. Ebből a szempontból egy nagyon könnyű megoldással ér szerintem a legtöbb házigazda, vagy mi is ezt tanítjuk a képzéseinken. Be kell linkelni az Entalk tájékoztató honlapnak egy tájékoztatóját, hol van egy PDF, angol nyelven, magyar nyelven, hogy ezek az adatok minek kellenek, miért kellenek, ki csinál vele, és mit csinál vele, és olvassa el a vendég, ha ez neki fontos, és ezt elfogadják, tehát nincs ebből igazából már probléma.
1: Ez nemzetközileg macera, mert van, ahol külföldön is sok helyen elkérik, van, ahol meg semmit, van, ahol meg tényleg avonosítgatnak, tehát nagyon változó.
0: A vendégadatoknak a feltöltési módja a magánszálláshelyek esetén, hogy mondjam korrekten, azon lehetne még finomítani, lehetne könnyíteni, mint olyan. Van egy ingyenes program, amit a legkisebb szállásadók használhatnak. Az ötlet jó, finomítani még ezen a programon kell, mert le kell tölteni egy applikációt, és nem nagyon szeretnek a vendégek plusz egy applikációt, amit csak egy egyszeri tevékenységre kell letölteni, és a többi. De ezért a házigazdák ezt meg szokták oldani, hogy elvégzik a munkát sokszor ők a vendégek uh-huh. helyett.
2: Most már tarthatunk ott, hogy bent van a vendég?
0: Bent van a vendég.
1: Nekem még lenne ötletem, de most már nem. Megkímélek tőle benteket.
2: Akkor inkább úgy mondanám, hogy a vendég megszerzésén és a vendég fogadásán és beléptetésén kívül időben ezt követően, amikor ő itt tartózkodik, meg amikor távozik, és mondjuk értékelést szeretnénk tőle kapni, ezeket milyen digitális megoldások támogatják? Foglalkoztok-e egyáltalán a bent lévő vendéggel, vagy amikor baja van, akkor ő lép kapcsolatba veletek?
0: Nálunk, vagy az én hitvallásom az, hogy akkor érzi jól magát a vendég, ha nem nagyon kell, hogy hozzánk forduljon. Tehát igyekszünk uh-huh. előre megadni azokat az információkat, amikre a tapasztalat megtanított minket, hogy szükségük van a vendégeknek. Mondok egy egészen triviális dolgot, indukciós főzőlap. Tehát le kell azt írnunk, hogy ez egy indukciós főzőlap az adott lakásba, mert jön a vendég a távolkeltről, hozza magával az edényt, és akkor hívogat este 8-kor, 10-kor, hogy nem működik a főzőlap, mert éppen nem kompatibilis az indukciós főzőlap.
1: Volt, amit én sem bírtam bekapcsolni valahol Finnországba, és tök kellemetlen ezután érdeklődni, de...
0: És ugye miért készítjük fel a vendéget arra, hogy ez egy indukciós főzőlap? Mert mi nem csak azért, hogy a saját magunk idejével spóroljunk, hanem mert nagyon sok vendégnek ez egy kényelmetlenséget okoz, hogy fel kell hívnia valakit, nem biztos, hogy beszél angolul, nem akar ezzel foglalkozni, hogy pihenni akar. Tehát nagyon inkább elterjedtek azok a megoldások, hogy már nem csak leírják a különböző kritikus területeit adott esetben a szálláshelynek, hogy mire kell figyelni, hanem adott esetben mondjuk videós bemutatót tartanak és elküldenek neki, főleg ha valami különleges eszköz, például a vidéki szálláshelyen jacuzzit, hogy kapcsolod be, hogy kapcsolod ki.
1: A vendégek szeretik az e-fajta digitalizációt? Tehát ha nincs ott senki, magam mehetek be, kóddal, a kulcssal, bármivel, vagy pedig igénylik a személyes jelenlétet, hogy megmutassák és kérdezhessek.
0: Elképesztő jó kérdés, mert amikor én elkezdtem ezt az üzletet, én személyesen engedtem be az összes vendéget, mert én azt gondoltam, hogy kell ez a fajta személyes kontakt, és egyre inkább abba az irányba megy el a világ, hogy nem kell. Nem igénylik a személyes jelenlétet. Miért nem? Mert amikor leszáll a rep, ugye azt tudnunk kell, hogy mikor érkezik az ingatlanhoz. Ha késik a repülőgép, az egy dolog, arról ő nem tehet, de lehet, hogy azt mondja, hogy ő bejött a belvárosba, Budapestre, de ő még nem szeretne oda rohanni a lakáshoz a megbeszélt időpontban, mert ő turista, ő pihen, ő nem akar még egy appointmentet, érted? Nem akar, ő végre örül, hogy szabadon van, de nem akarja azt, hogy szerencsétlen házigazda ott várjon, tehát egy stressz. Másik tényleg nem, sokan nem beszélnek angolul, akkor a számukra kényelmetlen. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy egyrészt a munkaerő hiány miatt és a folyamatosan növekvő költségek és adóternövekedések miatt nyilván a vállalatok optimalizálnak, meg az üzemeltetők is, és nem találnak beengedő embert, vagy megfizethetetlen lenne. Másrészt nincsen már rá erre igazából igény. Uh-huh. És hát bocsánat, ugye a hotelek is mennek el sokszor ebbe az irányba most már, hogy személyzet nélkül próbálnak igen. működni. Egy dolgot nem tudunk digitalizálni, csak hogy hova lehet ezt majd még fokozni, a takarítást. Lehet, hogy lesznek egyszer lakástakarító robotok, de a következő néhány évben szerintem ez még Magyarországon nem lesz elterjedt.
2: Gyanítom, hogy vége a műsoridőnek, vagy mindjárt vége.
1: Egy dolgot meg kellene kérdeznek még.
2: Mindenképpen.
1: A értékelés adás művészete, illetve nyomásgyakorlás ez ügyben akár digitális eszközökkel az megy el, mert hogy nagyon változatos módszerekkel próbálnak arra sarkalni vendégeket, vendégként érzékelem, hogy adj egy jó értékelés, mert nagyon fontos.

0: fontos eladási szempont ez, értékelések. Van, aki 9, van, aki 8 alatt igazából ottal meg nem piszkál egy Airbnb lakást sem. Kíváncsiak, hogy te ezt hogy látod, meg hogy itt e tekintetben tud-e valahogy a digitalizáció segíteni?
1: Rendkívül fontosak a vendégértékelések, és azt gondolom, hogy meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy te hogyan hozod a vendég tudomására tolakodás nélkül, hogy számodra ez fontos. És az Airbnb mondjuk ettől is egy különlegesebb platform, hiszen ott nem csak téged értékel a vendég, hanem te is értékeled a vendéget, és így van egyfajta közös érdek, hogy egymásról értékeléseket írjatok. Másik oldalról nyilván, hogyha túl agresszívan kommunikálsz, akkor az könnyen visszájára fordulhat, és lehúzzák ezt az értékelésekben, de jó értékelések nélkül nem lehet élni. És ugye most van ez a szálláshely minősítés. Ez azt jelenti, hogy az állam, mint olyan egy kicsit leegyszerűsítve, végigmegy a hoteleken, panziókon, magánszállásokon, és egy objektív kritériumrendszer alapján értékeli a szállásokat, és besorolja 1-5 csillagig. És ezt nagyon sokszor összekeverik, hogy ez nem ugyanaz az értékelés, és nem ugyanolyan metodika mentén megy, mint ahogy a vendég értékelt. Igen, nekünk is volt annó olyan alsó kategóriás szállásaink, amit üzemeltettünk, ami a Bookingon, nem tudom én, 9,7-9,8 ponton ment, de amúgy mai eszemmel egy csillagos szálláshely lenne, de mivel tiszta volt, mert jó volt a kommunikációnk, jó volt az árértékarány, a vendégek azt kapták, amit elvártak, és azért az egy majdnem 10 pontos szálláshely volt, de semmiképpen se nevezném mondjuk egy 4-5 csillagos szálláshely.
2: Kimeríthetetlen téma. Szerintem fogjuk folytatni, ha elfogadsz majd egy újabb meghívást. Most köszönjük a beszélgetést Somicki Balázsnak, a MAKE elnökének. Reméljük, hogy a mai beszélgetésből mindenki számára világossá vált, hogy a magánszállás kiadás az nem úgy néz ki, hogy kiteszünk egy táblát és várjuk a sültgalambot, hanem úgy, hogy ezt menedzseljük, és méghozzá nagyon komolyan digitális módon menedzseljük. Még egyszer köszönjük a beszélgetést.
0: Balázs, témát nem javasol?
2: Ja, tényleg, témajavaslat.
0: Téma.
2: Mi az, amivel esetleg foglalkozzunk a következő epizódok valamelyikében? Mit javasolnál?
1: Hát engem nagyon érdekel a személy szerint, hogy milyen olyan rendezvények, fesztiválok, programok várhatóak most már 2027-re, amikről még nem tudhatunk, tehát hogy lesznek-e olyan megmozdulások, amik kiemelkedő jelentőséggel bírnak a hazai turizmus életében, illetve maga a turizmus irányításnál milyen kampányok várhatóak, honnan próbálunk nemzetközi vendégeket gyűjteni. Nem sokat tudunk erről most.
2: Oké, foglalkozunk majd akkor ezzel is. Akkor most már tényleg köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Mi most eláruljuk, hogy akkor a maiak jegyében a következő beszélgetést Juhász Szabolccsal fogjuk lefolytatni, aki a Visit Hungary szakmai igazgatója, és hangsúlyosan az adatalapú tervezés, az adatalapú marketing tervezés lesz majd a téma. Köszönjük a figyelmet a két műsorvezető, Ács Gábor.
0: És Prinzinger Péter.
2: Mindenkit várunk a jövő héten is szeretettel, a viszontlátásra.
3: A digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre. 94.2. Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
7: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van Iránban az utóbbi két nap amerikai légi csapásainak, ezt közölte az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője. Tegnap óta 5 iráni tartományt ért támadás, a sebesültek közül 47 embert jelenleg is kórházban ápolnak. Az amerikai erők azután indítottak újabb megtorló hullámot, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, majd rakétánkkal és drónokkal csapást mért a Kuvaitban és Bahreinben működő amerikai támaszpontokra. Németország megállapodott az Egyesült Államokkal az amerikai gyártmányú Tomahawk manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről. A megállapodást az ankarai NATO csúcstalálkozón véglegesítették, amellyel a német kancellár szerint egy kulcsfontosságú stratégiai részt zárnak be az ország védelmében, miközben párhuzamosan saját európai rendszerek fejlesztésén is dolgoznak. Tibet ügye Kína belügye, amelybe egyetlen más országnak sincs joga beavatkozni, jelentette ki Mao Ning, kínai külügyi szóvivő, miután az amerikai külügyminisztérium ismét felszólította Pekinget a Dalai Lámával való párbeszéd újraindítására. Washington azután reagált, hogy a múlt héten egy férfi tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát az ENSZ New York-i székházánál és belehalt sérüléseibe. Egy példátlan hőhullám következtében az ilyenkor megszokottnál csaknem 50%-kal többen haltak meg Belgiumban június második felében, ami messze meghaladja a 2020-as korábbi rekordot. A hőség Vallóniát sújtotta a leginkább, ahol 76%-os volt a többlethalálozás, és a tragédia a 80 év felettiek mellett a 15 és 64 év közötti korosztályt is súlyosan érintette. A legkritikusabb napon 150%-kal ugrott meg a napi halálozási arány.
3: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 141.783 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 9 milliárd forinthoz. A vezető papírok ismét jól teljesítenek, a Magyar Telekom átfordult a pozitív tartományba enyhe 1%-kal 2672 forintra. A Richter is enyhe 1%-ot korrigál felfelé 12.020 forintra. Az OTP részvények 1%-ot drágulnak 45.800 forintra, míg a MOL papírjai 1,1%-os pluszban 3.990 forinton. Nyugat-Európában is változatlan a hangulat, egyedül a londoni FTSE az, amelyik negatív tartományban van 8%-kal, a többi mutató pozitív irányokban, a frankfurti DAX egy enyhe fél 10%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 6%-del megy fölfelé, a milánói börze 7%, a madridi IBEX pedig 8%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot, 1 amerikai dollárért pedig 313 forintot kérnek. Egy cseh koronáért 14 forintot kell adni, egy svájci frankért 388 forintot, egy angol fontért 419, egy lengyel zlotyért 83 forintot kérnek. Az olajárak mondhatni stagnálnak, a Brent típusú kőolaj 78 dollár 70 cent, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj pedig 74 dolláron. Az arany ára 1%-ot drágul, egy unciáért 4121 dollárt kérnek a világpiacon.
3: Időjárás jelentés.
8: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón 3,9 fokig süllyedt a hőmérséklet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma változatú vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk. Sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Északkeleten lehetnek záporok, a szél helyenként megerősödik. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Kis zenével megyünk tovább, majd következik az iFotter itt a Trend FM-en.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázható a kategóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFatter, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban a hírekben azzal fogom foglalkozni, hogy a német bíróság úgy gondolja, hogy egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy a Google és a hasonló keresők, bár ugye ez leginkább a Google-ről szól, AI megoldása összefoglalja nekünk azokat a dolgokat, amiket össze szokott foglalni. Egyrészt azért, mert a keresés enélkül is működött, eddig is és ezután is, mármint, hogy megtaláltuk, amit kerestünk, amennyiben az ott volt az interneten. Másrészt pedig, mint kiderült, elég sokszor fals információkat is belekavar ebbe a kis AI zanzába, úgyhogy úgy néz ki, hogy a Googlenek egy picit majd valamikor, amikor a végére jutunk ennek a pernek, módosítania kell megint a dolgokon, és közben arról is beszélünk, hogy egy régi-régi márka visszatér, ami nem más, mint a Commodore, ráadásul egy félig digitális detox telefonnal, kagyló telefonnal tér vissza. A műsor közepén, ha már retro telefon a hírekben, azzal foglalkozunk, hogy mik azok a fejlesztések, igen, a cseréletű akkumulátor köztük lesz, amiknek bizony örülnénk, hogyha újra felbukkannának a mobiltelefonok körében, már csak azért is, mert egyre újabb EU szabályozásoknak kell majd megfelelni a gyártóknak. A műsor legvégén pedig a Nothing kis nagy fejhallgatóját nézzük meg, úgyhogy itt lesz velünk a Nothing Headphone, vagyis ma is érdemes lesz velünk tartani.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Minden, és tényleg minden a technológiában már a mesterséges intelligenciáról szól. Erre nyilván nem most döbbent rá az emberiség, legalábbis jó esélye, a legtöbben nem most döbbentek rá. Nekem az volt az egyik nagyon fájdalmas pillanat, hogy azzal szembesültem, hogy már a keresés, tehát a Google legfontosabb terméke is a mesterséges intelligenciáról kell szóljon, miközben ez pont egy olyan terület, amit szerintem nem igazán kell egy AI-jal megreformálni, és úgy tűnik, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, egészen meglepő helyről kaptam megerősítést ezzel a véleménnyel kapcsolatban nemrégiben.
2: És az nem más, mint a német bíróság, aki úgy döntött, hogy nem nagyon érti, hogy miért van szükség a mesterséges intelligenciára a kereső motorok tekintetében. Nyilvánvalóan ez egyértelműen a Google-nek fáj a legjobban, hiszen ő a világ kereső motorja, és nagyon-nagyon érdekes és logikus az érvelés. De én egy pillanatra még visszugrannék arra, amit a Peti mondott, hogy már mindenhol az AI van, és ugye az egy dolog, hogy a kereső motorokban is AI van, és ugye van ez a zanzásítás, amikor összefoglalja, és ez is a problémája a német bíróságnak, hogy összefoglalja az adott információkat több helyről, amire mi rákeresünk, de ugye ott vannak a tartalomgyártók, mint például mi, írott, szöveges, vagy pedig videós, vagy akár csak podcastben, nagyon-nagyon idézőjelbe téve a csakot, podcastben elhangzó adatok alapján zanzásítja az AI az információkat, elétárja a felhasználónak, aki aztán ezeket a felületeket meg sem látogatja, hiszen nem tud arról, hogy kik segítették hozzá adott esetben egy fontos információhoz, ami a munkájához kellett, vagy csak nagyon érdekelte őt. Nekem itt etikai problémáim is voltak, és ugye ezzel kapcsolatban is azért jó néhány helyen megpiszkálták a Google-t, hogy ez nem teljesen oké, hogy most már nem irányítja oda a végoldalra, arra a hírpoltára, arra a YouTube videóra, arra a podcastre, arra bármire a felhasználókat a kereső óriás, hanem szépen ellopkodja az adatokat, összeállít egy ilyen kis minimál AI magyarázat csomagot, amivel, hogyha megelégszik a felhasználó, és sajnos a kutatások azt mondják, hogy megelégszik a felhasználó, akkor nem is tud arról, hogy honnan szedi ezeket az információkat. És itt van egy nagy probléma, mert kiderült, hogy bizony-bizony néha képes az internet pöcegödréből is információkat előkaparni, egész pontosan az esetek majdnem 10%-ában olyan helyekről is szed információkat, nem csak onnan, de is szed információkat, ami nemhogy nem pontos, de kifejezetten kártékony, ártalmas, vagy akár teljes mértékben kamu, és ezeket szépen belecsomagolja ebbe az AI magyarázatba, amitől aztán hát azt mondja a német bíróság is, hogy nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, mint amikor az ember saját maga kellett végigkattingassa mondjuk jó esetben, hogyha nagyon-nagyon szeretett volna kutatni, a Google találati első 10 találati oldalon a linkeket, és fejjel leellenőrizni, aggyal felfogni, hogy az a felület egyáltalán, amit lát, az az oldal, ahol most olvassa azt az információt, ami neki kell, egyrészt hol van a pontos információ, másrészt valamennyire megbízható-e, vagy csak egy nem létező blog valami, nem tudom én, Reddit aldoménen, és a többi, és a többi. Szóval, hogy egész egyszerűen nekünk embereknek régen, kedves hallgatók, amikor még ilyen volt az őskorban, el kellett döntenünk intellektussal, aggyal, ésszel, fejjel, hogy az az információ, amit olvasunk, az valós-e vagy nem, helyettük ezt most már az összefoglaló, az AI összefoglaló eldönti, és nagyon sokszor pocsék helyekről húz be információt, ezáltal pocsék eredményeket adva, és azt mondja a német bíróság, hogy azt gondolja, hogy az nem elég védelem a felhasználók részére, hogy a Google azt mondja, hogy hát a felhasználókat mi tájékoztatjuk alul pici betűkkel, hogy bizony-bizony ezek az AI összefoglalók lehetnek pontatlanok is, mert hogy a kutatások is azt bizonyítják, hogy az embereket ez nem érdekli, és elfogadják azokat az információkat, amiket ott kapnak, holott, hogyha egész egyszerűen arról van szó, hogy a kereső motor, az online kereső motor, nem csak a Google, bármilyen online kereső motor azért jött létre, hogy megtaláljuk az interneten azt az információt, amire nekünk szükségünk van, akkor ehhez igazából nincs szükség mesterséges intelligenciára, mert hogy ezek az összefoglalók, ezek a zanzák, adott esetben a mesterséges intelligencia algoritmus a nagy nyelvi modellnek egy újfajta, mutatom az idézőjelet, véleményét tükrözi, vagyis nem 100%-ban pontosan idézi egy csomószor a forrásokat, plusz adott esetben fals forrásból is táplálkozhat ez az információ, tehát van egy plusz olyan layer, egy olyan réteg ezen az információn, amit elénk tár, sztár a Google mesterséges intelligenciája, amiben sokkal több a hiba lehetőség, mint hogyha mi szépen a fenekünkön ülve, akár hosszú órákon keresztül végig kattingatjuk ezeket a linkeket. Nyilvánvalóan a Google most hát fel van háborodva, és azt gondolja, hogy egyrészt a világ történetének megakasztója a német bíróság, hogy nem hagyja, hogy a mesterséges intelligencia még szebbé és még jobbá tegye az emberiséget. Nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki érzi a szarkazmust a hangomban. Másrésztről pedig nyilvánvalóan egy olyan üzleti modell, amit a jövőben értékesíteni és pénzre fog váltani, ha már nem teszi most is a Google ezt a kis zanzát és ezeket a kis összefoglalókat. Ha másra nem jó, arra jó, hogy mindenki a Google-t használja azért, mert mondjuk tételezzük fel, hogy azt gondolja, hogy ez a legügyesebb, de hogy ez biztos a jövőben még tovább fog gyűrűzni, és mivel Németország, és mivel Európai Unió, valószínűleg az uniós szabályozás is erre oda fog kacsintani, hogy ezt érdekes megvizsgálni, hiszen ha csak arról van szó, hogy kedves, bármilyen keresőmotor, találj meg nekem az interneten információt, mondok valamit, nem tudom, a zöld almáról, ahhoz nincs szükség mesterséges intelligenciára, valóban utána aggyal, szemmel, ésszel, emberként el kell tudnunk dönteni, hogy az az információ hasznos-e vagy nem, de ez van, ennek egész biztosan lesz folyománya, ha más nem a Google részéről, de ha már mesterséges intelligencia, és ha már arról beszélgetünk, hogy a nagyok hogyan és mit csinálnak, akkor beszélgessünk általánosságban arról, hogy hát bizony a legtöbb mesterséges intelligencia nagynyelvi modell sokkal inkább talpnyaló, mint amennyire határozott.
1: És ezzel nem csak az a baj, hogy nagyon kedvesek az AI szolgáltatások, az AI chatbotok, ezt egyébként egy Stanfordi kutatás hozta most napvilágra, mármint, hogy azt a felmérést, ami szerint egyébként nem csak az van, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia szolgáltatást sokkal kedvesebbre faragták, mint amennyire kéne, és sokkal kevésbé faragták arra, hogy bizony-bizony, ha tévedés van az emberi oldalon, akkor azt közölje velünk is, mondja el nekünk, és ne kezdjen el ráerősíteni még ezekre a félreértésekre, meg ezekre a butaságokra, meg tévhitekre, hanem az, hogy az emberek is jobban kedvelik azt, hogyha a mesterséges intelligencia, ahelyett, hogy határozottan kijavítana minket, inkább elkezdi elkenegetni azt a végterméket, amit itt az ember-gép interakcióban sikerült összehoznunk. És hát itt egészen érdekes kísérlet volt egyébként több ezer részvevővel, illetve mielőtt még embereket vontak volna be, a 11 nagy nyelvi modellt, nagy mesterséges intelligencia szolgáltatást, mint amilyen a ChatGPT, a Claude, a Gemini és a DeepSeek, illetve azok társai, ezeket mindegyütt bevonták szépen egy olyan kísérletbe első körben, hogy fogták a kutatók és felcsapták a Reddit csodálatos gyűjteményét, van egy olyan alfórum, ami egyébként nagyon népszerű, és hát nem fordítanám le, és nem is mondanám el az angol nevét ennek a fórumnak, inkább mondjuk azt, hogy az alapvető kérdés, hogy velem van-e a probléma, mármint ugye nyilván ezt az egyes témákat feldobók kérdezik, és hát mindenféle magánéleti munkahelyi és mindenféle egyéb emberi konfliktust, illetve furcsa helyzetet tárnak az olvasók elé, aminek a végén ugye a felhasználók, a többiek segítenek kiigazodni, hogy hát mondjuk a szomszéd rendszeresen az én újságomat lopja el, velem van-e a gond, hogy ezt megjegyeztem, ennél sokkal komplexebb kérdéseket tárnak jól részt nyilván, és akkor itt a Reddit közösség reagál, igen vagy nem, tehát hogy mi az általános konszenzus ezekben a témákban, és direkt olyan témákat választottak a kutatáshoz, ahol a felhasználó, a nyitó felhasználó volt, úgymond elmarasztalva jó részt a többiek által, és megkérdezték ugyanazt a kérdést. Tehát feltették ugyanazt a kérdést a mesterséges intelligencia szolgáltatásnak, és nagy részt az jött ki, hogy szinte mindegyik ráerősítette, hogy ó, hát veled semmi gond nincsen, amiért bunkó vagy, hát lehet ilyen ember is a világon. Akkor is ez ilyen jellegű megerősítő viselkedést hozta fel a mesterséges intelligencia, amikor megcáfolták valamilyen úton, módon ezeket az állításokat, vagy árnyalták és továbbra is kihangsúlyozták, hogy bizony helytelen vagy társadalmilag nem elfogadott a viselkedés annak a személynek, akinek a kérdését feltették. Mindezek után, tehát hogy általánosságban ezt a képet alakította a mesterséges intelligencia ki, hogy igen, nagy részt ők azért ilyen 49%-ban megengedőbbek, mármint úgy összességben az AI szolgáltatások, mint az átlag emberek, a normál emberi konszenzus és emberi társadalmi kötelékek mentén gondolkodó emberi lények. Ezek után odaengedte 2400 embert, akiket megkértek arra, hogy használjanak megengedőbb hangvételű, megengedőbb stílusú, illetve mondjuk azt ki, ahogy a tanulmány is fogalmazott, talpnyaló stílusú mesterséges intelligenciát, és az úgynevezett ténylegesen, hát ilyen kemény szeretetet alkalmazó, tehát kedvesen, de azért elég határozottan kijavító AI szolgáltatásokat, és kérdezzenek tőlük személyes dolgokat, kérdezzenek tőlük egyszerű eldönteni dolgokat is, és hát az jött ki, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor nem kaptak elég jó felvilágosítást a talpnyaló mesterséges intelligencia szolgáltatásoktól ezek az emberek, még mindig inkább ezeket preferálták. Tehát az ember nem csak, hogy sokszor nem kap elégséges kiszolgálást mondjuk egy ilyen chatbottól, hanem igazából az a probléma, hogy még annak tudatában is, hogy tévednek ezek az AI-ok, még mindig ezt preferáljuk jobban.
2: És azt hagyján, hogy tudatában voltak annak, hogy tévednek, annak is tudatában voltak azok a felhasználók, akik ebbe a 2400-as csoportba tartoztak, hogy ők most konkrétan a talpnyalóbb, vagy a szigorúbb, mondjuk azt, hogy objektívebb, de nagyon-nagyon mutatom az idézőjelet, AI-jal beszélgetnek-e, de tudták, hogy ők itt most kifejezetten olyan válaszokat fognak inkább kapni, ami az ő verziójukat fogja megerősíteni, és adott esetben mondjuk meggyőzte arról az AI az úriembert, hogy az a probléma, hogy ő 2 évig eltitkolta a barátnője elől, hogy munkanélküli, az teljesen rendben van, és igazából ez azt jelenti, és azt mutatja, hogy a szerelmet jobban előtérbe helyezi, mint a financiális biztonságot, és hogy ettől milyen jó ember, holott ez azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben egy minimum megkérdőjelezhető döntés, és annak ellenére, hogy ez egy nem túlzott a jó tanács, és a Redditen a valós élő személyek nyilván nem ezt tanácsolták, sokkal jobban tetszettek az ilyenfajta válaszok az embereknek, ráadásul úgy, hogy ugye ezt azért nagyon-nagyon okosan ezek a nagynyelvi modellek olyan hát szakszavakba, meg olyan kerek, szép, felnőttes mondatokba csomagolják, amik hihetővé teszik még sajnos a hülyeséget is, úgyhogy mindenképpen azt mutatja ez a dolog, hogy sokkal, de sokkal tovább kell ebben menni, és valamilyen úton, módon kell ezt szabályozni. Nem lehet ennyire buksi simogató a mesterséges intelligencia, ugye tínédzser tragédia is volt már, erről is beszámoltuk, hogy öngyilkos lett egy tínédzser azért, mert gyakorlatilag csak az AI-jal beszélget, közben pedig a másik oldalon rengeteg kutatás szól arról, hogy egyre többen fordulnak a mesterséges intelligencia felé személyes problémákkal, mint mondjuk a barátaik, szüleik, rokonaik, vagy uram, bocsá, ahova kéne fordulni szakemberek felé, és ez bizony-bizony a jövőben sokkal nagyobb probléma lesz. De azt gondolom, hogy most mindannyian egy kicsit már lent vagyunk, és egy kicsit följavítva a hangulatot, beszéljünk egy picit, sőt, azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal vidámabb témáról, ami ráadásul nem, hogy nem tartalmaz AI, de kifejezetten a digitális detoxot támogatja, egy olyan márkával, amit személy szerint azt gondolom, hogy minden 30 pluszos embernek kötelező imádnia, már csak azért is, mert igazából nincs, közben pedig mégis van, és ez nem más, mint a Commodore.
1: Számomra abszolút egy ilyen hónap híre és hónap felderítő és vidám híre az, hogy a Commodore nevezetű cég piacra dobja a Callback 8020-at, és hogyha senkinek nem mond semmit, akkor nyilván nem meglepő, mert ez egy nagyon-nagyon új, nagyon retro, kihajtható okostelefon, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy ne legyen okosabb, mint kéne, és ehhez egyébként nyilván alapvetően is már ezt a kiadható formavilágot vették igénybe, ahol van érintőképernyőnk, de annyira kicsi, hogy nem ezen fogunk igazából végtelen ideig az Instagram reeleken lógni, nyomógombos, klasszikus, numerikus billentyűzetünk és navigációs gombjaink vannak, mint akkor a 2000-es években, még amennyire ezek előfordultak, és mindezek mellé olyan archaikus dolgokat is találunk a készüléken, mint mondjuk a jack csatlakozó. Nyilván okos funkciókkal azért már ellátták, mert belátható teljesen, okostelefonmentesen azért a legtöbb ember nem tud, vagy nem szeretne létezni, ezért az androidos alkalmazások jelentős része futtatható ezen a készüléken, de nem Android és abszolút nem Google-féle Android fut, hanem egész konkrétan a Jolla operációs rendszer, ami az európai okos operációs rendszer, és már jó pár éve fejlesztik ezt is. A hardware nyilván nem lesz brutálisan erős, egy nagyon szívderengető dolog, hogy nagyon jó hangzást kínál elvileg a készülék kábeles fülhallgatón keresztül, nem lesz olcsó, az is biztos, tehát már ezt is tudjuk, de ettől függetlenül egy abszolút jó irányvonal lehet azok számára, akik okos eszköz keresnek, de nem akarnak elveszni olyan dolgokban, mint a mesterséges intelligencia vagy a túlzott alkalmazás használat.
0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 3:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Ismét növekedési pályára állt a luxuspiac. A Boston Consulting Group számításai szerint a személyes luxuscikkek piaca idén 2-5%-kal bővülhet, a következő években pedig tovább gyorsulhat a növekedés. A luxuspiac mérete tavaly 1070 milliárd euróra nőtt, azonban az utóbbi 10 évben 70%-ról 50%-ra csökkent a luxuscikkeket csak alkalmanként vagy egyszer-egyszer vásárlók súlya. A luxuspiac felső szegmensét az évi minimum 50 ezer eurót költők jelentik. Az ő táboruk 2025-re 700 ezer főre bővült, és fejenként átlagosan 420 ezer eurót költöttek luxuscikkekre. Ezzel a súlyuk a luxuspiacon a 2015-ös 13%-ról tavaly már 24%-ra nőtt. A mesterséges intelligencia a luxusvásárlás módját is átalakítja. A válaszadók csaknem 90%-a már rendszeresen használ AI alapú eszközöket luxustermékek vagy luxusélmények keresésére. Süyok Tamás köztársasági elnök szerint az alaptörvény módosítása sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalom megosztást, mivel személyre szabott szabályokkal politikai okokból távolítanák előtt a hivatalából. Az államfő hangsúlyozta, hogy a tisztségétől kizárólag az alkotmánybíróság foszhatná meg törvénysértés vagy bűncselekmény esetén. Süyok Tamás figyelmeztetett, hogy a független vezetők önkényes elmozdíthatósága veszélyes precedens teremt és hatalomkoncentrációhoz vezet. A közjogi konfliktus feloldására a Velencei Bizottság véleményének figyelembevételét javasolta. Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosság bejelentheti a hazai vagy ausztriai szennyezésgyanús helyszíneket. A kezdeményezés célja a helyzet átláthatóbbá tétele, a lakosság tájékoztatása és a döntéshozók figyelmének felkeltése. A szervezet szerint jelenleg nem nyilvánosak a hivatalos aszbesztügyi munkacsoportok döntései, és hiányzik egy országos intézkedési terv. Hangsúlyozták, hogy a burkolás vagy a vegyszeres kezelés helyett az aszbeszt tartalmú kőzetek szakszerű eltávolítására és megfelelő lerakókba vagy bányákba történő visszaszállítására van szükség.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os pluszban 141.920 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd 200 millió forintot. A vezető papírok jól teljesítenek, a Magyar Telekom az előző záróértékén stagnál 2670 forinton, a Richter 3/10-del korrigál felfelé 12.040 forintra, a MOL 1,2%-os pluszban 3.996 forinton, míg az OTP 1,2%-ot emelkedik 45.880 forintra. Nyugat-Európában is továbbra is negatívabb, pozitívabb a hangulat. A londoni FTSE egyedül mínuszban 0,8-del, a frankfurti DAX stagnál, a párizsi CAC-on 0,2%-ot emelkedik, a milánói börze 0,7-del a pozitív tartományban, míg a madridi IBEX 1%-kal korrigál felfelé. És elindult a kereskedés a tengeren túlon is. A Wall Street-en vegyes a hangulat, a Nasdaq kompozit 0,3-del emelkedik, az S&P 500-as mutató 0,2% pluszban, míg a Dow Jones indexe 0,1%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 312 forintot, egy euróért 357 forintot kérnek. Az olajárak most megindultak lefelé, olcsóbb a Brent 1,1% mellett, $77.90, és 0,5%-kal olcsóbb a VTI, az észak-amerikai könnyolaj $73.10.
0: Időjárás jelentés.
3: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón 3,9 fokig süllyedt a hőmérséklet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk. Sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Északkeleten lehetnek záporok, a szél helyenként megerősödik. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl a levegő. Egy kis zenével megyünk tovább, majd folytatódik az iFotter itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFotter. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: A következőkben egyfajta régen minden jobb volt típusú nyávogást hallgathat meg a hallgató, de ez a nyávogás ebben az esetben azt gondolom, hogy megalapozott. Nem azért, mert öreg vagyok, én személy szerint legalábbis, a Peti nem annyira, de tényleg voltak olyan mobilfejlesztések, és ezekről fogunk beszélni, amiket nagyon szerettünk régen. Egy-kettőnek már látszik a csírája, hogy mintha újra felfedeznék a gyártók a melegvizet, de nem elégszer, és nem úgy. Éppen ezért egy picit arról beszélgetünk most a Petivel, hogy milyen olyan régi fejlesztéseket látnánk szívesen a mostani mobil technológiában, egy része nem csak mobil technológiára érvényes, amiket régen már használtunk és szerettünk, és mindenki ismerte, és hát szerintem adresszáljuk az elefántot a boltban, erről beszéltünk is már, kezdjük rögtön azzal, hogy szeretnénk cserélni az aksikat a telefonokban, mert már erő szempontjából jóval tovább bírnák a telefonok, mint ahogy igazából akkúval bírják.
2: És hát egy pillanat rá gondolkodtam, hogy én vagyok túl öreg, vagy te vagy túl öreg, vagy ki a túl öreg, de igazából szerintem még mindenki nagyjából a hallgató közül, vagy sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor olyan szinten lehetett cserélgetni az akkumulátorokat, hogy szimplán csak lepatintottuk a készülék hátlapját, kicseréltük benne a telepet, és mentünk tovább. Nyilván ez abban az esetben, ha vettünk ki két darab aksit a telefonhoz, és nyilván abban az esetben, hogyha volt mondjuk külön töltőnk az aksihoz, akkor ezt még kényelmesebben tudtuk megtenni. Szóval nem volt az annyira ilyen különleges régen, hogy cserélhető aksik voltak, és nyilván egy ideje már a gyártók ezt teljes mértékben elengedték, leszámítva egy-két nagyon rétegigényt kiszolgáló készüléket vagy készülékgyártót, például a Holland Fairphone nevű csapatot, akik az elmúlt években a fenntarthatóságra és a konfliktusmentes szállítási láncra helyezték a hangsúlyt, illetve arra, hogy egy készüléket minél tovább lehessen használni, és pontosan ezért cserélhető akkumulátorokkal látták el a telefonjaikat. Nagy szívfájdalomra a legutolsó modelljükben már ki kell hozzá egy-két csavart is szednünk, mármint a telep cseréhez, még az előbb modelleknél szimplán a már emlegetett gyors cserével megoldható volt az aksi csere, ami egyrésztről környezettudatos is, másrésztről szerintem még mindig baromi kényelmes, és most a 2027-es EU szabályozás ez utóbbit nem, de a környezettudatosságot mindenképp szem előtt tartotta, amikor úgy döntöttek a döntéshozók, hogy bevezetik a cserélhető akkumulátorokat a hordozható eszközökben.
1: És erről már beszéltünk a hírekben, 2027 nagyjából elejétől majd nem lehet olyan mobiltelefont forgalomba hozni az Európai Unióban. Persze van apró vetős rész, ezt ott elmondtuk, 1000 ciklusnál is a 80%-os kapacitást megtartó készülékek azok lehetnek zártak, de egy picit én visszamennék oda, hogy én nem feltétlenül azt hiányolom, hogy le lehessen pattintani egy ilyen kis kallantyúval tök egyszerűen a hátlapot és aksit cserélni, mert megmondom őszintén, nekem igazából elég ez a 2-3 nap, amit most már a jobb telefonok tudnak. Ugye most már jönnek ezek a szilícium szén alapú aksik, és azért tényleg most már 6-7000 mAh-s aksikat is belepakolnak telefonokba. Ezek 2-3 napig én el vagyok. Azt viszont nehezményezem, hogy amikor mondjuk még egy teljesen jó mobiltelefont lecserélek, mert 2-3 évente én azért lecserélgetem a telefonjaimat, és mondjuk odaadnám a gyerekeimnek, vagy bárkinek a családban, kvázi tovább passzolnám, hiszen még egy tökéletesen használható telefon, akkor sokszor előfordulhat, hogy az aksi bár nincs olyan állapotban, akkor nekem tök jó lesne még akár a csavarhúzóval is, de hogy legálisan szétszedhetném a telefont, beletehetnénk egy új aksit, és nem kéne 20-30-40 ezer forintért elvinnem egy szervizbe, hogy kicseréljék benne az aksit, hiszen pár ezer forintért, főleg egy régebbi modellbe könnyedén beszerezhetőek ezek az akkumulátorok, és az EU-s verzió is azt mondja, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy lepattintott hátlappal bármikor kicserélhessük az aksit, hanem a törvény szerint otthoni körülmények között, szerviz és egyéb nélkül meg tudjuk csinálni, de mind a ketten azon az állásponton vagyunk a Petivel, hogy igen, a cserélhető aksi, az most ráadásul aktuális is, és mind a ketten szeretnénk, hogyha ez visszajönne. Jót tesz a környezetnek, jót tesz a készülékek élettartamának, és egyáltalán tényleg egy hasznos funkció. Egy kicsit szubjektívebb dolog az, hogy én nagyon-nagyon hiányolom a vicces, forradalmi, vagy csak kellőképpen kedvesen idióta dizájnokat. Egyszerűen nincs ma már 2026-ban olyan mobil gyártó, akinek a készülékeire azt tudnánk mondani, hogy valami olyasmit hoz, amitől tényleg letesszük a hajunkat, mint amilyen volt mondjuk az LG a csodálatosan elmebeteg dolgaival, a T-alakú Wing-el, vagy akár csak még a nemrégiben nagyon-nagyon ünnepelt Nothing, ugye a hátsó fényekkel. nem nagyon látunk már sajnos ilyen kicsit merészet, kicsit szórakoztató, kicsit más dizájnokat.
2: Jó, nyilván ez is egy olyan dolog, hogy azért egy ponton túl mindenki az optimalizálásra és az aktuális trendek követésére törekszik, de tény, hogy azért még az okostelefonia hőskorában, illetve még az azt megelőző időszakban pedig különösen igaz volt az, hogy a gyártók nagyon-nagyon durva formaterveket dobtak néha piacra, olyasmit, amit mondjuk korábban csak sci-fi filmekben láthattunk. Ha a Nokia-nak valaki felüti a 2000-től 2010-ig tartó időszakában a termék katalógusát, akkor ott azért rengeteg olyan nagyon furcsa dizájnt találhat, ami mondjuk akár csak egy rúzsméretű telefont is jelenthet, de adott esetben olyan formaterveket, amiket ember nem gondolt volna, hogy ez egy telefon lenne, és nyilván a Nokia sem elsőlegesen telefonnak, hanem inkább valamiféle okos eszközök tervezte ezeket a készülékeket. Ez a fajta játékosság most már hiányzik, tehát azért azt, ha megnézzük, hogy minden évben milyen minimális mértékben változtatnak a gyártók a formaterveken, akkor az pont egy olyan unalmas trend vonal, amit néha jó, ha felráz egy-két cég, ugye ilyen a Nothing néhány formaterve, ilyen volt az LG, de a hajlítható modelleken túl igazából semmi különlegeset nem látunk, sőt, most már ott is a hajlítható akár flip, akár fold telefonoknál egyfajta uniformizálódás lépett életbe, tehát mindenki körülbelül ugyanilyen kinéző telefonokat gyárt, maximum a kameraszigettel szoktak játszani, de sajnos már ott is beállt két-három trend, és hát nyilván a formaterv az pont egy ilyen dolog, amit minden nap érzékelünk, de szintén egy nagyon retro dolog az, amit nemrégében még egy-két okos telefonon és egy-két telefonon megtaláltunk, ez pedig nem más, mint a jack csatlakozó, amit mi például nagyon-nagyon hiányolunk a készülékekről.
1: Igen, ez is öregesen hangozhat, hogy miért nincs egy plusz lyuk a telefonban, amin bemehet a víz, ez nem igaz, nagyon sok vízálló telefon volt már, akkor is jack csatlakozóval, szóval ez hülyeség, meg vastag, ez lehet, hiszen most már egy-két telefon, főleg a Fold összecsukható telefonokból vékonyabb, mint egy jack csatlakozó, de akkor is. Szóval egész egyszerűen miért nem tudunk egy normális, jó minőségű vezetékes fejhallgatót beledugni egy olyan mini számítógépbe, ami képes nagy felbontású zenei streamingre, ráadásul régebben a gyártók kifejezetten jók voltak abban, hogy az átlagnál jobb, és megint az LG-t kell felhoznunk, jobb minőségű, hangkeltő eszközöket erősítőt és digitál analóg konvertert tettek a telefonjaikba, vagyis élvezet volt a jack csatlakozón keresztül jobb minőségben hallgatni a zenéket ezeken a telefonokon, mint bármilyen jelenlegi Bluetooth verzióban, plusz adott egyfajta olyan élményt, amit most már nem tudunk megtenni, hiszen nem tudunk drótos fejhallgatót beledugni a telefonokba. És akkor elérkeztünk oda, ami igazából tényleg legalább akkora valós probléma, mint mondjuk az akkumulátor, ez pedig nem más, mint a tárhely, ami főleg megint az én véleményem szerint akkor lesz érdekes, amikor mondjuk egy 2-3 éves telefont adnánk tovább családon belül, vagy bárki másnak oda, és egész egyszerűen az van, hogy a tárhely az már nem elegendő.
2: És persze lehet azzal védekezni, hogy nem elég gyorsak a tárhelyek, nem elég gyors a külső tárhely, de ez igazából nagyon-nagyon gyenge, mert hogy a kamerákban, játékkonzolokban, mindenféle olyan eszközben, amiben pont az, hogy nagyon gyorsnak kell lenni az írási és olvasási sebességnek, megállja a helyét a microSD, illetve az SD kártyával való bővíthetőség. Ez az okostelefonokból hiányzik, és nem feltétlenül az 1 terabájtos meg fél terabájtos modellekről beszélgetünk, nyilván ez általában egy kínálat csúcsán érhető el, hanem pont az ilyen 128 gigabájtos kezdő tárhely méreteknél, 64 gigában már ugye remélhetőleg szinte senki nem ad ki okostelefont, vagy csak nagyon-nagyon alacsony áron, de a 128 gigabájt is olyan, amit elsőre sokan úgy gondolnak, hogy nem fotózok túl sokat, nem használok túl sok tárhelyet, nem játszok túl sok játékkal, bizony idővel minden egyes letöltött fájl, minden egyes kép, minden egyes alkalmazás mérete növekszik, ahogy az internetforgalomnál itt is látszik, hogy a tárhely végessége egy nagyon aggályos probléma, ami hosszú távon a fenntarthatóságát egy készülékének, főleg a használt piacon, többszörösére csökkenti.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nem mostanában járt nálunk Nothing készülék, de mindig is nagyon szerettük a márkát, és mindig is nagyon szerettük, hogy mert kicsit máshogyan csinálni dolgokat. Most azért a Nothing 3 telefonnál legutóbb ezt egy kicsit nehezményeztük, hogy már nem csinál mégsem annyira egyedi módon dolgokat, de azért még mindig rendben van. Viszont éppen nem régiben jött ki, tavaly konkrétan, az első fejhallgatójuk, ami viszont, hát mondjuk azt, hogy felkavart egy kicsit az állóvizet, mert bár nem annyira olcsón, nem a legpénztárcabarátabb fejhallgató volt a Nothing Headphone 1, egy nagyon érdekes koncepcióval, nagyon sok dolgot jól csinálva léptek a piacra,

0: headphone, egy után most van egy headphone ang, és az ang mindig egy ilyen light, vagy könnyedebb, vagy butítottabb verziót jelent a Nothing nevezék tanyában. Ez most sincs másképp, de nagyon érdekes számomra az, hogy hogyan sikerült egy kisebb testvért, egy kis modellt fejleszteni. Az egyébként, hát mondjuk azt nyugodtan, hogy a konzumer gyártók körében a felső kategória belső fejhallgatóból. Designban mindenképpen ugyanazt az elvet követték, tehát hogy egy nagyon letisztult, vagy fekete, vagy fehér alapon dolgozott a Nothing ennél a készülőknél is. Tehát designban nagyon letisztult, a cégre jellemző minimalista vonalvezetéssel, mégis egy kicsit komplex, egyébként az átlátszó burkolat miatt is komplexnek tűnő, igazából ilyen hamis átlátszóságot adó dizájnnal mutatkozott be a Headphone A is. Itt azért egy picit már több szimpla, egyszerű, sima felületet találunk, tehát annyira azért már nem vitték túlzásba, nincs az a magnókazettára emlékeztető középső dizájn a fejhallgató párnák külső burkolatán. Ettől függetlenül mindenképpen egy ilyen prémium érzést ad ránézésre is az eszköz. Ott már rögtön feltűnik a turpisság már, mint az olcsósítás, hogy kézbe véve felfedezzük, hogy szimplán csak műanyagokat használt a gyártó. Nincs fém borítás, nincs alumínium borítás a fejpárnák külső oldalán, külső élein, mint a nagy testvérnél. Egy kicsit a párnák maguk kevésbé finom borításúak. Ettől függetlenül továbbra is nagyon kényelmes és nagyon jól zárja ki passzívan a hangot a fülhallgató, illetve a fejhallgató. Összességében nézve a dizájn, a megjelenés, sőt még a súly is ezt a könnyítést, ezt a light modell elvet követi. Ezt nagyon jól sikerült a mérnököknek eltalálni.
1: Nagyon fontos, amit mondott a Peti, kézbe véve. Mert hogyha leteszi egymás mellé az ember az egyet és az át, ugye a mostani olcsóbb kisebb testvért és az előtt modellt, amivel gyakorlatilag elindult a fejhallgató piacon a Nothing, akkor szerintem senki nem mondja meg azt, hogy ez egy sokkal-sokkal olcsósítottabb modell az előtthöz képest. Azt lehet mondani, hogy ezzel a kis színes kupakokkal a külső burkolaton, amik most már teliszínűek, és nem látunk bele kvázi így a lelkébe, nem tűnik úgy, mint ha átlátszó lenne a burkolat, de ezek nagyon-nagyon jó színben, rózsaszín, sárga, kék, tehát tényleg nagyon vidám színekkel vannak ezek a kupakok. Gyakorlatilag ennyi a nagy különbség, majdnem méretben is egyforma, gombok tekintetében sem engedte el azt a nagyon-nagyon-nagyon jó intuitív vezérlést és funkciókat, amiket a nagy testvonalon a Nothing Headphone ennél megszokhattunk, és tényleg csak kézbe fogva érezni ezt a lightosítást, mutatom az idézőjelet. Ráadásul, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy igen, érezhető pár funkcióban is, az applikáción belül is, stb. De egyetlen egy olyan ponton nem nagyon lehet észrevenni az olcsósítást, ami talán egy fejhallgatónál a legfontosabb, és ez pedig a hang. Nagyon-nagyon közel van ahhoz a nagyon szerethető, neutrális, jófajta hangzáshoz az A, mint a nagy tesó.
0: Őszintén megmondom, a Headphone 1-et egészen sokan kritizálták pont a hangzása miatt, pont azért, mert elég neutrális hangvilágot teremtett a Nothing mérnök csapata, de pontosan azért, mert hogy ennyire neutrális, és pont azért, mert szoftveresen is odafigyeltek erre, az alkalmazáson belül nagyon jól testre szabható a hangképe a Headphone 1-nek, és következetesen a Headphone A-nak is meghagyták ezt a fajta testre szabhatóságot. A hangzás szinte azonos, tehát azt a jó minőséget, azt a jó hangképet, hangvilágot és hangminőséget, amit a nagy testvér tudott, azt a kicsinél is alkalmazták. Ahol már érződik egyébként az, hogy egy büdzsé modellt választottunk a kínálatból a nagy testvérhez képest, az a zajszűrés, az aktív zajszűrés, ugyanis itt is jelen van, itt is be lehet állítani, hogy akár mondjuk a gombokra programozva, mert hogy a gombok szintén ugyanúgy testre szabhatók, nem csak hogy ergonomikusak, de nagyon jól variálható a funkciók is, de hogy a gombokra programozva mondjuk a hangot áteresse a zajszűrés, teljesen kizárja, vagy kikapcsolja a zajszűrést, illetve bármelyik funkciót ebből ki is vehetjük ebből a ciklusból, de a lényeg, hogy a zajszűrésnél érződik az, hogy egy kicsit dobozosabb, úgymond maga a zajszűrés és hangminőséget, vagy nem zár annyira szuperül, mint a nagy testvér, az átengedő módnál pedig gépiesebb, ahogy említettem, dobozosabb is a hangzásvilága, ahogy a külvilágot halljuk. Ezt leszámítva a hangban technikailag sem, illetve élmény szempontjából sem igazán találunk csökkentett minőséget a nagy testvérhez képest.
1: Ami azért annak is köszönhető, hogy már Bluetooth 5.4 technológián alapul ez a kapcsolat, tehát emellett rengeteg kodeket találunk, például a nagyon népszerű és a nagy felbontású zenékre szakosodott LDAC kodeket is

0: is megtaláljuk a Nothing Headphone A-ban, tehát a nagy felbontású streaming szolgáltatásokat kifejezetten jó minőségben fogjuk tudni élvezni, és ahol aztán végképp nem látszódik, vagy érződik a karcsúsítás és az olcsósítás, az az üzemidő 135 órát ír kikapcsolt zajszűréssel a gyártó, ezt nagyjából tudja is, nyilván ott labor körülmények között valóban tudja, a való életben pedig azt tudjuk mondani, hogy hát nagyon kevésszer kell tölteni, és amúgy pedig bekapcsolt zajszűréssel is 75 óra, azért az nagyon-nagyon-nagyon piacvezető környéki akkumulátoridő, bárki bármit mond, szóval itt sokkal, de sokkal kevésbé látszik az olcsósítás, inkább az anyaghasználatban, picit talán a kényelemben lesz az, ahol keresnünk kell ezt, és ez igazából jól is van így. Mert hogyha az alapvető funkciókat megkapjuk, azt a hangzást, ami miatt szerethető volt, és sokak szerint kritizálható volt, én személyesen szeretem azt a neutrális hangzást, sokkal inkább szeretem a Nothing-féle hangzást, mint mondjuk bármilyen szándékosan basszussal túltolt, klasszikus Bluetooth fejhallgató hangzást, amit a piac nagy részében a gyártók csinálnak, én sokkal inkább kedvelem ezt a neutrális természetes hangzást. Tehát ezt sokkal inkább tartom jó megoldásnak, funkciókkal mindennel együtt, hogy így olcsósítsunk, mint azt, hogyha mondjuk olyan funkciókat vagy olyan hangzásbeli különbséget kelljen elviselnünk a pénztárca barátabb árcéduláért, ami igazából nem biztos, hogy megéri.
1: A Nothing mérnöki pontossággal találta el, hogy hol és hogyan lehet lefaragni abból az készülékből, abból a csúcsmodellből, a Headphone 1-ből, amit tavaly bemutattak, és hogyan lehet egy könnyebben, elérhetőbben biztosítani azt a Nothing hangzást, azt a Nothing felhasználói élményt, ami miatt szerethető egyébként a nagyobb fejhallgató. Összességében nézve hangzásban nem kapunk kevesebbet, picit a dizájnban, picit a kialakításban kapunk egy könnyedebb, fiatalosabbnak is nevezhető változatot, de mindenképpen pénztárca barátabb megoldás, szóval aki jó hangzást és egyedi megjelenést szeretne a fejhallgatójától, annak abszolút érdemes megnézni ezt a modellt is természetesen, illetve nyilván a nagy tesót is, hogyha valamit a felsoroltakból hiányolunk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova tudja ezt a termékvonalat fejleszteni a gyártó.
0: A Nothing Patika mérlegen adagolta a lightosítást, ez nagyon jó. Igazából az egyetlen mérlegre tehendő dolog a vásárlásnál, hogyha valaki ezen gondolkozik, az lehet, hogy mivel az egy, a nagy tesó már egy tavalyi modell, ezért egész jó akciókba bele lehet futni, és azért sokszor már nem akkora az árkülönbség a vadonatúj A fejhallgatóhoz képest, de nyilván idővel ez is mérséklődik és konszolidálódik a Nothing A ára is, akkor pedig megmarad az a gap, amit a gyártó szánt a két fejhallgató között árban és funkcionalitásban. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt, tudnánk még róla mesélni, de az egy óra általában igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de természetesen az iFater.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 4 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy év türelmi időt ad a kormány az e-beutalók kötelező használatára. 2021-ben vezették be ezt a rendszert azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensnek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a kormány szerint mindez nem működik megfelelően. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsájtják. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
4: a rendszer nem működik megfelelően, még mindig sokan inkább papír alapú beutalót használnak, és ezt részesítik előnyben, miközben számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban 2026. júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány 2027. augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díját, vagyis itt egy év türelmi időről beszélhetünk.
3: Csak nem 26 milliárd forintot fizet a kormány a távhőkasszába. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Magyar Évát hallják.
5: A kormány számára fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. A rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből. A maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. A kormány tegnap 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához.
3: Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Átalakítja a minisztérium az agrárkamara működését, erről számoltak be a kormány szóvivői tájékoztatón. A javaslatokat szakmai egyeztetésen véleményezték a különböző szervezetek. A lényeg, hogy a szakmai működést segítő kamarai működés jöhessen létre. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
4: Ezen az egyeztetésen 53 szakmai szervezet véleményezte a minisztériumi javaslatokat. Egy kivétellel tulajdonképpen mindenki számára elfogadható álláspont született, melynek lényege, hogy a kamara politikai mentesítése megtörténhessen, és egy szakmai alapokon nyugvó, az ágazati szereplők érdekképviseletét ellátó kamarai működés jöhessen létre. Ennek elemei a következőkből tevődnek össze. Megújul például a kamarai választás rendje. Szigorítja az összeférhetetlenségi szabályokat. Megteremti a miniszteri törvényességi felügyeletet, és megszünteti a kamarai dolgozók díjazását.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os pluszban 141.879 ponton, egy órával tőzsdezárás előtt vagyunk, a részvénypiac forgalma közelít a 10 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,4%-ot emelkedik 4.002 forintra, az OTP 1,2%-et korrigál felfelé 45.900 forintra, a Richter 2%-os mínuszban 11.990 forinton, míg a Magyar Telekom 2%-kal megy lefelé 2.666 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE még mindig mínuszban 8%-del, a frankfurti DAX 0,5%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 2%-del megy fölfelé, a milánói börze 9%-del, míg a madridi IBEX 1%-ot emelkedik. A tengeren túlon vegyes a hangulat, a londoni a Dow Jones Index 1%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató 0,3%-del a negatív tartományban, míg a Nasdaq kompozit 2%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 311 forintot kérnek, egy euróért 356 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 386 forintot. Az olajárak is mennek tovább lefelé, a Brent típusú kőolaj 77 dollár 60 cent, míg a WTI az észak-amerikai könnyűolaj 72 dollár 80 centen.
2: Időjárás jelentés.
3: Megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón 3,9 fokig süllyedt a hőmérséklet. A rendkívüli lehűlést a tegnapi viharos, záporokkal kísért északi szél váltotta ki. Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk. Sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Északkeleten lehetnek záporok. A szél helyenként megerősödik. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Most pedig egy kis promó és zene, és a Monitor délután című műsorral megyünk tovább itt a Trend FM-en.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
6: Jó rádozást és szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, csütörtökön hosszú műsorsában 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. Nyár közepén aktuálisan szó lesz majd utasbiztosításokról, aztán jön a Földgömb rovat, a Földgömb magazin Jumérés Mérában. 5 óra után pedig turizmus.com összeállítás benne horvátországi mérleg, Tihanyi Hanzix és Halász búcsú, Réti Major Sáregresen. Szóval színes a kép, egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője a vendég. Ha biztosítási szakma, ha Mabisz, akkor most jókor beszélgetünk a nyár, hát majdnem közepén?
2: Szerintem mindig jókor beszélgetünk egyébként, mert egyrészt régi kollégák is vagyunk, de már csak a beszélgetés kedvéért is, de most a tréfát félretéve, igen, mindig jókor beszélgetünk, mert a biztosítási szektor és maga a biztosítás az egész életünket lefedi.
1: Meg az egész évet is.
2: Meg az egész évet is, ha belegondolnak. Hiszen a biztosítás a logikája szerint, amit nekem ugye a szakemberek megtanítottak, mindig egy előre nem látható, majd később esetleg bekövetkező eseményre nyújt fedezetet az adott kockázatokra. És ahogy az élet írja mindig a legváratlanabb forgatókönyveket, ugye minden élethelyzetben, vagy itthon, vagy nemzetközi körülmények között, külföldön, határon túl, bárhol, bármikor, bármilyen problémánk adódhat az ingatlanunkkal, a vagyonunkkal, az életünkkel, a gépjárművünkkel. Tehát a biztosítási szektor tényleg lefedi az egész életünket, és napi kapcsolatban van velünk. És a Magyar Biztosítók Szövetségének pontosan ez a küldetése, hogy megpróbálja azt elfogadtatni az emberekkel, hogy mi nem árulhatunk terméket, de mindig egy általános
1: konkrét termékek,
2: biztosítások, viszont a társadalom felé mindig meg kell fogalmaznunk azt az üzenetet, hogy higgyék el, hogy jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az adott kockázatokra mindig az adott fedezetet nyújtó biztosítása meglegyen, független attól, most az életünkről van szó, a vagyontárgyainkról van szó, gépjárműről, vagy pedig most nyáron, ilyenkor, mert hogy akkor tereljük most a szó igazából a legfontosabb témára, hogy nyár ugye az utasbiztosításokra. Igenis, nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, amely termék igazából kettő az egyben, mert ugye nem csak az utasbiztosításról van szó, hanem az útlemondás biztosításról is. Ugye ez azért fontos elhatárolni, mert a klasszikus utasbiztosítás ugye az az indulástól az érkezésig fedezi minden problémánkat. Mert ez a fontos, igen, hogy itt jön a második fázis, az út lemondás biztosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha nem valósul meg az út, vagy valami engem megakadályoz abban, hogy el tudjak indulni, az előre kifizetett, de fel nem használt költségeimet megtéríti. Majd a részleteibe érdemes belemenni, tehát azt tudni kell, hogy az utasbiztosítás nem egyfajta termék, hanem a kettő az egyben, és nagyon sok kiegészítő fedezete van még.
1: Hát ha nem bárod, ma csapongani fogok, mert már most nagyon sok mindent felírtam. Megfelelő szót azt megnyomtad, erről majd mindenképpen beszélünk. Meg azt is mondtad, hogy bármiről beszélünk, ugye vagyon, élet, gépjármű, lakás, hogy azért nekünk úgy tűnik itt Magyarországon momentán 2026-ban, és hát a ti számaitokból, meg nyilatkozatokból szűröm le, hogy azért a vagyon az első, annak a biztosítása, az kézenfek, az evidencia, mondjuk az ingatlané, az életi az sokkal kevésbé, azzal nem vagyunk úgy átszőve, mint mondjuk egy akár kötelező gépjármű biztosítással, vagy ingatlan biztosítással, ugye?
2: Igen, hát ez egy szomorú tény, és ugye itt volt a szövetség elnöke is, Holló Bence elnök úr nálad legutóbb, és ő is azt hangsúlyozza, és mi is kénytelenek vagyunk azt hangsúlyozni, hogy nagyon furcsa ez a szemlélet, hogy az életünket valahogy hátrébb helyezzük a vagyontárgyaink mögé. Tehát a kollégáink azt szokták mondani, hogy az emberkaszkót elfelejtjük megkötni, vagy nem szeretjük megkötni.
1: Nem elfelejtjük.
2: De előbb megkötjük a kötelezőt, nyilván a gépjárműre. Ugye jogszabály éri elő, a kaszkót már nem, de már azt is vagy megkötjük, vagy nem kötjük. A vagyontárgyainkat, ingatlanunkat vagy bebiztosítjuk, vagy nem, de éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége tényleg mindent megtesz annak érdekében, a honlapunkon, a különböző nyilatkozatainkban, tévében, rádióban, elektronikus formában, hogy tényleg arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon fontos megkötni az adott biztosításokat. Tudjuk, hogy pénzről szól, persze, ez teljesen evidens.
1: Jó, hát a kocsinál is pénzről szól, az ingatlannál is pénzről
2: szól. De mindenhol, igen,
1: szól.
2: És hogy egy nagyon széles piacról választhatnak most már. Csak a Magyar Biztosítók Szövetsége 25 tagbiztosítót tömörít. 25 tagbiztosítónak a különböző, tényleg szerteágazó termékei közül választhatnak. Kérhetnek tanácsadást, erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ne sajnáljuk az időt, vagy a biztosítóval, vagy pedig a biztosítás közvetítővel. kérjünk időpontot, üljünk le, beszéljük végig az összes szerződést, mert nyilván az ember fejem káptalan, egyrészt, másrészt pedig hát egy civilnek nem minden szempont merül fel, ami mondjuk egy szakembernek felmerül, és föl tudja hívni rá a figyelmet. Mert ebből aztán olyan problémák jöhetnek, amelyek sokszor előjönnek, amikor vannak ezek a betelefonálós műsorok, ugye most ha számolom, hogy a második vagy harmadik SMS mindig az, hogy ne higgyenek neki, mert hazudik, úgyse fog a biztosító fizetni. És én akkor mindig ezt mondom, hogy ez nem igaz. Persze, el lehet képzelni, sőt, hát az életbe bizonyítja, hogy csomó olyan ügy van, ami majd a bírósági tárgyaló termében fog véget érni. Persze, voltak ilyenek, vannak is, meg lesznek is nyilván. De hogyha tényleg teljes figyelemmel adózunk az adott szerződésnek, megkérjük a szakértőnek a segítségét, és valóban az adott fedezetekre, adott kockázatokra az adott fedezeteket nyújtó biztosítást kötünk meg, akkor higgyék el, hogy a biztosító köteles fizetni, hogyha azok a károk érnek bennünket, amelyek szerepelnek a kötvényben. Nagyon szigorú jogszabályok közé szorítva dolgoznak a magyar biztosító társaságok ma Magyarországon, tehát próbáljuk ezt az előítéletet, jó lenne, hogyha elfelejtenék, vagy félreten.
1: Két volt az ingatlan, ugye arra mindenki, majdnem mindenki kötött biztosítást, annak idén fél éves termék.
2: Hát azt nagyon jó számunk vannak, tehát az egész európai összehasonlításban több mint 80%-a magyarországi ingatlanoknak olyan lakásbiztosítással van fedezve, amely a legnagyobb természeti katasztrófákra nyújt fedezetet. Tehát ez egy
1: és
2: nagyon jó szám.
1: És azokat frissítjük is, mert oké, hogy megvan, de azt is sokszor elmondjátok, hogy ezt azért évente frissíteni kell, mert nagyon sok minden történik egy ingatlanon belül, meg mennek föl az árak akár 10-15%-a, tehát azt frissíteni muszáj, nem ülhetek hátratett kézzel, vagy kényelmesen, mert egyszer megkötöttem évente 80 000 forint, és az 10 év múlva is ugyanannyit fog téríteni.
2: Igen, majd. Pontosan ezt mondjuk el mindig, meg a sajtóközleményünkben is ezt hangsúlyozzuk, hogy nincs elintézve azzal, hogy megkötöttem a szerződést, és beteszem a fiókba, mert az ingatlanomat fejlesztem, vagy napelemet teszek rá, vagy hűtőfűtő, különböző luxus berendezéseket építek be, vagy high-tech, mindenféle elektronikus berendezést,
1: hát amely,
2: vagy bővítem, mondjuk egy. Beépítem a padlásteret, ez mindezek a tényezők, ezek igenis értéknövelők, de kockázattal egy. Is járnak, és éppen ezért fedezetbe kell vonni, ahogy a szakemberek fogalmaznak, tehát igenis mindig, minden évben érdemes, hogyha bármilyen beruházást csinálunk, érdemes leülni a biztosítási szakértővel, és megnézni, hogy valóban az a fedezet, ami nekünk be van állítva az ingatlan szerződésben, a lakásbiztosítás szerződésben, az fedezi-e a kárunkat. Meg gondoljunk bele, hogy mi nagy vonalon azt mondjuk, hogy hát csak adott részét biztosítjuk, vagy az adott dolgot akarjuk biztosítani. Hát igen, de ahogy mondtam, hogy az élet írja a váratlan forgatókönyveket, lehet, hogy pont olyan kár ér bennünket, amire nem kötöttük meg a fedezetet, és akkor hiába hibáztatjuk a biztosítót, nem a biztosító lesz a hibás, hanem mi.
1: A másik az, amit eszembe jutott, hogy persze fizeti az ember, és aztán nem történik semmi, és csak az kidobott pénz volt. Megint fizettem az évben, nem történik semmi, kidobott. Tehát a rossz érzés, hogy amit mondasz, hogy ezek a betelefonálós történetek, hogy ezek azért vannak, amikor nem történik semmi, akkor tényleg úgy érezheti a polgár, hogy hát most költött, fizette a biztosítót, és a végén nem történt semmi. És akkor már nem leszek annyira motivált abban, hogy ezt elhiggyem meg, hogy mondjuk egy következő évben, vagy akár magamra biztosítást kössek.
2: Igen, de nekem is a biztosítási szakemberek magyarázták el, és akkor értettem meg én is, hogy az egész biztosításnak a logikája a veszélyközösség létrehozása és fenntartása. Tehát amiről beszélsz, igazad van, igen, ezt érezzük a TB-nél is. Mondjuk, hogyha egészségesek vagyunk, semmi baj nem történik, egész életünk során, adja Isten, hogy így legyen mindenkivel, miért fizetjük? Na de azért fizetjük, pontosan azért fizetjük, mert ez egy veszélyközösség. A gépjárműnél is, a lakásingatlannál is, vagy ingatlannál is, lakásnál is, és minden más vagyontárgynál. Tehát, hogyha mi befizetjük tisztességesen a díjat, akkor, hogyha bennünket ér kár, akkor ebből a veszélyközösségből fedezik. Ha más ér kár, akkor szintén ebből a veszélyközösségből fedezik. És hogyha például valaki biztosítási csalást követel, mindig ezt mondják a szakemberek, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hát ez sajnos Magyarországon ugye ez elfogadott, hogy van egy törvény, akkor kijátszom a törvényt.
1: Vagy keresem a kiskaput.
2: Igen, keresem a kiskaput. De hogyha valaki elköveti a biztosítási csalást, akkor nem csak törvényszeg, hanem igazából azoknak okoz kárt, az egész veszélyközösséget károsítja meg. Pontosan erről van szó. Tehát nyilván valamilyen szemléletváltozásnak is be kellene következnie ahhoz, hogy ezt fölfogjuk, hogy ez ez egy felelősség, egymás iránti felelősség.
1: Arról külön tudnánk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki ez a szemlélet, hogy az életünket nem tartjuk többre, mint az autónkat.
2: De innen is biztatom a hallgatókat, hogy kössenek életbiztosítást, nagyon fontos.
1: De nyilván ennek történelem hagyománya
2: is
1: vannak. És
2: egészségbiztosítást is ugyanígy, igen.
1: De ebben látok különbözőséget, akár azt mondjuk közép-kelet-európa, Európa-nyugati felén tudjuk, hogy másképpen van ez a dolog. Van ebben elmozdulás?
2: Igen, azért látjuk, és azért ez egy nagyon jó érzés is, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Nem gondolnám, hogy most csak azért, mert a Mabisznál mindent megteszünk ennek érdekében, de bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz a különféle tájékoztatási tevékenységeinkkel. Nem szeretem ez az edukációt, de hogy a népszerűsítés,
1: a tudatosságnövelés,
2: a szemléletformálás. Igen, tehát ezzel azért szerintem hozzájárulunk ahhoz, hogy egyre tudatosabbak, igen. Bár a számok még ezt nem mutatják az életbiztosításnál, ezért az ügyvezető elnökség, a Mabisz 5 pontos új stratégiájában ez kiemelten kezeli az életbiztosításokra is. Azért meg az egészségbiztosításra is külön fel kell hívni a figyelmet, de azt látjuk, hogy azért elindult, tehát jó irányba haladunk.
1: Sok dolog játszik a kezére ennek a folyamatnak, például az, hogy akár a nyugdíjak, azt tudjuk, hogy ha nem gondoskodunk magunkról, és nincs öngondoskodás, akkor mit érhetnek majd 10-20-30 év múlva. Az egészségügy helyzete olyan, amilyen. Ott is az egészségbiztosítás lassan kikerül, tehát egyre nagyobb összeget költünk évről évre a magánegészségügyre. Tehát látszik, hogy nincs más út, mint valamilyen módon az öngondoskodás, akár a biztosítás. Tehát ezek a dolgok mindenképpen ezt a folyamatot erősítik, csak ezen gondolkoztam.
2: Igen, és ez a kulcs szó, az öngondoskodás. Most tért véget június 15-én ugye a Mabisznak a kockázati életbiztosítási kampánya. Ugye ezt most 3 szakaszra bontottuk, megújítottuk, már csak azért is, mert fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a biztosítás közvetítőket, hogy miért érdemes szakemberhez fordulni. Hogyha a vízszerelőhöz fordulunk, akkor is szakemberhez fordulunk. Az autónk romlik el, akkor is szakemberhez. Hát, hogyha biztosítást kötünk, akkor miért nem fordulunk a biztosítás közvetítőhöz? Felhívtuk külön a figyelmet a kockázati életbiztosításra, és ahogy mondod, az egészségbiztosításra. Igen, hogy minél fiatalabb korban, minél korábban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy vagy különböző pénzügyi konstrukcióban, vagy egyszerű takarékoskodással gondoskodjunk az egészségünkről, gondoskodjunk arról, hogyha bármilyen komoly baj ér, akkor tudjuk, hogy el tudunk jutni az orvoshoz, tudjuk, hogy ki tudjuk fizetni az orvosi ellátást, és ez mindnyájunknak javára válik. Tehát erről szól az egész kampány, a mabisz.hu honlapon követhetik egyébként a jövőtervezés menü alatt mindegyik kampányunkat, és az öngondoskodás azért fontos, mert az egyben azt is jelzi, hogy mindig van egy B-tervünk. Ez volt az egyik jelmondata most a kockázati életbiztosítási kampánynak, meg az egészségbiztosításnak is, hogy legyen egy B-terved. Tudd azt, hogyha bármi történik veled, akkor neked mi a követendő dolog, és a családtagjaidról hogy tudsz gondoskodni? Mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Biztos hallhatták a hírekben tavaly is a hallgatók, hogy ugye hogyha egy házastárs mondjuk meghal, ott marad a másik házastárs a gyerekekkel, és hogyha nincs megkötve a kellő életbiztosítás, a kellő kockázati életbiztosítás, például, hogyha hitele van a háznál, akkor az bizony nagyon, nagyon komoly problémákat okoz, és erről is szól, a kockázati életbiztosítás. Igen, erre is fedezetet nyújt, ezért is fontos.
1: Ha már a fiatalokat említetted, az kulcskérdés a Mabisznál, de láttam a te pályádon is nagyon sok nyilatkozat, meg fénykép van, ahol különböző ilyen vetélkedő, meg oktatás.
2: Tanulmányi verseny.
1: Igen, igen. Tehát a fiatalokat mindenképpen ebben a folyamatban erősíteni kell, mert aki fiatal, 20-25-30 éves, az még nem gondol arra, hogy egyébként már 60-70 évesen bekövetkezhetnek, meg bekövetkeznek bizonyos dolgok. Ebben nyilván a Mabisznak különös szerepe lehet, hogy a fiatalokat a maguk stílusán, a maguk csatornáin szólítsa meg, és valamilyen módon a biztosítottság fontosságára, meg az öngondoskodásra, meg az összes többire hívja fel a figyelmet.
2: Igen, hát idén 36 éves a szövetség, és nem akarok én más tollaival ékeskedni, hiszen én csak 2 éve vagyok itt kommunikációs vezető, de a kollégáim évtizedek óta elindították a fiatal generációs stratégiát, ami arról szól, való igaz, hogy azt kell kitalálnunk, azokat a csatornákat kell megtalálnunk, és azokat a mondatokat kell nagyon jól megfogalmazni, amelyek elérnek a fiatalokhoz. Azért vagyunk jelen tanulmányi versenyeken, a privát bankárnak, a pénziránytű alapítványnak a versenyén, és van egy saját házi versenyünk, a Biztosíts be magad, szintén országos középiskolai tanulmányi verseny. Azért vagyunk ezeken jelen, mert azt látjuk, hogy igenis megvan a fogadókészség és az értő olvasás és a biztosítás logikájának a megértése igenis célt ér a fiataloknál is. Természetesen az egészségbiztosítás meg a nyugdíj a számukra valami egészen távlati kérdés, de jól megfogva és jó versenyfeladatokkal, ahogy a privát bankár versenye is jelzi, a Legyél te is pénzügyi junior klasszis. Ez egy online verseny, és utána egy nagy személyes megmérettetés. Itt mi a kollégákkal zsűrizünk például, és utána a díjat is adunk át a legtöbb csapatot indító középiskolának, az őket képviselő pedagógusnak. Tehát ez mindig azt jelzi számunkra vissza, hogy bár az is probléma, hogy nem elég csak megtanulni, hanem gyakorlatban is ugye ezt kell érvényesíteni, de ezek a fiatalok igenis hajlamosak, vagy hajlandóak ebben a versenyben, ebben a megmérettetésben részt venni, és koncentráltan foglalkozni ezzel a témával, utána olvasni, adatokat beszerezni, azokban az adatokból következtetéseket levonni. Tehát az ez egy biztató dolog, nyilván időigényes, és nyilván ez egy maraton. Tehát ez nem egy 100 méteres rövid távfutás, de nagy örömmel csináljuk, és egyébként van a biztonság hete, ami pedig szeptemberben mindig egy közlekedés, biztonság és baleset megelőzési tematikus hét, és itt például most egyetemekre is kitelepülünk, legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemnek az egyetemi napokján voltunk kint, én is éjszakáztam a kollégákkal 3 éjszakán keresztül, de meg kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy ez egy koncert rendezvény igazából, a Biztonság utcája, ahol az Országos Rendőrfőkapitányság, az Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal, a tűzoltók, a katasztrófa védelme Vöröskereszttel, tehát a társszervezetekkel voltunk kint. Képzelje a hallgató, hogy megállás nélkül dolgoztunk, tehát egészen késő éjszakáig jöttek a gyerekek, lehetett velük játszani, lehetett velük nagyon értelmesen elbeszélgetni, tehát nincs megoldhatatlan kérdés, ez is azt jelzi, és azt jelzi, hogy igenis van felelősségünk, és ezt csinálnunk kell tovább.
1: Ha már a játékot említetted, most itt a műsor első felét lassan lekanyarítom, de emlékszel, te még biztos játszottál Gazdák vagy okosant.
2: Igen.
1: És ott is volt biztosítás, ugye mentünk a lakásért, a kocsért, mindenért.
2: Igen.
1: Aztán kellett
2: hát
1: valamennyi...
2: Hát ugye a Csíjéba csoportos életet az állami biztosítás.
1: Azt sokan kihagytuk, és aztán jött a rossz kártya, hogy leégett a lakásod, meg totál káros lett az autód. Szóval igen, ott is a fiatalokat kellett megszült a maguk módján, és végülis ez a dolog semmit nem változott. Tehát ugyanúgy csak jól kell tudni megfogalmazni az üzeneteket, jó csatornákon keresztül kell eljutatni hozzá, akkor ugyanolyan fogékonyak lehetnek erre, tehát ez bizonyíték erre az egyetemi rendezvény.
2: És nem kell hozzá semmilyen különleges dolog. Tehát nálunk is van egy biztonságkerék például, amit lehet forgatni, és különböző élethelyzeteket meg lehet oldani. Most már van egy kész Solvers Kft. Nevű partnerszervezetnek köszönhetően, ez egy fiatal fejlesztő csapat. Van egy szabaduló szobánk, ami például egy interaktív játék, igazából történelmi korokban különböző jelenetek, szinten élethelyzetek vannak, és ott is kérdések közül lehet választani, hogy milyen biztosítási kérdéseket hogyan lehetne megoldani, és képzeljék el, hogy itt felnőtt, gyerek, fiatal, idős, órákon keresztül játszottak, és játszanak velünk, és teljesen elfeledkeznek. Ugye és mindenki kiszabadul, mindenki megoldja a biztosítást, és a végén a telefonján kap egy nagyon szép oklevelet. Tehát még erre is figyeltek a fejlesztők. Tehát igen, amit mondtál, ehhez csak egy A4-es lap kell, ezek A4-es laminált lapok, amiken a feladatok vannak, és egy telefon kell hozzá. Tehát semmi különleges dologra nem kell itt gondolni. Egyszerű játékkal, egyszerű mondatokkal, egyszerű gondolatokkal igenis el lehet fogadtatni, és meg lehet értetni a biztosításokat.
1: Jenei Attila, a Mavisz kommunikációs vezető, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, viszont hallásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 5:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy év türelmi időt ad a kormány az EB utalók kötelező használatára. 2021-ben vezették be ezt a rendszert azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket, és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensnek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a kormány szerint mindez nem működik megfelelően, a döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják, Köbel Anita kormány szóvivőt hallják.
4: A rendszer nem működik megfelelően, még mindig sokan inkább papír alapú beutalót használnak, és ezt részesítik előnyben, miközben számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban 2026. júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány 2027. augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díján, vagyis itt egy év türelmi időről beszélhetünk.
3: Csak nem 26 milliárd forintot fizet a kormány a távhőkasszába. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Magyar Évát hallják.
5: A kormány számára fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. A rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből. A maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. A kormány tegnap 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához.
3: Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvény javaslata, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi szabályozást, és egy új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is felkerült a New York Times stílusos hírességeket bemutató listájára. A listán 39 híresség található idénről. A tárcavezető azzal a képpel került a listára, amely a Kossuth téren a parlament lépcsőjén táncolva ábrázolja. A fotókkal illusztrált felsorolásban számos híresség, köztük az Artemis 2 küldetés kék kezes lábasba öltözött űrhajósai, a félmeztelen ül egy Sal Farmerben szobabicikliző Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter, Meryl Streep, a januári Davoszi világgazdasági fórumon napszemüvegben felszólaló Emmanuel Macron francia elnök, és John Travolta is szerepel. Egyelőre az év első felének pillanat képeiből válogattak. A stílusos emberekről készült éves listájukat decemberben fogják kiadni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,1%-os pluszban 141.998 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 11 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,2%-os pluszban 3.996 forinton, az OTP 1,4%-del megy fölfelé 46.000 forintra, a Richter papírok enyhe 1%-kal mennek lefelé, a zárfolyam 12.000 forint, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.666 forinton a papír. Nyugat-Európában hasonlóan a helyzet, vegyes a hangulat, illetve a londoni FTSE egyedül mínuszban 0,8%-kal, a DAX index stagnál, a párizsi CAC-on 0,7%-kal megy fölfelé, a milánói börze 1%-kal, a madridi IBEX szintén 1%-kal korrigál a pozitív tartományba. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 312 forintot kérnek, egy euróért 357 forintot kell adni. A tengeren túli tőzsdén jó a hangulat. A Wall Street-en a Nasdaq kompozit 0,2%-ot emelkedik, az S&P 500-as mutató 0,3%-os pluszban, a Dow Jones Index enyhe 0,1%-kal korrigál fölfelé. Az olajárak tovább csökkennek, 1,2%-kal megy lefelé a WTI, 72 dolláron a jegyzés, a Brent típusú kőolaj 1%-kal olcsóbb, 77 dollár.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Északkeleten lehetnek záporok, a szél pedig helyenként megerősödhet. A csúcshőmérséklet délután is 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám, a nyári lapszám van már előttem. Dr. Hamar Sándorral beszélgetek, aki egyébként orvos és fotós is, és hát most bivajok után, vagy bivajok mellett a juhokkal foglalkozunk, juhmérés mérában. Doktor úr, mesélje, hogy került oda? Hova került, és hogy került, és mi ez a juhmérés?
2: Ilyen mérába jártam, ismételten. Ez ugye Kolozsvártól kb. 20 kilométerre fekszik, és az egyik legértékesebb, az hagyományaimat legjobban megőrző kis magyar közösség. A táncon keresztül kerültem ki egyébként, néptáncolok amatőr szinten, egy most már nem is fellépő csoportban, de az a tanárunk, aki legtöbbet foglalkozott velünk, ő rendszeresen járt már korábban is kint Mérában, jó kapcsolatokat épített ki, és rajta keresztül kerültem Mérába én is, és aztán már tulajdonképpen önállóan mi is egy családdal nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és rendszeresen járunk ki.
1: Szentgyörgy nap környékén érdemes oda menni, ugye ez egy tavaszi ünnep, ekkor történik a juhmérés.
2: Igen, ez egy nagyon nagy ünnep volt, ma már vesztett fényéből sajnos, de valóban a leírások alapján ez egy akkora ünnep volt, ami az hagyományos vallási ünnepekkel, tehát karácsony húsvéttal vetekedő mértékű volt.
1: A cikk nagyon érdekes, és nagyon jók a fotók, de végül is itt arról van szó, hogy mikor kiviszik őket ugye a legelőre, a nyájat, a turmát, ugye, ezt öntől tudom, akkor először is üresre fejik őket, hogy lássuk azt, hogy kinek a juha estére mennyi tejet tud termelni, ugye, hogy aztán majd legyen egy közös elszámolás, és abból a különböző gazdák, utcák, ahogy ön írja, az is izgalmas, majd mesélje el, ki hogyan részesedik a szezonban. Végül is ez egy ilyen próbanap. Jó, kiéheztetik őket, kifejik őket, aztán lássuk meg estére, mit tudnak termelni, és ahhoz képest aztán úgy lesz az elszámolás majd a szezon végén. Nekem ez így jött le, ez a matek, de igen, hát ez ennél sokkal részletesebb, meg sokkal izgalmasabb.
2: Igen, hát alapvetően valóban arra törekedtek, hogy mindenki megfelelő mértékben tudjon részesedni a közösen fejt tejből. Ugyanis a kosaros állattartás volt jellemző, tehát magyarul karámokban tartották az állatokat tavasztól őszig, folyamatosan kint félrideg tartásban. A tél folyamán pedig mindenki, minden gazda saját állatát vagy állatait otthon tartotta. És az első megmérettetés volt ez tulajdonképpen a juhok részére. Egyrészt minősítette a gazda gondosságát a tél folyamán, hogy mennyire tartotta jó állapotban az állatait. Másrészt meg igen, hát ugye az a kezmény, hogy az egész év eldőlt gyakorlatilag ezzel az ünnepi fejés során. Összeterelték egy nyájba, amit valóban itt turmának hívnak, és aztán a kihajtás, a közös kihajtás előtt megfejte a pakulár és egy fejő segítő, aki jól tudott fejni. Ők ketten megfejtek, hát annak idején ugye 300 juhot mielőtt kihajtották.
1: Hát jól elfáradhatott a kezük azért estére.
2: Nagyon komoly munka. És ekkor már megszámolták a juhokat, ugye, hogy kinek mennyi juha van. Ennek jelentősége van abból a szempontból is, hogy nagyon figyeltek arra, hogy nehogy valamilyen csalás vagy turpisság kerüljön a rendszerbe, hogy nehogy valaki illetéktelen előnyökhöz jusson. Szóval megfejték a juhokat a kihajtás előtt, és akkor az éjszakát azt már elkint a pakulárral és a segítőkkel, amiket kihálóknak hívnak. Ezek a kihálók korábban mindenképpen már fiatal felnőttek voltak, tehát 14 év fölöttiek konfirmáltak, ugye belekerültek a fiatal
1: férfi
2: életkorba.
1: Hogy kaphassanak pálinkát, ez már meg kellett tölteni a 14-et.
2: Tehát az idő, hát fiatalabbak is már kimehettek, de ezeknek a kihálóknak feladatuk volt az is, hogy tüzet rakjanak. Egyrészt még hűvös volt, másrészt pedig ilyenkor szalonnát sütöttek, hát nyilván egy kis italoztak is, és már nótáztak. És aztán ezek a kihálók mennek vissza majd a faluba, kora reggel, zenészekért, és akkor már zenészekkel mennek ki. A nyállyal kapcsolatban még az nagyon fontos, hogy így van, üres tőggyel mentek éjszaka ki, hát az éjszakázó helyre, majd hajnalban, amikor kezdték őket összeszedni, legeltették őket, akkor mindenki ugye ugyanazon a legelőn legelt, és akkor, amikor beértek a faluba, láttam az első gazda az, aki a rangsorban az első helyen áll, tehát ő részesült az előző évben a legtöbb jutatásban, az ő udvarán állították föl a fejő helyeket, és minden gazda a saját juhát utána már ő fejte meg ezen az alkalmon, és a fejt fej mennyisége alapján rangsorolódtak. Nyilván volt különbség abból is, hogy volt, akinek több volt. Ez általában 2 és 30 között volt, ez volt az, uh-huh. az alap, de ez aztán változott, mert ugye a juh tartók száma is változott, egy gazda akár többet is tart, de hagyományosan ez így alakult, és akkor a fejt tej mennyisége alapján kialakult a rangsor.
1: És hogyha mondjuk volt 10 állat, és annak a mért teje volt, nem tudom, 15 liter, volt egy szorzó, meg egy szorzandó, és akkor az volt a végeredmény, és annak a gazdának akkor abból a 10-15 állatból annyi járt minden nap, a közös fejésből.
2: Igen, ugye? Igen, tehát arányosan elosztották, igen. hogy akkor kinek mennyi fog jutni. Nyilván a legkevesebb állattal rendelkezőnek volt a legkevesebb tejmennyisége a fejéskor, de ő is részesült, és meg volt határozva, hogy a héten melyik nap, melyik gazda mennyi tejet fog kapni.
1: Ez volt az elszámolás
2: ez volt
1: alapja.
2: Így van.
1: És hol tart most ez a folyamat? Mert hogy ez egy nagyon szép hagyomány, és egy sok évszázados hagyomány nyilván, de hát, hogy látszik a cikkből, meg olvasom is, a leggyengébb láncem az már a pakulár, ugye a juhász, hogy találunk-e juhászt erre a feladatra.
2: Igen, igen, itt volt egy, ugye ez a COVID-19 járvány, az meg az összes ilyen közösségi tevékenységet, a tiltás miatt, de aztán mindenki kitalált itt valamit, nyilván itt a falu közösség és egy valami kisebb, valamilyen ünnepet azért tartott a titokban, de a társaságnak kellett fizetnie, és ennek a bérében nem egyeztek meg, és ekkor volt egy átmeneti hiány, de aztán végül is visszakerült a helyére a pásztor, tehát most már ő van a nyájjal, de a probléma az az, hogy tulajdonképpen nincs már ez az utcán gazdáknak a közössége. Van természetesen valamilyen egyesség, de az ünnep is már elvesztette a funkcióját, már csak egy hagyományőrzésként él tovább a faluban, amiben hát az a helyzet, hogy maga a falu közössége már alig tud részt venni. Nyilván a juhokat gazdák adják be, de nem is minden juhot adnak be, csak egy ilyen látvány ünnep maradt már az egészről.
1: Lett az egész. És mi a helyzet a bivajokkal, doktor úr? Mert legutóbb ugye a mirai bivajokról beszélgettünk.
2: És hanyatlás van. Már abban a cikknek a summája is ez volt, hogy ez egy eltűnőben lévő gazdálkodási forma. Annyit lehet látni, hogy ott is ezt a területet is érinti a klímaváltozás. Gyengébbek, sokkal gyengébbek a legelők. Legutóbb, mikor kint jártunk nyár végén, augusztusban voltunk, teljesen ki volt égve a legelő. Megfogyatkozott ennek következtében is, és az állattartók további fogyása miatt az állatállomány lényegesen kevesebb a bivaj. Elégedetlenek a gazdák, ezt rögtön az első beszélgetésnél már ez bukott ki belőlük, hogy semmi se jó, a legelő, a gyengék az állatok, keveset adnak, nem jó a vevőkör. Szóval egy tovább szűkülő állattartási formáról van szó. Meddig marad, azt nem tudjuk.
1: Szakadtam mondani, hogy fontosak ezek a cikkek, meg ezek a fotók, mert ezek lassan kordokumentumok, és lehet, hogy 10-20 év múlva csak a Bivaj Múzeumban lehet majd találkozni ezekkel a tárgyakkal, meg ezzel a fajta kulturális lenyomattal.
2: Igen, azt hiszem, ez tényleg így lesz.
1: De azért doktor úr megy majd, ugye? Következő tavaszon
2: megyek,
1: is.
2: Persze, persze.
1: Ott a helyen méret.
2: Igen. Hát van már tényleg ilyen jó kapcsolat, várnak is minket már, úgyhogy reméljük, hogy kijutunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jumérés Mérában dr. Hamar Sándor orvossal, fotóssal beszélgettem, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Érdemes elolvasni a cikket, nagyon sok érdekes, izgalmas információ, amiről nem is beszéltünk, és nagyon izgalmas fotók, és nagyon érdekes fotók is a cikkben, meg az újságban. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, jó munkát önnek.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Róna utca után, csak egy sáv járható. A 11-es főút kivezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv csatornajavítás miatt. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Erős a forgalom a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra, a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadsághídig, valamint a 10-es főút kivezető szakaszán kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Ma 20 órától szombaton 14 óráig lezárják az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcát rendezvény előkészületei miatt. Lezárták már a 8. kerületben a József utcát a Rigó utca és a Német utca között daruzás miatt. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 5 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatták az orosz olajipari létesítmények elleni dróntámadásokat az ukránok. Két olajszállító tartályhajót borítottak lángba az Azovi-tengeren. Támadást hajtottak végre nyugat-oroszországi olajraktárak ellen, egy dróncsapás pedig tüzet okozott egy olajraktárban. Az ilyen támadások az oroszországi olajfinomítók és egyéb létesítmények ellen számos régióban üzemanyaghiányt okoztak, aminek orvoslása érdekében Oroszország szerdától ideiglenesen tilalmat vezetett be a dízel exportjára. Az Egyesült Államok és Irán között újabb légicsapások és válaszcsapások történtek, de a Migrációkutató Intézet kutatója szerint ez még nem feltétlenül jelenti a tárgyalási folyamat összeomlását. Úgy látja, a június közepén megnyitott diplomáciai időablak továbbra is létezik, még ha a felek közben katonai nyomásgyakorlással próbálják is javítani tárgyalási pozícióikat. Szájfó Omárt hallják.
3: Ilyen esetekben mindig érdemes megnézni az olajvilágpiaci árának az alakulását. Azt látjuk, hogy hozzávetőleg egy 1%-os növekedés volt a nyersolaj hordonkénti árában a világpiacon. Eszerint a piac beárazta ezt a jelenlegi konfliktust, és úgy véli, hogy a korábbi, pontosabban a háborúnak az első kinetikus szakaszához nincs visszatérés. Egyébként erre nyilván lenne lehetőség, fennáll a kockázat, hogy a felek visszatérjenek oda, illetve az erőszak spirál önálló életre keljen, de összességében, ha megnézzük a jelenlegi érdekeket, azt látjuk, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak nem áll érdekében az, hogy végső soron egy ellenőrizhetetlen lefolyású háborút folytasson egymással szemben.
2: Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van Iránban az utóbbi két nap amerikai légicsapásainak, ezt közölte az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője. Tegnap óta 5 iráni tartományt ért támadás, a sebesültek közül 47 embert jelenleg is kórházban ápolnak. Az amerikai erők azután indítottak újabb megtorló hullámot, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, majd rakétákkal és drónokkal csapást mért a Kuvaitban és Bakreinben működő amerikai támaszpontokra. 10 éves eljárást követően jogerősen 3 év börtönre ítélték a francia nemzeti tömörülés korábbi elnökét Marine Le Pent sikkasztás miatt. Ugyanakkor a politikus újra elindulhat a jövő évi elnökválasztáson, méghozzá komoly esélyekkel. Sós Eszter Petronella Franciaország szakértő, a franciapolitika.com szerkesztője hangsúlyozta, Le Pennek ténylegesen nem kell a rácsok mögé költöznie, hiszen büntetéséből 2 évet felfüggesztettek, 1 évre pedig házi őrizetbe kerül nyomkövetővel.
4: Ennek az idézőjeles lazaságnak az az oka, hogy a francia börtönökben rendkívüli telítettség van, ezért ezeket a rövid börtönbüntetéseket így hajtják végre. És van egy közügyektől eltiltás büntetés, amelynek egy részét szintén felfüggesztették, más részét pedig Marine Le Pen az első és a másodfokú ítélet között már letöltötte. A bíróság lehetővé tette azt, hogy elinduljon a 2027-es elnökválasztáson. Ezzel egyébként az Alkotmánybíróság egy útmutatását is figyelembe vette a másodfokú bíróság, amely kimondta, hogy az ilyen ügyekben figyelembe kell venni azt, hogy a demokratikus folyamatokba a bíróság milyen mértékben avatkozik be.
2: Azbeszt térképet indított a Greenpeace. Az újonnan bejelentett interaktív térkép lakossági bejelentésekkel segíti az azbeszt szennyezésben érintett területek feltárását és azok kármentesítésének sürgetését. A szervezet vegyi anyag szakértője elmondta, hogy a térképhez a Greenpeace fényképes bizonyítékokkal, valamint labor eredményekkel várja az azbeszt gyanú bejelentését. Simon Gergelyt hallják.
5: Szerintem ez mindenkinek segítséget nyújthat abba, hogy láthassa, hogy hol van szükség intézkedésre, hol van szükség esetleg odafigyelésre, és egyszerűen legyen egy átlátható térkép tényleg, hogy hol van ez jelenleg az országban, milyen szinten jelent problémát. Nagyon várjuk az azbesztes bejelentéseket, de az olyan azbesztes bejelentéseket várjuk, amik erre a szétszórt közvetre vonatkoznak, tehát kérjük az összes palatetőt, amit sajnos elkezdtek pára bejelenteni. Ne jelentsék be, az is egy nagyon jelentős probléma, azzal is foglalkozni kell, lehet, hogy egy ponton azt is érdemes lenne gyűjtenünk, de most ezt a szabadon szálló azbesztes közvetport akarjuk gyűjteni.
2: Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Egy év türelmi időt ad a kormány az e-beutalók kötelező használatára. 2021-ben vezették be ezt a rendszert azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a kormány szerint mindez nem működik megfelelően. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köbel Anita kormány szóvivőt hallják.
6: A rendszer nem működik megfelelően, még mindig sokan inkább papír alapú beutalót használnak, és ezt részesítik előnyben, miközben számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban 2026. júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány 2027. augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díján, vagyis itt egy év türelmi időről beszélhetünk.
2: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is felkerült a New York Times stílusos hírességeket bemutató listájára. A listán 39 híresség található idénről, a tárcavezető azzal a képpel került a listára, amely a Kossuth téren a parlament lépcsőjén táncolva ábrázolja. A fotókkal illusztrált felsorolásban számos híresség között az Artemis 2 küldetés kékkezes lábasba öltözött űrhajósai, a félmeztelenül egy szál farmerben szobabicikliző Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter, Meryl Streep, a januári világgazdasági fórumon napszemüvegben felszólaló Emmanuel Macron francia elnök és John Travolta is szerepel. Csak nem 26 milliárd forintot fizet a kormány a távhőkasszába. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Magyar Évát hallják.
6: A kormány számára fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. A rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből. A maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. A kormány tegnap 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához.
2: Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Egy példátlan hőhullám következtében az ilyenkor megszokottnál csak nem 50%-kal többen haltak meg Belgiumban június második felében, ami messze meghaladja a 2020-as korábbi rekordot. A hőség Vallóniát sújtotta a leginkább, ahol 76%-os volt a többlethalálozás, és a tragédia a 80 év felettiek mellett a 15 és 64 év közötti korosztályt is súlyosan érintette. A legkritikusabb napon 150%-kal ugrott meg a napi halálozási arány.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os pluszban 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 19,5 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom stagnált 2670 forinton, a Richter egy enyhe 1,1%-os mínusszal zárt 12.000 forinton, az OTP részvényei 2,3%-ot ralliztak 46.420 forintra, míg a MOL 1,3%-del ment fölfelé 4.000 forintra. A Forengy 1,3% mínusszal, az Alteo 1,2% mínusszal zárt, az Autovallis stagnált, a Duna House szintén stagnálást mutatott, a Masterplast 1,8% plusszal zárt, az MBH jelzálogbank stagnált, az Opus szintén stagnálást mutat, a Rába 2,3%-ot emelkedett, míg a Waverers 1,4% mínusszal zárta a napot. Nyugat-Európában is hamarosan vége a kereskedésnek, de még tart és vegyes a hangulat, 8% mínuszban a londoni FTSE, a frankfurti DAX stagnál, a párizsi CAC-ron 7%-del megy fölfelé, a milánói börze 1%-ot emelkedik, a madridi IBEX szintén 1%-kal korrigál fel. A Wall Street-en vegyes a hangulat, 1% mínuszban a Dow Jones, az S&P 500-as mutató 3% mínuszban, a Nasdaq Composite 6% emelkedik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 312 forintot, egy euróért 357 forintot, egy svájci frankért 387 forintot kell adni. Tovább csökkennek az olajárak, a Brent típusú kőolaj már $76.90, a WTI, az észak-amerikai könnyolaj pedig $72.40.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, sok napsütés is ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Észak-keleten lehetnek záporok, a szél helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Pierluigi Collina kiállt a világbajnokság játékvezetői mellett az Argentina-Egyiptom 8-ad döntő után. A FIFA játékvezetői bizottságának vezetője szerint nincs helye alaptalan vádaknak, és senki nem kérdőjelezheti meg a VB bíróinak fedhetetlenségét. Az egyiptomi szövetség több vitatott ítélet miatt hivatalos panaszt nyújtott be, és François Letexier, valamint stábja kizárását követeli. Collina az egyik érvénytelenített egyiptomi gól kapcsán azt mondta, a VAR minden találat előtt ellenőrzi, hogy a labda birtoklás szabályos volt-e. Hozzátette, nincs idő vagy távolsági korlát arra, meddig lehet visszamenni egy szabálytalanság vizsgálatában. India megerősítette, hogy pályázna a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. Narendra Modi miniszterelnök szerint az ország teljes erejével készül a rendezésre, amelyet több város bevonásával bonyolítanának le. A központ Ahmedabad lenne, de Mumbai, Pune, Bhopal és Bhupaneswar is szerepet kapna egyes sportágak rendezésében. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2029 közepén dönt a 2036-os játékok helyszínéről. A rendezés iránt India mellett többek között Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kitekintő. Nemzetközi újdonságok, ajánlatok.
7: Folytatódik a turizmus.com összeállítás, Horváth Mirával beszélgetek újra, a Horvát Idegenforgalmi Közösség főmunkatársával. Kezi csókolom, Mira!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Vidám a hangja, de nagyon jók a számok, az adatok. 6,5%-kal több magyar vendégészaka az első fél évben, mint 2025-ben. Az erős, nagyon erős, azt gondolom, most így a nyár elején, nyár közepén.
8: Így van. Hát figyelembe véve minden geopolitikai körülményt és a piacokon bekövetkezett anomáliákat is, a horvát turisztikai szakemberek nagyon elégedettek az év első felében elért eredményekkel, amelyek szinten vannak a tavalyi eredményekkel tulajdonképpen. Érdemes megemlíteni, hogy az Eurostat adatai szerint az első negyedében Horvátország a negyedik leglátogatottabb desztináció Európában az eltöltött éjszakák számát tekintve, maga mögé utasítva olyan versenytársakat, mint Görögország, Spanyolország, Olaszország és Portugália. Természetesen minket a magyar piac érdekel a leginkább, és itt arról kell beszámolnom, ami nagyon örömteli, hogy a magyar vendégek érdeklődése töretlenül nő Horvátország iránt. A horvát idegenforgalmi közösség adatai szerint 2026 első 6 hónapjában mintegy 190 ezer magyar vendég töltött nagyjából 687 ezer vendég éjszakát az országban. Amint azt a bevezetőben is mondta, ugye a vendégszám tekintetében ez plusz 4,5%-os növekedés, a vendégészakák tekintetében pedig plusz 6,5%-os növekedés a tavalyi első fél évhez képest.
7: A négy évszakos Horvátország, ez nagyon régóta elhangzik a beszélgetésekben, és ez egy nagyon fontos stratégiája Horvátországnak, akárcsak itthon mondjuk a Balatonnak, de ezek a számok azt mutatják, hogy akár magyar viszonylatban is ez bejött, nem tudom másképpen mondani.
8: Így van, és azt is szeretném még elmondani, hogy ugye kiterjednek a kutatások, illetve a regisztrációk a régiókra vonatkozóan is, és a magyar vendégek körében továbbra is Kvárner, Isztria és Zadár megy a legnépszerűbb, és mindhárom növekedés mutat az előző évhez képest. Ami nagyon pozitív fordulat idézőjelben az az, hogy a legnagyobb ugrást Dubrovnik-Neretva megye produkálta, 35%-kal több magyar érkezést és vendégészakát regisztráltak, mint tavaly, és valószínűsítjük, hogy a kiugró bővülés hátterében a légi összekötetés fejlődése áll, hiszen 2026 nyarán évet után először ismét van közvetlen járat Budapest és Dubrovnik között, méghozzá rögtön kettő is, ugyanis a Wizz Air és a Ryanair egyaránt heti 3-3 indulással köti össze a két város. Így a főszezonban akár heti 6 közvetlen járat repíti a magyar utazókat a Dél-Dalmát-tengerpartra, alig egy óra alatt. Ami pedig a konkrét úti célok versenyét illeti, Trikvanica vezeti ezt a ranglistát, megelőzve Rovinc és Forecset, és mindhárom település a magyar vendégészakák növekedéséről számolt
7: rá. Azt is olvastam, hogy a Lonely Planet a világ első számú nyári úti céljának választotta Horvátországot, ami megint csak rímel arra, amit az előbb mondott, hogy milyen versenytársakat hagytak egyelőre maguk mögött foglalást tekintetében.
8: Így van, tehát ezt a növekedést kiválóan alátámasztja, ugyanaz, ugye, hogy Horvátországot a Lonely Planet a világ első számú nyári úti céljának választotta. Tehát az első helyen végzett Horvátország 20 úticélt maga mögött hagyva. A tekintélyes útikönyv kiadó indoklásában a meleg nyári időjárás, a pezsgő tengerparti hangulat és a rendkívül sokszínű élménykínálat együttállását emelte ki. Ami a fő nyári vonzerőket illeti, itt a Dalmát tengerpartot nevezték meg, kiemelve a falakkal övezett Dubrovnik óvárosát, Split lüktető vízparti sétányát és Kvár elegáns kikötőjét. Ezen kívül még azt is megemlítették, hogy aki a tömeget kerülné, annak érdemes ellátogatni a Kornati-szigetek háborítatlan, nyugalmas világába, illetve a szárazföld belsejének szőlőültetvényeit és lankás dombvidékeit ajánlják. Ez utóbbira egyébként a Magyarországgal határos Moraköz is kiváló példa lehet.
7: A Lonely Planet említhette, nyilván is említette, és a gasztronómiát, itt meg egy Michelin csillag, ugye, ami is újabb Michelin csillag fény lett föl Horvátország egén.
8: Így van, tehát a Michelin kalauz egy újabb csillaggal gazdagította a horvát gasztronómiai térképet. Tehát a tengerpart mellett, ugyebár a horvát konyha is nemzetközi elismeréssel indítja a nyarat, a Michelin kalauz 2026-os horvátországi kiadása új csillaggal jutalmazta ugyanis az isztriai Porecs Harris Piccolo éttermét. A Valamász frissen nyílt ötcsillagos pizza reszortjában működő étterem konyhájában kínált kóstoló menük, a tenger és a szárazföld, Itália és Isztria ízeit ötvözik, a történelmi Ferencán a vasútvonal nyomvonalát idézve. Ez tehát Horvátország, Olaszország és Szlovénia gasztronómiai határvidékén található.
7: Erős fél év, nagyon kíváncsi vagyok, mit hoz a nyár második fele, izgalmas más lesz az időjárás, és nyilván fontos, de hát itt komoly rekordok várhatók, nem? A statisztikák alapján.
8: Így van, és reményeink szerint okos árpolitikával sikeresen fog teljesülni majd az év második fele is, amely a turisztikai év gyakorlatilag fő része, illetve az utószezon is. Mi biztos, hogy mindent meg fogunk tenni. Az időjárás kiváló, eddig legalábbis, úgyhogy mindenkit szeretettel vár továbbra is a horvát Adél és Horvátország.
7: Nagyon szépen köszönöm Horváth Mirának, a Horvát Idegenforgalmi Közösség főmunkatársának. Köszönöm, kezicsókolom.
8: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a turizmus.com összeállításunk, és a Lavender Tihany egyik alapítója, Brittmann Eszter a telefonnal másik végén. Kezicsókolom.
2: Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk.
1: Hát tihany, levendula, illóolaj, és azt képzelem, ugye telefonon beszélgettünk, hogy valami lila biztosan van az ön környezetében, a másnap valamelyik ruhadarab lehet, hogy lila, mert hogy láttam a fotókat, mindig a lila az mindig jelen van valamilyen módon az ön életében, meg a levendula is nyilván az elmúlt nem tudom már hány évben.
2: Így van, igen. Ha kezdjük a ruházattól, az is lila, illetve itt vagyok most a Lavender Tihany látványközpontban, ahol éppen a levendula leperlás folyik, úgyhogy illatban, látványban is abszolút a lila levendula jelenik meg előttem.
1: Próbáltam tanulni a levendulára, és azt láttam, hogy június a csúcs szezon, úgyhogy azt hittem, hogy amikor már beszélünk, most július 9-e van, igen, azt hittem, hogy már túl vannak rajta, de azt, a szüreten, ez egy nagyon fontos, nyilván csúcs szezon, de azt mondta, hogy kedden volt a szüret, ugye?
2: Igen, így van. A június amúgy nagyon jól tudja, pontosan a levendula hónapja, a levendula ünnepe. Ennek kapcsán igyekeztünk nagyon sok kulturális, illetve szabadidős programot szervezni a Tihanyba látogatóknak. A legjobban talán a levendula ültetvényünkön a levendula piknik, a közösségi levendula ültetés, illetve a látványközpontunkban a múzeumok éjszakája programot tartottunk. Ilyenkor bejöhetnek a vendégek a laborba, elkészíthetik a saját termékeiket, olyan részt barangolunk be a látványközpontban, ami amúgy az év többi részén nem látható. Ugye a június nagyon izgalmasan telt, és ennek a megkoronázása tulajdonképpen a levendula szüret, ami idén nálunk erre a hétre esett. Ilyenkor a családdal, kollégákkal szüreteljük le tulajdonképpen a megérett levendulát, és aztán szállítjuk be a tihanyi levendula lepárlóba, ahol lepárlásra kerül a tihanyi levendula.
1: Mert azt is olvastam, hogy amikor az egészet kitalálták a testvérével, hogy a tihanyi levendula hazája, és legyen ez hungarikum, legyen az olaj, a levendula olaj majd hungarikum, akkor az egy fontos szempont volt, hogy a szürettől a lepárlásig ne terjen el sok idő, sok kilométer, ne kelljen szállítani a növényt, mert hihetetlenül érzékeny. Ugye ezért nagyon jó, hogy ott, ahogy szüretelnek, az szinte rögtön a lepárlóba kerülhet.
2: Így van, ez egy nagyon fontos dolog, a levendula egy érzékeny növény, a szüretelés után érdemes rögtön a lepárlóba vinni. A szakirodalom szerint óránként 1%-ot veszít az illó anyag tartalmából, ezért ez nagyszerű, hogy Tihanyban újra megépült a levendula lepárló, és lehetőségünk van még aznap szüretelés után aznap lepárolni a levendulát, így tudjuk garantálni a magas minőséget, amit amúgy külsős laborban vizsgáltatunk be minden évben a levendula olajat, és hát a cél az a gyógyszerkönyvi minőség, amit nyugodt szívvel használhatunk aztán a naturkozmetikum gyártás során.
1: Az is fontos, valahol olvastam, hogy még a franciánál is jobb lehet ez az olaj, a tihanyi olaj, ha még szakmázik vele mennyit. Nem tudom, nyilván mindenki a saját olaját dicséri, de ezt olvastam.
2: A tihanyi levendula idén ünnepli a 100. évfordulóját, úgyhogy emiatt is ez egy nagyon fontos év, ezt a jubileumot minél színesebben, szélesebb körben ünnepeljük, és 1926-ban, amikor elkezdődött a magyarországi levendula termesztés Tihanyban, ezért Tihanyt a magyar levendula bölcsőjének is hívjuk, akkor 1926 és 1950 között Tihanyban 30-40 hektáron folyt a termesztés. Ez akkora mennyiségű levendula olajat adott, hogy Franciaországban kozmetikumgyártó cégek, gyógyszergyártó cégek is felfigyeltek erre a mennyiségre, és eljöttek ide Tihanyba bemérni a levendulaolajat, és a kiállítási anyagunkat, amikor kutattuk, akkor találtunk olyan feljegyzést, hogy valóban volt olyan év, amikor a tihanyi levendulaolaj magasabb minőséggel rendelkezett, mint a francia, úgyhogy ezt a szép történelmi emléket szeretjük megosztani másokkal.
1: Aztán volt egy 50 éves szünet, és önöknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy újra Tihany lett a hazája a levendulának. Hova sikerült elérni? Mennyire szervesült Tihany életében a levendula, a levendulás, a levender Tihany?
2: Tulajdonképpen mi azt gondoljuk, hogy úgy hisszük, hogy a Tihany, az Tihany neve összeforrt a levendulával, ezért valóban szeretünk tenni a termékgyártás, termékértékesítésen kívül magáért Tihany levendula hírnevéért is nap mint nap dolgozunk. Az, hogy ma itt tartunk, az több szereplőnek köszönhető. Az 50 éves kihagyás után a Nemzeti Parknak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy megszervezte a Szedd Magad akciót, amivel a levendulának a presztízsét visszahozta ebbe a modern korba. És elnézést, még nagyon fontos, hogy az 50 év kihagyás után a Zátonyi család, Győri Igen. Zátonyi család volt az, aki elkezdte beültetni a levendulát újra Tihanyba, és aztán a Nemzeti Park ezzel a Szedd Magad akcióval, ők voltak az országban az elsők, akik ilyen közösségi programot szerveztek, elérhetővé tették a levendulát a látogatók számára, viszont nem volt termék, helyi termék, amit meg tudtak volna vásárolni a vendégek, és nekünk ez adta az inspirációt, hiszen mi is, hogyha utazunk, akkor ottani helyi terméket, kézműves terméket szeretnénk hazavinni, és amikor Szilárd, a testvérem nyitotta az első levendulás üzletét, akkor lila-fehér volt minden, csak levendulás termékek voltak az üzletben, viszont egyik sem volt helyi, import termékek voltak Olaszországból, Franciaországból. Ezután bérgyártatni kezdtük a termékeket magyar kozmetikum gyártó céggel, de ezt sem éreztük még helyinek, hiszen nem kapcsolódott a helyi kultúrához, nem a helyi gazdasághoz, termeléshez adott hozzá, illetve Tihanynak a történelmi múltja és a természeti adottsága az. Mi úgy éreztük, hogy megköveteli azt, hogy valóban helyi alapanyagból, itt a tihanyi levendulaolajra gondolok, Tihanyban történjen a levendula termékek készítése, és ez adta nekünk az inspirációt a látványüzem megalapítására, ami a tihanyi levendula lepárló megépítésével párhuzamosan nyitott. A rákövetkezendő években aztán a levendula lepárlóban is többségi tulajdont szereztünk, és így tudjuk tulajdonképpen biztosítani azt a folyamatot, hogy egészen a levendula termesztéstől az otthonokig tudjuk kísérni a termék útját. Levendulát termesztünk, összefogjuk a helyi környékbeli levendula termelőket. A lepárlóban kinyert gyógyszerkönyvi minőségű illóolajat használjuk fel a naturkozmetikum gyártásunk során, amit szintén Tihanyban végzünk, ugye ez maga a látványüzem, és a termékeinket, amik naturkozmetikumok, illetve kulináris termékek, a márkaüzleteinkben vásárolhatják meg a vendégek, kipróbálhatják, megkóstolhatják, igyekszünk élményvásárlást biztosítani, illetve a viszont eladói partnereinken keresztül, akik szintén nagyon fontos részei a cégünk életének.
1: Igen, mondtam önnek, hogy néztem a fotókat meg a filmeket, hogy pont olyan, mint Ausztriában, Franciaországban egy ilyen látvány, pékség, vagy egy borászat, vagy egy méhészet. Tehát nagyon, nagyon klasszul megcsinálták ott Tihanyban ezt a látogatóközpont, az, hogy az egész interaktív, de látszik az, hogy ez valahogy A kultúra része lett, a történelem része lett újra Tihanyban, és hihetetlen sok oldalú növény, és nagyon rövid az idő, nem tudok mindenre kitérni, de tudom, sok százféle terméket lehet, tehát nem csak illóolaj van a levendulában. És még egy dolog, hogy ön nekem nagyon autentikus, mert ha jól tudom, akkor a kedves anyukája tihanyi gyógyszertárban dolgozott, tehát ön a testvérével már a levendulaillattal találkozott a gyógyszertárban kicsi gyerekkorában is, ugye?
2: Igen, igen, édesanyja. Igazság szerint Balatonfüreden, de igen, valóban gyógyszertári asszisztens édesanyánk, és ezáltal a gyógynövények, illóolajok kisgyerekkorunk óta velünk voltak. Illetve Tihanynak az eszenciáját azt valóban nagyon kicsi korunk óta szívjuk magunkba, hiszen a szüleink a turizmusban dolgoztak, a gyógyszertár után 1991-ben nyitotta anya a szuvenír üzletét, ahol ő az első Zátonyi család által kínált termékeket, akkori termékeket már értékesítette, édesapánk a vendéglátásban dolgozott, idén ünnepeljük ennek az 50. évfordulóját, és tehát ott töltöttük a balatoni nyarakat tulajdonképpen Tihanyban, korán bekerültünk a turizmusban, és én azt gondolom, hogy a Lavender Tihanyban a kulináris termékeinken keresztül a vendéglátás kapcsolódik be, a naturkozmetikumokon keresztül pedig édesanyánknak a gyógyszertári múltja ötvöződik ebben a márkában, és valóban azt mindig inspirálódunk újabb és újabb termékek készítésére, de a levendula valóban egy nagyon sokszínű gyógynövény, és ezáltal széles skálán tudunk termékeket alkotni, ami behelyezhető a hétköznapi használatba, segíti a megnyugvást, a stresszelengedést, a fájdalomcsillapítást természetes módon, és azt gondoljuk, hogy ebben a mai világban a rohanás, a stressz, a fájdalmak azok nagyon jelen vannak, úgyhogy a szuper fantasztikus tihanyi levendula illata színén kívül a valódi hatékonyságát is nagyon szeretjük az érdeklődők elé tárni.
1: Csak egy utolsó rövid kérdés, tudom, hogy ellenálló és önellátó növény a levendula, de azért nagyon komoly törődést és gondozást igényel. Milyen volt a szüret, ha már túl vannak rajta?
2: A szüret, köszönjük szépen a kérdést, minden évben másképp alakul, nagyon függ az időjárástól, mennyit esett koratavasszal az eső, késő tavasszal, és aztán a szüretelés előtt pedig mennyi napsütés érte a levendulát. Az idei évben az a jellemző, hogy kevesebb maga a virág, tehát a termés, viszont az olaj mennyisége viszont magasabb. Úgyhogy tulajdonképpen egy jó leperlási évet zárunk, aminek nagyon örülünk, amit az idén most lepárolunk júliusban levendulaolajat, az használjuk tulajdonképpen a következő egy évben, hogy ez valóban egy fontos momentum. Ilyenkor születik meg Tihany folyékony aranya, ami szintén büszkeség, hogy eredetvédett a tihanyi levendulaolaja az Európai Unióban, így Magyarországon is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon jó születésnapot önöknek, a Lavender Tihany egyik alapítója, Brittmann Eszter volt a kalauzunk Tihanyban. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük szépen, további szép napot kívánunk.
0: Helyszínelő, hazai újdonságok, érdekességek.
1: Folytassuk a Monitor délutánt, csütörtök van holnap péntek, de most nem halpénteki recept, hanem halászbúcsú, ráadásul szombaton, hogy mindenkit összekavarjunk, Lévai Ferenc. Halászbúcsú, azért ez ritka alkalom, ugye egy évben egyszer?
3: Halászbúcsú egy évben egyszer, és tulajdonképpen egyszer már elkezdtük ezt. Hadd kezdjem egy kicsit hátulról, hát ha van még erre 5 percünk. Valamikor, amikor még céhes világ volt Magyarországon, 1600-as évek, vagy 800-as évek közepéig, amikor az legtöbb szakma úgynevezett céhekbe tömörült, a céheknek egy autonóm önálló vezetése volt, ami arról szólt, hogy eldöntötték, akik beléptek ebbe a cégbe, hogy az most kézműves cégek közül éppen melyik volt, a halászcég volt, vagy éppen mondjuk az agyakósok készítő, teljesen mindegy. Arról szólt a történet, hogy a vezetőiket megválasztották a C-be lévő tagok, akik ugyanazt a szakmát gyakorolták, nevezetesen a halászok, és évente egy alkalommal legalább kötelező volt találkozni a cég teljes tagságának, amikor is elmondták az aktuális helyzetüket, a kilátásaikat, a legényeket mesterré javatták, kinevezték az új legényeket, meghallgatták a beszámolókat, és hát a vége mindig ennek a napnak egy örömkötés volt, ahol főztek maguknak egyet, és hát örültek annak, hogy együtt találkozik az a vizeken szétszóltan dolgozó halászcsapatok. Mindegyike, aki erre az egy napra, aki csak menni tudott és nem kellett vinni, az mind ott volt a Szent Péter napi halászbúcsún. Ez a halászbúcsú, ahogy mondtam is, volt a legjelentősebb találkozása volt a halászoknak az egész országban, ahol szervezetten folyt a halászat, ezt mindig megünnepelték. A céges világgal el is eltűnt, mint a legtöbb ilyen. Mi körülbelül 15 éve egyszer élesztettük ezt, egy jó darabig, vagy 10 évig csináltuk is, aztán kicsit úgy éreztük, hogy talán most egy kis szünet kellene hozzá, közben építettünk egy Szentpéternek szánt halászkápolnát, az utolsó magyar balatoni halász bárkának a maradványaiból, szépen föl is szenteltettük ezt itt a helyi püspök úrral, mármint a Székesfehérvárjal, korszerűsítettük a múzeumunkat, nagyon szép anyag van benne is, és lehet látni azt, amit már sajnos a múlt év, hiszen megszűnt a természetes vízi halászat Magyarországon, és hát ugye mi is azt csináljuk, amit elején is, hogy egy kis vidámságot, egy kis jókedvet varázsolunk mindenki az, aki ellátogat hozzánk, amellé, hogy 12 csapatból álló fantasztikus főzőversenyt tartunk, ahol nem csak halászlé, hanem halételek is vannak. Ez egy kicsit sokkal kreatívabb, ez a része egyébként a műsornak, hiszen itt mindenki kiérheti magát, díszítheti a tájait, csütheti a legkülönbözőbb halakat, a legkülönbözőbb féle fűszerezésekkel, de elképesztő, milyen jó kaják szoktak ebből kisülni. Halászlé egy kicsit komolyabb, úgy ott azért az ízlés is, meg a stílus is, hogy ki miért szeretne, az nem biztos, hogy találkozik a bajai halászlét kedvelők stílusával, mondjuk a Szegeden készült passzírozott halászlé, vagy a szegedi módra készült passzírozott halászlé. De ha már halászlé, akkor itt lesz velünk Novicsi Gyuri barátom, aki Magyarország örökös halfőző bajnoka, azért lett az, mint egy tizenvalahány évvel ezelőtt, mert olyan sikeresen vette az akadályokat, köbű 20 méter hosszú kupa sorozata van már, ahol a hazai és nemzetközi versenyeket rongyá verve a mezőnyt általában mindig megnyerte, és ugye már volt egy ilyen tendencia, hogy hát megkérdezték a versenyzők, hogy hát a Novics jönne, hát jön, na jó, hát akkor az első hely az már megvan, akkor a fenének jövünk, és kicsit lefékezte a versengést, ezért a Gyurit az akkori miniszter kinevezte Magyarország örökös halfőző bajnokának, és a Gyurinak van egy óriási tulajdonsága, nagyon pozitív értelembe véve, imád tanítani, elmondani, hogy kell főzni, még itt csinálod, és ő nála ezt szentire megy. Tehát 5 percig ezt csinált, 12. percben ezt csinált, 25. percben így ezt fedd bele, és 55 perc után vedd le, mert kész a bajnokok halászleve. Na most a Gyuri csinál itt a Szentpéter napi halászbocsó réti majorba egy néhány főnek egy olyan kurzust, ahol együtt főzhet a bajnokkal, tehát odállnak mellé a kedves a páciensek, a tanulók ebben az értelemben, és együtt főzik meg a Gyurival azt a halászlevet, amit ettől kezdve nem kell kitalálni, nem kell beletenni ezt a szamaszt, pontosan így kell csinálni, hogy kap egy standard minőségű, kiváló halászlevet, és nekünk nagyon fontos az, hogy minél többen főzzenek finomat, minél többen főzzenek úgy, hogy gyors legyen, és ne egy procedúra legyen 3 óra hosszáig, mire egy halászle elkészül, mert minél egyszerűbben és minél jobban főzünk, annál többen lesz a fogyasztónk, és annál több jó halétel készítő ember lesz itt. Nálunk most ezzel kezdődne egy hagyomány, szeretnénk a későbbiekbe egy olyan sorozatot csinálni, ahol a halételek készítésére az arra érdeklődőket megtanítanánk és kiképeznénk, hiszen a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy nem szerette halat, csak azért nem, mert nem evett igazán jó halételt. És ez itt nálunk kiderül, mert a fanyalgók, általában a teljes közönség 15%-a, jaj, hát a halat nem annyira, meg jaj, a szálka, meg jaj, én az ízét nem kedvelem. Egészen addig, amíg meg nem kóstolta a halcsapaprikásunkat, a halászlevünket, vagy egyébként mondjuk a hallal töltött hortobágyi palacsintánkat. Na most ezt a hagyományt szeretnénk aztán folytatni, és a halászbúcsú lenne a kezdete annak, hogy tanítva próbálnánk meg egy kicsit rászoktatni az embereket a halfogyasztásra. Hát emellett persze rengeteg programunk van itt a programok között, a gyerekprogramok, és ami nagyon fontos, ugráló vártól kezdve, hiszen mindenkit ki kell szolgálnunk, a népi tánc együttesek fellépéseig, és hát ami még fontos ebből, úgy gondoljuk, a nagy akváriumunkat is lehoztuk, és föltöltöttük vízzel, és most itt bemutatjuk mindazt, ami réti majd Dunajorban található, az óriás pontyótól a színes koi pontyokig, és azt gondolom, hogy ez az akvárium egy olyan vonzerű, egy ilyen mágnese az emberi tekintetnek, hiszen még egy halász vagy horgász is nagyon ritkán találkozik face to face, szemtől szembe, vele szembe úszkáló halakkal, harcsákkal, pontyokkal, koi pontyokkal, és hát ez mindig egy ilyen színfoltja az összes olyan kiállításnak, ahol halról beszélünk, vagy egyáltalán előkerül a hal, mint olyan. Ez általában mezőgazdasági kiállításokon szokott lenni, illetve az országos halászlé főző versenye lesz majd a jövő héten Mohácson, hiszen ott főzzük az ország, ott négy össze a tudását az ország versenyzőinek színe a mohácsi halászlé főző országos bajnokságon. Hát a Szentpéter napi halászbúcsó nagy szeretettel várunk mindenkit. 10 órakor kezdődne Sárveges Réti Majorba Szentpéter napi halász ünnepség, és én remélem, hogy a megnyitó után mindenki jó fogja magát érezni, látnivaló akad bőven, hiszen most éppen nyílik az indiai lótusz is, egyedülállóan az országban, talán még egy helyen van ilyesmi, lehet fotózkodni a hatalmas, másfél méter magas szárú, gyönyörű lótuszokkal, ahogy éppen kinyitják színpompás rózsaszín virágokat, mellettük pedig egy kis rózságyás található. Na, program is, meg látnivaló is, és általunk rendelt jó idős, mert kedvel bennünket Szent Péter, itt lesz szombaton ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát Réti Majorba, Réti Major Sárvegesbe a halászbúcson. Természetesen ingyenes a mi rendezvényünk, semmiféle belépő nincs, annak örülnénk, ha minél többen érzik magukat jó Réti Majorba, rájönnének a halas ételek csodálatos ízére, és visszatérő vendégeink lennének Sárveges Réti Majorba a halászbúcsú után, amikor éppen ráérnek, vagy erre járnak, vagy a Balaton felé mennek, ne hagyják ki Réti Majort.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délután, holnap Fintech világa 4 órakor. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Ajtósi Dürer sorban befelé a Hermina útnál a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Róna utca után, egy sáv járható. A 11-es főút kivezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv, csatornajavítás miatt. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utcától és tovább a Károly körúton, a Hungária körgyűrűn szakaszosan, valamint kifelé a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, továbbá a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Labanc úton a Koruszlesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Este 6 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatták az orosz olajipari létesítmények elleni dróntámadásokat az ukránok. Két olajszállító tartályhajót borítottak lángban az Azovi-tengeren. Támadást hajtottak végre nyugat-oroszországi olajraktárak ellen, egy dróncsapás pedig tüzet okozott egy olajraktárban. Az ilyen támadások az oroszországi olajfinomítók és egyéb létesítmények ellen számos régióban üzemanyaghiányt okoztak, aminek orvoslása érdekében Oroszország szerdától ideiglenesen tilalmat vezetett be a dízel exportjára. Továbbra is elutasítja az Ukrajnával folytatott béketárgyalások lehetőségét, és a háború eszkalációjára készülhet az orosz elnök. Erről ír a Reuters. Az értesülés azután látott napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, Putyin lezárná a háborút Ukrajnával, és szerinte a megoldás közelebb van, mint sokan gondolnák. Trump a múlt héten telefonon beszélt Putyinnal, illetve Zelenszkijjel, majd szerdán a NATO csúcson találkozott is az ukrán elnökkel, ahol Volodymyr Zelenszky arról beszélt, hogy megvitatták a háború befejezését célzó ötleteket. 7 év börtönre ítéltek egy orosz kémházas párt Lengyelországban. A lengyel ügyészség szerint a 31 éves Igor Rogov 2022. februárja és augusztusa között Oroszországból elmenekült ellenzékiekről, lengyel tisztviselőkről, egyetemi dolgozókról és a száműzött oroszokat segítő szervezetekről gyűjtött adatokat. A tárgyaláson Rogov azt mondta, feladata az volt, hogy új emberekkel ismerkedjen meg, majd minden megszerzett információt továbbítson az FSB-nek. Később azzal védekezett, hogy félelemből működött együtt az orosz titkosszolgálattal, mert úgy érezte, annak emberei mindent tudnak róla. Feleségét, Irinya Rogovát is bűnösnek találták, a bíróság szerint segített az információk továbbításában, ezért 3 év börtönre ítélték. 2 órás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA magyarországi áruházaiban. A demonstrációban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A szakszervezet ebben az évben eddig 5-ször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal, elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájkbizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak. A vállalat az 5 követelésből 4 teljesítésére hajlott. A fizikai állományra vonatkozó egységes 6%-os béremelési követelést ugyanakkor elutasította azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de azt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os pluszban 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,3%-kal 4000 forintra emelkedett, az OTP 2,3%-os plusszal 46.420 forintra ment föl, a Richter enyhe 1%-os mínuszban 12.000 forinton fejezte be, a Magyar Telekom előző záróértékén stagnált 2670 forinton. És véget ért a kereskedés Nyugat-Európában is, ahol szintén többnyire vegyes képet látunk, egyedül a londoni FTSE, amelyik mínusszal zárt 2%-kal. A frankfurti DAX 9-10, a párizsi CAC-on szintén 9%-os pluszban fejezte be, a milánói börze 1%, a madrid IBEX 1,2%-ot emelkedett. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 311 forintot, egy svájci frankért 386 forintot, egy euróért pedig 356 forintot kérnek. Erősödik tehát a forint a főbb devizákkal szemben. Nézzük, mi a helyzet olajfronton. 1,7%-kal olcsóbb a Brent, $76.60, és megy lejjebb a WTI 1,8%-kal, az észak-amerikai könnyolaj $72.10.
0: Időjárás jelentés.
4: Nagy területen csökken a felhőzet és kiderül az ég. Az észak-keleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. Az ivatarok megszűnnek, fokozatosan mérséklődik a szél, a hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek. A szél csak néhol erősödik meg, a csúcshőmérséklet holnap 24 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.

0: a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó M4 és Privát Bankár főszerkesztője, és Önök a Klasszis Klub Live következő adását látják, illetve hallhatják is a podcast felületeinken, valamint a Trend FM napvendége című műsorában is. Arra kérem Önöket, hogy ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak föl a Klasszis Média YouTube csatornájára, ahol ezt a beszélgetést és valamennyi egyéb termékünket is meghallgathatják, illetve visszanézhetik. És mai vendégem Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke, fizikus üzletember.
2: Nem, elnök már nem vagyok.
1: Már nem vagy elnök. Bocsánat, akkor a
2: fizikus... Park elnöke.
1: Graphisoft Park elnöke, igen. Egyébként azt is írtam föl, nem tudom, miért nem azt mondtam. És fizikus vállalkozó üzletember, köszöntelek, és örülök, hogy elfogadod a meghívást.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És szerintem olvasóink, nézőink is örülhetnek. Arra kérem Önöket, hogy tegyenek föl kérdéseket vendégünknek, mert ugye ez az a műsor, ahol élőben is lehet kérdezni a podcastban, nem csak utólag visszanézni, kaptál is már kérdést, de először akkor az én kérdésemmel kezdjük. Hát ugye adja magát a, ugye 12-én lesz ugye 3 hónapja annak, hogy ugye a választáson nyert a Tisza elég nagy arányjal, ugye a rendszerváltás utáni legnagyobb arányú sikerét aratta, és 2 hónapja lesz, pontosan a napra pontosan lesz annak, hogy a magyar kormány megalapult, szó szerint a magyar kormány, ugye Magyar Péterrel. Mit lehet látni, mik az első ilyen érzéseid itt az első 2 hónapról?
2: Hát az első érzéseim egyértelműen pozitívak. Szóval azért a nagyon jó és biztató intézkedések dominálnak azzal a néhány negatívval szemben, amit azért már lehet érezni. Én kritizálni jobban szeretek, mint dicsérni. Szóval dicsérni az nem az én műfajom. Kritizálni jobban szeretek, azért van már mit kritizálni.
1: Na hát akkor majd vágjunk
2: szóval is bele. Úgy összefoglalnám egészében, szóval úgy érzem, hogy azért a populizmus dominál. Tehát mindig azt nézik, azt mérik, hogy minek milyen támogatottsága van, és csak azt csinálni, pedig hát azért egy ekkora támogatottság mellett azért olyanokat is érdemes lenne meghozni, ami nem népszerű, de tudjuk, hogy az országnak szüksége van rá. Hogy mondjuk a leglátványosabbat mondjak. Hát ez a hatalmas hőség, ami most van, hát az rávilágít arra, hogy a rezsicsökkentés az nem volt egy jó lépése Orbán Viktornak, mert az végül is az energia pazarlásra ösztönöz. Hogyha valamitnek az árát komolyan támogatjuk, akkor ez pazarláshoz vezet.
1: Akkor ilyen nappal mennek a légkondik.
2: Hát legalábbis nem spórolunk vele.
1: Igen.
2: Nagyon jó volt benne az, hogy egy bizonyos szintig van csak, és a fölött már nincs, de ezt a szintet lehetne lejjebb vinni, és ami a fölött van, azt meg lehetne drágábbá tenni, hogy jobban tükrözze a valós árakat, és nem csak arról van szó, hogy jobban tükrözze a valós árat, spórolásra ösztönözzön. Egy ilyen helyzetben, mint ami most van, egy ilyen elképesztő méretű hőségben, bizony spórolásra kéne ösztönözni, és ezt nem lépi meg a kormány.
1: Neked ez egy csalódás egyébként, hogy ezt ettől nem köszöntek el az első 2 hónapban?
2: Hát igen, ez nekem csalódás. Az az igazság, hogy Orbán Viktor megmondta, hogy mik azok a legfontosabb vívmányok, amiket tüzönvizen keresztül megvédenek, most pontosan azok, amiket meg kéne szüntetni. Nagyon szépen megmondta, mert például vannak olyan kedvezmények adózásban, amik nagyon népszerűek, de mondjuk szociális szempontból nem indokoltak. Szóval nem eléggé differenciált. Tehát azzal teljesen egyetértek a szociális szempontokkal, hogy a nehezebben élőket kell mindenképpen támogatni, de hát ha lehet inkább direkt és szelektíven, nem pedig adórendszeren keresztül, mert az nem biztos, bár ha már az adórendszernél tartunk.
1: Bocsánat, mi ne szaladjunk az adórendszer, hogy szabadba vágok elnézést, de ugye a másik ilyen intézkedés, ami egyébként a vitatárgyát képezheti, az árésstopp.
2: Ugyanaz is, igen.
1: Hogy ugye itt az Országos Kereskedelmi Szövetség folyamatosan minden inflációs adat megjelenésekor, most is például, ami ugye tegnap kijött, ugye 1,7% lett a júniusi infláció, mindig már az előző kormányat, és most is hangsúlyozza azt, hogy meg kéne már szüntetni az árésstoppot, és még mindig itt van.
2: Teljesen egyetértek, de ezeket nem lépik meg, mert nem népszerű. Tehát a népszerűtlen lépések megtételéhez szükséges bátorságot hiányolom.
1: Na de persze, pedig most egy olyan felhatalmazást kaptak, hogy talán lehetnének bátrak,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, csak lehet, hogy akkor veszítenek 2%-pontot a népszerűségből, hát és ez érdekli őket, úgy néz ki ez a prioritás.
1: Hát akkor mondjuk, akkor nem 70, nem tudom, 8-75 lesz, hanem 73, tehát most akkor...
2: És ha 60, és igen, ha 50, igen, és ha 40... Hát könyörgöm, azt kellene nézni, hogy az országért vállaltak felelősséget, az ország jövőjéért, nem csak választóknak hogy is mondjam, a kedvéért.
1: Van még olyan lépés, amit úgy érzel, amiben már kellett volna, hogy lépjenek, de még mindig nem lépték meg?
2: Hát most ezt hirtelen más nem jut eszembe, mert egy csomó jót lépnek, szóval ezeket. Uh-huh. Csak én nekem nem tudom is, mert azt mondja, Móriczka, amikor 3 évig meg se szólal, nem értik, mi baja van, és akkor végül egyszer csak megszólal, hogy ez a leves sós, és erre meg, drága Móriczka, hát eddig miért nem szólt? Mert eddig minden rendben volt.
1: Igen. Na, akkor térjünk is át az adórendszerre, mert azt már érintetted, aztán majd utána visszatérünk talán még ilyen politikai dolgokra is. Ugye neked volt egy elhíresült mondatod, vagy hát a kettő is, az lehet, hogy én mazoista vagyok, de abszolút reálisnak és üdvözlendőnek tartom a vagyonadót. Nem kell ez baloldalinak lenni, ez az ember normál igazságérzetének megfelel. Úgy érzem, az 1%-at ki kell, hogy bírjuk, kiderült, hogy 3 mondat volt. Ezt pont a választások után mondtad.
2: Jaj, de szépen fogalmaztam. Köszönöm szépen. Ezen nem tudnék változtatni ma se. Tehát úgy érzem, hogy egy normális, érett társadalomban szolidaritásnak létezni kell, és a szolidaritásnak abszolút azzal jár, hogy akik gazdagabbak és jobban keresnek, azok arányaiban jobban járulnak hozzá a közterhekhez. Ez elvárható és normális. A jelenlegi adórendszer nem, hogy arányaiban jobban, hanem arányaiban kevésbé, sokkal kevésbé járulunk mi gazdagok hozzá, mint a szegények. A szegények járulnak arányaiban felháborítóan jobban a közterhekhez, hiszen az adórendszerben amit mi állampolgárok fizetünk, abban a legnagyobb részt a fogyasztási adó, az áfa teszi ki, hát azt is mi fizetjük, csak azt nem érezzük, mert az árakon keresztül érezzük, az egyszerűbben.
1: De ez a szegények adója, úgy szokták
2: mondani. Hát ez a szegények adó, és az a legnagyobb, mert hiszen a jövedelmük legnagyobb részét a szegények költik fogyasztásra, itthoni fogyasztásra. Én a jövedelmemnek jelentős részét külföldön költöm el, jelentős részét felhalmozom, befektetem, tehát egy csomó olyanra költöm a jövedelmünk nagy részét, ami után nem fizetek áfát. Ezért hát én arányaiban sokkal kevesebb adót fizetek, és ezért ég a pofám. Szóval tehát azt mondom, hogy ez rendben van. Sőt, én tovább is mennék, mondjuk a kettő együtt már lehet, hogy egy kicsit már túlzott lenne, de szerintem, és itt megint arról van szó, hogy mi az, amit nem mertek vállalni, mert megígérték, hát a flat jövedelemadó se, oké. Tehát a jövedelmünk után is lehetne nagyobb százalékban, a magasabb jövedelmek után nagyobb százalékot fizetni. Fejlett országokban 30-35%-os felső kulcs nem számít soknak.
1: Igen, mondjuk annyit tettek, hogy a minimálbérnek az SZIA-t levitték 15-ről 9-re.
2: Az nagyon helyes.
1: Ami havi 20 000 forint plusz jelent, és hogy a medián bér, ami nem 650 000 forint környékén van, ott is ilyen 10 000 forintos könnyebbséget kaptak, és de ennyi. Vagy hát, illetve kapnak majd, mert 27-ben, de ez is mondjuk a jövévi költségvetéstől függ még, hogy...
2: Na most én ehhez hasonlítottam a vagyonadót. Tehát, hogyha annan indulunk ki, hogy a vagyonnak valaki azért, a vagyonos emberek, mint jó magam is, a vagyon jelentős részét befektetés jövedelem termelő vállalkozásba fekteti, akkor hát annak a jövedelme bőven ki kell, hogy termelje azt a bizonyos 1%-ot. Úgy és úgy számoltam, hogy az olyan, mintha egy 10 vagy, attól függ, hogy mekkora hányát és milyen jövedelmet hoz, mintha 10 vagy 20% ponttal magasabb lenne a felső jövedelemadó. Tehát 15 helyett 25 vagy 30 vagy 35 százalékot fizetnék, az körülbelül ugyanannyi, mint az 1% jövedelem nálam. Tehát azért mondom, mind a kettő már lehet, hogy kicsit jobban fájna nekem is, akkor nem lennék ennyi leszolidális, tehát ha a jövedelmem után kéne fizetnem 30-35% és a vagyonadót, a kettő együtt már egy kicsit sok lenne talán, azt is lenyelném, de az már egy kicsit sok lenne.
1: Ezt az 1%-ot és ezt az 1 milliárdos küszöböt ezt tolerálhatónak tartod?
2: Hát ehhez én nem szólnék hozzá. Nekem tolerálható, nem szólnék. Megmondom, hol van a baj, ahol ezzel baj tud lenni. Uh-huh. Hogy ebbe természetesen a hírek szerint bele fognak számítani a vállalkozások is. Na most a vállalkozásoknak, nem az enyémről beszélek, mert hozzá a pénzt, de a vállalkozások jelentős része, főleg amit fiatalabbak indítottak még, és egy növekedésüknek korábbi fázisában vannak, ott még nincs osztalék. Lehet, hogy nyeresége van, de osztalék még nincs, mert növekedésbe fekteti. Na most, hogyha a vállalkozásában van a vagyonának nagy része, és abból még nem akar kivenni pénzt, mert növekedésbe fekteti a pénzt, vagy mert a bank is ragaszkodik hozzá, mert finanszírozza a növekedését, hogy nem vehet ki osztalékot, hát ott miből fizeti ki a vagyonadót?
1: Igen.
2: Mert ott lehetséges, hogy az a vállalkozása már sokat ér, mert főleg azért ér sokat, mert dinamikusan növekszik. Na de ha dinamikusan növekszik, annak lehet, hogy az az ára, hogy nem tud belőle egyelőre osztalékot kivenni, mert visszafekteti a pénzt a növekedésbe. Hát ott lehet, hogy visszafogja a növekedést, mert azt mondja, hogy ennyit nem tudok akkor befektetni a növekedésbe, mert hogy a vállalkozásom ér mondjuk 5-10 milliárd forintot, hát nekem azt az 50-100 millió forintot ki kell akkor valahogy vennem belőle.
1: Igen.
2: És az akkor visszafoghatja a növekedést. De ott még sok finomítás lesz, úgyhogy még nem tudom, hogy mi lesz a vége, nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Attól tartok, hogy a vége az lesz, hogyha minden szempontot figyelembe vesznek, hogy abból alig lesz bevétele a költségvetésnek.
1: Hát most is olyan 150-160 milliárdot, ami
2: az pici.
1: Nagyon kevés mondanak, de hát mivel Magyar Péter megígérte, ugye, meg a Tiszapárt megígérte, és ahogy nézem ezeket, viszik sorra végig ezeket az ígéreteket.
2: Mindent ígére. Na most racionálisabb lenne ehelyett, sokkal racionálisabb lenne, igazságosabb is lenne, meg költségvetés szempontjából is jobb lenne, hogyha a vagyonadó helyett, vagy a vagyonadónak csak egy szimbolikus, jóval magasabb jövedel, amit tudom én, helyett az lenne, hogy lenne egy magasabb személyjövedelemadó sáv, 25-30-35, de azt megígérte, hogy nem lesz. Tehát igen. Úgy érzem, hogy az az egy, amit kritizálnék, amit tudok fogadni, hogy az ígéreteinek betartása az messze nagyobb prioritást élvez, mint a racionális kormányzás. Tehát
1: hát igen,
2: néhány dolgot talán lehetne nem betartani.
1: Meg egyébként akkor több bevétele is lehetne a költségvetésnek azzal, hogyha az adós kulcsokat emelnék.
2: És akkor megvan, azt abból kell fizetni, amit megtermelek. Ha vagy adót, esetleg abból kell fizetnem, itt nem termelek meg.
1: Hát igen, mondjuk nem véletlen az, hogy június 5-ére ígérte Kármán András a vagyonadónak a tervezetét, valami részletet, és most már több mint egy hónap, és még mindig semmi nincs.
2: Megmondom, mi a pozitív a vagyonadóban, mert mindig a ország szempontjából nézem, nem a személyek szempontjából. Az, hogy arra ösztönöz, hogy a vagyonomnak minél nagyobb részét tartsam jövedelemtermelő vállalkozásban. Ez benne jó. Tehát ugye, mert a luxusra fordít, a vagyonnak a luxus életmódra fordított része az, ami nem termel, az nem hozza a pénzt, hanem viszi. És ugye, hogyha fizetek vagyonadót, akkor ott van gond, hogy ott viszi a pénzt, és azután is kell fizetni. Hát, hogy azután fizessen, az nagyon klassz. Tehát az jó, hogy egyébként hagyományosan is azt szokták, egyébként a luxus életmódot szokták inkább adóztatni. Hát például az áfánál is. Szóval mondjuk a luxus jellegű kiadásokra a magas áfa az teljesen indokolt, hát nálunk mindenre magas az áfa.
1: Hát igen. Mondjuk ez is egy ígéret volt, hogy ezt majd lejjebb viszik. Egyébként a vagyonadóról alkotott véleményed, vagy kifejtett véleményed kapcsán kaptál kritikát, ugye úgymond a vagyonos barátaid, ismerőseid köré.
2: Az én barátaim és ismerőseim azok hasonlóan szoktak gondolkozni, mint én, de
1: hát
2: nyilvánosan kaptam kritikát. Nevezetesen Csányi Sándortól. Valahol nyilván, nem nincs köztünk a kapcsolat, valahol azt mondta, hogy a bolyár nem ezt a kifejezést használta, nem számolt utána, hogy ez neki mibe fog kerülni. Hát azért utána számoltam.
1: De utána számoltam, amikor itt voltál nálam múltkor, tavaly március, akkor mondtad, hogy a feleségeddel kiszámoltátok, hogyha vagyonadó lesz, akkor ti egy masszív összeget buknátok, de ezzel együtt egy
2: Na most Csányi Sándor valószínűleg jóval több, de hát föl volt háborodva, hogy én kénytelen, hogy én megszólaltam a vagyonadó mellett. Az is oké, az is valahol. És tehát azért csinálta a magasabb jövedelemsáv után fizetendő magasabb jövedelemadó helyett azért csinálta a vagyonadót, mert az népszerűbb. A vagyonos emberek fizessenek, azon jól hangzik. A jövedelem után meg hát mindannyian fizetünk, hát amellett, hogy már olyan sokat fizessünk. Szóval igen. Megint a népszerűség volt, ami dominált a döntésben a racionalitás helyett.
1: Biztatom önöket, hogy kérdezzenek. Jött is egy kérdés most hozzád, ez egy nem a vagyonadóra vonatkozó, hanem zöld beruházásokra. Kele annak kérdezi, a zöld beruházásoknál negatív jövedelem is keletkezhet, hogyan adóztatják?
2: Hát negatív jövedelmet nem szoktak adóztatni, hanem azt az adó alapból kivonják.
1: Igen.
2: Tehát,
1: igen. Jó.
2: Egyébként nekem hálás kérdés a zöld beruházás, mert nekem gyakorlatilag csak azt csinálunk, mert a Graphisoft Park az egy zöld beruházás egész évben.
1: Hát valószínűleg ezért is kérdezte a Kele Anna ezt a kérdést. Én még visszatérnék egy kicsit a politikai dolgokra talán. Érdekelne a véleményed arról, ami ugye most itt az asztalon van. Ugye múlt szombaton terjesztette be a Magyar Péter, illetve a kormány az alaptörvény módosítást. Ugye annak az egyik eklatáns eleme az az, hogy ennek alapján a mostani köztársasági elnök Sűrök Tamásnak a mandátuma le fog járni. Azt hiszem automatikusan július 20-án, tehát most már alig van pár napja a mandátumában. A másik, ilyen érdekes, hogy 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumot. Mi a véleményed ezekről? De.
2: Hát a Súlyag Tamás ne legyen köztársaság elnök, azzal egyetértek. Szóval a céllal teljes mértékben egyetértek. Én azért azt reméltem, hogy egy ilyen profi kormány, mint ami van, egy ilyen profi igazságügyminiszterrel azért erre az alaptörvény módosításban talán szofisztikáltabb megoldást is kitalál, mint egy sor, ezzel a életbelépésével vége. Itt is arra gondolok, hogy azért én biztos vagyok benne, kívülállóként, hogy volt erre szofisztikáltabb javaslat is, ami talán kevésbé támadható jogállami szempontból, biztos volt, teljesen jogállami tere nehéz, de hát egy jogállam lebontásának után visszaépítése, hát elkerülhetetlen, lesznek olyan kifogásolható lépések. Biztos vagy benne lett volna ennél szofisztikáltabb és nehezebben támadható megoldás, csak megint arra gondolok, hogy ezt nem biztos, hogy értette volna a választók tömeg, ezt érti mindenki. Tehát vége, most sziasztok. Szóval itt is inkább az dominált, hogy ez népszerűbb, ez a megoldás népszerűbb, mert egyenes, megígértük, megcsináljuk, nem lacafacázunk itt mindenféle jogászkodással.
1: Hát le is voltatott volna Súlyag Tamás, és a, hát ugye a Magyar Péter tájékoztatás szerint, mert ugye a másik fél ezt nem erősítette meg, de hogy amikor először felvetette ugye a parlamenti nyitóbeszédében, a szűzbeszédében, ugye Magyar Péter a kormányfői szűzbeszédében, akkor azt mondta, hogy utána valahol nyilatkozta, hogy mondta neki a Súlyag Tamás, hogy akkor hol kell, melyik minisztériumnál kell benyújtani a lemondást, és akkor utána eltelt két nap állítólag, és ezt már elfelejtette.
2: Hát valószínűleg kapott. Hát Súlyag Tamásról azért tudhatjuk, hogy végig Orbánnak a nevezzük úgy, hogy bábja volt, tehát nyilván Orbán Viktortól kapott egy utasítást, hogy le ne mondj. Hát kész, ennyi. Hát azért nyilván megvan az ára, hogy ne mondjon le. Meg lett volna az ára valószínűleg annak is, hogy lemond, mert akkor meg békén hagyják, talán az lett volna az ára. Hát nem mondott le, az lett volna mindenkinek a jobb, de nyilván Orbán Viktor következő. Ez lett volna a legnagyobb bűne, de hát ez is az ő bűne szerintem, hogy itt kikényszerített egy nehezebben védhető megoldást. A másik kérdésnél viszont a képviselők mandátumának korlátozása, ott azzal nagyon nem értek egyet. Megint arról van szó, hogy a céllal teljes mértékben egyetértek.
1: Tehát hogy tisztuljon meg a közélet azoktól, igen. Akik...
2: Nem azoktól, hanem legyen egy generációváltás, legyen egy új elit a politikai elit, mert a régi, hát azt mondjuk, hogy nem volt az igazi, most legyen egy teljesen új politikai elit, ezt célozza, a céllal egyetértek. Annak ellenére, hogy a régibe is volt egy-két ember, akire szerintem a jövőben is szükség lenne, de nem ez a fő bajom vele. A fő bajom vele az, hogy így nem lesz eléggé vonzó ez a pálya, ez a hivatás. Tehát én arra gondolok, hogy vagy legalábbis csökken a vonzereje. Tehát a politikai hivatásnak egy szép és nemes hivatásnak kellene lenni ahhoz, hogy a legjobbak ezt válasszák. Na most, hogyha nekem azt mondják, hogy a politikai hivatás egy leglátványosabb része, a képviselői pozíció, az időben be van határolva, akkor elgondolkozom, hogy ezt választom-e. Mert egyrészt utána praktikus szempontból utána nehéz visszailleszkedni valami más pozícióba, másrészt pedig, tehát kiesek addigra, mondjuk van ez a kifejezés, hogy egy normál polgári foglalkozásodhoz térjél vissza. Először is ez miért nem lehet normál polgári foglalkozás? Miért nem, és miért kell ebből nekem visszatérni, ha jól csinálom? Szóval a pálya vonzerejének csökkenését jelenti, és ezért nem értek vele egyet. A céllal egyetértek, de a megoldással nem, és főleg miért volt ez sürgős? Tehát ez nem volt benne az ígéretek között, a jelenlegiekre úgy se vonatkozik, tehát legközelebb a 4 év múlva esedékes választáson kerül ez elő. Miért nem lehetett ezzel megvárni az új alkotmányt? Akkor ezt lett volna idő megvitatni, nem értem, hogy miért volt sürgős.
1: Hát lehet, hogy ez is az általad említett populizmus kategóriába tartozik.
2: Igen. A sürgősségével, se a tartalmával, és főleg a sürgősségével nem értek.
1: Igen, meg hát itt nagyon sok olyan képviselő jelölt, ahogy te is mondtad, is a kiesett a szórásból, akiknek a kezéhez semmiféle bűnös pénz nem tapad, vagy semmiféle korrupció, vagy semmiben nem vettek részt, tehát őket megválasztották most már nem tudom, hanyadik ciklusra, és most ők kikényszerülnek kerülni a politikából, mert egyszerűen nem lehet tovább. Tehát szóval ilyen szempontból...
2: Nagyon nem értek vele egyet, sok kritika érte, inkább jogállami szempontból érték kritikák, hát ahhoz én nem vagyok vagyok kompetens, hogy hozzászóljak, hogy mi jogállam. Hozzá tudok, mindenhez hozzá tudok szólni, ami akkor is, ha nem értek hozzá, de ahhoz nyilvánosan nem szeretek hozzászólni, amihez nem értek, vagy nincs látható kompetenciám. Hát jogállami szempontból sokan kritizálták, ugye, hogy a választhatóságot, választójogot és a választhatóságot ezzel korlátozni, stb. Én ezt nem az nem az én területem, de azt, hogy egy szakma, vagy egy hivatás, nem is szakma, egy hivatás mennyire vonzó, ahhoz hozzá szeretnék szólni, mert én nekem ebből épült a cégem, hogy vonzó céget teremtettem a tehetséges fiatalok számára, akik úgy érezték, hogy ide jönni egy életre, az nekik egy szép hivatás lesz, hogy olyan szoftvert csinálunk, ami a világot szolgálja, és amitől szebb lesz az építészet a világban. Ez egy vonzó hivatás volt a programozók számára. Hát azt kell, hogyha azt akarjuk, hogy minőségi politikai elitünk legyen, akkor annak is egy vonzó hivatásnak kell lenni, és ez nem szólt, mert főleg a mellétett üzenet, hogy utána térjen vissza a rendes polgári foglalkozásához, ami azt jelenti, hogy ez nem egy rendes polgári foglalkozás. Sőt, azzal az elterjedt, nagyon elterjedt megnevezéssel is nagyon nem értek egyet, pejoratív megnevezéssel, mert hogy sok a megélhetési politikus. Szóval, bocsánat, miért olyan nagy baj, hogy valakinek ez a hivatása, és ebből szeretne megélni? Igen. Szóval emögött az van, hogy a megélhetési politikus az nem valami másból akar élni, mint a hivatásából? Hát az miért baj?
1: Akik a Trend FM-en hallgatnak minket, azoknak most híreket mondunk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Este 7:30 jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatták az orosz olajipari létesítmények elleni dróntámadásokat az ukránok. Két olajszállító tartályhajót borítottak lángba az Azovi-tengeren. Emellett támadást hajtottak végre nyugat-oroszországi olajraktárak ellen. Az ilyen támadások számos oroszországi régióban üzemanyaghiányt okoztak, aminek orvoslása érdekében Oroszország szerdától ideiglenesen tilalmat vezetett be a dízel exportjára. Továbbra is elutasítja az Ukrajnával folytatott béketárgyalások lehetőségét, és a háború eszkalációjára készülhet az orosz elnök. Erről ír a Reuters. Az értesülés azután látott napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, Putyin lezárná a háborút Ukrajnával, és szerinte a megoldás közelebb van, mint sokan gondolnák. Trump a múlt héten telefonon beszélt Putyinnal, illetve Zelenszkijjel, majd szerdán a NATO csúcson találkozott is az ukrán elnökkel, ahol Zelenszkij arról beszélt, hogy megvitatták a háború befejezését célzó ötleteket. Két órás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA magyarországi áruházaiban. A demonstrációban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A szakszervezet ebben az évben eddig ötször ült tárgyalóasztalhoz a vállalata. Elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodni, ezért június 3-án megalakult a sztrájkbizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak. A vállalat az 5 követelésből 4 teljesítésére hajlott, a fizikai állományra vonatkozó egységes 6%-os béremelési követelést ugyanakkor elutasította azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de ezt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,3%-kal 4.000 forintra erősödött. Az OTP 2,3%-kal 46.420 forintra nőtt. A Magyar Telekom változatlanul 2.670 forinton zárt. A Richter enyhe 1,1%-kal csökkent 12.000 forintra. A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek, a londoni FTSE kivételével, amely 1,1%-ot csökkent. A frankfurti DAX és a párizsi CAC-on 9,1%-os pluszban zárt, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX 1,1%-ot emelkedett. A tengeren túlon a Wall Street-en is jó a hangulat, a Dow Jones Index 4,1%-ot emelkedik, az S&P 500-as mutató 6,1%-ot, a Nasdaq Composite 8,1%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 312 forintot, egy euróért 356 forintot kérnek. Olajfronton további csökkenés látunk, 2%-kal mennek le az olajárak, a Brent típusú jegyzésára 76,40 dollár, a WTI pedig 72 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
4: Nagy területen csökken a felhőzet és kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A zivatarok megszűnnek, a fokozatosan mérséklődik a szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek. A szél csak néhol erősödik meg. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: És folytatjuk is adásunkat Bojár Gáborral, a Graphisoft alapítójával, fizikus vállalkozó üzletemberrel. És mit szólsz a kormányfői megbízatás 8 évben való maximalizálásában?
2: Na most azzal is van egy kis kifogásom, de azt el tudom fogadni. Egyrészt már megígérte. Azt olyan hangsúlyosan ígérte meg, hogy ettől nem tud visszalépni, és nem jelent nagy bajt. Ugyanis a legfelsőbb pozícióban, először is azt a parlament választja, és nem a polgár, nem a szavazópolgár, tehát itt nem csorbul a választópolgároknak a választási joga, mert nem ők választják a miniszterelnököt, tehát ez az alkotmányjogi szempontból ezért kevésbé problémás. Másrészt abban van valami, hogy a legfelső, legnagyobb hatalmú pozícióban az embernek egy idő után már torzulhat a személyisége, tehát az ott a váltás egy idő után lehet indokolt, annak ellenére, hogy vannak zseniális, kitűnő államférfiak, akik ennél sokkal államférfiak és államhölgyek, ennél sokkal, de sokkal tovább voltak országuk javára a legfelső pozícióban. Tehát ez ellen is van érv, de ezt el tudom fogadni.
1: És
2: tehát...
1: mit fog csinálni Magyar Péter mondjuk 53 éves korában?
2: Ez már legyen az ő problémája.
1: Mert ugye 53 éves,
2: de most ez a másik, hogy aki a tehát nem ugyanaz a helyzet, nem ugyanaz a helyzet, mint egy képviselőnek. Igen. Tehát egy képviselőnek, ha utána már nem tud képviselni, sokkal nehezebb valami újat találni, mert attól nem volt egy híres ember, aki után kapkodnak. Egy volt miniszterelnök, aki sikeres miniszterelnök volt 8 évig, az egyrészt a politikában is tud maradni más pozícióban, másrészt pedig hát azt hívogatni fogják mindenfelé, előadásokat tart, könyveket ír, mit tudom én, szóval az a, maga az a hírnév, amit
1: mint
2: az
1: alatt... Mint Barack Obama például.
2: Mint
1: Barack Obama.
2: Mint Barack Obama.
1: Igen.
2: Tehát maga az a hírnév, amit elért a 8 év pozíció után, az azért a megélhetését biztosítja.
1: Akkor most alkotmányos válságról beszélünk?
2: Hát ez lehet, ezt megint inkább jogászokra hagynám ennek a kifejezésnek.
1: Na, ugye a Fidesz ezt mondja.
2: Na most ez egy másik probléma, hogy ezt egy olyan párt mondja, hogy az alkotmányos válság, aki folyamatosan alkotmányos válságot csinált.
1: Meg antidemokratikus lépések.
2: Igen, hát ez a baj, és itt az a nagyon nagy baj, hogy hiányzik egy hiteles ellenzék. Mert ellenzékre szüksége lenne Magyar Péternek, mert az ellenzék arra való, hogy kritizálja, és a kritizálás arra való, hogy kevesebb hibát követsen el. Én saját magam, a saját cégemben, amit én csináltam, én alapítottam, és én voltam a legnagyobb részvényese. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fogtettem arra, hogy olyan igazgatóságom legyen, ahol engem kritizálnak, ahol azt tudják mondani, hogy Gábor, erről szó se lehet. Ugyanis mindannyian képesek vagyunk hibákat elkövetni, és a hibák elkövetésének valószínűsége csökken, ha van egy kontrolltestület.
1: És aztán meg is kaptad ezeket a kritikát?
2: Meg is kaptam, meg is kaptam.
1: És meg is fogadtam, volt, amit megfogadtál, volt.
2: Hát nem végig, tehát egy idő után jöttem csak rá. Tehát amikor sok hibát csináltam, akkor jöttem rá, hogy ahogy növekedett a cég, és a hibáimat egyre nehezebb volt kijavítani. Mindenki csinál hibákat, én is csináltam. De ahogy nőtt a cég, egyre nehezebb lett kijavítani. És akkor rájöttem, hogy hát megértettem, hogy ez a világ miért működik úgy, ahogy a jól működő világ miért működik jól, mert hogyha van egy kontrolltestület, mondjuk egy kontroll, független igazgatóság, akik nekem megmondák, kevesebb hibát fogok elkövetni. Láttam, hogyha ezt a lépést mondjuk ezt még jóvá kell előbb hagyni egy igazgatóságnak, akkor nem biztos, hogy elkövettem. Nem feltétlen azért, mert ez az igazgatóság azt fogja mondani, hogy Gábor, szó se lehet róla, ezért meg ezért, menj vissza és találj ki valaki mást, ezért is, de még egy ennél előbb lévő dologért is. Hogyha tudom, hogy joguk van azt mondani, hogy nem, akkor én magam százszor meggondolom, hogy fogom ezeket meggyőzni róla. Hogy ezt fogják valószínűleg mondani, de én erre ezt fogom mondani. Akkor ezt mondják, de és közben magam jövök rá. És ha azt csinálok, amit akarok, akkor ezzel a gondolaton nem megyek végig.
1: Hát igen, normális demokráciában, a piacgazdaságban, az igazgatóságoknak, meg felügyelőbizottságoknak az a szerepe, nem, hogy egy kontrollfunkciót is betöltsenek. Úgy Magyarországon, megmondom őszintén, én nagyon kevés helyen látom ezt megvalósulni.
2: Hát bocsánat, bocsánatot kérek, de a rendszerváltás után, az első kormány idejében volt kontrollfunkciója a különböző arra kitalált szervezeteknek. Akkor azért Göncz Árpád volt a köztársasági elnök, aki ha kellett, azért mondott nemet az akkori MDF kormánynak, de tudott nemet mondani a hozzá közelebb álló baloldali kormánynak is, bal liberális kormánynak is. Tehát a kontrollfunkciója a köztársaság elnöknek létezett és működött. És a többi is, hát rengeteg volt állami számvevőszék, mit tudom én, még mink vannak, hát alkotmánybíróság, hányszor mondta a szocialista kormánynak az alkotmánybíróság, hogy ezt nem lehet, és az kellett.
1: Igen, és ezek most ezek tehát a elmúlt. Fékek, ezek most ellensúlyok,
2: ezek eltűntek. És ezért tudott az a kormány jobban kormányozni, mert volt kontrollfunkciója. Annak a balliberális kormány fölött volt kontrollfunkció, aki 70%-ot szerzett a választáson, tehát bőven alkotmányozó többsége volt, de volt önuralma, és nem csinálta alkotmánymódosítást a maradék 30% egyetértése nélkül.
1: De miért van az, hogy egy csomó vállalatnál is ugyanez kialakult, hogy az igazgatóságban haverok kerültek, a felügyelőbizottságban haverok kerültek, és akkor nem mertek ellent mondani a menedzsmentnek.
2: A vállalatoknál egyébként annyival jobb a helyzet, hogy ott előbb-utóbb a piac majd kiszűri a rosszul vezetett vállalatokat. Hát a piac az jobban szűr talán, mint a választók. De hát az még mindig jobb a semminél.
1: Van még itt egy nagy téma, ugye, ami mindenkit foglalkoztat, ez is egy ilyen ígérete volt, a legnagyobb ígéretek egyike volt Magyar Péternek, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal. Arról mi a véleményed? Mennyire lehet hatékony?
2: Hát ezt majd meglátjuk. Hát erre azt mondják, hogy majd a pudding próbálja.
1: Mennyire lehet szerinted visszaszerezni ezeket a vagyonokat?
2: Vissza lehet, elég sokat vissza lehet, valószínűleg törvényes úton is elég sokat vissza lehet szerezni, megint csak a törvényesség betartása érdekében jó lenne, hogyha csak törvényes úton szereznék vissza, de az az érzésem, hogy elég sok hibát csináltak ahhoz, hogy ezeket meg lehet találni, azokat a törvényes utakat, aminek alapján el lehet indítani eljárásokat.
1: Ügynöktörvény. 36 évvel a rendszerváltás után végre.
2: Hát igen, ez már végre. Megint arról van szó, hogy a választók örülnek neki, ám legyen. Hát ez már... Az ügynök törvénnyel nekem az volt a bajom, tehát a fedett tartósztisztek, vagy a jelentők, vagy a kiket kell, kikről van, szóval 3x3-as ügynökök.
1: Igen.
2: Ott az a gondom, valószínűleg megérdemlik azt a közmegvetést, nagy többségük. De van köztük rengeteg ártatlan is, akit megzsaroltak, és kénytelen volt. Nem az igazságosságát nézem ott se, hanem a hatását. És az bizony minden országnak szüksége van titkosszolgálatra. Az is egy hivatás, titkosszolgálnak lenni. És hogyha titkosnak feltételezett pozíció utána nyilvánosságra kerül, akkor elbizonytalanodhatnak azok, akik titkosszolgálati megbízást akarnak, hivatást akarnak vállalni, hogy hát, és akkor jön egy rendszerváltás, és akkor majd nyilvánosságra hozzák a nevemet. Uh-huh. Szóval ott azért a megint csak a hivatás becsületének megtartása azért fontos, mert az is egy tisztességes hivatás. A besugó az nem, de azért itten a határokat elmosódnak, hogy besugó vagy hivatásos titkosszolga. Szóval nagyon nehéz itt megteremteni a nyilvánosságra hozásnál ezt a határt.
1: Mit szólsz ahhoz, amikor most a Fidesz azt mondja, hogy stop önkényuralom?
2: Hát megint arról mondom, hogy az a baj, hogy nincs igazi ellenzéke, aki ezt hitelesen tudja mondani.
1: De kéne. Most megint abban vagyunk, hogy az előző 4 évben azért nem volt igazi ellenzék, mert teljesen el voltak nyomva, és egyébként hát ugye Magyar Péter is azt mondja, hogy az óellenzék nem csinálta meg azt, amit lehetett.
2: Na de az a bizonyos óellenzék azért nincs most, mert visszaléptek Magyar Péter javára. Hát azért az ős, azoknak is azért így nem létezőnek tekinteni azokat, akik segítették a rendszerváltást a visszalépésükkel, az úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit hálátlanság.
1: Most például Hadházi Ákosra gondolsz, ugye?
2: Ő ennek a szimbolikus megfelelője.
1: Igen, aki, hát aki még abban is reménykedett, hogy ez egyáltalán a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Védelmi Hivatalba is
2: plegyka, de, kap munkát. De hát ő valószínűleg, hogyha oda, azért nem tették őt oda, mert hogyha őt oda teszik, akkor ő továbbra is a jelenlegi kormányt is kritizálna, és azután is kutakodna, hogy az ő hozzájuk legközelebb embereknél nem talál-e valamit, és azt lehet, hogy azt már nem akarták.
1: Akkor vannak félelmeid, hogy ez a mostani kormány sem lesz 100%-ig olyan, aki bírja a kritikát, aki beépíti az észrevételeket a munkájába, tehát van egy ilyen félelmed.
2: Van egy ilyen félelmem.
1: Hát majd meglátjuk. Érdekes lesz majd, hogy ki lesz a köztársasági elnök jelöltjük.
2: És az nagyon érdekes lesz.
1: Igen, és hogy az milyen féket ellensúlyt.
2: A köztársasági elnök az nagyon állítani. Szimbolikus, nem annak van igazi súlya, de például az Alkotmánybíróságnál. Annak már nagyobb súlya van. Tehát visszakapja, most visszakapott néhány dolgot az Alkotmánybíróság, de például azt nem kapta vissza, ami fontos lenne, hogy az Alkotmánybíróság magának az alkotmány módosításnak is az alkotmánnyal való összhangját vizsgálhatja. Tehát a tartalmi vizsgálatát az alkotmány, az nyilván nem volt, hogy úgy mondjam, a jogállammal összeegyeztethető módon elvéve, és azt mondjuk vissza kellett volna adni, és ezt nem adták vissza. Uh-huh. Úgyhogy az azért például, az is egy hatalomkorlátot jelent, hogy az Alkotmánybíróság is megnézheti azt is, amit én most beadok. Uh-huh. Na most ott szeretném majd látni, hogy az újonnan jelölt alkotmánybíróknál, hogy azok valóban független jogászok lesznek. Alkotmányokhoz igazán értő, független Magyar Péter kormányát is, és parlamentjét is, és frakcióját is.
1: Hát elvileg ennek van garanciális, hogy mondjam, feltétele, vagy lehetősége azzal, hogy ő maguk választják ki azt, hogy ki legyen alkotmánybíró.
2: Az elnöke?
1: Az elnöke, igen.
2: Na de
1: igen.
2: Nem arról beszélek, az egy 15 tagú bizottság. Igen. Abból most ki fog esni 4. Igen. Annak a 4-nek a helyére kiket teszünk.
1: Igen, hát...
2: Az szerintem fontosabb, mint egy köztársaság elnök helyére kit jelöl.
1: Fontos lesz.
2: Na, azoknak tényleg
1: és nem gondolod, hogy most az elején tényleg fát vágunk minden, és a forgács is hullik, és majd utána azért valahogy visszatérünk egy ilyen teljesen kiegyensúlyozott demokratikus útra. És akkor...
2: Erre csak azt tudom mondani, hogy remélem.
1: Igen.
2: Hogy nagyon remélem. És azért van alapja ennek a reménynek. Megmondom, mi az alapja. Az egyik az, hogy ez a 2,5 év alatt Magyar Péter rengeteget fejlődött. Rengeteget. Tehát az egyénisége nagyon sokat változott, és ezek a, hogy mondjam, tényleg autokratikusnak látszó hajlamai is változhatnak. Tehát ebben bízom. És amiben legjobban bízom, az a kormányának az összetétele. Uh-huh. Azért ez egy olyan, csupa olyan emberből áll a kormánya, aki azt tudja mondani, hogy Péter, ez itt nem lesz jó. Uh-huh. Tehát ezek nem bábok.
1: Van kedvenced egy esetleg a kormányból, vagy kedvenceid, vagy akiket mondjuk úgy elsősorban azt mondod, hát hogy legjobb döntés volt talán, hogy ők bekerültek?
2: Hát én amit róluk is tudok, annak alapján mindegyiket jó döntésnek tartom. Főleg azt látom, hogy ezek független emberek, ezek csupa olyan ember, aki egyébként van saját világa, ott is meg tud élni. Tehát, hogy is mondjam, lelkesedésből és hivatástudatból és az ország iránti elkötelezettségből vállalta. Megijedni akkor fogok, hogy Magyar Péter nem jó irányba megy, hogyha lesz köztük olyan, aki azt mondja, hogy bocs, és feláll.
1: És feláll.
2: Uh-huh. Az lesz a jele annak, hogy azért itten vannak bajok. Egyelőre nem volt ilyen, egyelőre egyik se állt föl, egyelőre például Görög Márta se állt föl, amikor nyilvánvaló, hogy ebben a alkotmánymódosításban, amit most csináltak, azért neki is lehetnek aggályai, uh-huh. hiszen ez egy nagyon fantasztikusan jó jogász, de azt mondja, hogy most megyünk előre, ezt kell csinálni, elfogadta, de ha majd eljutunk odáig, hogy valaki föláll, akkor elkezdek aggódni, nem tartunk ott, nem állt föl még senki, és csupa klassz embert látok ott.
1: Hát ha már Görög Mártát említetted, nem állt még föl senki, de az nem biztos, hogy egy jó ötlet volt, amikor a sógorát akart a Magyar Péter igazságügyminiszternek
2: megtenni. És attól is nem azért lépett vissza, mert netán a sógor rájött, hogy nem annyira jó oda, hanem látta, hogy ez nem egy jó, nem egy népszerű lépés. Uh-huh. Ez egy támadható lépés. Tehát a támadhatóságnak prioritása van nála, uh-huh. és vagy mondjam, a népszerűségnek van nála prioritása. Érezte, hogy ettől netán a népszerűsége csökken. Én csak szerintem valószínűleg az előző jelöltje a sógora is egy kiváló jogász lett volna, hiszen voltok ennek feltételezni. Görög Mártáról is csak jókat hallottam, de hát akiket én egy kicsit közelebb ismerek, az Kapitány István, a Kármán Andrással is volt alkalmam még, amikor csak jelölt volt beszélgetni, meg ismerek olyanokat, akik közelebb ismerik őt, és azt mondják, hogy kitűnő ember, nincs gond vele. Tehát azok, akiket ezek, és például nem is amit csinál, hanem amit a neve jelent. Orbán Anita. Uh-huh, uh-huh. Mert a neve egy atlanti elkötelezettséget jelent. Én most nem is a profizmusát emelném ki, mert biztos az is megvan, csak uh-huh. azt én nem látom át annyira. De a neve azt jelenti, hogy atlanti és európai elkötelezettség. És nekem ez volt a legfontosabb. Én azt mondtam, hogy amikor Magyar Péter támogatását vállaltam, hogyha ezt az egyet megteszi, hogy az európai melletti elkötelezettség Moszkva helyett, akkor az én támogatásom már megérte. Hát ennél azért már jóval több.
1: Már jóval több. Meg azért te anyagilag is támogatod, ugye, igen, a Tisza pártot, és annak idején cikkeztek is erről. Mi ebben az igazság? Azért volt itt egy-két olyan cikk és hír is, ami nem volt teljesen. Tegyük ezt tisztába, hogy te tulajdonképpen hogyan támogattad őket.
2: Az első, amire legbüszkébb vagyok, az a legelső támogatásom volt, az a 2024 március 15-ei tüntetés, amikor még Magyar Péternek nem volt se pártja semmi, amikor csak uh-huh. Magyar Péter volt, és mögötte még csak egy hatalmas uh-huh. tömeg állt, de szervezeti háttér nélkül, és amikor támogatással fordult hozzám, akkor azt mondtam, hogy szívesen támogatom, de csak nyíltan vállalom, tehát úgy, hogy az nyilvános lesz. De és mondtam, valahova nyilvánosan utalni tudom. Na most akkor még nem tudtam hova utalni nyilvánosan, uh-huh. és akkor kaptam, ezt kérték meg, hogy esetleg megtenném azt, hogy arra a tüntetésre 50 darab magyar zászlót megveszek neki 280 ezer forintért. Tényleg. Az volt az első támogatásom, a 280 ezer, abban áfa is benne volt. 280 ezer forintos magyar zászlók megvétel, nagyon büszke vagyok rá, hogy azokat a zászlókat én vettem. Utána támogattam, megmondtam, amikor megkérdezték tőlem, hogy támogattam-e. Megmondtam, hogy támogattam. Azt is megkérdezték, hogy mennyivel. Erre én azt mondtam, hogy az majd jövőre nyilvános lesz, addig nem akarom megelőzni, hogy megmondják, hogy mennyi. Magyar Pétert is megkérdezték. Ő erről egy kicsit elzárkózott, valószínűleg neki nagyon, hogy erről beszéljen, valószínűleg neki uh-huh. nem, azt is értem, hogy nem akart egy ilyen nagy vállalkozónak mondott valakinek az embereként látszani, nem is volt akkor a támogatásom, akkor feleségem és

0: akkor 25-ben ezért olyan mértékben támogattam, csak hogy az nem kapott nyilvánosságot. Aha. Tehát 499.000 forinttal én is meg családom minden tagja. Tehát az nem látszott. Tehát azért most, amikor nyilvánosságra került a 25-ös támogatói lista, abban nem vagyok sehol. És ez szándékos volt, hogy abban
1: De te nem csak a Tisza pártot támogatod az elmúlt években.
0: Na most már... várják, viszont a 26-ban, amikor volt az igazi kampány, akkor jóval nagyobb összeggel támogattam, de az majd jövőre lesz nyilvános.
1: Igen, akkor hiába is kérdezném most.
0: Ne is kérdezd, hogy mennyivel, az majd jövőre lesz nyilvános. Akkor támogattam, de azért megkérdeztem, hogy biztos, hogy gond, nem lesz gond belőle, ha támogattam, és azt mondták, hogy jó, csak ne dicsekedj vele. Nem dicsekszem most se, nem mondom meg.
1: Na,
0: az
1: hát összeget. Akkor nem a bizonyos soros pénzből, hanem bolyár pénzből támogatta.
0: Igen, meg úgy gondoltam, hogy ez azért fontos, között. Hogy itthonról jön.
1: Igen, igen. Na és hogy hát én úgy tudom, hogy nem csak azért a Tisza pártot támogatott az elmúlt, mit tudom, 36 évben.
0: Én azt úgy éreztem, hogy polgári kötelesség azt a pártot támogatni, aminek értékrendjével egyetértek. Uh-huh. Egyszer azt mondták rólam, hogy hát ha nem lennék annak a pártnak a helyébe, akit Bolyár Gábor támogat, ezt mondta a jobboldali sajtó, egyszer valaki megjegyezte, mert eddig mindenki bukott, akit ő támogatott, ami tökéletesen igaz.
1: Volt eddig.
0: Igen, igen, ez a Tisza párt az kivétel volt, de egyébként ezt is megmondtam Magyar Péternek az első és mindeddig egyetlen találkozásra, hogy kabalából vigyázom, mert akit én eddig támogattam, az mind bukott. Na, de emögött az van, hogy én nem a várható győztesre szavazok, hanem arra, aki azt az értékrendet képvisel, amit magamhoz legközelebb állónak érzek, és hát sajnos az az értékrend, az lehet, hogy nem a legnépszerűbb értékrend. Tehát tudomásul veszem, hogy azok. Tehát nem, soha nem a várható győztesre fogadtam azért, hogy ebből előnyöm lesz. Magyar Péter esetében se arról volt szó, hogy majd a Magyar Péter esetében én a várhat Orbán Viktort eltakarítani tudó. Uh-huh. Tehát uh-huh. fogadtam.
1: De protesztámogatás volt tulajdonképpen.
0: És egy protesztámogatás volt. Úgyhogy, és örülök, hogy ez esetben nem eredménytelenül.
1: Említettük a kormánytagokat, ugye az egyik szívügy ez az oktatásról szeretsz is beszélni. Az új oktatási miniszter eddigi elképzeléséből mennyit lehet
0: amiket
1: kiolvasni?
0: Amiket hallok, az mind nagyon-nagyon pozitív, uh-huh. magukat, a döntéseket még nem látom. Egyet akartam még mondani, hogy ez egy kicsit még előtte beszélgettünk el, és mondtam, hogy valamennyire a vagyonadóval ez összefügg.
1: Igen.
0: Megmondom, hol. Hogy azt a tényt, hogy én nagyon kevés, általam kicsinek tartott adót fizetek az én jövedelmemből és vagyonom után, és azzal próbálom valamennyire kompenzálni, hogy elég sokat szánnak, hogy mondjam, milyen felelősség, tehát közösségi felelősségvállalásra, és ezen belül legjobban szinte csak az oktatást támogatom, ezen belül is a matematika oktatást. Na most, hogyha...
1: Na, az a szívügyed igazán.
0: Az a szívügyed, mert úgy érzem, hogy Magyarországnak egy kitörési pontot tud jelenteni az a fantasztikus hagyomány, amink van. A matematika oktatásban Magyarországnak nagyon erős hagyományai vannak, és egy ország akkor tud igazán fejlődni a hagyományára támaszkodik. És ez egy kitörési pontot tud jelenteni, különösen az informatikai forradalom korában. Na most arra sokat szánok, hát attól félek, hogy kevesebb fog jutni, hogyha bejön a vagyonadó. Uh-huh. Tehát itt függ össze a kettő. De ha azt a pénzt viszont az oktatásra költi a kormányzat, akkor talán kisebb baj lesz, hogy én kevesebbet
1: hát
0: tudok
1: kortítani. Hát van a prioritás, hogy az oktatás, az egészségügy mindenféleképpen prioritás, és a közlekedés, ugye látjuk, van egy nagyon ambiciós közlekedés miniszterünk, egy nagyon ambiciós egészségügyi miniszterünk, tehát az van remény arra, hogy ezekre mindenféleképpen megy.
0: Remény van, az eredményt is szeretnénk rövidesen látni. Ami elhangzott, az mind pozitív.
1: Igen.
0: Nem láttam még a konkrét törvényt.
1: Hát igen, most ezen dolgoznak, hát azért is egész nyáron, persze, hát ugye nincs nyári
0: azt
1: szünet.
0: Azt szokták mondani, hogy 100 nap minimum, de hát az annak olyan prioritások, ami az uniós pénzek hazahozatalához kell, ami nem is biztos, hogy egyébként praktikus szempontból az lenne a legnagyobb prioritás.
1: Már az uniós pénzek hazahozatala?
0: Hát persze, de a sürgőssége, tehát uh-huh. itt arról van a határidők szorítani, persze meg kell csinálni mindazt, amit az unió és pénzek érdekében teszünk, a saját érdekünkben is tesszük. Nem látok olyan követelést az unió részéről, ami nem lenne nekünk is jó. Uh-huh. A sürgőssége csak a gond. Mert
1: van, tehát, hogy van ez az augusztus 31-i határidő.
0: Hát például akkor meg kell csinálni sürgősen egy csomó olyan beruházást, aminek egyébként nem biztos, hogy azok a legfontosabbak, de az most kell ahhoz, hogy az augusztus 31-i határidőig teljesíteni tudjunk.
1: Nézem, hogy van-e még kérdés. Igen, a vagyonadóra visszatérve még egy kérdés kaptál Bújtorné Gulyás Zsuzsánától, hogy hogy egyetért azzal, ő egyetért azzal, hogy mindenki tehetsége szerint járuljon hozzá az ország közös kiadásának fedezéséhez.
0: Ez lehetősége, nem tehetsége, lehetősége szerint, igen.
1: Igen, ő most a tehetséget mondta. Ehhez viszont egy dolog kellene legyen,

0: átlátható, hogy az állam bevételeit mire fordítják. Praktikusnak látnád-e, hogy a vagyonadó legyen megcímkéze, mármint mit kell fedezni a bejövő vagyonadóval?
1: Jó ötletnek tartom, hallottam, gratulálok, jó ötletnek tartom. Uh-huh. Tehát például nekem nagyon szimpatikus lenne, hogyha a vagyonadó oktatásra megy, és akkor tudom, hogy most kénytelen vagyok az egyik az oktatás támogatására fordított támogatási összegeimből valamit visszavenném, hogy meglegyen a vagyonadó fedezete. Hát és örülnék, hogy akkor ugyanoda megy, mint ahova eddig én költöttem.
0: Igen, igen, hát ez mindenféleképpen ez így jó lenne. Hát ennyi fért úgy nagyjából a mai beszélgetésünkbe. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Velünk voltál, önök az elmúlt egy órában Bojár Gábort, a Graphisoft Park alapítóját, fizikus vállalkozó.
1: A Graphisoft szoftvercégnek is alapítója voltam, annak csak nem elnöke.
0: Csak most elnöke, bocsánat, elnöke. Most már akkor összekevertem mindent, tehát jó.
1: Graphisoft alapítója, és a Graphisoft Park jelenleg is elnöke.
0: Elnöke. Fizikus, viszont az biztos, hogy fizikus vállalkozó üzletember.
1: Igen, volt... sokan összekeverik a Graphisoft Software céget a Graphisoft Parkkal.
0: Igen, hát... igen, igen. Volt a vendégem, önök a Klasszis Klub 6. évfolyamának 101. adását látták és hallották. Mindenkinek szép napot, viszont látásra, viszont hallásra.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: 19 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatták az orosz olajipari létesítmények elleni dróntámadásokat az ukránok. Két olajszállító tartályhajót borítottak lángba az Azovi-tengeren. Emellett támadást hajtottak végre nyugat-oroszországi olajraktárak ellen is. Az ilyen csapások számos régióban üzemanyaghiányt okoztak, ezért Oroszország szerdától ideiglenesen tilalmat vezetett be a dízel exportjára. Továbbra is elutasítja az Ukrajnával folytatott béketárgyalások lehetőségét, és a háború eszkalációjára készülhet az orosz elnök. Erről ír a Reuters, Kreml közeli forrásokra hivatkozva. Érdekesség, hogy Donald Trump amerikai elnök még hétfőn jelentette ki, hogy Putyin lezárná a háborút Ukrajnával, és szerinte a megoldás közelebb van, mint sokan gondolnák. A múlt héten telefonon is beszélt Putyinnal, illetve Zelenszkijjel, majd szerdán a NATO csúcson találkozott is az ukrán elnökkel, ahol megvitatták a háború befejezését célzó ötleteket. Támogatja a digitális eurót az Európai Parlament. A tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésre álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. Ugyanakkor nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. Bővülhet a vagyonvisszaszerzési hivatal hatásköre. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának mai ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. A változás annyi, hogy a hivatal már nem csak a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatására és visszaszerzése érdekében működik, de a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is feladata lesz. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást.
2: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,3%-kal 4000 forintra erősödött, az OTP 2,3%-kal 46.420 forintra nőtt, a Magyar Telekom változatlanul 2670 forinton zárt. A Richter 1%-kal csökkent 12.000 forintra. A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek, a londoni FTSE kivételével, amely 1%-ot csökkent. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 9%-os pluszban zárt, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX 1,1%-ot emelkedett. Nézzük, milyen a hangulat a Wall Street-en, a tengeren túlom. Nos, itt is pluszokat látunk, a Dow Jones 3%-kal, az S&P 500-as mutató pedig 7%-kal korrigál felfelé, a Nasdaq Composite pedig 1%-ot emelkedik. A bankközi deviza piacon egy amerikai dollárért 312 forintot, egy euróért pedig 356 forintot kell adni, egy svájci frankért 386 forintot kérnek. Egy lengyel zlotyiért 82 forintot, egy cseh koronáért 14 forintot, egy angol fontért pedig 418 forintot kell adni. Olajfronton további csökkenés látható, 2,7%-kal olcsóbb a Brent, 75 dollár, 90 cent, a WTI pedig 2,5%-kal megy lefelé, 71 dollár, 70 centre. Másfél százalékot drágul viszont az arany ára, egy uncia aranyért 4143 dollárt kérnek a világpiacon.
2: Időjárás jelentés.
4: Nagy területen csökken a felhőzet és kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik a szél, a hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek. A szél csak néhol erősödik meg. A csúcs hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
0: Trend Night.
1: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacsehiberekben. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsak félék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, a mocsári teknős is. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacsehi berek történetébe. Induljunk a fonyódi Berek Világa látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon. Az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenés szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 20 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatták az orosz olajipari létesítmények elleni dróntámadásokat az ukránok. Két olajszállító tartályhajót borítottak lángba az Azovi tengeren. Emellett támadást hajtottak végre nyugat-oroszországi olajraktárak ellen is. Az ilyen csapások számos régióban üzemanyaghiányt okoztak, ezért Oroszország szerdától ideiglenesen tilalmat vezetett be a dízelexportjára. Továbbra is elutasítja az Ukrajnával folytatott béketárgyalások lehetőségét és a háború eszkalációjára készülhet az orosz elnök. Erről ír a Reuters Kreml közeli forrásokra hivatkozva. Érdekesség, hogy Donald Trump amerikai elnök még hétfőn jelentette ki, hogy Putyin lezárná a háborút Ukrajnával, és szerinte a megoldás közelebb van, mint sokan gondolnák. A múlt héten telefonon is beszélt Putyinnal, illetve Zelenszkijjel, majd szerdán a NATO csúcson találkozott is az ukrán elnökkel, ahol megvitatták a háború befejezését célzó ötleteket. Támogatja a digitális eurót az Európai Parlament. A tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésre álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. Ugyanakkor nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. De az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. Bővülhet a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal hatásköre. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának mai ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. A változás mindössze annyi, hogy a hivatal már nem csak a jogellenesen felhasznált közvagyon, hanem a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése érdekében működik. Két órás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA magyarországi áruházaiban. A demonstrációban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A szakszervezet ebben az évben eddig ötször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal. Elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájkbizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak. A vállalat az 5 követelésből 4 teljesítésére hajlott. A fizikai állományra vonatkozó egységes 6%-os béremelési követelést ugyanakkor elutasította, azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de azt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,3%-kal 4000 forintra erősödött, az OTP 2,3%-kal 46.420 forintra nőtt. A Magyar Telekom változatlanul 2670 forinton zárt, a Richter pedig enyhe 1%-kal csökkent 12.000 forintra. A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek, a londoni FTSE kivételével, ami 1%-ot csökkent. A frankfurti DAX és a párizsi CAC-on 9%-os pluszban zárt, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX pedig 1,1%-ot emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagy területen csökken a felhőzet és kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik a szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, a szél csak néhol erősödik meg. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 21 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatták az orosz olajipari létesítmények elleni dróntámadásokat az ukránok. Két olajszállító tartályhajót borítottak lángba az Azovi tengeren, emellett támadást hajtottak végre nyugat-oroszországi olajraktárak ellen is. Az ilyen csapások számos régióban üzemanyaghiányt okoztak, ezért Oroszország szerdától ideiglenesen tilalmat vezetett be a dízel exportjára. Továbbra is elutasítja az Ukrajnával folytatott béketárgyalások lehetőségét, és a háború eszkalációjára készülhet az orosz elnök. Erről ír a Reuters Kreml közeli forrásokra hivatkozva. Érdekesség, hogy Donald Trump amerikai elnök még hétfőn jelentette ki, hogy Putyin lezárná a háborút Ukrajnával, és szerinte a megoldás közelebb van, mint sokan gondolnák. A múlt héten telefonon is beszélt Putyinnal, illetve Zelenszkijjel, majd szerdán a NATO csúcson találkozott is az ukrán elnökkel, ahol megvitatták a háború befejezését célzó ötleteket. Támogatja a digitális eurót az Európai Parlament. A tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésre álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. Ugyanakkor nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészítené azokat. De az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. Bővülhet a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal hatásköre. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának mai ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a föld törvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. A változás mindössze annyi, hogy a hivatal már nem csak a jogellenesen felhasznált közvagyon, hanem a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése érdekében működik. Két órás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA magyarországi áruházaiban. A demonstrációban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A szakszervezet ebben az évben eddig ötszörült tárgyalóasztalhoz a vállalattal. Elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájk bizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak. A vállalat az 5 követelésből 4 teljesítésére hajlott. A fizikai állományra vonatkozó egységes 6%-os béremelési követelést ugyanakkor elutasította, azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de azt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,3%-kal 4000 forintra erősödött, az OTP 2,3%-kal 46.420 forintra nőtt. A Magyar Telekom változatlanul 2670 forinton zárt, a Richter pedig enyhe 1%-kal csökkent 12.000 forintra. A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek, a londoni FTSE kivételével, ami 1%-ot csökkent. A frankfurti DAX és a párizsi CAC 9%-os pluszban zárt, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX pedig 1,1%-ot emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagy területen csökken a felhőzet és kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik a szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, a szél csak néhol erősödik meg. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a Budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szóló gitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

Podcast.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.

0: következik. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 22 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatták az orosz olajipari létesítmények elleni dróntámadásokat az ukránok. Két olajszállító tartályhajót borítottak lángba az Azovi tengeren. Emellett támadást hajtottak végre nyugat-oroszországi olajraktárak ellen is. Az ilyen csapások számos régióban üzemanyaghiányt okoztak, ezért Oroszország szerdától ideiglenesen tilalmat vezetett be a dízelexportjára. Továbbra is elutasítja az Ukrajnával folytatott béketárgyalások lehetőségét, és a háború eszkalációjára készülhet az orosz elnök. Erről ír a Reuters Kreml közeli forrásokra hivatkozva. Érdekesség, hogy Donald Trump amerikai elnök még hétfőn jelentette ki, hogy Putyin lezárná a háborút Ukrajnával, és szerinte a megoldás közelebb van, mint sokan gondolnák. A múlt héten telefonon is beszélt Putyinnal, illetve Zelenszkijjel, majd szerdán a NATO csúcson találkozott is az ukrán elnökkel, ahol megvitatták a háború befejezését célzó ötleteket. Támogatja a digitális eurót az Európai Parlament. A tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésre álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. Ugyanakkor nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. De az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. Bővülhet a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal hatásköre. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának mai ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a föld törvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. A változás mindössze annyi, hogy a hivatal már nem csak a jogellenesen felhasznált közvagyon, hanem a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése érdekében működik. 2 órás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA magyarországi áruházaiban. A demonstrációban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A szakszervezet ebben az évben eddig 5-ször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal. Elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájk bizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak. A vállalat az 5 követelésből 4 teljesítésére hajlott. A fizikai állományra vonatkozó egységes 6%-os béremelési követelést ugyanakkor elutasította, azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de azt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást. Közel egy éves munka után elkészült a civil klímatörvényjavaslat, amelyet 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő közösen dolgozott ki, és most átadnak a kormánynak. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly nyáron elégtelennek minősítette a jelenlegi klímaszabályozást, és új törvény megalkotására kötelezte az országgyűlést.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,3%-kal 4.000 forintra erősödött, az OTP 2,3%-kal 46.420 forintra nőtt. A Magyar Telekom változatlanul 2.670 forinton zárt, a Richter pedig enyhe 1%-kal csökkent 12.000 forintra. A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek a londoni FTSE kivételével, ami 1%-ot csökkent. A frankfurti DAX és a párizsi CAC-on 9,1%-os pluszban zárt, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX pedig 1,1%-ot emelkedett.
1: Időjárás jelentés.
3: Nagy területen csökken a felhőzet és kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik a szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek. A szél csak néhol erősödik meg. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról.

Jármű kereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk át.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszopanon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.